0: képes arra, hogy ráérezzen egy olyan mondani valóra, ami neki egyébként teljesen idegen. Ráérez arra, hogy ez a fiatal, jelentéktelen személyiség lesz az, aki Izraelnek jövendő királya. És éppen ez az, amit befejezésül szeretnék ebből a bibliai őstörténetből kiemelni. Mi emberek, ha a természetes gondolkodásmódunkra hallgatunk, akkor elmegyünk az inspiráció csodái mellett. Nem érezzük meg, nem érzünk rá azokra a különleges ajándékokra, amelyek az inspirációban rejlenek. Amikor Isten megérinti a szívünket, amikor megvilágosodunk, amikor rájövünk az életünk lényegére. Mert a természetes gondolkodásmódunk annyira földhöz ragadt, annyira az anyagi világban gondolkodik csak, annyira csak a pénzben, a befolyásban, a külső szépségben, a divatban gondolkodik, a többség által képviselt véleményekben, hogy egyébként másra nem is fogékony. De ezért szól újból és újból bele ebbe a zűrzavarba, ebbe a lecsupaszított emberi gondolkodásmódba a megvilágosodásnak csodája. És ez a megvilágosodás, ez nem egyszerűen egy vallási kifejezés. Ez sokkal több annál, ez a megvilágosodás a lényeglátásnak a csodája, ahogyan Sámuel próféta is meglátta a lényeget. Egy jelentéktelen, mások által leírt, észre nem vett személyiségben. És ez a valaki lesz Izrael eljövendő királya. Egész életében ezt gyakorolta. És most hála Istennek nem mondott csődöt, még idős emberként sem. Hajlandó volt korrigálni a saját korábbi elképzelését. Hajlandó volt megérteni, hogy az isteni kijelentés az mást sugal, mint amit ő természetes eszével fontosnak lát. És ezzel a kérdéssel szeretném befejezni. Hajlandó vagy-e túllépni természetes gondolkodásmódot földhöz ragadt klisén? Hajlandó vagy-e megérteni és megérezni, hogy a megvilágosodás csodája túlmutat ezen? Én kívánom, hogy kinyíljunk erre a csodára, és így életünk valóban egy meggazdagodott életté válasson ebben az új esztendőben. Adja a Jóisten, hogy így legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak, ezzel a Párbeszéd műhely mai adása véget ért.
1: Önök a Párbeszéd műhely műsorát hallották dr. Hecker Réz Róbert pasztorálpszichológussal. Várjuk Önöket a jövő héten is!

0: Győzelem a harag felett. Hangos könyv, 5. rész.
1: Nem vehetik el tőled. János evangéliuma 15. fejezet 16. verse azt mondja, hogy gyümölcsötök megmaradjon. Miután Isten meglátogatta Jákóbot álmában, ő felkiáltott. Bizonyára az Úr van ezen a helyen, és én nem tudtam. Mózes első könyve, 28. fejezet, 16. vers. Képzeld el! Áldott, de nincs tudatában. Te is itt tartasz ma? Azt kérdezed, hogyan lehetek áldott, miközben ennyire üresnek érzem magam? Hogyan lehetnek rendben a dolgok, ha közben olyan rosszul vagyok? A probléma az a fal, amit magad köré építettél, hogy megvédjen az újabb sérülésektől, ez megakadályoz abban, hogy élvezhesd az Istentől kapott áldásokat. Gondolkozz most ezen egy keveset. A sikert nem érzed sikernek, ha szádban még a fájdalom íze van. Mások talán még irigyelik is az áldásaidat, te azonban nem érted miért, hisz nem is veszed észre, hogy áldott vagy. Olyan sokba került eljutnod oda, ahol most tartasz, hogy lelkileg még mindig sokkos állapotban vagy. Ez a sok váltja ki belőled azt, hogy bezárkózol, és ilyeneket mondasz, soha többé nem akarok érezni. Azt kérded, mi a megoldás? Figyelj! Én választottalak ki, hogy gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon. János evangéliuma 15. fejezet 16. vers. Figyelj fel a megmaradjon szóra. Isten így szól ma hozzád. Meg foglak áldani, de ez nem olyan lesz, mint bármikor a múltban. Ezután nem kell bekapcsolt vészvillogókkal élned, vagy félned attól, hogy bíz bennem. Én maradandót adok neked. Nem fogod elveszíteni. Megnyugodhatsz benne. Belekapaszkodhatsz. Hát ne védkezz tovább, nyisd meg a szíved, és légy kész befogadni ajándékaimat. Imádkozz így. Uram, kérlek, taníts kedvesnek lennem az emberekhez, akikkel érintkezem. A barátaimhoz és a családtagjaimhoz, hogy ne kű, hanem szerető szívvel bánjak velük. Imádkozom, hogy a gyanakvás helyett az elfogadás jellemezzen minden helyzetben. Segíts szeretetben járnom, Jézus nevében. Ámen.

Szeretetben járni. Pál efézusbeliekhez írott levele, 5. fejezet 2. verse azt mondja, járjatok szeretetben, miképpen a Krisztus is szeretett minket. A szeretetben való járás nem jön önmagától, ahogy keresztjénné leszel. Nem, a cselekedeteidet még mindig az akaratod irányítja. A fegyelem nélkül, amely Isten igéjéből és a lélektől származik, sosem fogsz felnőni ahhoz, hogy mennyei atyádhoz hasonlíts. Isten szeretet, és minél jobban hasonlítasz hozzá, annál jobban fogsz szeretni másokat, ez ilyen egyszerű. Ha azt gondolod, hogy egyesek természetükből adódóan szeretetteljesebbek, mint mások, gondold át újra. A szeretet olyan választás, aminek ára van. Nem tudsz másokat szeretni, míg csak magadat nézegeted a tükörben, vagy nem tudsz másoknak adni, ha még mindig kapaszkodsz abba, amit van. A szeretet az idődbe, pénzedbe és önmegtagadásodba kerül. Ha arra vársz, hogy Isten szeretete hirtelen elborítson, és valami lebegő mennyei lényé változtasson, aki egész életén át csodálatos, szeretettől áthatott tetteket hajt végre mások javára, felejtsd el! Nincsenek előre gyártott keresztjének sem instant formulák, amelyektől majd kiárad Isten szeretete. Szeretni annyi, mint saját világodat odaszegezni a keresztre, és másokat helyezni az első helyre. Amikor Jézus a házasságtörésen rajta kapott nővel találkozott, megváltva és meggyógyulva küldte őt haza. Ha hozzá hasonlóvá akarsz válni, meg kell keresned a szenvedőket, a meggyalázottakat, az eltévejedetteket, és szolgálnod kell feléjük, amíg meggyógyulnak, felépülnek és megigazulnak. Ezt hívják szeretetben való járásnak.

Könyörület. Júda egy igen kimagasló személy Mózes első könyvének 43. és 44. fejezetében. Izrael, más néven Jákob, egyik fia volt, ő beszélte rá testvéreit, hogy ne öljék meg öccsüket, Józsefet. Az ő javaslatára adták el Józsefet a midjániaknak, így került aztán József Potifárhoz, Egyiptomba. Idővel József Egyiptom kormányzója lett, és ez lehetővé tette számára azt, hogy megmentse családját az éhhaláltól a kánaáni éhínség idején. Amivel a gonosz ártani akart, azt Isten jóra fordította. Az 1 Mózes 44:33 szerint Júda volt az, aki kegyelemért könyörgött legkisebb testvérük Benyámin számára, és önmagát ajánlotta fel helyette rabszolgául Józsefnek. Júda volt az a törzs, amelyből végül kialakult a judaizmus, és amelyből Jézus, a zsidók királya és Júda oroszlánja származik. Ahogy végigkövetjük Júda történetét Mózes első könyvében, meglátjuk, hogyan fejlődik és növekszik egy könyörületes és gondoskodó férfi, akinek életét a becsületesség és Isten igazságossága szövi át. Júda, aki testvérét, Józsefet eladta rabszolgának, kész volt rabszolgává lenni testvére Benyámin helyett. A kimint vett, úgy arat elv Isten törvényéhez igazodik, azonban az irgalmasság diadalmaskodik az ítéleten. Jakab levele 2. fejezet 13. vers. Isten József alakjában rajzolja meg azt a jellemet, aki az eljövendő Jézus előképeként megkönyörült testvérén. József lett Izrael házának szabadítója. Ez az irgalom lett Jézus szolgálatának fő ismertetőjele. A Szentírás világosan mutatja, hogy mikor Jézus megkönyörült, akkor csodák történtek. Máté evangéliuma 15. fejezet 32-től a 38. versig. Az, hogy Isten megszán bennünket, akik ezt nem érdemeljük, már önmagában is csoda. Ám a legnagyobb csoda akkor történik, mikor az ő könyörülő irgalma szabadításhoz és üdvösséghez vezet Jézus Krisztus által. Úr Jézus, taníts minket hozzád hasonlóan irgalmasoknak lenni. Ámen. Írta Peter Stanway.

Bocsáss meg, és engedd el. Pál kolosszibeliekhez írott levele, 3. fejezet 13. verse azt mondja, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek. Nem vagy hajlandó megbocsátani gyermekednek valamiért, ami fele olyan rossz sincs, mint egymás, amit te műveltél. Bocsáss meg neki, vagy sosem fogod szabadon élvezni a kapcsolatot, amelyet Isten nektek tervezett. Egy szülő miatt vívódsz, aki elhagyott vagy rosszul bánt veled? Bocsáss meg neki és engedd szabadon, különben minden lelki energiádat arra fogod pazarolni, hogy haragod fogságában tartsd őt. Gondolj bele, milyen hatással lesz ez rád. Bármi legyen is az, amit nem bocsátasz meg, arra vagy kárhoztatva, hogy megismételd. Amikor keserűséget hordozol magadban, folyamatosan jut belőle másoknak is, és közben mindez megfoszt attól az örömtől, hogy szeretsz és szeretnek. Micsoda veszteség! A múltadhoz köt a meg nem bocsátás köldögzsinórja. Ha megbocsátasz, elvágod ezt a köteléket. Ha pedig nem vagy hajlandó megbocsátani, továbbra is egy olyan emlékhez leszel láncolva, amely egész életedben fájdalmat okozhat. Így adjuk tovább problémáinkat nemzedékről nemzedékre. Állj elő ma, és mondd, ennek most vége,

embereknek, hogy életre szóló leckét tanuljanak belőle. És mi az, ami túllépi az egészséges fenyítés határait, s így szenvedést és fájdalmat okoz. Hadd tudjam helyreigazító szavaimat szeretettel és irgalmasan mondani. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Kedves szavak! Pál kolosszíbeliekhez írott levele, 4. fejezet 6. verse azt mondja, beszédetek legyen mindenkor kedves. Egy legenda szerint egyszer a nap és a szél vitába keveredett amiatt, hogy melyikük erősebb. Mikor megláttak egy vándort az úton, elhatározták, hogy kiderítik, melyikük tudja rávenni, hogy levegye a kabátját. A nap elbújt egy felhő mögé, a szél pedig úgy nekitámadt a vándornak, hogy majd feldöntötte, de csak azt érte el, hogy az még szorosabban burkolózott kabátjába. Ekkor előbújt a nap, s gyengéd, simogató melegével ráragyogott. A vándor pedig kénytelen volt levetni kabátját. Gondolj bele! A dühös szavak csak azt érik el, hogy a másik ember visszahúzódjon, begubózzon vagy bezárkózzon, főleg ha előtte sem érezte biztonságban magát. A dühös szavak csak megerősítik legbensőbb félelmeit és az önmagáról alkotott negatív véleményt. A kedves szavak ellenben segítenek, hogy megnyíljanak, felismerjék saját értékeiket és ösztönzik őket, hogy magasabbra törekedjenek. Minden egyes kimondott szavad felemel vagy lehúz valakit. Ezt ne felejtsd el. Pál így ír. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják. Pál Efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 29. vers. Salamon pedig ezt mondja. A bölcsek nyelve gyógyít. Példabeszédek könyve 12. fejezet 18. vers. Az emberek hajlamosak azt teremni, aminek a magvát elvetjük bennük. Ha folyton azt mondod nekik, hogy ügyetlenek és értéktelenek, valószínűleg kudarcot fognak vallani. Ellenben, ha dicséred őket és rámutatsz jó tulajdonságaikra, mindent meg fognak tenni, hogy bebizonyítsák, méltók a bizalmadra. Hallgass csak meg újra! Beszédetek legyen mindenkor kedves. Pál kolosszíbeliekhez írott levele, 4. fejezet 6. vers. Ma próbálj kedves szavakat szólni.

Szívlenyomatok. Pál korintusbeliekhez írott első levele, 13. fejezet, 4-től a 7. versig azt mondja, a szeretet türelmes, jóságos, nem gerjed haragra, mindent eltűr. Mikor William McKinley kampányt folytatott az Egyesült Államok elnökségéért, egy elszegényedett ifjú riporter nyomába szegődött és folyton támadta. Egy dermesztően hideg éjszakán ez a riporter kint vacogott az elnök jelölt kocsija mellett, téli kabátja nem volt. Mikor McKinley meglátta, megállt és így szólt hozzá. Itt van a nagy kabátom, vegye fel és szálljon be a kocsiba. Ön nem is tudja, ki vagyok, hebegte a riporter. Én ízekre szedtem magát. Tudom ki maga, de ez nem számít, válaszolta McKinley. Vegye fel a kabátomat és üljön be ide a melegre. Ilyen a cselekvő szeretet. Mikor Jézus a második mérföld megtételéről beszélt a tanítványainak, azt mondta, ha valaki el akarja venni a ruhádat, add oda neki a kabátodat is. Máté evangéliuma 5. fejezet 40. vers. Sose hidd, hogy néhány tetrekész ember nem tudja megváltoztatni a világot, sőt mindig is ők változtattak rajta, mondta Margaret Mead. Azon az éjszakán William McKinley megérintette egy fiatalember életét, mert a szeretet

Türelmes, jóságos. Ha valamit megérintünk, rajta hagyjuk az új lenyomatunkat. A falon, bútorokon, kilincsen, edényeken, könyveken. Nincs menekvés, akármit megérintünk, személy azonosságunk jelét hagyjuk rajta. Ma tehát imádkozz így. Uram, bárhova megyek, hadd hagyjak szívlenyomatokat a megértés, a szeretet, a jóság és az őszinte törődés szívlenyomatait. Hadd érintsen meg a szívem egy magányos szomszédot, egy elszökött gyermeket, egy aggódó anyát, vagy idősödő nagyapát. És ha valaki azt mondaná, éreztem az érintésed. Hadd történjen ez azért, mert megérezte a te szeretetedet általam. Uram, segíts, hogy szívem szerető és ne gyűlölködő legyen azok felé, akik úgy érzem, ellenem vannak. Tégy képessé, hogy el tudjam érni azokat, akiket nehéz megközelíteni. Ha megbántanak, segíts, hogy ne tartsam sokáig számon a fájdalmat, hanem még aznap tegyem le a kereszthez. Add, hogy mindig a szeretet szemszögéből nézzek az emberekre. Jézus nevében kérlek. Ámen.

Haragtartás. Jakab levele 5. fejezet 16. verse azt mondja: Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Jézus azt mondta: Ha tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott jut eszedbe, hogy atyád fiának valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb atyád fiával, és csak azután térj vissza, s vidd fel ajándékodat. Máté evangéliuma 5. fejezet 23-tól a 24. versig. Semmi értelme más dolgokért imádkozni, amíg nem rendezted a dolgot azzal, akinek meg kell bocsátanod, vagy akitől bocsánatot kell kérned. De mi van akkor, ha már nem lehet helyrehozni a dolgot, mert az a személy már meghalt? Már nem tudod megbeszélni a dolgot, de még mindig nyugtalanít az ügy. Íme egy javaslat. Mondd el érzéseidet valakinek, akiben megbízol, a házastársadnak, a lelki gondozódnak, vagy egy lelkésznek. Mondj el mindent pontosan és őszintén. Imádkozz vele, nyíltan megvalva a vétkeidet és a bűntudatot, amit érzel. Meg fogsz lepődni, hogy meg tudja adni az imádság és egy megértő, bátorító barát jelenléte az enyhülést, amit oly kétségbe esetten keresel. Miután Dávid közvetett módon megölte Úriást, Betsabé férjét, bűntudata roppant nagy volt. A házasságtörés és képmutatás csak nem felemésztették. Mikor már nem bírta tovább, megtörte a hallgatást, és Isten bocsánatát kereste. De Úriás már nem volt ott, hogy meghallgassa bűnvallását, hiszen már majdnem egy éve, hogy meghalt. Így a megtört király magához hívatta Nátán prófétát, neki öntötte ki a szívét, és ezt mondta: vétkeztem. Nátán türelmesen meghallgatta, majd így válaszolt: az Úr elengedte vétkedet. Sámuel 2. könyve 12. fejezet 13. vers. Ha megbántottál valakit, legyen szolgai szíved. Állj meg, hozd rendbe a dolgokat, és aztán lépj tovább bizakodva.

0: A vérfürdő túlélője megbocsátást hirdet. Alex Puerta, Kolumbia egyik legszörnyűbb terrortámadásának egyetlen túlélője, nehéz utat járt be. 36 éves korára már számtalan tragédiával szembesült. 17 éves volt, mikor apját meggyilkolták. 19 évesen majdnem meghalt maláriában. Egy keresztény evangélista imádkozott a gyógyulásáért, aminek következtében csodálatos módon felépült. Ez győzte meg, hogy fogadja el Krisztust. Alex 20 évesen találkozott Rocío Oteróval egy gyülekezetben. Több mint egy évig udvarolt a lánynak, mielőtt Rocío családjával Bukaramangába költözött, Alex pedig az urabái Rancho Amelia banánültetvényen vállalt munkát. 1995-ben egy gerilla csoport tévesen azt gondolta, hogy az ültetvényen ellenséges katonák rejtőznek. Megtámadtak egy Rancho Ameliai munkásokat szállító buszt, a foglyokat összekötözték és bedobták egy vízmosásba, majd géppuskából tüzet nyitottak rájuk. Alex a bal szeme alá kapott egy golyót, amely belülről koponyatörést okozott, majd jobb szemét és arccsontját szétroncsolva távozott. A gerillák lejöttek közénk, hogy megkeressék azokat, akik még mozogtak, és széles pengéjű késeikkel nyakon szúrva kivégezzék őket. Emlékszik vissza. Mondtam nekik, hogy Krisztus szereti őket. Ez itt még él? Kiáltották, és kétszer durván megütöttek. Két fogamat kitörték, levágták az egyik fülcimpám, de a kés nem hatolt a nyakamba. Ezután elmentek. Abban a pillanatban egy hangot hallottam. Küzdj az életedért! Olyan életerű áradt szét bennem, hogy sikerült kioldanom a kötelékeimet. Fájt, de Isten erőt adott. Alex volt az egyetlen túlélő a 26 ember közül. 5 műtéten esett át szétroncsolódott arca miatt. Az orvosok azt mondták, sosem fogja visszanyerni a látását. Annyira szerettem volna meglátogatni a történtek után, de nem engedte, meséli Rocío. Alex azt mondta neki telefonon, így semmit nem tudok neked adni. Kérlek, felejts el, és élj tovább az életed. Rocío időnként felhívta telefonon. Alex minden alkalommal kitartott amellett, hogy kapcsolatuknak vége. Végül egy karácsonykor Rocío azt mondta, nem fogja többé hívni. Később Alex teológiát kezdett tanulni Madeleine-ben, a kolumbiai bibliai szemináriumban. A Nyitott Ajtók szervezettől kapott segítséget, hogy beszerezhessen egy olyan monitort a számítógépéhez, ami kinagyítja a szöveget, lehetővé téve, hogy segítség nélkül olvashasson. 2002 közepén a diplomamunkájához szükséges kutatás elvégzésére Bukaramangába küldték. Mivel szüksége volt valakire, aki körbevezeti, újra felvette a kapcsolatot a nála 11 évvel fiatalabb Rocióval. Ekkor Alex egy hangot hallott a szívében. Ő a feleséged. 3 álmatlan éjszakát küzdött át, mielőtt megkérte a kezét. Mikor megkérdezte Rocíót, hogy feleségül menne hozzá, a lány nevetve mondott igent. 8 évet várt, hogy megadhassa neki ezt a választ. 2004. júniusában házasodtak össze. Jelenleg Madeleine-ben élnek, ahol Rocío az Antiókia Egyetemen történelmet, a bibliai szemináriumban pedig teológiát tanul. Alex önkéntes lelkészként börtönmisszióban szolgál. A Bella Vista Nemzeti Fegyházban tart istentiszteleteket, és lelki gondozza a rabokat, akik között bizonyára van legalább egy, aki részt vett a Rancho Ameliai mészárlásban. Alex mindenki tudomására hozza, hogy megbocsátott minden egyes támadójának. Ha valaki úgy dönt, hogy követi Jézust, az alap a megbocsátás, mondja. Alex nemrég elfogadta a Nyitott Ajtók szervezet meghívását, hogy az Erősen állni a vihar idején előadás sorozat oktatója legyen Kolumbiában. Írta Nina Kelly.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a harag felett című hangoskönyv 5. részét hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Nagy öröm számomra, hogy ismét együtt tanulmányozhatjuk Istennek igéjét, tanulmányozhatjuk a Ézsaiás proféta könyvét. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből a 6. fejezet 20. versétől kezdően a fejezet végéig a következőképpen. Mert amikor a bűn szolgái voltatok, szabadok voltatok az igazságtól. De milyen gyümölcsöt termett ez akkor nektek? Bizonyos, most szégyenkeztek miatta, mert ennek vége a halál. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ezt meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet, Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket. Szolgálni és menteni, ez a mostani tanulmányunknak a címe. Ez Jézus Krisztusnak a munkamódszere volt. És nem kell elmenni Izraelben, ahogy a bevezetőbe olvashatjuk, Izrael különböző tájaira, hogy végig sétáljuk azokat a történelmi nevezetességeket, ahol a Messiás végig sétált, bárha megtehetjük, tegyük meg, de olyan szépen folytatja, hogy azt mondja, megtalálhatjuk Jézus lábnyomait minden betegágy mellett. A szegénység viskóiban, a nagyvárosok zsúfolt sikátoraiban és minden helyen, ahol az emberek szíve vigasztalás után vágyakozik. Valahányszor úgy cselekszünk, ahogy Jézus cselekedett, mikor itt járt kelt ezen a földön, mindannyiszor az ő nyomdokaiban járunk. És kívánom, hogy most, amikor átvesszük a tanulmányt, akkor Jézus nyomdokaiba tudjunk lépni. Milyen szép a vasárnapi gondolatunk, amikor a szolgáló nemzetről van szó. A nemzetnek egyfajta küldetése van, és ez nem más, mint a szolgálat. Ézsaiás 41. fejezet 8. versétől mit mond Isten igéje?
2: De te, szolgám, Izrael, Jákob, akit kiválasztottam barátomnak, Ábrahámnak utóda. A föld végén ragadtalak meg, annak legszéreiről hívtalak el. Ezt mondtam neked, szolgám vagy, kiválasztottalak, nem vetlek el téged. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Megerősítelek, meg is segítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak.
1: Nagyon szép, ahogy ez az Ézsaiás könyvében a 41. fejezetben megtalálható. Itt aztán sokszor szoktak vitatkozni, hogy ki is ez a szolga. Hiszen a szolgának kétféle értelmezése lehetséges. Az egyik a kollektív értelmezés, Izrael, Jákob, a választott nép, vagy pedig individuális, az eljövendő messiás, vagy pedig lehet ez egyszerre mind a kettő, az eljövendő messiás és a mindenkori kiválasztott. Azok a hűségesek, akik értik az ő hangját, akik követik az ő szavát, akik kinyitják a szívük ajtaját Isten előtt. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon szép gondolatot jelent, és a nemzetnek is szolgálni kell. Amikor ezt mondjuk a magyar nyelven, hogy miniszter, akkor itt a miniszterról van szó, a szolgáról. Igaz, hogy sajnos ma már a 21. században a miniszterekről, és nem csupán Magyarországon, nem a szolgáló emberek jutnak az eszünkbe, de arról kellene, mint egy lelkipásztor, egy vezető egy közösségen belül, egy presbiter, ő nem hatalmat kapott az Úrtól, hanem egy szolgálati területet. Hogy látjátok, István?
0: Hát tulajdonképpen erről mindig az jut eszembe, hogy ez a szolga probléma több fejezetben előjön. És itt látjuk ezt a kétféle értelmezést, itt a kétféle lehetőséget, hogy egy közösség vagy nép, ahogy te értelmezed, kollektív értelmezés, igen, vagy pedig egy személy, vagy individuális értelmezés. És nekem az a csodálatos, hogy ugye felmerül mindig az a kérdés, hogy miért nem egyből azonnal kapunk választ ezekre a kérdésekre. És Ézsaiás könyvére nagyon-nagyon jellemző ez az építkezés. Tehát ha figyelmesen tekintjük, akkor folyamatosan megmondja azokat az információkat, azokat a jellemzőket, amelyből egyértelműen a végén meg tudjuk állapítani, hogy ez most a népre vonatkozik, vagy a mesiásra vonatkozik.
1: Köszönöm szépen!
3: Tibor? Azt hiszem, hogy az Ézsaiás könyvének a tanulmányozása során önmagában, ugye, amikor a 40. fejezethez eljutunk, akkor a teológiai szakirodalom úgy tartja nyilván, hogy a 40. és az 55. fejezet között jönnek az úgynevezett úrszolgája dalok, amik újra és újra énekelnek a mesiásról. De a mesiás, hogy is mondja róla Pál? Ő benne lett Isten minden kijelentett igéje, ámenné. Viszont azok a részleges teljesedések, ami Istennek a terve, ettől még előképként jelen lehetnek a történelemben, az ő népében, egy-egy prófétában is, de Krisztusban Isten egyszerre ragyogtatja föl majd azt, hogy ő mit szánt ennek a világnak, nyilván messze többet, mint amit úgy egy átlag emberen keresztül, vagy az ő népéből egy-egy tagon keresztül tudott mutatni, de minden esetre azt az üdvözítő üzenetet, amit a népére rábízott volna eredetileg is, Krisztusban minden nép számára ki fogja terjeszteni, és így lesz ő a szolgája minden nemzetnek.
1: Köszönöm szépen. Marika?
4: Ugyan nem olvastuk föl, de itt a 4. verszakban azt írja, hogy én az Úr vagyok az első, és én mindvégig ugyanaz maradok. Tehát Isten népe, ha változik is, vagy ugye nem mindig hűséges az Úrhoz, az Úr mindig ott van, ő mindig az első, és mindig ugyanaz marad.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
5: Szépen hangzik az ige, és itt, ha megfigyeljük az isteni garanciát, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak téged. Tehát az Isten minden garanciát, és ezek a szavak és ezek a mondatok annyira közel állnak ahhoz, aki fölvállalja a szolgálatot, mert a szolgálat az nem könnyű, ebből is az ige szakaszokban érzik, de nyugodtan elvállalhassuk és fölvállalhassuk a szolgálatot, mert az Isten megígérte, itt is egy komoly ígéret van, hogy ott vagyok veled, és győzedelemre viszem a szolgálatot. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy egy igazi biztatás.
1: Köszönöm szépen, Kulcsár Anikó.
6: Ha már úgy kezdtük ezt a tanulmányt, hogy hát a miniszternek is az lenne a feladata, hogy szolgáljon. Az Úr Jézus azt mondta, hogy aki köztetek első akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája, vagy a szolgája. És ő ezt nem csak mondta, hanem ezt be is teljesítette, meg is mutatta, és azt mondta, hogy én úgy jöttem, mint aki szolgál, nem mint aki úr, vagy uralkodni akar. És egyetértek Gyula testvéremmel, hogy ez a saját erőnkből abszolút nem megy, mert a mi erőnkből az jön, hogyha hatalomra jutok, akkor engem szolgáljanak ki. Azért vagyok én elől. Ez a lelkület, ez egy fordított emberi reakció, ez csak isteni reakció. Ez, hogyha az ő lelke végzi el bennünk, akkor tudunk másokért élni, és akkor a szolgálat és a pozíció az valóban egy lehetőség arra, hogy én másokat segítsek, vezessek, támogassak. Ha nem Isten lelke van bennem, akkor magamat fogom kiszolgáltatni.
1: Köszönöm szépen, és a szolgáló nemzetben azért ott van ám az Isten is. Mert a nemzetet a jó Isten teszi nemzetté. A nemzetek azok nem véletlenül alakultak, mert úgymond az őseink valamilyen jó helyre jöttek, és megálltak a Kárpát-medencébe. Ezek a nemzetek mind az Isten tervezésének az eredményei. És Izraelnek az lett volna feladata, hogy szolgáljon nem csak Istennek, elsősorban Istennek, hanem a jó hírt vigyel szolgálatával a többi nemzedeknek is. De Izrael jól érezte magát ebben a szolgálatban is, elizolálódott, elkülönült, szigetelődött a környezetétől. És vajon nekünk nem veszély-e ma a 21. században, hogy a szolgálat helyett jól érezzük magunkat a mi gyülekezeteinkben, hallunk jó prédikációkat, csodálatos énekkari szolgálatokat, de nem ez a feladatunk. A feladatunk az, hogy vigyük el az embereknek szolgálaton keresztül az Isten jó hírét és üzenetét. Parancsolj, Tibor!
3: Ha már ez szóba jött, és nagyon örülök, hogy szóba jött, pont Ézsaiás 41 egy olyan történelmi helyzetet ír le, ami nagyon hasonlít ahhoz, amiben mi kezdünk most élni. Mert hogy ugye eredetileg azzal kezdi az Ézsaiás 41, hogy a népek így összefognak, és a saját bálványaikat próbálják mindenek fölé emelni. Itt némi kis iróniával üzeni az Úr Ézsaiáson keresztül, hogy közelednek egymáshoz a szigetek, ami ugye nem azt jelenti, hogy tektonikai mozgás, hanem hogy ideológiailag közelednek egymáshoz, és egyik a másiknak azt mondogatja, te légy erős, légy erős. Aztán valaki fogja a vasat az üllőn, a másik meg csapkod rá, közben biztatják egymást, hogy jó lesz, és közben Istent kovácsolnak. Na, ezzel szemben megszólal az Úr, és azt mondja, hogy de te, szolgám. És ez a de te állapot most kezd kialakulni megint, mert lehet, hogy igaz, hogy nagyon elkényelmesedtünk, sőt, sajnos, hogy igaz, de most az egész világon ezt a üllő csattogást egyre hangosabban lehet hallani, meg azt, hogy egymást biztatják a népek, hogy légy erős, majd összefogunk ellenük. De te, és itt van az Úrnak ez az egész világ fölött átnyúló keze, a kontraszt, hogy egyébként majd az lesz, amit ő mondott, és az ő kiválasztottjai nem jutnak úgy kudarcra, hogy megszégyenülnének, hanem az üdvösség az, amit ő ígért.
1: Köszönöm szépen, menjünk tovább. A meg nem nevezett szolga a hétfői gondolatsor, és Máté evangélium 12. fejezet 15. versétől mit mond számunkra az ige?
4: Mivel Jézus tudta ezt, eltávozott onnan, és sokan követték őt, ő pedig meggyógyította mindnyájukat. Megparancsolta nekik, hogy ne fedjék fel kicsoda ő, hogy beteljesedjék, amit Ézsaiás prófétált. Íme az én szolgám, akit kiválasztottam, akit én szeretek, akiben gyönyörködöm. Lelkemet adom neki, és ítéletet hirdet a népeknek. Nem szít viszályt, és nem lármáz. Senki sem hallja hangját az utcákon. Megrepett nátszálat nem tör el, és füstölgő mécsest nem old ki, míg győzelemre nem viszi az ítéletet. És az ő nevében reménykednek majd a népek.
1: Igen, Ézsaiásnál nincs megnevezve a szolga. Meg van sok uralkodó, meg sok eljövendő birodalmi vezető nevezve, de a szolga az csak annyit van megnevezve, hogy a messiás. És a zsidók évszázadonkon keresztül, ugye a messiás az annyit jelent, mint felkent, görögül, mint Krisztus, ugye felkent, és nincs megnevezve, ez nem egy személynév, hanem ez egy általános rangot jelent a zsidóság közepette. De azért látjuk, hogy ahogy ezt a nagy kontúrokat lefestette Ézsaiás a Krisztus előtt 8. században, lényegében 800 évvel később Máté, Márk, Lukács, János ezeket a kontúrokat használják, és azokat a pasztelszíneket használják, amelyet Ézsaiás erre a szolgára alkalmazott, és már Ézsaiásnál ez in abstracto, de az Új Szövetségben in concreto jelleggel jelenik meg. Tehát egy elvonatkoztatott, illetve egy konkretizált formában jelenik meg. Kinek milyen gondolata van hozzá az elhangzottakhoz? Igen, Anikó?
6: Nekem ezekben az igékben az a legcsodálatosabb, hogy miközben én is tudom, hogy a Messiásról szól, és a Messiás hatalmas munkájáról, amit itt végzett, meg végez ma is, de annyira bátorító, amikor én személy szerint olvasom mondjuk egy nehéz élethelyzetben, hogy a megrepett nádat nem töri el, vagy ne félj, mert megerősítelek, sőt, győzelmes jobbommal támogatlak, és sorolhatnám itt annyi biztató...
1: Nem kiált, nem lármáz.
6: Nem lármáz, igen. Tehát annyi biztató ige van az Ézsaiás próféta könyvében, ami úgy gondolom, hogy nem véletlenül van. Isten azért engedte, hogy ez szentírás legyen, mert pontosan tudta, hogy mi emberek sokszor rá vagyunk szorulva arra, hogy kapjuk a biztatást, hogy ne félj, mert én segítelek meg, és én erősítelek meg, és lehet, hogy most éppen pislog a gyertyabélnek érzed magad, vagy megrepett nádnak, de nekem van hatalmam újat kezdeni veled. Én úgy gondolom, hogy nem csak nekem jelent nagyon sokat ez a biztatás, hanem minden testvéremnek, és sokszor vagyunk elcsüggedt helyzetben, akár mondjuk a koronavírus kapcsán is, meg betegségek, meg anyagi nehézség, stb. De Isten mellettünk áll, és a Messiás ma is ugyanaz, aki volt akkor, amikor itt élt a Földön, az ő hatalma nem változott.
1: Igen, köszönöm szépen. István?
0: Én megint azt mondanám, hogy itt is tovább folytatódik Ézsaiásnak az építkezése, ugye, mert a leckénknek a címe az, hogy meg nem nevezett szolga. De viszont olyan jellemzőket olvasunk itt, és olyan tetteiről is olvasunk, amelyel egyértelműen be lehet azonosítani, hogy a messiás a szolga. És hát előbb említettétek ezt a fejezetek közötti eltérés problémát, majd később fogunk erről beszélni, hogy egy Ézsaiás, két is, három Ézsaiás volt-e. Én örömmel vettem azt, hogy fel tudok zárkózni egy-két gondolatba ahhoz a szinthez, amit ti lelkészek képviseltek, és örömmel vettem kezembe ezt az Ézsaiás könyvet, amit a Tokis testvére közelmúltban, egy-két nappal ezelőtt jelent meg, írt, és ebbe például az Úr szolgáiról a 72. oldalon egy külön fejezettel foglalkozik ez a kérdés. Úgyhogy mindenkinek ajánlom kötelező irodalomként ezt a könyvet.
1: Köszönjük szépen. Igen, Tibor?
3: Hadd tegyek annyit ehhez az előbb felvetett kérdéshez, hogy azért nagyszerű, hogy nincs megnevezve az Úr szolgája, mert ezek előremutatóak. És amikor viszont az Úr Jézus itt járt, a tanítványai egyre másra ráismertek. És történetesen például a názáreti zsinagógában Ézsaiás tekercset vett elő az Úr Jézus, amikor a szolgálatát bejelentett. Adták a kezébe.
1: Igen, és ez még fontosabb.
3: De hát ott valahogy ott nyílt ki.
1: Így van.
3: Na, és később is azt mondta a papoknak és írástudóknak, hogy ti fölolvassátok, és azok rólam tesznek bizonyságot. Magyarul fölismerhető, és hogyha egy egész picit tovább olvastuk volna például itt a 42. fejezetet, akkor azt mondja az Úr szolgájáról a 42. fejezet, hogy egy új szövetséget hoz, mert hogy szövetséggel ajándékozza meg a népét, azt mondja majd, hogy világosságot hoz a nemzeteknek, hogy megnyitja a vakok szemeit, és hogy szabadon bocsátja a foglyokat. És hogyha valaki emlékszik keresztelő bemerítő Jánosnak ez a kérdés, amikor elhangzik, hogy te vagy az eljövendő, vagy mégis tovább kell várni, akkor gyakorlatilag ezeket az azonosító pontokat adja meg Jézus, hogy mondjátok meg Jánosnak, hogy mik történnek. Azok, amiket Ézsaiás megmondott előre. És hogyha beazonosítható, akkor János meg fog békülni, mint ahogy gondolom meg is békült, békességre jutott a szívében.
1: Köszönöm szépen, Marika.
4: Csak egy mondatot mondanék hozzá, hogy van fülünk, de halljuk-e, hogy mit mond az Úr? Van szemünk, és vakok vagyunk? Látjuk azt, hogy az Úr mennyire vezeti a népét, és mennyire megtámogatja minden területen. Tehát hiába van meg a különböző érzékszervünk, mégis süketek és vakok vagyunk az Úr indítatása szerint.
1: Igen. Olyan szép, ahogy itt azt mondja, hogy a repett nádszálat nem tör el, füstölgő mécses nem old ki. Nekünk ezek általánosságban jelennek meg. amikor ezt Ézsaiás leírja, illetve amikor az evangélium visszaismétli, akkor ezek konkrét nemzetek voltak. Például a nád szál Egyiptomot jelentette, hiszen a Nílus partjain ott nőtek a nádak, ami alapján ez az egyik legkeresettebb volt a papírusznád, ezekre írták a tekercseket, legalábbis egy hosszú időn keresztül, még aztán majd jön a pergament, ami már állati bőrt jelent, de a nemzetközi, hát hogy mondjam, szleng nyelvben, ha valamire azt mondták, hogy nád, akkor az Egyiptom. És mit mond? Repetnád. Szolgáljatok a repetnádnak. Pislogó gyertyabelet nem oltja ki. A pogányságról beszél. Azokról, akik nagyon eltávolodtak, akik, ahogy Tibor mondta, ütik a kis bálványisteneket, kovácsolják ki, és egyre hangosabban mondják, hogy ezek a mi isteneink. Szolgáljatok neki is. Ne forduljatok el tőlük, mert ti azért vagytok elhívva, hogy ezek a népek és nemzetek meghallják a jó hírt és az üzenetet. És ebből a mai nyelvre fordítva, nincs olyan ember, aki felé ne kellene odaforduljunk, nincs olyan mélyre süllyedt ember, akinek az evangélium tisztaságát ne kellene felragyogtatni. Néha mi jól öltözött, jól szituált, értelmiségi embereket akarunk keresztényé tenni. Értékesek, tehát semmi probléma nincs, de lehet, hogy a Jóisten nem jól öltözött, nem jól szituált, és nem magas tanulmányi végzettséggel rendelkező embereket fog elénk hozni. Ezeknek is el kell mondani az igazságot és az evangéliumot. Menjünk tovább, a következő gondolatsorunk a perzsa felkent, a perzsa messiás. A keddi tanulmányunk és Ézsaiás 45. fejezet első versétől halljuk egy nagyon szép Biblia verset, szakaszt.
7: Ezt mondja az Úr fölkentjének, Círusznak, akinek erősen fogom a jobb kezét, népeket terítek le előtte, és királyok övét oldom meg, kitárulnak előtte az ajtók, nem maradnak zárva a kapuk. Én megyek előtted, a rögös utat elegyengetem, és ércajtókat betöröm, és a vaszárakat leverem. Neked adom a sötétség kincseit, az elrejtett drágaságokat, hogy megtudd, én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, Izrael Istene. Szolgámért, Jákobért, választottamért, Izraelért szólítatalak neveden, nagy hírnevet szerzek neked, noha nem ismertél. Én vagyok az Úr, nincs más, nincs Isten rajtam kívül. Én övesztelek föl, noha nem ismertél. Ha tudják meg napkelettől napnyugtáig, hogy rajtam kívül nincsen más, én vagyok az Úr, senki más.
1: Köszönöm szépen, és van egy nagyon szép idézet, ezt is, ha már most nálad a mikrofon, légy oly kedves, mondd el.
7: Egy idézet van dr. Szigeti Jenő, Vége lesz a világunknak című füzetéből a 14. oldalról. A profétákat az Ószövetség több helyen is látóknak mondja. A proféták nem a múlt, meg a jövő titkának tudósai. Ők Istennek olyan emberei, akik Isten szemével néznek. Bizonytalanságuknak és kételyeknek az az oka a szemükben van. Ahhoz, hogy valóban Krisztus követői és követei legyünk, szemünk gyógyítására van szükségünk. A proféták beszélnek a múltról és jövőről is, de mindig az a céljuk, hogy mindenkori jelenben értsük meg Isten üzenetét. Ezért a profécia akkor biztos szó, ha jelennek szól.
1: Köszönöm szépen. Tehát azt láttuk, hogy két bibliavers, illetve két szakasz volt, az egyik a Szigeti Jenőtől egy idézet, a másik pedig Ézsaiás 45. fejezetéből, és itt azt látjuk, hogy Círusz, Kűrosz, és azért mondja a tanulmányunk, hogy a perzsa messiás, mert Círuszt is ilyen felkentemnek mondja, hiszen az Ószövetségben felkenték a papokat, különösen a főpapot, felkenték a királyt, felkenték a prófétát, és mindez a három előképe volt majd a felkentnek, a messiásnak, és pogány ember nem lehetett messiásnak nevezni. Tehát a felkenés az egy olyan szent dolog, hogy oda nem csak, hogy izraelitának kellett lenni, hanem egy különleges, akár családhoz, vérvonalhoz, akár nemzetséghez, isái törzséhez kellett tartozni. Tehát akárkit nem lehetett csak úgy fölszentelni, fölkenni olajjal, szent olajjal. És ebben van egy botránykő. Hát ha ma egy ilyen hasonlót neveznénk, hogy nem tudom én, presbitereket felszentelünk, és hogy egy vallástalan, nem tudom én, embert felszentelünk-e egy adventista, egy baptista, egy kisegyháznak a presbiterének. Hát biztos vagyok benne, hogy egyikünk sem állna meg emellett a szavazás mellett. És mégis Ézsaiás, hadd mondjam ezzel a csúnya szóval, hogy bevállalja ezt a feszültséget, hogy Círuszt mégis felkentnek mondja. Miért? Nem azért, mert ő jó ember, hanem azért, mert mint ember az Isten akaratát valósítja meg, és mint egy kvázi felkenté válik, mert Círus senki nem kente föl, legalábbis amennyire tudjuk Círus életét, Kűrosz, nagy Kűrosz életét, és mégis Ézsaiás felkentnek nevezi. Tehát van ebben egy óriási visszhang, és van ebben egy óriási üzenet. Jakó testvér, aztán Székely Marika.
5: Ebből azt is kiolvasom, hogy ha az isteni tervet nézzük, akkor ott nincsenek korlátok. És ez talán nekünk a jövőre nézve nagyon, de nagy tanulság kell legyen, hogy hinnünk kell. Itt is hát másfél évszázadról beszélünk, amikor majd beteljesedik a Círusról szóló profécia, de az isteni tervet kell emögött, a történet mögött látni, hogy nála nincsenek akadályok. Istennek mindig megvoltak, megvannak, és meglesznek azok az emberi eszközei, akit ő kiszemelt, kiválasztott, és ahogy itt Círusz királyról látjuk, hogy ő is Istennek egy kiválasztott szolgája volt, egy speciális szolgálatra hívta el a Jóisten, és ennek Círusz eleget is tett. Tehát láthassuk, hogy nincs akadálya a szolgálatnak.
1: Köszönjük szépen. Székely Marika, majd utána István.
4: Hát az Úr kezében az ellenség is eszköz. Hogy az Úr kezébe a bot milyen, azt az Úr tudja. És azért itt ugyan felkentnek mondja Círuszt, de azért azt is oda írja, hogy erősen fogom a jobb kezét. Tehát Círusz nem akármit tehetett meg, csak azt, amit az Úr megengedett neki. És ha belegondolunk, hogy Ézsaiás 60 évig végezte a munkáját, és Círusz története meg közel 150 év múlva lesz érthető, hogy mennyire fontos, hogy ne feledjünk el semmit. Mert ha elfeledték volna Ézsaiás szavait, akkor nem derül ki, hogy Círusz ugye 150 év múlva ézsaiási proféciát teljesít be.
1: Köszönöm szépen, István.
0: Amikor ezt a círuszi problémát vagy gondolatot tanulmányoztam, akkor előbújt belőlem a szakmai ártalom, nevezetesen, hogy szakmából kifolyólag elég sokat foglalkoztam tervezéssel. Biztos ti is emlékeztek, éves terv, három éves terv, öt éves terv, fajnán soroljam ezeket a dolgokat, és most is azért divatos ez a stratégiai tervezés gondolata. És ami megütötte a gondolkodásomat, az pedig az, hogy ez a círuszi megjövendőlés kvázi 150 évvel előre szól. És nagyon pontosan megmondja a nevét és a tetteit. És foglalkoztatott még egy gondolat, hogy ugye Ézsaiás helyébe beleképzeljük magunkat, akkor ugye az asszírokkal való problémáról azért volt megfelelő ismerete, de a Babilonról, meg a babiloni birodalomra pláne elképzelésé lehettek. És azon gondolkodtam, hogy mit tehetett, vagy hogy lehetett ez. És amikor olvastam a könyvedet, az Ézsaiás könyvedet, hogy idézek belőle egy bekezdés. Ézsaiás gondolkodás módja nem a sikerül entár proféta megnyilvánulásaként jelenik meg előttünk, hanem a reálisan következtető értelmiségi, ugyanakkor alázatos nábib látásával, Isten és a történelem kapcsolata vonatkozásában. Nem úgy gondoljuk a profétai kinyilatkoztatásra, hogy Isten mindent a proféta szájába ad, és neki csupán továbbítani kell az üzenetet, gondolkodás nélkül. Sokkal inkább arra kell figyelnünk, Isten felhasználta a proféta belső vívódásait, napi küzdelmét. Amikor ihlette őt, akkor ezeket a benne kialakult érzéseket, tudást és véleményt vitte tovább, miközben úgy termékenyítette meg szolgája gondolatait, hogy évszázadok és évezredek távlatából is kimeríthetetlen értéket jelentsenek, akár napjainkban, a koronavírus járványon terhet világunkban és a 21. század elején. Tehát ezt a proféta gondolkozásába való belehelyezkedésemet, ez nagyon exaktul megmagyarázta nekem.
3: Köszönöm szépen. Tibor, Kulcsár testvér.
8: Nagyon örültem annak, amit az előbb Marika mondott, hogy Isten kezében az ellenség is lehet eszköz. De én megpróbáltam a proféta oldaláról végig gondolni. Na most gondoljatok bele, hogyha mi kellett volna, hogy ezt az isteni üzenetet leírjuk, akkor lemertük volna írni. Tehát itt most tessék ezt egy alapvetően végig gondolni. Ha ez Círus kezébe kerül, akkor bármennyire is szépen hangzik ez a profécia, itt több olyan kitétel van, ami miatt Ézsaiás halálfia. Mert hogy nem csak az, amit Marika mondott, hogy én fogom a jobb kezedet, az a jobb kéz, az az uralom, tehát ez azt jelenti, hogy te úgy uralkodsz, ahogy én mondom, vagy én akarom. De itt az is oda van írva, hogy én megyek előtted, én fogom bezárni, vagy kinyitni előtted az ajtókat, hogy annak ellenére, hogy nem ismertél, meg fogod tudni, hogy én vagyok az Úr, és ezt kizárólag az én szolgámért, Jákóbért fogom tenni veled. Magyarul itt a mindenható Isten az ő rabszolgájának nyilvánítja ki Círust, és hogyha nem ismerné rendesen a Círus a kifejezéseket, akkor ezt még meg is erősíti. Én vagyok az Úr, aki téged néven szólított, fordítja ez az új fordítás, de valójában így van, aki téged megnevezett. És ebben az összefüggésben, aki nevet ad, birtokol. Tehát ott nincs szó arról, hogy itt Círus azt hitt, nincs önállóskodás innentől kezdve. Tehát a mindenható Isten gyönyörűségesen üzeni Ézsaiáson keresztül, de azt üzeni, hogy nincs más választásod, Círus. Ha viszont a saját népe fogja elolvasni, akkor meg azért baj, mert hogy egy pogányról miket nem merész el leírni. Ugye az, hogy Isten fölkentje, nem ő az első egyébként, mert illetve nem ő utána majd lesz másik, bocsánat, mert Nabukodonozorról, Jeremiás, hasonló dolgokat fog majd írni, de a lényeg az, hogy itt azt üzeni, hogy bármilyen helyzet is van a világtörténelemben, azt, aki látszólag alakítja, például Círus azt gondolhatta magáról egy világbirodalom fejeként, hogy ő irányítja majd, nem. Ott az Úr az, aki kézben tart.
3: Igen. Anikó?
6: Ezt a gondolatot szeretném folytatni. Hisszük-e és tudjuk-e, hogy Isten ma is a kezében tartja a történelmet és benne az életünket? Ő ma is erősen fogja az uralkodók jobb kezét, és az lesz, amit ő megmondott. Még ha sokszor úgy látjuk, hogy nem is tudom, milyen erők irányítják a történelmet, azok fölött Isten ott áll.
1: Amen. Köszönöm szépen, menjünk tovább. A szerdai gondolatsorunk remény a jövőre, és Mózes 3. könyve 26. fejezet 40. versétől a 45. verséig egy nagyon szép üzenet hangzik el számunkra.
2: De ha megvallják bűnüket és atyáik bűnét, hogy hűtlenséget követtek el ellenem, meg azt, hogy szembeszálltak velem, ami miatt én is szembeszálltam velük, és elvittem őket ellenségeik földjére, ha majd megalázkodik körülmetéletlen szívük, és békével hordozzák büntetésüket, akkor visszaemlékezem a Jákobbal kötött szövetségre, az Izsákkal kötött szövetségre, meg az Ábrahámmal kötött szövetségre, és visszaemlékezem az országra is. El kell ugyan hagyniuk földjüket, hadd élvezze nyugalmát, amíg pusztán hever nélkülük, nekik pedig békével kell hordozniuk büntetésüket, mivel újra meg újra megvetették törvényeimet, és megutálták rendelkezéseimet. De akkor sem vetem meg őket, amikor ellenségeik földjén lesznek, és nem utálom meg őket annyira, hogy véget vessek nekik, megszegvén a velük kötött szövetségemet, mert én az Úr vagyok az ő Istenük. És visszaemlékezem az elődeikkel kötött szövetségre, akiket kihoztam Egyiptom földjéről a többi nép szeme láttára, hogy Istenük legyek. Én vagyok az Úr.
1: Köszönöm szépen. Megrendítőek ezek a szavak. Ezek a történelmet mutatják évszázadokra be előre, azt a fogságot, amelyet Júda nem gondolt, hogy őt is utoléri, mert a 10 törzset Izraelt utolért, és azt mondja, igen, mert ők bűnösek voltak, de mi jobbak vagyunk, minket jobban szeret az Úr. És kialakult egy ilyen nemzeti öntudat. Ugye azt szoktuk mondani, hogy a zsidó embernek van nemzeti öntudata, legyen is, legyen nekünk is. De van, amikor az öntudatunk már akadályozza az Istennel való mélyebb kapcsolatunk kialakítását. Nem látták, hogy ő rajtuk ez beteljesedhet. Viszont azért tetszik nekem a zsidóság, mert amikor beteljesedett, akkor leültek, végig gondolták, és azt mondták, tudtuk, hogy hol rontottuk el nemzetileg a múltunkat, és innentől mindent megteszünk, hogy ez soha többet ne ismétlődjön meg. Akkor elrontottak majd mást, de akkor is megújultak. És ez a megújulás egy csodálatos kapcsolatot jelentett a mindenható Istennel. Menjünk tovább, vagy Gyula, még egy nagyon rövid gondolatot, aztán utána mennünk kell majd.
5: Amit én szeretnék hangsúlyozni, ha és akkor, ha itt megfigyeljük az ige, felolvasott ige szakaszt, és a Jóisten valóban abban gyönyörködik, ha belátjuk az összes bűneinket, sőt atyáink bűneit és hibáit, és úgy fordulunk hozzá, és ezt mind őszinte szívvel tesszük, ha egymás között is nem rendezhessük el a bűneinket, csak így, ahogy itt le vagyon írva, és akkor a minden hatoná is rendben van minden. Tehát ezt azért tudni kéne minden kereszténynek, mert én úgy érzékelem, hogy talán ez a legkritikusabb és a legnehezebb kérdés, ami a

0: tartott engem, hegyes nyillá tett, tegzébe dugott engem. Ezt mondta nekem, szolgám vagy, Izrael, rajtad mutatom meg dicsőségemet. Én azonban ezt mondtam, hasztalan fáradoztam, semmiért, hiába pazaroltam erőmet. De az Úrnál van az én ügyem, és munkám jutalma Istenemnél. Most pedig ezt mondja az Úr, aki már az anyamében szolgájának teremtett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és köréje gyűjtsem Izraelt. Mert nagyra becsül engem az Úr, és Istenemnél megvan rá az erőm, ezt mondta. Kevésnek tartom, hogy Jákob törzseinek helyreállításában és a megmentett Izrael visszatérítésében légy az én szolgám. A népek világosságává teszlek, hogy eljusson szabadításom a föld határáig.
1: Nagyon szépen fogalmazza meg. Nem véletlen, hogy Ézsaiás a nagy proféták között. Egyszerre zseni volt és alázatos volt, a kettő, bármelyik a kettőből hiányozna, nem ez az Ézsaiás könyv íródott volna meg. Nagyon kell siessünk, az időnk előre jár, Rózsika, légy oly kedves, van egy összefoglalás és van egy idézet.
2: Szabadítóra van szükség a szabaduláshoz. Isten szolgáló népét két szabadító teszi szabadá. Círusz, aki szabadon bocsátja a foglyokat a babiloni fogságból, illetve Isten meg nem nevezett szolgája, akinek a személyazonossága fokozatosan tárul fel a könyvben. Ő állítja majd helyre az igazságot, és vezeti vissza a túlélők közösségét Istenhez. Az idézet dr. Szigeti Jenő, Jézus megy velünk az úton című könyvéből a 118. oldalról. Ha mi valami elismerésre méltót találunk tenni, akkor megpróbálunk magunk körül lármát teremteni, nehogy elsikkadjon az, ami önmagunk cselekedetében, életében nagynak tartunk. Ha más nem teszünk, akkor legalább megsértődünk, méltatlankodunk azon, hogy milyen hálátlanok az emberek. Sokszor szerénykedésünket is úgy tudjuk szervezni, hogy az kellő módon lármás legyen. Ezzel is azt bizonyítjuk, hogy inkább uralkodni szeretnénk, mint szolgálni. Jézus módszere nem ez volt. Ő mindig csendesen akart meggyőzni. Ő olyan só volt, amely észrevétlenül ízesített. A zsoltáros arra tanított, hogy csendesedjünk el, és úgy ismerjük el, hogy ő az Isten. Isten ma is halk és szelíd hangon szól. Csend kell ahhoz, hogy meghalljuk, mit mond. Sokszor önzésünk, sértett hiúságunk lármája nyomja el Isten hívó, figyelmeztető és szolgálatába küldő szavát mi bennünk. Pedig Isten ma sem a mennydörgések erejével szólal meg. Ő ma is halk, szelíd hang Istene. Jézus ma is meg akar jelenni a szívünk viharzó tengerén, és egyetlen kézmozdulattal csendet akar teremteni önzésünk viharaitól, háborgó szívünk kiismerhetetlen vizein.
1: Köszönöm szépen. Az Úr áldja meg az elhangzottakat, hogy Ézsaiás próféta üzenete az új szövetség Jézusában célhoz érjen a mi gondolkodásunkban és a mi magatartásunkban. Amen. Urunk Istenünk, megköszönjük jóságodat, kegyelmedet, megköszönjük, hogy mi a próféták után késő időben élhetünk, és a kinyilatkoztatást, a Szentírást, a Bibliát a kezünkbe véve, fölé hajolva, imádkozó szívvel tanulmányozva, és saját időnkre tekintve, korunk kihívásaira tekintve, újból és újból arra a következtetésre jutunk, hogy názáreti Jézusunk, a te kezedbe tesszük le életünket. Köszönjük, hogy te olyan szolga voltál, aki csendes, aki nem nyitotta meg száját az őt nyírók előtt, aki nem hallatta hangját az utcán, hanem csendes és halk, szelíd szavával közelítettél az emberekhez, így hozzánk is,
3: és csak

mondtad halkan, kövessünk téged, és mi követünk. Arra kérünk, áld meg életünket, és add, hogy amiről tanultunk, szolgálni tudjuk nemzetünket, szolgálni tudjunk téged, Urunk Jézusunk, a te kegyelmedből. Amen. Az Atya szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, és a Szentlélek legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Vajon mi a titka annak, hogy egy házasságban akár évtizedeken át is meg lehet tartani a szerelmet? Hogyan lehet erősíteni a házastársi elköteleződést? Hogyan lehet elkerülni egy kapcsolat kiüresedését, vagy éppen a válást ebben a kihívásoktól túlfeszített világban?
1: Love Story.
0: És azután.
2: Gere Rilla és Gere József műsora.
0: Love Story és azután című műsorunk. Ebben, mint házaspár, kedves feleségemmel vagyunk a házigazdái a műsornak, és mindig házaspárokat invitálunk meg ebbe a műsorba, és van, amikor egészen fiatal házaspárokat hívunk meg, viszonylag kevés tapasztalattal, Grilla talán tolt, hogy volt olyan, hogy 3 éve voltak házasok, csak hát izgalmas életük volt, behívtuk őket is. De most egy olyan házaspár van közöttünk, előre elárulom a titkot, akik 52 éve házasok. Tehát amit mondanak, az igen, kipróbált időben, és együtt maradtak, és hát megelőlegezem, hogy jobban szeretik egymást, mint talán amikor találkoztak, de majd ők erről fognak beszélni. Tehát hiszük, hogy az életük tanulságul szolgál önök számára, mi számunkra is ugyanúgy, bár mi 44 éves házasok vagyunk, úgyhogy mi se vagyunk már fiatalok ilyen értelemben, de egymástól is abszolút tanulunk. Úgyhogy remélem, hogy önök épülésére lesz, és szeretettel köszöntjük a stúdióban Pozsgai Józsefet és Jutkát, és köszönjük, hogy elvállaltátok a mai adásban való részvételt. És az a kérdésünk mindig így, hogy csak 3-4 mondatot magatokról bevezetőleg, és akkor utána belekezdünk a sűrűjébe.
3: Igen. Hát köszönöm a meghívást, köszönöm a lehetőséget. Magamról annyit, hogy egyszerű családból, egy szakmunkás vizsga után, egy érettségi után kerültem az Egyesült Izzóhoz, és amikor eljött az az idő, akkor még volt katonaság, akkor engem is behívtak katonának. Tulajdonképpen a Love Story-nk valamilyen módon a katonasággal összefügg, erről később majd többet fogunk mondani.
0: Köszönjük, Jutka.
1: Köszönöm szépen én is a lehetőséget. Én is egyszerű családból származom, 3 vagyunk testvérek, 2 öcsém van, és csecsemő és gyermekgondozónő a hivatalos szakmám, úgyhogy nagyon sokáig ebben a területen tevékenykedtem. Aztán később jöttek a változások, elköltözés, máshová, és de ami csodálatos volt, hogy egész addig is, amíg nem ismertem az Urat, ő már ismert engem, és ő egyengette az életemet. Így visszatekintve ezt tudom elmondani.
4: Hány gyermeketek Köszönöm. Van?
1: 3 fiú van, és 8 unoka.
4: Gratulálunk!
1: Köszönjük szépen!
4: És akkor most kezdjük el a Love Story-t.
3: Igen. Hát hadd menjek vissza egy kicsit a fiús évekhez. Gimnazista lehettem még a katonasság előtt, amikor már igencsak kezdtem érdeklődni a másik nem iránt, és a gimnazista társaim már különböző regényeket meséltek arról, hogy milyen élményeik voltak, hogy hódították meg a lányokat, és hát ez mint egy divat volt annak idején, nem tudom, a mostaniaknál lesz, hogy van, de egy idő után úgy éreztem, mintha le lennék maradva, talán nem is vagyok egészen egészséges, hogy én nem tudok ilyen csodás történeteket elmondani. De mielőtt folytatnám, azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy keresztény családban nőttem föl, és láttam, hogy a szüleim hűségesen, istenfélő módon élnek egymással, és bennünket is így neveltek. Tehát ez egy meglehetősen jó alapot adott nekem is, és amikor ők mentek a gyülekezetbe, akkor vittek engem is, és amikor reggelente imádkoztak, akkor mind a 3 gyerekért imádkoztak, megáldottak, és mikor eljött az az idő, hogy már én is önállóvá lettem, akkor én is elkezdtem imádkozni, Uram, adjál nekem is egy olyan választási lehetőséget, hogy az én házasságom belüli legyen, szabályos legyen, örömteli legyen, és vágytam, mint minden férfi természetesen, hogy jó szexuális kapcsolatba tudjak lépni, lehetőleg tartósan, vagy minél inkább tartósan. És itt jött be a honvédség, mert akkor még volt kötelező sorkatonai idő, és engem Debrecenbe soroztak be.
0: És akkor még 24 hónap volt?
3: Akkor volt, aki rendes katonaságot 24 hónapra, határőrséget 27 hónapra kellett vállalni. Én a rövidebb időszakba kerültem, és viszonylag jó helyre kerültem Debrecenbe, egy iskola ezredbe, mert akkor, akinek minimum középiskolai érettségéje volt, az egy ilyen iskola ezredbe került, akik aztán később tartalékos tisztek lettek, mint én is. De a lényeg az, hogy soha nem jártam még azelőtt Debrecenbe. Soha. Egyetlen egy ismerősöm nem volt. De később kiderült, és ez Istennek a bölcsessége, hogy az én szüleim és a Debrecenben a Marozsán házaspár ismerték egymást. De ezt én akkor még nem tudtam. Uh-huh. És amikor már túl volt az alapképzés azon az időszakon, megtanultuk a jobbra át, balra át, a fegyver mozgást, meg egyébeket, és ki lehetett menni a laktanáján kívülre, hát én kértem, amikor csak lehetett. És apukám meg anyukám ajánlotta, hogy hát van ott egy keresztény család, vedd föl velük a kapcsolatot. Ő volt a Marozsán János, meg Marozsáni Bolya néni, akit valószínűleg sokan ismernek már, nem csak úgy, mint Marozsáni Bolyát, aki később doktor lett, a feleségemnek iskolatársaként is. És egyik alkalom, amikor így éppen becsöngettem a... Milyen utca? Kassai utca, most valahány nem szám alá, Debrecenbe, mert az egyik csapat az kocsmába ment, a másik meg különböző szórakozóhely, moziba.
0: Mármint a katonatársak.
3: A katonatársak. Én megmentem a Marozsánékhoz. Becsöngetek, nem volt otthon, csak az Éva, Marozsán Éva, Ivolyának a húga. Beengedett, nem volt valami csinos, azóta valószínűleg változott ez a helyzet. És mondta, hogy vannak itt fiatalok, akik időnként alkalmat tartanak az ő otthonukba, és ha érdekel, akkor nézzünk együtt fényképalbumokat. Ez is egy ilyen klasszikus dolog, hogy ismerkedés, bélyegalbum, fényképalbum.
4: Ez komoly, azt a...
3: Na, és mutatott olyan képeket, ahol a fiatalok kirándultak a bükkbe, együtt voltak, voltak különböző rendezvények, és nem tudom, hogy ez úgy leszik egy speciális női érzék, megakadt, észrevette, hogy megakadt a szemem egy lányon.
1: A fotón.
3: A fotón, mert a fotók között is ez a lány többször szerepelt, és nagyon csinos volt, és nagyon tetszett. Szóval, tetszik neked ez a lány? Azt hiszem, akkor éppen szőke volt, és nagyon csinos a Jutka. Na, azt mondja, ha tetszik neked, akkor a következő alkalomra elhív, ha eljössz, akkor elhívom és összeismertetlek.

0: Innen talán jobb lenne, hogyha te folytatnád.
1: Igen.
0: Az elveidről.
1: Előtte hozzátartozik az, hogy a gimnázium ideje alatt én harmadikos gimnazista voltam, amikor egy nemzetközi kis táborba vettem részt, úgy, mint küldött, és rajvezető, csoportvezető, és minden voltam, de hívő még nem. És ott megismerkedtem egy német származású fiúval, akivel aztán sokáig leveleztem, de én a gimnáziumban csak latinul tanultam, nem tudok, de tanították, viszont a Helmut meg nem tudott magyarul, és ezért nekem kellett tanulni a német nyelvet. És beiratkoztam tanfolyamra, de hát azért sok idő az, míg eljutok odáig, hogy valakivel tudjak igazán beszélni, és Ibolya, aki már perfekt beszélt akkor németül, ő fordította le, amit a Németországból jött levél, és én megírtam a magyar választ, ő lefordította németre. És több alkalommal mentem úgy oda át hozzájuk, hogy majdnem szomszédok voltunk, egy háztömbben laktunk, és Ibolya fordította a leveleket, és amikor ott voltam, több alkalommal volt, olyan jókedvű társaság volt a szobában, nem tudom, hogy kik, mik voltak, csak mikor rákérdeztem, akkor mondta az Ibolya, hogy gyere, nézd meg, hát nem titkos dolog ez. Úgy jártunk, és úgy voltunk barátnők, hogy erről én nem tudtam, hogy az Ibolya keresztény. Azt láttam, hogy becsületes, hogy nagyon rendes, rendkívül okos, de az, hogy ő nem is volt divat, vagy szokás, hogy az ember abban az időben, a 60-as, 70-es években erről beszéljem, de bementem, sok-sok fiatal volt ott, és hát úgy meglepődtem, hogy mindegyik olyan vidám, olyan szabadon beszélgetnek, és egyik témájuk az volt éppen, hogy vasárnap miről volt szó az Isten tiszteleten. És mikor ők ezt úgy elmondták, hogy kinek mit mondott az ige, hogyan hatott ez rájuk, úgy elcsodálkoztam, hogy milyen furcsa, hogy hasonló dolgok foglalkoztatják őket is, és mert kicsit úgy érdekelt is a dolog, olyannyira, hogy 68 pünkösdjén elmentem az akkori Debreceni Szabad Keresztény Gyülekezetbe.
2: Akkor te nem keresztény családból
1: nem,
2: származol.
1: Nem. Uh-huh. Apukám pártfunkcionárius volt.
2: Húha, az igen.
1: Hát igen. Ebből aztán később lettek is problémák a családban, amikor én, mert az nem volt baj, hogyha elmentem az Aranybikába, akkor 5 órai tea volt, hogy mentem oda táncolni, fiúkkal barátkozni, az nem volt baj. De amikor kiderült, hogy én templomba járok, hát nem dicsértek meg érte, finoman szólva, és apukám nagyon haragudott azért, hogy lejáratom őt, hogy a pártba meg... Na, szóval nagyon nehéz időt éltem át, olyannyira, hogy olykor nem mondtam meg, hogy én a templomban megyek, hanem megyek táncolni. Tehát hazugságban éltem elég sokáig, még hónapokig.
3: Kár, hogy akkor gyülekezetben még nem táncoltam.
1: Igen.
3: Aztán később
0: az
3: volt, vagy van is ilyen, tehát akkor nem is hazudtál volna.
1: Igen, és elmondtam utána ezt a problémát, mert azért belülről csak feszített, hogy minden vasárnap hazudok a szüleimnek. És ez egy nem jó érzés volt, és felvállaltam, hogy odaálltam melléjük. Két pofon kíséretében apám azt mondta, hogy na jó, akkor költözzek el otthonról. Aztán nagyon bevonultam a szobába, ott imádkoztam, a testvéreim nem is értették a dolgot, hogy miről van szó, és másnap reggel azért anyu azt mondta, sehová nem kell elmenned, apáddal megbeszéltük, sokként érte ez a dolog, amit most hallott tőlem, úgyhogy fogadjam el ezt egy ilyen reakciónak, de legyek óvatos, mert hát azért tudod, hogy hát mondom, oké. vasárnap jött, és közöltem velük, hogy megyek a templomba. Apukám szeme szikszátrult, de miután én bejelentettem, este nem volt zűr, nem problémázott, hogy oda megyek, de amikor családi összejövetel volt, mert az nálunk tradíció volt, hogy névnapokat, névestéket megünnepeltük. Anyukám még 80 testvérek. Tehát voltak alkalmak, hónapok, amikor úgy összejött a család, énekeltek a szülők, én pedig, ahogy anyu testvérei is férjhez mentek, megnősültek, jöttek az unokatesok, és nekem, mint az elsőnek, a legidősebbnek természetes volt, hogy vigyázok a gyerekekre, amíg a szülők bent kártyáznak, dalolgatnak, és amikor már nagyobbak voltunk, mi is bementünk oda énekelni. A keresztapám citerázott, a másik nagybátyám harmonikázott, egy kis jó kis zenekar volt, énekeltünk, táncoltunk ott a gyerekekkel, tehát egy ilyen légkörben éltem végül is. Voltak nehezebbek is, de ezek a szép dolgok, amikre úgy szívesen visszaemlékezem, és igen, Ibolya nénének köszönhető, hogy mertem vállalni a szüleim előtt azt, hogy igen, én templomba járok. Attól kezdve természetesen megváltozott az életem, bár ezzel a német fiúval sokat leveleztem, és meg is látogatott bennünket, a szüleimet megismerte, és a rokonságot, és azt terveztük akkor, 18 évesen, hogy férjhez megyek, és ő lesz a férjem.
2: De közben jött Józsi.
1: Így van,
3: a Józsi már várta ezt a pontot, hogy mikor jutsz el ide, hogy ő is.
1: Most már aztán közben megismerkedtem mivel jártam ifjúsági. Az imakörbe, igen. Az ifjúsági órára, megismerkedtem Józsival, és eleinte én teljes mértékig csak barátságnak gondoltam, úgyhogy az, hogy én levelezek Németországba, arról igazán nem beszéltem neki róla nagyon sokáig.
2: Szerintem jó igen. is volt.
0: Igen. Akkor visszamegyünk az Évi féle meghíváshoz. És azon az alkalmon, az előtt, nekem már hevesen dobogott a szívem, hű, egy ilyen klassz csajjal összeismerkedni. Mi lesz ebből? Talán nekem is terem ott valami. És tényleg úgy volt, hogy bementem, és ezek ott énekeltek, beszélgettek, az, hogy miről volt szó, milyen igen, meg milyen bizonyság, semmire nem emlékszem.
3: Pedig te keresztény fiú voltál akkor.
0: De én olyan szerelmes voltam, amióta megláttam a képem, alig vártam, dobogott a szívem, na, és akkor tényleg bemutattak, ezt még gyorsan a zárójelbe elé teszem, hogy korábban a Jutkának voltak alapelvei. Egy, ő nem fog sose férjhez menni. Kettő, de ha mégis, az biztos, hogy nem katonához. Aha. Három, ha mégis, akkor biztos, hogy nem katonához és nem pestihez. Na most aztán a későbbiekben ez megváltozott.
1: Ez megváltozott. Úgyhogy Józsinak ezt el is mondtam akkor.
0: Bemutattak az Ibolyának, nagyon aranyos volt, nagyon csinos volt. És aztán volt egy olyan időszak, talán az életem legszebb ilyen love story-s időszak, amikor elkezdtünk sétálni, megengedte, hogy hazakísérjem, megengedte, hogy megfogjam a kezét, megismertük a nagy erdőt, nem csak az erdei utakat, a padokat is. Fülig szerelmes voltam, és erre nagyon hálásan emlékszem vissza, sőt, úgy tekintem ezt, hogy ez egy ajándék. És azért is mondom ezt, mert igen, Isten adta a szerelmet, a szerelem jó dolog. És pláne úgy, hogy ha az Úrtól kérünk társat és vezetést. És aztán elkezdtünk fagylaltozni a pálmacukrászdába, elkezdtünk strandra járni, Debrecenben nagyon jó strand volt már akkor is, és aztán egyre többet randiztunk, és akkor már annyira nem is volt fontos, hogy a Marozsánékhoz menjünk, csak hanem amikor lehetett találkoztunk. Úgyhogy akkor, mikor én már a kiképzésnek a másik szakaszába kerültem, akkor a sporttiszt adott ingyen belépőket a strandra, hogy edzük magunkat, hogy víz alatti úszás, meg gyors úszás, ilyen dolgokra. Na most én mindig felhasználtam ezeket a lehetőséget, és mentem, és elhívtam randira a strandra.
2: És elmentél?
0: Elkísérte a bátya.
1: Az öcsém elkísérte. Nem volt jó híre Debrecenben a katonáknak. Azért ezt hozzá kell tenni.
2: Wow.
1: Nem volt jó híre. Mm. Ezért volt bennem is az, hogy na, katonával
2: ezért
1: nem.
2: Vigyázzuk.
1: Igen. Igen. Ami könnyebb volt, hogy tudtam, hogy keresztény igen. gyerek, fiú, a szülei is azok, tehát nem kell nekem attól félni, hogy bármi baj okoz benne.
2: És mikor lobbant fel benned a szerelem?
1: Sokkal később. Uh-huh. Bennem a beszélgetések és a találkozások hozták ki azt, hogy hát ez a fiú itt van, kéznél van, tudok vele beszélni, és akkor úgy elkezdtünk magunkról beszélni, hogy is tervezzük a jövőt. Debrecenben van egy kis cukrászda, a Gödör volt a neve, és tudom, ott fagyiztunk, és akkor elkezdett ott arról beszélni, hogy na hát hogyan is gondolod? Hát mondom, figyelj ide, eddig nem beszéltem róla, de én már elkezdtem. Nekem van egy srác, aki jönni fog, és feleségül akar venni, és jön októberbe a születésnapomra, és karácsonyra tervezzük az esküvőt. Na, szegényként padlót fogott,
0: ahogy
1: ma szokták mondani, és akkor, de közben már mindennem is ott volt az, hogy tényleg hogyan is van ez.
2: Uh-huh. Valami
1: most
2: alakult.
1: Valamit kell tennem. És nem tudtam pontosan, hogy hogyan is döntsek, és elmentem Ibolya nénihez, aki az Úr nagyon megáldott sok minden jó dologgal, és tükröt tartott elém. Nézem Helmutot, nézem Józsit. Mi az egyik előnye, mi a másik előnye, gondoljam át, és akkor ezeket úgy leírosgattam, hogy hogyan is. És akkor már úgy voltam, hogy hát igen, azt hiszem, mégis a Józsi mellett kell döntenem. Józsit közben felhívták Pestre szolgálatra, én ott maradtam Debrecenbe, és Józsival is leveleztem, és a Helmuttal is leveleztem.
0: És
1: akkor volt a Táncdal Fesztivál, 69-ben, és Kovács Katinak van egy olyan száma, ami nagyon szíven érintett. Szíved cseréljen ki, hazát cserél, mert bárhol élsz, mindig csak félig élsz. És ez nagyon, nagyon a szívemen talált. Akkor mi már jártam közösségbe, de nem volt olyan erős a hitem. A másik ilyen ének, azt meg a Harangozó Teri énekelte, hogy zúgnak a harangok, vasárnap volt. És a vasárnap, a templom, a harangok, szóval még inkább összezavart a dolog, hogy akkor most mit is kell csinálnom, hogy is legyek, és hát mondom, Ibolya néni segített itt a tükörállításban elém, a bölcs döntésben, és azt hiszem, hogy jól döntöttem, hogy
0: igen. döntöttem. Igen, határozottan. Alá tudom támasztani.
1: De októberben jött a Helmut. És nagyon kedves volt. A család minden tagja elfogadta. Józsit, mikor behívtam, hogy megmutattam a szüleimnek, apukám nagyon-nagyon pokróc módon bánt vele, tehát miköze hozzá, miért jön ide, mit akar, te már a Helmuté vagy, meg stb. Tehát ez egy ilyen idő volt, és jött a Helmut, és végig beszéltem vele, hogy hogyan tervezzük az esküvőt karácsonykor. Melyik rokon kinél fog aludni, hogy lesz a ruhát, hogy ő veszi, és közben el kellett indítanom.
3: Bocsánat, mi csak ülünk, aztán nézünk meg, hallgatunk, mert én nem tudtam, bár 48 éve ismerlek benneteket, de nem tudtam ezeket a részleteket. Igen, mondjad, bocsánat.
1: Hát igen, úgyhogy... És akkor Ibolya néni, mikor ezt a tükröt állította, hozott egy igét nekem, hogy gondolkozzak el ezen. Hát nem lettem okosabb tőle, mert a hitem még mindig olyan bizonytalan voltam, hogy most mit is tegyek. Ugye a szüleim nem tudtak támogatni, nem is támogatták Józsit, meg egyáltalán nem, hogy ő vele. Ez a fiú, ez egy nagyon gazdag, jómódú családból származott, és én egyszerű családból származok. Szinte szegények voltunk. Tehát az, amit ő kínált, az nekem nagyon-nagyon imponált.
0: Meg a családnak.
1: De, igen.
0: Szerették volna.
1: De ami nekem nagyon tetszett a Józsiban, ez az egyszerűség. Hogy ő mindig elmondta. Ami a szívén volt, ő azt elmondta. Szabad döntést adott nekem, hogy ő nem akar befolyásolni, de tudjam azt, hogy ő nagyon szeret. És a Helmut nagyon kedves volt, de soha nem mondta azt, hogy szeretlek, vagy hogy szép vagy, vagy semmilyen dolgokat. Úgy megvoltunk egymásra. Nem voltam igazán szerelmes bele sem, csak úgy mint 17-18 éves lánynak jól esett, hogy egy 8 évvel idősebb fiú felfigyelt rám, hogy német, hát azért akkor ez nagy divat is volt, hogy a lányok sokan férjhez mentek Németországba. Aztán közeledett, hogy a Helmut visszautazik Németországba, és az állomáson mondtam, hogy ne várjon meg, nem fogok kimenni hozzá. Nagyon nehéz volt, mert nagyon kedves volt, nagyon figyelmes, rendkívül udvarias volt, és minden. És az utolsó percben mondtam neki, egész addig úgy hitegettem. Mert akkor dölt el bennem igazán, ott a vonat, ahogy kikísértem a pályaudvarra. Akkor dölt el igazán, hogy semmi közünk egymáshoz. Semmi közünk.
2: Mikor mondtad el ezt Józsinak?
1: Rögtön írtam a levelet, hogy döntöttem, és mélyíthetjük a kapcsolatunkat.
0: Józsi meg szárnyalt.
1: És én meg a következő vonattal jött le.
2: Mert hogy neked szerelem volt első látásra.
0: Igen. Meglátni és megszeretni.
3: Sőt, már fotón.
2: Igen, tényleg nem is látásra.
0: Hát olyan meseszerű volt, hogy... És mindezt én egyértelműen az Úr ajándékának tekintem. Mert az, hogy ő hogyan vívódott, meg előzően, mitől, erről nekem nem volt tudomásom. De az, hogy ő végül is így döntött, ez is az Úrtól való.

0: a Marozsán család segítsége, befogadása, hogy éppen ott egy ifjúsági alkalmon találkoztam. És a későbbiekben is, ami aztán úgy folytatódott, hogy leszereltem, és a leszerelés előtti napon még nem tudtam, hogy hogy lesz a továbbiakban, mert amikor megszületett ez a döntése Jutkának, volt egy nagyon nehéz időszak az életünkben, az enyémbe, de a Jutka ebben nagyon sokat segített. Váratlanul kiderült, édesanyám rákos. És akkor még a dr. Mézes Zsigmond, a gyülekezet akkori vezetője, onkológus volt, és ő állapította meg, és Jutkának mondta el, hogy készítsen fel engem, hogy az édesanyámat rövidesen el kell engedni. És ez egy nagyon nehéz időszak volt, a nagy láv öröm, meg a döntés, meg minden együtt.
1: És el is ment anyu.
0: Úgy folytatódott, hogy valóban néhány héten belül el is kellett őt engedni, és a temetésén már Jutka is ott volt, ott állt mellettem, és ott zokogtunk együtt. És tényleg ez egy nehéz időszak volt. De, és ezt nagyon-nagyon határozottan látom visszamenőlegesen, az Úr tervébe ez így szerepelt, hogy édesanyám, én voltam a legkisebb gyermek a családban, és hát nagyon nehezen viseltem. Anyás voltam, házias voltam, úgyhogy nehéz volt elengedni, de addigra ott volt Jutka, és Jutka meg nagyon mellém állt. Akkor még nem volt hivatalos a kapcsolatunk, de szerettük egymást, ő ilyen módon szeretett, és miután ez megtörtént, rövidesen kitűztük az eljegyzést is.
2: Mondja. Igen, azért is, mikor már Helmuttal eldöntöttük, hogy vége, és Józsival akkor mélyítsük a kapcsolatot, és azt tanácsolta akkor Ibolya néni, hogy mivel a Józsi hamarosan le fog szerelni, a családban nincs nő, hogy gondolkozzunk ezen, hogy minél hamarabb össze kellene házasodni. Amit már Józsi forgatott az agyába, de én nekem még nagyon messze voltam gondolatban is ettől. És amikor ott voltam a temetésen, akkor láttam, hogy igen. Azt hiszem, hogy szükség van rá. Úgyhogy Józsi anyukáját eltemettük februárban, és még abban az évben, áprilisban, húsvétkor megtartottuk az eljegyzésünket.
0: Igen.
2: Igen. És gondoltuk is azt, hogy hogyha leszerel, akkor már célszerű is lesz, ha azonnal összeházasodunk. Neki is egy új élet, nekem is egy új élet, nincs anyuka, ott van az édesapja, aki
0: beteg volt.
2: Ápolásra szorult, sok mindenben kellett őt segíteni. Tehát ezek a tények mint arra inspiráltak bennünket, hogy minél hamarabb legyen esküvő.
0: És a nagy szerelem.
2: És a, na igen.
0: A fellobbant lángoló
1: mert
0: szerelem.
1: Mert akkor már nálad is.
2: Akkor már nálam is, igen. Az amikor el tudtam engedni Helmutot, utána változott meg bennem is az érzés, az érzelem, és utána már megengedtem, hogy megcsókolja, már megengedtem, hogy megöleljen, de az Úr minden tekintetben úgy megőrzött bennünket. Igen. És elmondhatjuk azt tényleg, hogy jókor voltunk jó helyen, hogy Isten úgy rendelte el a dolgokat, hogy mégis leszerelt a Józsi, mégis meg tudtuk tartani időben, úgy, ahogy terveztük az esküvőt. De hát nagyon sokat beszélgettünk.
1: Budapesten kezdtétek az életeteket.
0: Igen.
1: És hogy jöttek a gyerekek?
0: Hát miután összeházasodtunk, akkor én a munkahelyemről kaptam egy beutalót, akkor még volt szakszervezet, és én szakszervezeti bizalmi voltam, mert tudtam, hogy valamit azért a honvédség után is muszáj csinálni, és hát jó, hát akkor legyek szakszervezeti bizalmi, úgyhogy én voltam az, aki a szakszervezeti tagdíjat beszedtem a munkatársaktól. Itt hadd mondjak el egy érdekes szituációt, hogy milyen lelkesen adták oda a tagdíjat. Itt általában idősebb szakemberek voltak már, tapasztaltam, És akkor, amikor mentem, mikor volt a fizetésnap, hogy jöttem és kérem akkor a tagdíjat befizetni, az egyikre ez nagyon megmaradt bennem, azt mondja, a tűz égesse ki a zsebedet! Szóval ez volt a szakcsöveti aktivitás. Na mindegy, a lényeg az, hogy ennek aztán érdekes módon később is volt jelentősége, hogy mégis vállaltam ilyen állami társadalmi munkát, mert végül is ezen keresztül segített az Úr bennünket önálló lakáshoz. Mert az életünket abba a lakásba kezdtük, amit az én szüleimtől örököltünk. Amikor megvolt az esküvő, utána már úgy voltunk, hogy akkor szülessenek gyerekek.
2: De még 3 évig nem volt.
0: És akkor ajánlották nekem a munkahelyen, hogy hát figyelj, hát add be te is a kérelmedet, hogy hát ha összejön ez a fiatal házasok vagytok, mind a ketten, hogy hát ha sikerül. De hát tudtam én, hogy hogy megy akkor. Ha valaki pártitkár vagy haverja, munkásőr vagy haverja, kisztitkár vagy haverja, vagy bármi ilyen, vagy az igazgatónak.
1: Azok részesülnek előnyben.
0: Úgyhogy nem sok reményt fűztem hozzá, de ezt elmondtam az akkori fiatal házasok körébe, és ez egy fontos momentum, hogy amikor összeházasodtunk, hozzánk hasonlóan fiatal házasok körébe kerültünk a gyülekezeten belül.
1: Ezt szeretem volna kérdezni, ez hogy akkor Budapesten itt elkezdtetek a szabad keresztény gyülekezetbe járni.
0: Igen. És ez egy nagyon komoly hátteret adott, és elmondtuk, hogy van egy ilyen lehetőség, szeretnénk, nem sok lehetőség, de imádkozzunk ezért közösen. Aha. És képzeljétek el.
1: Átlépünk a párt fölött,
0: igen,
1: vagy.
0: Igen. És egyik alkalom a hivatal szakszereti titkár, hogy Józsi, mikor vagytok otthon? Hát miért? Hát mert mennénk megnézni, hogy milyen körülmények között laktok. És akkor kijöttek, megnéztek, és mi csak úgy húztuk a nyakunkat, jutkával mond, ő is kérdezte, hogy mit akarnak ezek itt.
2: Mert hogy? Abba egy 110 négyzetméteres lakásba értek a Józsi szülei. És Józsi apukája időközben meghalt, és ott maradtunk mi ketten, és a Józsinak a bátyja. Tehát, ha így nézzük, nem voltunk rá jogosultak, de nagyon rossz elosztású volt a lakás, és voltak feszültségek az együttélés miatt, és ezért úgy nagyon vágytunk egy napos, világos lakásra, mert ez egy ilyen udvari, gangos, körfolyosós ház volt, és hát a nap nem sütött be. És a nyugatiba akkor még nagyon gyakran jöttek a füstös mozdonyok.
0: Csengeri utca 63 Igen. Második
2: és
0: emelet.
2: Mindig olyan kormos volt, és amikor úgy döntöttünk végül is, illetve az Isten, úgy segített bennünket, hogy jó lenne most már azért, ha lenne egy gyerekünk. És azt tanácsolta Zsiga bácsi, hogy menjünk el egy hétre a Fekete tenger, melyik tengerhez?
0: Ott.
2: Igen. És akkor
0: Mamajába
2: mentünk, Konstanca. És befizettünk egy ilyen társas útra, elutaztunk, és már állapotosan jöttem haza.
0: Áldott állapotban voltam.
2: És Zsiga bácsi megerősített ebben nem sokkal, mikor elmentem hozzá meglátogatni, és azt mondta, hogy ez egy erős fiú. Ez ő volt a Péter, aki azóta is egy nagyon erős fiú, hál' Istennek.
0: Most fogunk penni a szalagavatójára.
2: Nem az övére, hanem a fia szalagavatójára.
0: A fiára,
2: Az unokára.
0: Ő is Pozsgai Péter.
2: És amikor kijöttek a szakszervezettől, a vállalattól megnézni, hogy milyen körülmények között lakunk, hát nem bátorítottak. Viszont az imaórán, amit te vezettél, ott voltunk, bizony, az ifjúsági órán. Azon az ifjúsági órán ott voltál te is, és imádkoztunk, három esemény volt, amiért felálltunk, hogy kinek milyen problémája volt. És tudom, hogy én akkor a lakásért álltam föl, hogy bár igazán nem vagyunk rá jogosultak, de az Isten ennél hatalmasabb is, és mindezek fölé mégis meg tudja adni, hogy mi megkapjuk azt a lakást. És amikor egy idő után értesítették a Józsit, hogy megkaptuk a lakást, azt mondtuk, jó, akkor jöhet a testvér. Úgyhogy
1: itt ülhetett meg. Három gyerekig meg sem álltatok.
0: Nem, közben, nem. Igen? Az volt a jó benne, hogy azért volt még egy ilyen lehívás, a szakszervezeti titkár úr lehívott, akkor, amikor indultak a pártszemináriumok. És azt mondja, te Józsi, már akkor eldöntötték, hogy a lakásom.
2: Már remények, már akkor megkaptuk.
0: Azt mondja, nem látom a nevedet a párt. Oly, azért nem láttad, mert én nem is iratkoztam föl, és mondom, én egy keresztény családban nőttem föl, a szüleim is azok voltak, és én ebbe a szellembe járok a feleségemmel együtt a gyülekezetbe, és azt szeretném, hogy a gyerekeim is ezt a vonalat követnék. Erre a következőt mondta, de kár, hogy ezt nem egy néhány nappal előtte tudtam meg, mert akkor biztos, hogy ez a lakás az nem ilyen. És itt megint visszajön, nagyon határozottan, hogy az Úr kezébe tartja az életünk minden eseményét, és ő már akkor úgy rendelkezett, hogy ez végérvényesen a miénk. Be is költöztük, igaz, hogy a második gyerekünk hamarabb megszületett, elkészült a lakás, de nagyon-nagyon örültünk, meghívtuk a fiatalokat, jöttek az idősek segíteni, pont karácsonykor, úgyhogy nagy-nagy öröm volt, és hát az Úr bizonyossága, bátorítása mindez az életünkbe, és ezt elmondjuk azóta rokonunknak, ismerősöknek, és aki majd megnézi ezt a felvételt, legyen jó reménységben, mert az Úr minden élethelyzetben ott van és segít. Amen.
2: És ami csodálatos még a mi házasságunkban, hogy ugye én egy hitetlen családban nőttem, de nagyon jó volt a debreceni közösség a fiatalok között, Ibolya nénivékkel. És amikor fiatal házasok voltunk, és Ibolya is férjhez ment, és ő is Pestre költözött, létrehoztunk egy H2O, egy házaspári, a férfi és a nő és az Isten kapcsolata, és H2O-nak neveztük el ezt így akkor, és nagyon sok fiatal férjhez ment, megnősült, és bekapcsolódtak ebbe.
1: Budapesti csoportba.
2: Budapesti csoportba. Igen.
1: És nagyon ezután... sokakkal,
2: itt kerültünk kapcsolatba, nem tudom neveket szabad említeni.
3: Ahogy gondolod.
2: Mindegy, nagyon sokakkal, és ezek a kapcsolatok nagyon sokat segítettek akkor nekem, aki nem ismertem a bibliai eseményeket, történeteket, sok mindent nem tudtam, de itt a testvérek. Olyan őszinték voltunk egymás között. A nehézségekről mertünk beszélni. Akkor még a gyerekeink kúszó-mászó gyerekek voltak, a Puskásék, a Bánátiék, a Mézes Áron, meg a többiek, tehát, és a mieink, meg még sokan mások, és annyira jó volt az, hogy hol az anyagi dologról beszélgettünk, hogy ki hogy osztja be azt a kis keveset, amilyen van, hogyan neveli a gyereket, hogyan takarít, hogyan célszerű, nem mintha kosz lett volna, vagy ilyesmi, de van egy logikai rend, hogy ha így csinálom, akkor hamarabb végzek, vagy más egyéb dolgokban is, a pelenkamosás. Hát ugye nem volt még olyan jó dolgunk, mint ma már, hogy ezeket az eldobós pelenkákat, bizony, hogy azok tiszták legyenek, rendesek legyenek, azért sokat kellett nekünk ezért dolgozni. De itt nagyon jól tudtuk

0: igen.
1: De ti a gyülekezetben ugyanúgy nagyon erőteljesen szolgáltatok, gyerekmunkától kezdve.
2: Igen.
0: Presbiter voltál.
1: Józsi, presbiter voltál, meg én úgy emlékszem rátok, mint ilyen abszolút pillérei, tartószlopai a gyülekezetnek. Igen. Stabil, megbízható, munkabíró, terhelhető, kiegyensúlyozott, hűséges, tehát ez mind ott volt én előttem is, mint hát néhány évvel vagyok fiatalabb nálatok, úgyhogy ez nekem úgy mindig példa is volt egyébként.
0: Igen, nekem is.
2: Én ezt úgy látom, hogy ez is Isten kegyelme, hogy összeszövődött a magánéletünk, a Love Story-tól kezdve, aztán később is.
0: Ah, de jó.
2: A gyerekszületésekkel, gyerekneveléssel kapcsolatban úgy használt bennünket az Úr, hogy Jutka gyerek és csecsemő gondozó, tehát ő szakmabeli, és nagyon sok mindent meg tudott csinálni, és erre meg tudta tanítani a kortársakat, a fiatalokat. Úgyhogy ez is nagyon jó volt, és aztán később ez azzal folytatódott, hogy az Úr különös kegyelme, hogy belekerültünk mi is az ébredésbe, a hölgyes ébredésnek a nagy folyamába, ahol annyira megnövekedett a gyülekezet, hogy szükség volt újabb szolgálatokra. Uh-huh. És ránk bízták a gyerekszolgálatokat.
0: Aztán... Hány évig csináltad, kedves Jutka?
3: Nem is tudom, 40 valamennyi ideig.
2: Úgyhogy ennek nagyon örültünk.
3: 76-tól
2: engem
3: nyugdíjazásunkig.
2: Fiatal korom ellenére először presbiternek választottak, szóval jött az életünkbe egy olyan időszak, hogy teljes időben szolgálhattam Laci mellett 15 évig.
0: Wow.
2: Úgyhogy ez is egy nagyon áldott időszak volt. De azzal, hogy nyugdíjba vonultunk, nem szakadt meg ez a kapcsolat, úgyhogy most is, amit csak lehet, azt elvállaljuk, és nagyon örülünk, hogy
0: mai
2: ehhez a közösséghez tartoztatok.
0: Van szolgálatotok a gyülekezetben,
2: igen.
0: Te a médiában dolgozol folyamatosan.
2: Igen, része
0: fotós
2: vagyok
0: vagy...
2: én is a vasárnapi istentiszteletek közvetítésének, ott állok
0: itt
2: az egyik.
0: Itt is köszönjük neki,
2: komor, mert kamera
0: mögött. A pusztívét is látjuk.
2: Jutka pedig maradt a gyerekek között, de hát úgy, mint beosztott, mert közben
3: másra van bízva. Most már nem én irányítom a csoportokat.
2: És hát az Úr különös kegyelme, hogy én is Mézes Lacival és mással imakört is vezetünk. És mivel
0: hát
2: modern...
0: ugyanez a csapat igazából átfedésekkel azért megmaradt.
2: Megmaradt.
0: Ez gyönyörű.
3: A barátság, a szolgálat, a szabadidő együttöltése. Hát
0: ez gyönyörű.
3: Hát Ibolyáikkal voltunk nyaralni többször is, és tehát ezek olyan csodás dolgok. Uh-huh. Nagyon sok jó dolgot éltünk át így a táborokon keresztül is. Először csak gyerektábort szerveztünk Szabolcsnak az javaslatára. Aztán megerősödtünk mi is, és tapasztalatot gyűjtöttünk, és aztán már családos tábort Szlovákiába. Uh-huh. Két busszal mentünk el, nagyon sok családot vittünk el, és nagyon-nagyon építő, nagyon jó volt, és ezek a kapcsolatok mindig közelebb hoztak egymás, minket is, mint házaspárt, minket is, mindenképpen. Uh-huh. Nem egyedül döntök én vagy ő, azt megbeszéljük. Uh-huh. És ez a családi dolgainkban is így van. És különös hála van a szívemben, erről nem beszéltünk, de most eszembe jutott, hogy a mi esküvői igénk az volt, hogy...
2: Keressétek először az Isten országát.
3: És az ő igazságát.
2: És az ő igazságát.
3: És a többi mind megadatik.
2: És ez
3: megtalál.
2: Teljes módon megvalósult, és mind a mai napig megvalósul.
3: Igen.
2: Úgyhogy ezt tudjuk javasolni az utánunk jövőknek is, és nagyon örülnénk, hogyha más is hasonlóképpen ilyen áldásokban részesülne, talán a mi példánkat, vagy mások jó példáját látva.
0: Én azt gondolom, ez gyönyörű.
1: Ez gyönyörű végszónak is, de Lilla, te fejezd be akkor, légy szíves.
0: Nagyon-nagyon köszönöm, én csak ismételni tudom most magunkat, hogy mekkora példák voltatok eddig is, és hiszem, hogy továbbra is azok vagytok ezen a műsoron keresztül is. Hiszem, hogy sokakhoz eljut a bizonyságotok, és továbbra is kívánjuk az Isten gazdag áldását az életetekre.
2: Köszönjük szépen. Egyedül az Úr ilyen dicsőség.
3: Így van.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Örömmel.

0: Love Story.
1: És azután.
2: Gere Lilla és Gere József műsorát hallották.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjait a címe, táplálék és nyugalom. A mai ige, Ezikiel 34:15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van. Nem fölfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával. A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szentlélek nyitja meg a szívünket. Sőt, maga Krisztus az élet kenyere a hívők számára. Nagy pásztorunk itt azt ígéri, hogy ő maga adja nekünk ezt a szent táplálékot. Ha egy vasárnap földi pásztorunk talán üres kézzel prédikál, mennyei urunknak sohasem üres a keze. Ha lelkünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk. Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van. A kutyák nem zavarják fel, a farkasok nem fajják föl őket, nem hajszolódnak nyugtalanul ide-oda. Az Úr keres számukra pihenőhelyet, hogy a fölvett táplálék meggyökerezhessen bennük. A kegyelem ígéje nem csak megtart, hanem meg is vigasztal minket. Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és megnyugvásunkhoz szükséges. Ha az igehirdetők talán nem tudják elcsöndesíteni szomjúságunkat, keressük az Úrnál a megnyugvást. Az Úr indítson bennünket ma is arra, hogy az ige legelőjén táplálkozzunk, és így nyugodjunk meg. Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság és az elmélyült békesség jellemezné napunkat. Munkaév kezdő konferenciák. A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaév kezdő konferenciáját a Harangtorony szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-25-26-án tartja a munkaév kezdő lelkész konferenciáját. Helyszíne az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszón, a Jókai Mór út 41-ben. Felföldi László a Kovász Fesztiválon nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Család Fesztivált augusztus 20-án Pécset, a püspöki palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi Szent Misével zárult, amelyet Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Felföldi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncelebrált Szent Mise bevezetőjében kiemelte, nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

reggeli csendesség. Minden javukra válik az Istent szeretőknek.

Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik. Azoknak, akik az ő végzése értelmében arra hivatottak, hogy szentek legyenek.

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy olyan nehéz, megpróbáló élethelyzetbe kerültünk, hogy azt éreztük, innen már nincs tovább. Ebből már nem lehet jól kijönni. Ha ilyenkor csak a láthatókra nézünk, arra, amit tapasztalunk, elerőtlenedünk. Eluralkodik rajtunk a csüggedés. Ha azonban Istenre és az ő ígéreteire tekintünk, újra megtelik a szívünk hittel, reménnyel és örömmel. Még annak ellenére is, ha a körülményeink ideig, óráig ugyanazok maradnak. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik. Pál apostol élő hittel, teljes bizonysággal jelentette ezt ki. Nem azt mondta, hogy látjuk, érezzük, tapasztaljuk, vagy úgy gondoljuk, hanem hogy tudjuk. Ha minden látszat az ellenkezőjét mutatná is, akkor is tudjuk. Hiszen Isten már egyszer egy megrendítő példával igazolta ezt. És ez a példa nem más, mint Jézus Krisztus keresztje. Nem lehet nagyobb rosszat elképzelni, mint Jézus golgotai gyötrődését és kínhalálát. És Isten ebből a legnagyobb rosszból hozta ki a legnagyobb jót, a mi megváltásunkat. Ilyen hatalmas a mi Istenünk. Ezért állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy nekünk is minden velünk történt rossz a javunkra válik. Akkor is, ha nem értjük azt, ami történt, és azt sem, hogy miért éppen velünk történt. Az örökkévalóság szemszögéből nézve azonban nagyon is megvan az értelme.

Pál apostol azt is elmondja, hogy nem mindenkinek válik minden a javára, csak azoknak, akik őszinte szívvel szeretik az Urat. Nem csak az ő áldásait, ajándékait, hanem őt magát, akik elköteleződtek mellette, és komolyan veszik az ő törvényeit.

Te szereted őt igazán? Szeresd még jobban. Szeresd őt teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. És akkor még az életed mélypontjain is bizton állíthatod, hogy tudom, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 25-e. Galatákhoz írt levél 4. fejezet, 8-tól 11. versig. Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? Aggódva figyeltek a napokra, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam értetek. A Galatában élő hívők nagy utat tettek meg a bálványimádástól az igaz Isten imádásáig. Sötétségből a világosságra jutottak. Hogyan fordulhat elő az, hogy most visszamennének a sötétségbe? Úgy, hogy ők ezt észre sem veszik, mert a szentségre való törekvés újabb lépcsőfokának gondolják. Annak van beállítva ugyanis. Úgy tanították az akkori tévtanítók, hogy ha még közelebb akarnak jutni Istenhez, akkor elengedhetetlenül fontos olyan régi rendelkezések megtartása, melyek látványosak, tetszetősek, ugyanakkor nem kívánnak életváltozásokat. Például zsugori maradhat a szív, elég, ha templomi ajándéknak van kikiáltva az, amivel a szüleit támogathatná az ember. Jézus Krisztus nem eltörölni jött a törvényt, hanem helyes értelmezést adni annak. Szívbéli, igazi változást akart, újjászületést, és nem egy külső meszelést. A tévtanítók viszont olcsó megoldást nyújtanak a változni kényszerülő ember elé, aki így a könnyebb utat választaná inkább. De ne így legyen közöttünk. Ismerjük fel az evangéliumot idézőjelben vizező tanítókat, és vizsgáljuk meg, vajon a Biblia tanításával összeegyeztethetők, vagy sem. Ehhez persze ismernünk kell az igét, méghozzá jól és alaposan. Vegyük a fáradtságot, és tanuljunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Ekbald írta Wisconsin államból, az Egyesült Államokból. Követni a fényt. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumának 8. fejezetének 12. verse. Apa, kiáltotta a lányom, valami zörög a kandallóban. Bementem a nappaliba, hogy kiderítsem, mi hallatszik a kéményből. Talán egy madár repült be, de ahogy bement, úgy ki is fog jutni, gondoltam magamban. Ám egy idő után rájöttem, hogy egyedül mégsem fog tudni kijutni onnan. Egy online cikk azt javasolta, a kandalló ajtajához támaszunk egy zseblámpát, hogy a madár lássa a szabadba vezető utat. Ezt gyorsan meg is tettem, és a legnagyobb meglepetésemre néhány perc múlva a madár meg is jelent. Kinyitottuk a bejárati ajtót, és sikerült kitessékelnünk a madarat. Láttam, hogy kiterjeszti a szárnyait, és elsuhan a fák között a szabadságába. Jézus azt mondta a judeaiaknak, hogy ő a világ világossága, és aki őt követi, az nem botorkál a sötétségben, hanem élete lesz. Ahogyan a madár követte a fényt a kéménynek a sötétségben, úgy követhetjük mi is Jézus Krisztus világosságát az új életre. Szerető megváltunk, köszönjük neked, hogy te magad vagy a fény, amely megértésre, reményre és egy megváltozott új életre vezet mindannyiunkat. Ámen. Napi gondolat: Jézus az új életem világossága. Imádkozzunk, hogy Isten világosságát kövessük.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: A költészet hangján.
1: E napon, 1778. augusztus 25-én született a jeles klasszicista alkotó Vitkovics Mihály. Sikeres ügyvéd, nála volt jurátus Deák Ferenc is. Számos epigrammát, ódát, episztolát, állatmesét írt. Kortársai és kiemelten Kazinczy Ferenc is nagyra becsülte tisztán csengő, békéltető hangját.

Vitkovics Mihály, Horác után. Imrém, ne vizsgáld, mert titok. Istenünk, meddig s mi véget rendele könyviben ez életünkről? A szerencse hitegető kerekét se forgasd. Ne nézd szülések csillagait, ha még több évet érned hágya az ég. Ki most a nemzetek közt változást szül, vagy pedig ez vala végkarácsony.

A nem reménylet rossz esetet, ha ér, szenvedni könnyebb. Mint beható eszű ifjú, kupádnak dülve, verd el szívet evő bajaid magadtól. S hosszú reménnyel, lám rövid életünk, magad ne biztosd. Míg dadogunk, fut az irigy üdő. Jobb mával élned. Holnapot érsz-e? Bizonytalanság.

0: Krisztus közel van hozzánk a szenvedők személyében.
1: Jézus nyomában járva. Mezítelen voltam, és felruháztatok engem. Máté evangéliuma, 25. rész, 35.-36. verse. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus így szól hozzánk. Éhes és szomjas voltam. Idegen voltam. Én voltam a beteg, és én voltam börtönben. Mi alatt te a szekrényedet teleraktad ruhákkal, én hiányt szenvedtem. Amíg te élvezeteknek hódoltál, addig én börtönben sínylődtem. Amikor néhány falat kenyeret kiosztottál az éhező szegényeknek, és silány ruhákat adtál nekik, hogy védekezhessenek a metsző hideg ellen, gondoltál-e arra, hogy a dicsőség Urának adod? Életed minden napján közel voltam hozzád, a szenvedők személyében, de te nem kerestél fel engem. Nem akartál velem közösségre lépni, így én sem ismerlek téged. Ézsaiás könyvének 58. fejezete világosan elénk tárja azt a munkát, amelyet Isten népének el kell végeznie, Krisztus lelkületével. Törjünk össze minden igát, tápláljuk az éhezőket, és öltöztessük fel a ruhátlanokat. Ha Isten törvényének alapelveit betöltve azt tesszük, amire az irgalmasság és szeretet késztet bennünket, akkor Isten jellemét mutatjuk be a világnak, és elnyerjük a menny áldását.

0: az irgalom istene.
1: Ezt mondja az Úr. A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek. Ézsaiás próféta könyve, 49. fejezet, 8. vers. A betegek gyakran hallották tőlem, túl nehéz dolgokat emeltél, túl sokat ettél, nem mozogsz eleget, mindezek a megszegett szabályok miatt kerültél ma a műtőbe, hogy megműtsenek. A sebészeti osztályon részt vettem ügyeletben, projektekben, a diákokkal tartott órákon. Személyesen és családilag is kiteljesedtem, az élet zökkenőmentesen zajlott. Amikor terhes lettem, ezt természetesnek vettem. De a 12 hetes kontrollvizsgálaton megkaptam a szörnyű hírt. A terhesség megállt. Hetekig sírtam. Teljesen összetörtem. Tesztet, teszt után csináltattam, felkerestem a házi orvosomat, de mindannyian csak a vállukat vonogatták. Azt kérdeztem Istentől, hogy miért történik velem, olyas valakivel, aki segít az embereken, egy ilyen katasztrófa. Lassan-lassan talpra álltunk lelkileg, és reméltük, hogy Isten gyermeket ad nekünk. Bizakodóak voltunk. Néhány évvel később megtudtam, hogy ismét terhes vagyok. Csak hogy szombat előtt, május 1-én, amikor 8 hetes voltam, megkaptam a hírt, amely minden korábbi szenvedést felborított és átfedett. A terhesség megállt. Újabb kudarc. Demoralizálódva, tele gyásszal, sötétben töltöttük a szombatot. A hálószoba függönye behúzva maradt. Csak néhány halvány fénysugár próbált belopakodni a szobába, mintha újra reményt akart volna adni nekünk. Kértük Istent, hogy mutassa meg, hol rontottuk el. Mint például a betegeim, megszegtem-e valamilyen szabályt. Egy kollégámmal erről a témáról folytatott beszélgetés során azt mondta nekem. Ádina, a stressz a leghatékonyabb fogamzásgátló. Ha nem teszed rendbe az életed, nem hiszem, hogy gyermek fog születni a családodba. A stressz, amely napjaink egyik legelterjedtebb terhe, sokszor annak jele, hogy nem bízunk teljesen Istenben. A hit a bizalom Istennel szemben. Az a hit, amely elfogadja, hogy ő szeret bennünket, és javunkat akarja. Nem fél attól, hogy ő mit enged meg az életünkben. Amikor aggódunk a jövő felől, túlterhel minket a jelen nehézsége, vagy kétségbe esünk a bizonytalanság miatt, gyakran megfeledkezünk arról, hogy van egy mindenható Istenünk, aki tudja, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. A hit nem azt jelenti, hogy látjuk az utat, hanem azt, hogy bízunk abban, aki vezeti azt. A stressz gyakran abból fakad, hogy mi akarjuk irányítani az eseményeket. Saját erőnkből akarjuk megoldani a problémákat, ez pedig a hit hiányát tükrözi. Aki Istenbe veti bizalmát, nem azt állítja, hogy nincsenek gondjai, hanem azt, hogy ezekben a gondokban sem marad egyedül.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 57. fejezet 3. verséből olvasom. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Az Újszövetségi igét János evangéliuma 16. fejezetének 24. verséből olvasom. Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Egyre többen panaszkodnak amiatt, hogy a gyerekek nem tudnak kérni. Legalábbis mifelénk előfordult, hogy az iskolában meg kellett tanítani a gyermekeknek, hogyan kérjenek szépen, hogyan kérhetnek egyáltalán segítséget. Jézus bennünket tanít kérni, miután közeli visszatéréséről beszél, és az imádság meghallgatását ígéri. Persze mindannyian tudjuk, hogy nem imádság automatáról van szó, hogy amit kérünk, rögtön megvalósítja, hanem egy sokkal mélyebb dologról, Isten kapcsolatról. Igazán azt tud kérni, aki megtanult bízni a másikban, sőt, van elég önbizalma és bátorsága ahhoz, hogy kérjen, kérdezzem. Ezt hasonlóképpen élhetjük meg az Istennel való kapcsolatunkban is. Ha bízunk benne, ha rámerjük bízni magunkat és elfogadjuk a tőle kapott ajándékokat, akkor tudunk igazán és jól imádkozni. Igazán és jól kérni. Megerősödni és egymást megerősíteni. Mert Jézus az út, akin keresztül egyenesen Istenhez imádkozhatunk. Ő a visszatérését ígéri, de egyben azt is mondja, hogy velünk van és nem hagy el bennünket. Lehet, hogy nem úgy van jelen és nem úgy segít, ahogyan mi akarjuk, de bízzunk a feltámadott Úr jelenlétében, aki mélységben és magasságban is Úr, aki mellénk áll és megtart bennünket. Adja nekünk szent lelkét, hogy meg is maradjunk és megerősödjünk ebben a hitben. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te mellénk állsz. Nem taszítasz el, hanem ott vagy mellettünk életünk útján. Hallgass meg ma is imádságunkat, amikor azt kérjük, hogy akiket elhívtál, azokat tedd alkalmassá a te szolgálatodra, hogy szent lelked által építsük egyházadat az Úr Jézus Krisztus érdeméért, akiben örök életünk és üdvösségünk van a te kegyelmedből. Ámen. Az áhítatot Barcsis Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.

Egyszer egy Jeruzsálemben tett utazásom során egy különös jelenetnek voltam tanúja. Beláttam egy nyitott ajtón, és egy embert pillantottam meg, aki a padlón térdelt, arca felfelé fordult a menny felé, összeszorított tenyereit, kitárta. A délutáni ima már véget ért, de ő még tovább kitartóan imádkozott, mintha a világi zajok mind elhalkultak volna körülötte. Kíváncsiságom legyőzött, és beléptem. Láttam, hogy a férfi arca csupa könny, és a szívéből fakadó imája mély megrendüléssel töltött el. Mikor befejezte, finoman odaléptem hozzá. Megkérdeztem tőle, miért imádkozott olyan szenvedéllyel, hogy a könnyek is kicsordultak a szeméből. Elmondta, hogy a felesége kórházban van, és sürgősen szüksége van 10 000 dollárra a gyógykezelés miatt. Volt ennyi pénz nálam. Szó nélkül megszámoltam, és átnyújtottam neki. Ekkor valami olyasmi történt, amit azelőtt soha nem láttam. A férfi nem nekem köszönte meg először, hanem mélyen leborult a földre, és hálát adott Istennek. Csak utána állt fel, és hálásan megköszönte nekem. Lenyűgözött a hite. Olyan szilárd volt, mintha nem is a földi valóság része lenne. Azt hittem, tudok neki segíteni, hiszen a pénz és a hatalom az én kezemben volt. Átadtam neki a névjegykártyámat, a személyes telefonszámommal és e-mail címemmel. Megrendített a hited ereje, mondtam neki. Bármikor szükséged lesz pénzre vagy bármi másra, hívj ezen a számon. Bármilyen összeget megkapsz, amire szükséged van.

A férfi válasza megdöbbentett. Udvariasan, de határozottan elutasította a kezdeményezésemet. Én és a televíziós műsorvezető, aki velem volt, meglepődtünk. Miért utasítottad vissza az ajánlatomat? Kérdeztem, és szívből vártam a választ. A férfi mélyen a szemembe nézett, és elmondta az okát, ami azóta is visszhangzik a szívemben. Nem, köszönöm. Nem foglak hívni. Ha szükségem lesz valamire, mindig azt fogom hívni, aki téged küldött.

ez a válasz megváltoztatott. Megmutatta nekem, hogy az igazi hit nem a földi vagyonban, hanem Istenben, a forrásban van. Ez az ember nem a pénzre, hanem Istenre figyelt. Nem azt látta, hogy én adtam neki a 10 000 dollárt, hanem azt, hogy Isten küldött engem, hogy válaszoljon az imájára. Az igazán mély hit nem az emberi kapcsolatokon vagy a földi javakon alapszik. Ez az ember rámutatott arra, hogy a valódi imádság nem egyfajta shopping lista, amit bemutatunk Istennek, remélve, hogy megkapjuk, amit kérünk. A hit az, ha tudjuk, hogy Isten a kezében tartja a sorsunkat, és ő gondoskodik rólunk a maga módján és a maga idejében.

ez az ember a hitnek egy olyan szintjét mutatta be, ami a mai világban nagyon ritka. Azt, hogy ne a földi közvetítőkre figyeljünk, hanem mindig a forrásra, aki jót ad. A pénz, a hatalom, a földi kapcsolatok csupán eszközök, de a valódi gondviselés Istentől származik. Hát bízzunk benne, és ne a körülményekben, mert Isten a tegnap, a ma és a holnap istene. Ő nem a problémáinkra, hanem a szívünkben lévő hitre válaszol.

és amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Máté evangéliuma, 21. fejezet, 22. vers.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: hír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünkké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán. A kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagy templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésében benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség az, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenete, hogy kezdjünk el egymás éltetőivé válni, tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta a püspök. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyés püspök könyörgésében áldást kért az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

Ezért tehát, elméteket felkészítve, legyetek józanok, és teljes bizonyossággal reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet Jézus Krisztus megjelenésekor kaptok. Mint engedelmes gyermekek, ne igazodjatok azokhoz a korábbi vágyaitokhoz, amelyek tudatlanságotok idején voltak bennetek, hanem mivel ő, a Szent, hívott el titeket, magatok is szentek legyetek egész magatartásotokban, úgy, amint megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Péter első levele, első fejezet 13-16-ig.

0: Lottó ötös.
1: Az ábrándok mindig szépek, leginkább azok, amelyekben meggazdagszunk. Mi mindent is tudnék kezdeni annyi pénzzel, ha én nyerném meg a lottót. Egy részét először is természetesen adományként tovább ajándékoznám. Hangzik a jámbor válasz, amivel további álmodozásunkat keresztény lelkiismeretünk szerint igazolni próbáljuk. Majd aztán jöhet a ház, bútor, egy remek kocsi. Én magam az ilyesfajta ábrándokba meglehetősen bele tudok feledkezni. Mivel azonban az esélyem egy ilyen nyereményre eléggé kicsi, hiszen ehhez előbb például el kellene kezdenem lottozni, hamar visszatérek a valóság talajára. Ami Isten terveit illeti, sajnos azokhoz épp a fordítottja a hozzáállásom, mint a világi álmaimhoz. A lottó ötössel ellentétben Jézus visszajövetelére nem érzem késznek magamat minden egyes nap. Nem vagyok képes naponta úgy élni, hogy a hétköznapi gondoktól eltávolodva egyre szorosabb kapcsolatba kerüljek Istennel. Röviden, hogy szentül éljek. Gyakran visszaesem a régi, megszokott viselkedés mintáimba, és mint oly sokan, a pénzt hajhászom. Számomra bizony nem könnyű újra és újra teljes egészében elfogadnom hitünk alapvető igazságát, hogy Jézus vissza fog jönni, és ő azt akarja, hogy a saját világi álmaim kergetése helyett addig is az ő szavai, tanításai szerint éljek. Ebben a kérdésben pedig Isten maga a mérce. E kérdést illetően nem az áll az igében, hogy próbáljatok meg olyan szentül élni, amennyire csak tudtok, én meg majd a fél szememet behunyom, mert végeredményben azért mégiscsak emberek vagytok. Nem, ő egész mást mond. Szentek legyetek, mert én, az Úr, a ti Istenetek, szent vagyok. Ezt nevezem én megalkuvás nélküli üzenetnek.

vajon ha Jézus ma jönne vissza, készen állnék a vele való találkozásra? Örülnék-e neki?

Tárjuk ki most a szívünket, tegyük le Isten elé terhünket, kéréseinket, tiszta szándékkal imádkozva.

Uram, Jézus Krisztus, Te vagy az én megváltó Istenem. Alázattal fordulok-e mai reggelen hozzád. Megköszönöm az életemet, hiszen Te teremtettél az Atyával. Kérlek, adj belső békét, ha kudarcoktól kellene szenvednem. Adj bölcsességet és kitartást, ha valamilyen feladathoz kevésnek vélem az erőmet. Szabadítsd föl szívemet a szolgáló szeretetre, ha rám nehezedne az önzés, a mohóság súlya. Kérlek, segíts, hogy legyen bennem elég megbocsájtás, fenntartás és visszakozás nélkül, ha a múlt emlékezete gyötörne, ha nem tudnám elengedni sértettségemet. Kérlek, fogadd el életemet, hogy egyedül csak a Te dicsőségedet szolgáljam. Fogadd el akaratomat egészen, hogy egyesüljek a Te akaratoddal, hogy már csak az legyen, amit Te akarsz. Amen.

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 25-e.
2: 1776-ban zárult David Hume, skót empirista filozófus, történész, közgazdász, esszéíró élete. Hírnevét filozófiai munkásságának köszönheti. A Hume elv alapgondolata, hogy ismereteink egyedüli forrása a percepció, az érzékelés. Eszménye, hogy csupán indukcióval juthatunk valós ismeretekhez. Az erkölcsi érték kritériuma a kellemes érzés megélése, amely nem csak magunknak, hanem másoknak is hasznos. A rokonszenv fontos kategória, általa ösztönösen beleéljük magunkat a másik lelki világába, ezáltal megtudjuk, hogy mi kellemes és hasznos a számára. Jelentős munkái. Értekezés az emberi természetről. Esszék. Első-második kötet. Tanulmány az emberi értelemről. Tanulmány az erkölcsök alapelveiről. A vallás természetes története.
1: Episztolájában Berzsenyi Dániel Vitkovics Mihállyal osztotta meg életelvét. Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni, s a bölcs nyugalma háboríthatatlan. Az 1778-as születésű Vitkovics Mihály költő, műfordító jogi tanulmányai után Pestre ment törvénygyakorlatra. Ám az irodalmi életbe kapcsolódott be, költeményei, cikkei az igényes lapokban jelentek meg, mint az Athénaeum, a tudományos gyűjtemény, az Aurora, a koszorú. Ő alkotta Horváth Istvánnal és Szemere Pállal Kazinci pesti triászát, amely saját szavai szerint célul tűzte ki a nagy példát a fővárosban képviselni, s közrehatását támogatni. Kazinci is Vitkovics Mihályhoz intézte híres episztoláját 1811-ben, mely megindította a nyelvújítási harcot. Hazánk nyelvét, mint annak méltó gyermeke, gyúlt szívvel szeretted, sőt, egyetlen voltál, aki azt míveléd.
2: 1918-ban született Leonard Bernstein.

0: bemutatott West Side Story című musicallel, amelyben a tánc és a zene elválaszthatatlan egysége valósult meg. A 70-es években egyetemi előadásokat tartott a Harvardon, karmesterkurzust vezetett Bécsben, és megírta a legtöbbet vitatott Mise című művét. A világ minden táján turnézott 1983. novemberében, a budapesti Erkel Színházban is vezényelt. Végtelenül gazdag életművében balettek, szimfóniák, operák, filmzenék, zenekari és kórusművek, dalok egyaránt megtalálhatók.
1: Csomasz Tóth Kálmántól 1988-ban búcsúztunk. Teológiát Pápán és Daytonban tanult, segédlelkész volt Lorraine-ben és Detroitban, majd Mezőtúron és Budapesten. 1928-tól 1932-ig Kaposvárott hitoktató, majd sárkeresztesi, később csurgói lelkész. 1950-től Budapesten a református konventi misszió lelkésze. A református teológián az egyházi ének és zene szakelőadója, címzetes főiskolai tanár. Az MTA Zenetudományi Bizottságának tagja, majd elnöke volt. Kiterjedt szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Szerkesztője az először 1948-ban megjelent Énekeskönyv Magyar Reformátusok Használatára című összeállításnak. Több szaklexikon és zenetörténeti tanulmánykötet munkatársa. Köteteiből néhány. A református gyülekezeti éneklés. Halottas énekeskönyveink dallamai. A 16. század magyar dallamai. Dicsérjétek az Urat. A magyar protestáns graduálok himnuszai.
0: Gálszécsi István, tanító, reformátor, prédikátor. A legrégibb ismert magyar kottás énekeskönyvünket 1524-ben bécsi tanulmánya idején szerezte, de csak 1536-ban jelent meg, a Kegyes énekekről és Keresztény hitről rövid könyvecske címmel. 1529-től Kassán tanított, tanítványai között volt Batizi András is, 1532-ben Wittenbergben járt, majd Gyulára ment prédikátornak. Ismert műve még a keresztényi tudományról való rövid könyvecske.
2: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Ne állj ki elhamarkodottan, amikor perelsz. Mert mit csinálsz majd a végén, ha ellenfeled megszégyenít? Példabeszédek könyve 25. fejezet 8. vers.

Ismerek olyan embereket, akik sérelmeznek valamit és bosszút akarnak állni a másikon. Ezért feljelentést tesznek ellenük, vagy bevádolják őket a bíróságon. Ahelyett, hogy békésen elrendeznék a köztük lévő nézeteltérést, vagy megbeszélnék a dolgot, egyre jobban felhergelik magukat, és felindult állapotban cselekszenek. Van, akit az indulatai annyira elvakítanak, hogy már azt sem fontolja meg, mi lesz akkor, ha a bíróság mégis a másiknak ad igazat, és ő elveszíti a pert. Erre rámehet a háza, a vagyona is. Ügyvédeket fogadni drága dolog, és ha a vesztes oldalon jön ki belőle, akkor a teljes perköltség is őt terheli. Emellett még ott van a dolgok lelki oldala is, a sok idő és az egész idegtépő folyamat.

0: Ezt látva Salamon arra int, hogy ha majd felnőttként konfliktusba kerülsz, ne engedd, hogy idáig fajuljanak a dolgok. Ne fordulj elhamarkodottan bírósághoz, mert az nem vezet jóra. Akkor pedig mihez kezdesz, ha az ellenséged kerül ki belőle győztesen? Pál apostol bölcs tanácsa így hangzik. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, mert megvan írva, én megfizetek. Így szól az Úr. Ne aggódj amiatt, hogy elveszíthetsz valamit. A Jóisten megígéri, hogy támogat, és ő, mint igaz bíró, igazságot fog szolgáltatni. Ne önbíráskodj! Bízd az Úrra minden ügyes-bajos dolgodat!
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Amit a kereszt mutat számunkra.
1: A mai ige Kolossébeliekhez írt levél 2. fejezet 15. verse. Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan pellengére állította őket, diadalmaskodva rajtuk a kereszten. Gondolatok az igéről. Kálvária keresztjénél a szeretet és az önzés állt szemben egymással. Itt mutatkozott meg mindkettő a maga legteljesebb valóságában. Krisztus azért élt, hogy vigasztaljon és áldást osszon. Sátán pedig megölte őt, s ezzel kifejezte Isten elleni gyűlöletének mélységes gonoszságát. Ezzel lelepleződött lázadásának igazi célja, megfosztani Istent trónjától és megölni azt, aki kinyilatkoztatta Isten szeretetét. Krisztus élete és halála felfedi az ember gondolatait is. Krisztus élete a jászoltól a keresztig önmegtagadásra, a szenvedésben való részvételre hív. Leleplezi az emberek szándékait. Jézus a menny igazságát hozta, s mindazok, akik engedelmeskednek a Szentlélek szavának, vonzódtak hozzá. Akik önmagukat imádják, azok Sátán birodalmához tartoznak. Krisztus iránti magatartásunk mutatja meg, kinek az oldalán állunk. Így mondja ki mindenki önmaga felett az ítéletet. A végső ítélet napján minden elveszett lélek meg fogja érteni, mit dobott el magától azzal, hogy elvetette az igazságot. A kereszt áll majd szemünk előtt, és mindenki, akit bűnei addig elvakítottak, felismeri igazi jelentőségét. A Kálvária látomása nyomán a titokzatos áldozat láttán minden bűnös elismeri, hogy a menny ítélete jogos. Minden hazug mentség semmivé lesz. Az emberiség hitehagyása a maga irtózatosságában mutatkozik meg. Mindenki meglátja majd, mit választott. Amikor minden szív gondolata nyilvánvalóvá lesz, a hűségesek és a lázadók együtt vallják majd meg. Igazságosak és igazak a te útaid, ó szentek királya! Ki ne félne téged, Uram, és ki ne dicsőítené a te nevedet, mert a te ítéleteid nyilvánvalókká lettek. Bár a föld elszakadt a mennyek országától, és elidegenedett a mennyel való közösségtől, Jézus újból visszacsatolta azt a dicsőség körébe.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én az örök vagyok. Mindig voltam, és mindig leszek. Az én jelenlétemben szeretetet, világosságot, békességet és örömöt tapasztalsz. Közvetlenül része vagyok minden pillanatodnak, és képezlek arra, hogy állandóan tudatában légy közelségemnek. A te feladatod az, hogy együttműködj velem ebben a tanulási folyamatban. Lakozást vettem benned. Lényed legmélyének a középpontja vagyok. Az elméd időről időre elvándorol szent középpontjától. Ne esj kétségbe, ha képtelen vagy folyamatosan rám összpontosítani. Csak szelíden tereld vissza gondolataidat felém minden alkalommal, amikor elkalandoznak. A leggyorsabban úgy igazíthatod vissza az elmédet hozzám, ha elsuttogod a nevemet.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Mózes második könyve, 3. fejezet, 14. vers. Korintusbeliekhez írott első levél, 3. fejezet, 16. vers. 25. Zsoltár, 14. 15. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ezékiel könyve, 21. rész. Ítéletes profécia Jeruzsálem ellen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj Témán irányába, mondj szózatot délfelé, és profétálj a délvidék erdeje ellen. Ezt mond a délvidék erdejének, hallgass meg az Úr igéjét. Így szól az én Uram az Úr. Íme, én tüzet gyújtok benned, és az megemészt benned minden zöldellő fát, és minden kiszáradt fát. Nem alszik el a lobogó láng, és megperzselődik benne minden arc déltől északig. És látni fogja minden ember, hogy én az Úr gyújtottam fel, nem is fog elaludni. Én azonban ezt mondtam, ó Uram, Uram, ők azt mondják rólam, ez már megint példázatokban beszél. Ezért így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, fordulj Jeruzsálem felé, mondj szózatot a szentélyek felé, és profétálj Izrael földje ellen. Mondd Izrael földjéről, így szól az Úr. Íme, én rád támadok. Kihúzom kardomat hüvelyéből, és kiírtok belőled bűnöst és igazat. Mivel ki akarok írtani belőled bűnöst és igazat, azért jön ki kardom a hüvelyéből minden ember ellen déltől északig. Akkor majd megtudja minden ember, hogy én az Úr húztam ki a kardomat hüvelyéből, nem is tér az oda-vissza. Te meg emberfia sóhajtoz. Meggörnyed derékkal, keservesen sóhajtozza szemük láttára. Ha majd megkérdezik tőled, hogy miért sóhajtozol, így felej. Egy hír miatt, amely ha ideér, megdermed minden szív, ellankad minden kéz, elcsügged minden lélek, és minden térd vizes lesz. Íme eljön, és beteljesül. Így szól az én Uram, az Úr. Isten kivont kardja Izraelre támad. Így szólt hozzám az Úr igéje. Emberfia, profétálj és mondd. Így szól az én Uram. Ezt mond. Kard, kard, ki van köszörülve, ki is van fényesítve. Ki van köszörülve, hogy vadul mészároljon. Ki van fényesítve, hogy villámokat szórjon. Örüljünk-e annak, hogy fiamnak királyi pálcája van, mikor minden fa megveti. Odaadta azt, hogy kifényesítve kézbe fogják, kiköszörült, kifényesített kard ez, arra való, hogy gyilkos kézbe adják. Kiálts és jajgas emberfia, mert ez történik népemmel, Izrael minden főrangú emberével. Kardérre hányják őket népemmel együtt. Azért fájdalmadban verd a melledet, mert megvolt a próbatétel, de mi térünk vele. Ha van is még királyi pálca, elvetik azt, nem marad meg. Így szól az én Uram, az Úr. Te azért emberfia, profétálj, csapd össze a tenyeredet. Kétszeres, sőt háromszoros erejű lesz a kard. Halálos sebeket osztó kard ez, nagy öldöklésnek a kardja, amely ott jár közöttük. Azért, hogy kétségbe essék a szív, és sokan elessenek, minden városkapu ellen öldöklő kardot küldtem. Arra készült, hogy villámokat szórjon, ki van fényesítve, hogy öldököljön. Vágj élesen jobb felé, fordulj, és vágj bal felé, amelyre csak az éledet fordítják. Akkor én is összecsapom a tenyeremet, és lecsillapodik lángoló haragom. Én az Úr, megmondtam. Jelképes profécia a babiloniak támadásáról. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, rajzolj magad elé két utat, amelyen feljön Babilónia királyának kardja. Egy országból induljon ki mindkettő. Azután faragj útjelzőt, a város felé vezető út elágazásához faragd. Rajzolj utat, amelyen eljön a kard az ammóni rabbá ellen, meg Júda és az erődített Jeruzsálem ellen. Mert odaáll Babilónia királya a válaszútra, a két út elejére, hogy jósoltasson. Megrázza a nyilakat, megkérdezze a bálványokat, megnézze a májat. A jóslat jobb felé mutat Jeruzsálem felé. Faltörő kosokat helyez el, gyilkos parancsra nyitja száját, harsány harci kiáltást hallat, faltörő kosokat helyez el a kapukkal szemben, sáncot emel és ostromgépeket épít. De ezt ők üres jósolgatásnak tartják, esküvel is bizonygatják. De az Úr majd emlékezteti őket bűnükre, és megfogja őket. Ezért így szól az én Uram, az Úr, mivel bűnötöket nem tudjátok felettetni, hisz lelepleződik hűtlenségetek, és kiderül, hogy minden tettetek csupa vétek, mivel nem tudjátok ezt felettetni, kézre kerítenek titeket. Neked pedig te gyalázatos bűnös, Izrael fejedelme, akinek eljön a napja az utolsó büntet idején, ezt mondja az én Uram, az Úr. Félre a süveggel, le a koronával. Nem marad úgy semmi, ahogyan most van. Legyen a magas alacsony, és legyen az alacsony magas. Rommá, rommá, rommá teszem a várost, amilyen még nem volt. Míg el nem jön az, aki az ítélet, mert végül majd neki adom. Ítélethirdetés az ammóniak ellen. Te emberfia, profétálj, és mondd. Ezt mondja az én Uram, az Úr az ammóniakról és gyalázkodásukról. Ezt mond. Kard, kard, amely ki van húzva, hogy öldököljön, ki van fényesítve, hogy megsemmisítsen, és villámokat szórjon. Mivel téged hiába való látomásokkal és hazug jóslatokkal ámítanak, hogy oda tesznek téged a gyalázatos bűnösök nyakára, akiknek eljön a napja az utolsó büntet idején. Térjen vissza a kard a hüvelyébe. Teremtésed helyén, származásod földjén ítélkezem fölötted. Kiárasztom rád bosszús haragomat, viharként török rád haragom tüzével, vad indulatú emberek kezébe adlak, akik mesterei a pusztításnak. A tűz martaléka leszel, véredet fölissza a föld, nem is fognak rád emlékezni. Én az Úr, megmondtam.

0: Jeruzsálemre és a szent helyre kiszabadott az ítélet. És nem lesz menekvés sem igazaknak, sem hamisaknak. Mind elvesznek. A kardot már kihúzták a hüvelyéből, és nem is kerül oda újra addig, amíg vissza nem térnek a folyók közötti földre, ahol az ősapjuk Ábrahám született. Ezékiel elkezd jajongani az utcákon, és az emberek megkérdezik, miért? Ekkor elmagyarázza, hogy minden szív el fog olvadni, minden térd elerőtlenedik, és olyan lágy lesz, mint a víz, mikor eljön az a nap. A kard éles, és minden irányba lecsap. Nincs menekvés. Jelek és jövendőlések talán biztonságba ringatják majd a népet, de ezek a jelek és jövendőlések hamisak. Te vagy az Jeruzsálem, akit Babilon meg fog támadni, nem pedig az ammonitákat. De a korona, kiált föl a tömeg. A korona biztosan meg fog védeni. Nem ezt ígérte Jehova, hogy Dávid fia fogja Izraelt uralni örökké? Gondoljátok, hogy a fejedelmek majd megmenekülnek a kardtól? A jogar csak egy pálca, amit a kard ketté hasít. A korona el lesz mozdítva, és nem fog uralkodni újra, míg az egyetlen, akit igazán illet, meg nem érkezik. Igen, a korona örökké fog létezni, de csak Dávid igaz fiának, a tökéletesnek fején, akit nagyon rosszul mutattak be azok, akik akadályozták Isten üzenetének terjedését. Ne bízz a fejedelmekben, cserben fognak hagyni, de bízz a messiásban, a tökéletes fiúban. Egyedül ő, csak ő tud megmenteni valamennyiünket.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Te pedig azokat szóljad, amelyek az egészséges tudományhoz illenek. Ezeket szóljad, incs és fedj teljes méltósággal. Senki téged megnevessen. Titushoz írott levél második fejezet, első vers és 15. vers. Ápoljuk az Isten szava iránti tiszteletet, és becsületes szándékkal kutassuk az igét. Ne úgy értelmezzünk mindent, hogy az előre kitűzött eredményhez jussunk. Ez az a pont, ahol a nagy hitújítók némelyike is elbukott. És ez az oka annak, hogy olyan emberek, akik ma Isten és az igazság bajnokai lehetnének, ellene küzdenek. Isten azt akarja, hogy olyan tanulók legyünk, akik elsősorban a két tanúbizonyságtól tanulnak, és másodszorban embertársaiktól. Ez az Isten rendje szerint való eljárás. Isten igéje leleplezi a tévejgést. Ne fogadjuk el senki emberfia véleményét anélkül, hogy előbb összenevetnénk az írásokkal. Amikor emberek a maguk okoskodása szerint értelmezik Isten szavát, akkor ezzel azt bizonyítják, hogy nem tartják tiszteletben Isten ihletett igéit. Amikor összevegyítik az Istenit az emberivel, a közönségest a szenttel, Isten szavát becsülik le. Nem csak az ige pontos értelmezését várja el Isten tőlünk. Azt kívánja, hogy ne csupán ismerjük, hanem gyakoroljuk is az igazságot. Annak a valakinek a szellemét és lelkületét kell bevonnunk mindennapi életünkbe és embertársainkkal való érintkezéseinkbe, aki az igazságot adta nekünk. Aki kész cselekedni Isten akaratát, az felismeri a helyes tanítást. Az ilyen ember szent teljességben fogja látni az igazságot.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Régi új felfedezés. Egy napon, miután uralmunk alá hajtottuk a szelet, a hullámokat, az árapályt és a gravitációt, talán hasznosíthatnánk a szeretet energiáit is. Akkor a világtörténelem során másodszor az ember újra felfedezi majd a tüzet. Pierre Teilhard de Chardin.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Mit ígértél Istennek? Teljesített fogadalmaidat. Jób könyve 22. fejezet 27-es vers. Amikor Isten ígéretet tesz nekünk, joggal számíthatunk arra, hogy be is tartja. Fordított esetben pedig ő is joggal elvárhatja, hogy mi is teljesítsük ígéreteinket. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesített fogadalmaidat. Amit eltervezel, sikerülni fog, világosság ragyogja be utadat. Jób könyve 22. fejezet 27-es verstől a 28-as versig. Ez az igevers lehet számodra az áldások kapuja és a kulcs az áttöréshez, amiért imádkoztál. Vedd elő újra és teljesítsd az Úrnak tett ígéreteidet. Miért fontos ez? Azért, mert Isten azt akarja, hogy bizalommal járulj elé. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt. És amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. János apostol első levele, 3. fejezet, 21-es verstől a 22-es versig. Nincs több kifogás. Vállalj felelősséget azért, aki vagy és akivé lehetsz. Merj így imádkozni. Ne hagyd nyugodni, Uram, ha csak azért válnak valóra az álmaim, mert túl kicsit álmodtam. Ne hagyd nyugodni, ha csak azért érek biztonságban a kikötőbe, mert túl közel maradtam a parthoz. Ne hagyd nyugodni, ha a megszerzett javak kioltják belőlem az utánad való szomjúságot. Ne hagyd nyugodni, ha az elért sikereim miatt elveszítem a kiválóság utáni vágyamat. Ne hagyd nyugodni, ha túl hamar feladom, és túl messze maradok a céloktól, amelyeket az életemnek szabtál. Ahhoz, hogy előre tudj haladni, előfordulhat, hogy először hátra kell tekintened, és rendbe kell tenned a dolgokat közted és Isten között. Ha így van, láss hozzá mielőbb.

0: Kedves hallgatóink, könyörögjünk mennyei édesatyánk segítségéért, hogy a nyomorúságunkból való kiútkeresés, szabadulni akarás ne merüljön ki vádaskodásban, a mások felelősségének kutatásában, hanem hadd csöndesítsen és vezessen minket a szabadításunkra emlékező és váró reménység. Köszönjük meg azt a kegyelmet, hogy hozzátartozhatunk. Jó nekünk abban a hitben élnünk, hogy bárhogyan alakuljon is a sorsunk, minket az Úr szeretetétől semmi el nem szakíthat.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa, a világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára. Olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozó Hálózat tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget. Azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó pápa a vatikáni Kelementeremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg az idén, augusztus 25-től, azaz mától a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott: a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Az idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül föl a muzsika. A Szeged Csanád Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepihez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Az idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével az idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Fölidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, és Kisrigó László, Szeged Csanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

Milyen jó hálát adni az Úrnak, és zengeni neved dicséretét. Hirdetni reggel szeretetedet és hűségedet. Kedves hallgatóink! Az új nap reggelén hittel teli, áldott és békés napot kívánunk. Az Úr vezesse önöket.

sola fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi tanulsága.

Reggeli csendesség. Minden javukra válik az Istent szeretőknek.

Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik. Azoknak, akik az ő végzése értelmében arra hivatottak, hogy szentek legyenek.

Mindannyiunkkal előfordult már, hogy olyan nehéz, megpróbáló élethelyzetbe kerültünk, hogy azt éreztük, innen már nincs tovább. Ebből már nem lehet jól kijönni. Ha ilyenkor csak a láthatókra nézünk, arra, amit tapasztalunk, elerőtlenedünk. Eluralkodik rajtunk a csüggedés. Ha azonban Istenre és az ő ígéreteire tekintünk, újra megtelik a szívünk hittel, reménnyel és örömmel. Még annak ellenére is, ha a körülményeink ideig, óráig ugyanazok maradnak. Tudjuk, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik. Pál apostol élő hittel, teljes bizonysággal jelentette ezt ki. Nem azt mondta, hogy látjuk, érezzük, tapasztaljuk, vagy úgy gondoljuk, hanem hogy tudjuk. Ha minden látszat az ellenkezőjét mutatná is, akkor is tudjuk. Hiszen Isten már egyszer egy megrendítő példával igazolta ezt. És ez a példa nem más, mint Jézus Krisztus keresztje. Nem lehet nagyobb rosszat elképzelni, mint Jézus golgotai gyötrődését és kínhalálát. És Isten ebből a legnagyobb rosszból hozta ki a legnagyobb jót, a mi megváltásunkat. Ilyen hatalmas a mi Istenünk. Ezért állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy nekünk is minden velünk történt rossz a javunkra válik. Akkor is, ha nem értjük azt, ami történt, és azt sem, hogy miért éppen velünk történt. Az örökkévalóság szemszögéből nézve azonban nagyon is megvan az értelme.

Pál apostol azt is elmondja, hogy nem mindenkinek válik minden a javára, csak azoknak, akik őszinte szívvel szeretik az Urat. Nem csak az ő áldásait, ajándékait, hanem őt magát, akik elköteleződtek mellette, és komolyan veszik az ő törvényeit.

Te szereted őt igazán? Szeresd még jobban. Szeresd őt teljes szívedből, teljes lelkedből és minden erődből. És akkor még az életed mélypontjain is bizton állíthatod, hogy tudom, hogy az Isten szeretőknek minden javukra válik. Amen.

0: baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, augusztus 25-e. Galatákhoz írt levél 4. fejezet 8-tól 11. versig. Amikor pedig még nem ismertétek Istent, olyan isteneknek szolgáltatok, amelyek valójában nem azok. Most azonban, miután megismertétek Istent, vagy még inkább Isten ismert meg titeket, hogyan lehetséges az, hogy ismét visszatértek az erőtlen és szegény elemekhez, akiknek ismét szolgálni akartok? Aggódva figyeltek a napokra, a hónapokra, az évszakokra és az esztendőkre. Attól félek, hogy talán hiába fáradoztam értetek. A Galatában élő hívők nagy utat tettek meg a bálványimádástól az igaz Isten imádásáig. Sötétségből a világosságra jutottak. Hogyan fordulhat elő az, hogy most visszamennének a sötétségbe? Úgy, hogy ők ezt észre sem veszik, mert a szentségre való törekvés újabb lépcsőfokának gondolják. Annak van beállítva ugyanis. Úgy tanították az akkori tévtanítók, hogy ha még közelebb akarnak jutni Istenhez, akkor elengedhetetlenül fontos olyan régi rendelkezések megtartása, melyek látványosak, tetszetősek, ugyanakkor nem kívánnak életváltozásokat. Például zsugori maradhat a szív, elég, ha templomi ajándéknak van kikiáltva az, amivel a szüleit támogathatná az ember. Jézus Krisztus nem eltörölni jött a törvényt, hanem helyes értelmezést adni annak. Szívbéli, igazi változást akart, újjászületést, és nem egy külső meszelést. A tévtanítók viszont olcsó megoldást nyújtanak a változni kényszerülő ember elé, aki így a könnyebb utat választaná inkább. De ne így legyen közöttünk. Ismerjük fel az evangéliumot idézőjelben vizező tanítókat, és vizsgáljuk meg, vajon a Biblia tanításával összeegyeztethetők, vagy sem. Ehhez persze ismernünk kell az igét, méghozzá jól és alaposan. Vegyük a fáradtságot, és tanuljunk. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: A mai áhítatot Peter Ekbald írta Wisconsin államból, az Egyesült Államokból. Követni a fényt. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumának 8. fejezetének 12. verse. Apa! Kiáltotta a lányom. Valami zörög a kandallóban. Bementem a nappaliba, hogy kiderítsem, mi hallatszik a kéményből. Talán egy madár repült be, de ahogy bement, úgy ki is fog jutni, gondoltam magamban. Ám egy idő után rájöttem, hogy egyedül mégsem fog tudni kijutni onnan. Egy online cikk azt javasolta, a kandalló ajtajához támaszunk egy zseblámpát, hogy a madár lássa a szabadba vezető utat. Ezt gyorsan meg is tettem, és a legnagyobb meglepetésemre néhány perc múlva a madár meg is jelent. Kinyitottuk a bejárati ajtót, és sikerült kitessékelnünk a madarat. Láttam, hogy kiterjeszti a szárnyait, és elsuhan a fák között a szabadságába. Jézus azt mondta a judeaiaknak, hogy ő a világ világossága, és aki őt követi, az nem botorkál a sötétségben, hanem élete lesz. Ahogyan a madár követte a fényt a kéménynek a sötétségben, úgy követhetjük mi is Jézus Krisztus világosságát az új életre. Szerető megváltunk, köszönjük neked, hogy te magad vagy a fény, amely megértésre, reményre és egy megváltozott új életre vezet mindannyiunkat. Ámen. Napi gondolat. Jézus az új életem világossága. Imádkozzunk, hogy Isten világosságát kövessük.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: költészet hangján.
1: E napon, 1778. augusztus 25-én született a jeles klasszicista alkotó Vitkovics Mihály. Sikeres ügyvéd, nála volt jurátus Deák Ferenc is. Számos epigrammát, ódát, episztólát, állatmesét írt. Kortársai és kiemelten Kazinczy Ferenc is nagyra becsülte tisztán csengő, békéltető hangját.

Vitkovics Mihály, Horác után. Imrém, ne vizsgáld, mert titok. Istenünk, meddig, s mi véget rendele könyviben ez életünkről? A szerencse hitegető kerekét se forgasd. Ne nézd szülések csillagait, ha még több évet érned hágya az ég. Ki most a nemzetek közt változást szül, vagy pedig ez vala végkarácsony. A nem remény lett rossz esetet, ha ér, szenvedni könnyebb, mint beható eszű ifjú kupádnak dülve, verd

szívet evő bajaid magadtól. S hosszú reménnyel, lám rövid életünk, magad ne biztosd. Míg dadogunk, fut az irigy üdő. Jobb mával élned. Holnapot érsz-e bizonytalanság?

0: Krisztus közel van hozzánk a szenvedők személyében.
1: Jézus nyomában járva. Mezítelen voltam, és felruháztatok engem. Máté evangéliuma, 25. rész, 35.-36. verse. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus így szól hozzánk. Éhes és szomjas voltam. Idegen voltam. Én voltam a beteg, és én voltam börtönben. Mi alatt te a szekrényedet teleraktad ruhákkal, én hiányt szenvedtem. Amíg te élvezeteknek hódoltál, addig én börtönben sínylődtem. Amikor néhány falat kenyeret kiosztottál az éhező szegényeknek, és silány ruhákat adtál nekik, hogy védekezhessenek a metsző hideg ellen, gondoltál-e arra, hogy a dicsőség Urának adod? Életed minden napján közel voltam hozzád, a szenvedők személyében, de te nem kerestél fel engem. Nem akartál velem közösségre lépni, így én sem ismerlek téged. Ézsaiás könyvének 58. fejezete világosan elénk tárja azt a munkát, amelyet Isten népének el kell végeznie, Krisztus lelkületével. Törjünk össze minden igát, tápláljuk az éhezőket, és öltöztessük fel a ruhátlanokat. Ha Isten törvényének alapelveit betöltve azt tesszük, amire az irgalmasság és szeretet késztet bennünket, akkor Isten jellemét mutatjuk be a világnak, és elnyerjük a menny áldását.

0: az irgalom istene.
1: Ezt mondja az Úr. A kegyelem idején meghallgatlak, a szabadulás napján megsegítelek. Ézsaiás próféta könyve, 49. fejezet, 8. vers. A betegek gyakran hallották tőlem, túl nehéz dolgokat emeltél, túl sokat ettél, nem mozogsz eleget, mindezek a megszegett szabályok miatt kerültél ma a műtőbe, hogy megműtsenek. A sebészeti osztályon részt vettem ügyeletben, projektekben, a diákokkal tartott órákon. Személyesen és családilag is kiteljesedtem, az élet zökkenőmentesen zajlott. Amikor terhes lettem, ezt természetesnek vettem. De a 12 hetes kontrollvizsgálaton megkaptam a szörnyű hírt. A terhesség megállt. Hetekig sírtam. Teljesen összetörtem. Tesztet, teszt után csináltattam, felkerestem a házi orvosomat, de mindannyian csak a vállukat vonogatták. Azt kérdeztem Istentől, hogy miért történik velem, olyas valakivel, aki segít az embereken, egy ilyen katasztrófa. Lassan-lassan talpra álltunk lelkileg, és reméltük, hogy Isten gyermeket ad nekünk. Bizakodóak voltunk. Néhány évvel később megtudtam, hogy ismét terhes vagyok. Csak hogy szombat előtt, május 1-én, amikor 8 hetes voltam, megkaptam a hírt, amely minden korábbi szenvedést felborított és átfedett. A terhesség megállt. Újabb kudarc. Demoralizálódva, tele gyásszal, sötétben töltöttük a szombatot. A hálószoba függönye behúzva maradt. Csak néhány halvány fénysugár próbált belopakodni a szobába, mintha újra reményt akart volna adni nekünk. Kértük Istent, hogy mutassa meg, hol rontottuk el. Mint például a betegeim, megszegtem-e valamilyen szabályt. Egy kollégámmal erről a témáról folytatott beszélgetés során azt mondta nekem. Ádina, a stressz a leghatékonyabb fogamzásgátló. Ha nem teszed rendbe az életed, nem hiszem, hogy gyermek fog születni a családodba. A stressz, amely napjaink egyik legelterjedtebb terhe, sokszor annak jele, hogy nem bízunk teljesen Istenben. A hit a bizalom Istennel szemben. Az a hit, amely elfogadja, hogy ő szeret bennünket, és javunkat akarja. Nem fél attól, hogy ő mit enged meg az életünkben. Amikor aggódunk a jövő felől, túlterhel minket a jelen nehézsége, vagy kétségbe esünk a bizonytalanság miatt, gyakran megfeledkezünk arról, hogy van egy mindenható Istenünk, aki tudja, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. A hit nem azt jelenti, hogy látjuk az utat, hanem azt, hogy bízunk abban, aki vezeti azt. A stressz gyakran abból fakad, hogy mi akarjuk irányítani az eseményeket. Saját erőnkből akarjuk megoldani a problémákat, ez pedig a hit hiányát tükrözi. Aki Istenbe veti bizalmát, nem azt állítja, hogy nincsenek gondjai, hanem azt, hogy ezekben a gondokban sem marad egyedül.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 57. fejezet 3. verséből olvasom. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Az új szövetségi igét János evangéliuma 16. fejezetének 24. verséből olvasom. Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Egyre többen panaszkodnak amiatt, hogy a gyerekek nem tudnak kérni. Legalábbis mifelénk előfordult, hogy az iskolában meg kellett tanítani a gyermekeknek, hogyan kérjenek szépen, hogyan kérhetnek egyáltalán segítséget. Jézus bennünket tanít kérni, miután közeli visszatéréséről beszél, és az imádság meghallgatását ígéri. Persze mindannyian tudjuk, hogy nem imádság automatáról van szó, hogy amit kérünk, rögtön megvalósítja, hanem egy sokkal mélyebb dologról, Isten kapcsolatról. Igazán azt tud kérni, aki megtanult bízni a másikban, sőt, van elég önbizalma és bátorsága ahhoz, hogy kérjen, kérdezzem. Ezt hasonlóképpen élhetjük meg az Istennel való kapcsolatunkban is. Ha bízunk benne, ha rámerjük bízni magunkat és elfogadjuk a tőle kapott ajándékokat, akkor tudunk igazán és jól imádkozni. Igazán és jól kérni. Megerősödni és egymást megerősíteni. Mert Jézus az út, akin keresztül egyenesen Istenhez imádkozhatunk. Ő a visszatérését ígéri, de egyben azt is mondja, hogy velünk van és nem hagy el bennünket. Lehet, hogy nem úgy van jelen és nem úgy segít, ahogyan mi akarjuk, de bízzunk a feltámadott Úr jelenlétében, aki mélységben és magasságban is Úr, aki mellénk áll és megtart bennünket. Adja nekünk szent lelkét, hogy meg is maradjunk és megerősödjünk ebben a hitben. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te mellénk állsz. Nem taszítasz el, hanem ott vagy mellettünk életünk útján. Hallgass meg ma is imádságunkat, amikor azt kérjük, hogy akiket elhívtál, azokat tedd alkalmassá a te szolgálatodra, hogy szent lelked által építsük egyházadat az Úr Jézus Krisztus érdeméért, akiben örök életünk és üdvösségünk van a te kegyelmedből. Ámen. Az áhítatot Barcsis Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.

Egyszer egy Jeruzsálemben tett utazásom során egy különös jelenetnek voltam tanúja. Beláttam egy nyitott ajtón, és egy embert pillantottam meg, aki a padlón térdelt, arca felfelé fordult a menny felé, összeszorított tenyereit, kitárta. A délutáni ima már véget ért, de ő még tovább kitartóan imádkozott, mintha a világi zajok mind elhalkultak volna körülötte. Kíváncsiságom legyőzött, és beléptem. Láttam, hogy a férfi arca csupa könny, és a szívéből fakadó imája mély megrendüléssel töltött el. Mikor befejezte, finoman odaléptem hozzá. Megkérdeztem tőle, miért imádkozott olyan szenvedéllyel, hogy a könnyek is kicsordultak a szeméből. Elmondta, hogy a felesége kórházban van, és sürgősen szüksége van 10 000 dollárra a gyógykezelés miatt. Volt ennyi pénz nálam. Szó nélkül megszámoltam, és átnyújtottam neki. Ekkor valami olyasmi történt, amit azelőtt soha nem láttam. A férfi nem nekem köszönte meg először, hanem mélyen leborult a földre, és hálát adott Istennek. Csak utána állt fel, és hálásan megköszönte nekem. Lenyűgözött a hite. Olyan szilárd volt, mintha nem is a földi valóság része lenne. Azt hittem, tudok neki segíteni, hiszen a pénz és a hatalom az én kezemben volt. Átadtam neki a névjegykártyámat, a személyes telefonszámommal és e-mail címemmel. Megrendített a hited ereje, mondtam neki. Bármikor szükséged lesz pénzre vagy bármi másra, hívj ezen a számon. Bármilyen összeget megkapsz, amire szükséged van.

A férfi válasza megdöbbentett. Udvariasan, de határozottan elutasította a kezdeményezésemet. Én és a televíziós műsorvezető, aki velem volt, meglepődtünk. Miért utasítottad vissza az ajánlatomat? Kérdeztem, és szívből vártam a választ. A férfi mélyen a szemembe nézett, és elmondta az okát, ami azóta is visszhangzik a szívemben. Nem, köszönöm. Nem foglak hívni. Ha szükségem lesz valamire, mindig azt fogom hívni, aki téged küldött.

ez a válasz megváltoztatott. Megmutatta nekem, hogy az igazi hit nem a földi vagyonban, hanem Istenben, a forrásban van. Ez az ember nem a pénzre, hanem Istenre figyelt. Nem azt látta, hogy én adtam neki a 10 000 dollárt, hanem azt, hogy Isten küldött engem, hogy válaszoljon az imájára. Az igazán mély hit nem az emberi kapcsolatokon vagy a földi javakon alapszik. Ez az ember rámutatott arra, hogy a valódi imádság nem egyfajta shopping lista, amit bemutatunk Istennek, remélve, hogy megkapjuk, amit kérünk. A hit az, ha tudjuk, hogy Isten a kezében tartja a sorsunkat, és ő gondoskodik rólunk a maga módján és a maga idejében.

ez az ember a hitnek egy olyan szintjét mutatta be, ami a mai világban nagyon ritka. Azt, hogy ne a földi közvetítőkre figyeljünk, hanem mindig a forrásra, aki jót ad. A pénz, a hatalom, a földi kapcsolatok csupán eszközök, de a valódi gondviselés Istentől származik. Hát bízzunk benne, és ne a körülményekben, mert Isten a tegnap, a ma és a holnap istene. Ő nem a problémáinkra, hanem a szívünkben lévő hitre válaszol.

és amit könyörgéstekben kértek, mindazt meg is kapjátok, ha hisztek. Máté evangéliuma, 21. fejezet, 22. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, az idén újra meg lesz rendezve. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, tehát az idén újra meg lesz rendezve, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A szervezők 20 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, közölték. Mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról, beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivből érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik. Sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak. Mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak, távol a légiriadóktól és a repülők zajától. A gyermekeket a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidő központja mellett a leveleki görögkatolikus közösség és Kanyó Árpád esperes parókus is szeretettel fogadta. A helyiek aktívan bevonták a fiatalokat a hitéleti programokba. A tábor idei tematikája Jézus értelmeit helyezte a középpontba. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház fölújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet, számos részletében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékán helyettese is. Az orgona művésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilág kialakításához. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég fölújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

A Magyar Evangéliumi Rádió műsorát sugározzuk. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat!

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Mózes első könyve, 22. fejezet, 1-től a 19. versig terjedő szakasz. Ezek után történt, hogy Isten próbára tette Ábrahámot és megszólította. Ábrahám! Ő pedig így felelt. Itt vagyok. Isten ezt mondta neki. Fogd a fiadat, a te egyetlen egyedet, akit szeretsz, Izsákot, és menj el Mória földjére, és áldozd fel ott égő áldozatul az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked. Ábrahám fölkelt reggel, felnyergelte a szamarát, maga mellé vette két szolgáját, meg Izsákot, a fiát. Fát is hasogatott az áldozathoz. Azután elindult arra a helyre, amelyet az Isten mondott neki. A harmadik napon fölemelte tekintetét Ábrahám, és meglátta azt a helyet messziről. Ekkor így szólt Ábrahám a szolgáihoz. Maradjatok itt a Szamárral, én pedig a fiammal elmegyek oda, imádkozunk, és utána visszatérünk hozzátok. Fogta tehát Ábrahám az égő áldozathoz való fát, rátette a fiára, Izsákra, ő maga pedig a tüzet meg a kést vitte. Így mentek ketten együtt. De Izsák megszólította apját, Ábrahámot. Apám, ő pedig felelt, itt vagyok, fiam. A fiú megkérdezte, itt van a tűz meg a fa, de hol van az áldozatra való bárány? Ábrahám azt mondta, Isten majd gondoskodik az áldozatra való bárányról, fiam. Így mentek tovább ketten együtt. Amikor eljutottak arra a helyre, amelyet Isten mondott neki, oltárt épített ott Ábrahám, rárakta a fadarabokat, megkötözte a fiát, Izsákot, és föltette az oltára a fadarabok tetejére. De amint kinyújtotta Ábrahám a kezét, és már fogta a kést, hogy levágja a fiát, kiáltott neki az Úr angyala a mennyből. Ábrahám! Ábrahám! Ő így felelt. Itt vagyok. Az angyal így szólt. Ne nyújtsd ki kezedet a fiúra, és ne bántsd őt, mert most már tudom, hogy Isten félő vagy, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet. Ekkor fölemelte Ábrahám a tekintetét, és meglátta, hogy ott van egy kos, szarvánál fogva fönnakadva a bozótban. Oda ment Ábrahám, fogta a kost, és azt áldozta föl, égő áldozatul a fia helyett. Azután így nevezte el Ábrahám azt a helyet. Az Úr gondoskodik. Ma ezt mondják, az Úr hegyén a gondviselés. Az Úr angyala másodszor is kiáltott Ábrahámnak a mennyből, és ezt mondta. Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlen egyedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást, a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra. Ezután Ábrahám visszatért szolgáihoz, elindultak, és együtt elmentek Beérsebába. Ábrahám továbbra is Beérsebában lakott.
0: Hogy tehet ilyet Isten? Elkérheti valakitől a fiát? Ráadásul azt a gyermeket, akit hosszú-hosszú évtizedeken keresztül ígért meg, és végül rendkívüli csodaként született meg a világra. Ábrahám, amikor elnevezte a gyermekét, Jichháknak nevezte el, amit mi magyarul Izsáknak ejtünk. Azt jelenti a neve kacagás. Az örvendezés van tehát ennek a fiúnak, és nyugodtan mondhatom így, hogy ennek a 12 éves kisfiúnak a nevében is. És most eljön az a pillanat, amikor Isten meg akarja fosztani az örömtől a szülőket, meg akarja fosztani az örömtől az édesapát? Azt hiszem, első hallásra mindez háborgást kelthet a szívünkben. Néhány nappal ezelőtt beszélgettem valakivel, aki életében először elhatározta, hogy végigolvassa a Szentírást. Ő mondta, hogy nagyon sokat háborog, nem érti az Istent, ő persze nem hívő szemmel olvassa a Bibliát. Hogy tehet olyanokat, hogy követelhet olyanokat, egyáltalán hogy gondolhat olyanokat, mint amivel az Ószövetség lapjain sokszor találkozunk. Nehéz eset. Akkor szoktuk ezt mondani, amikor nem értünk valakit. És sokszor így gondolunk a Biblia egy-egy történetére is, például a mai történetünkre is, nehéz eset. És, hogy őszinték legyünk, a hátunk közepére se kívánunk egy ilyen helyzetet. De gondoljuk csak át együtt. Miért kérte Isten ezt a különös dolgot Ábrahámtól? Vajon nem következett be Ábrahám életében az az egyszerű eset, amit tulajdonképpen mindenki átélhet, tehát ön is, kedves hallgatóm, és én is, hogy sokáig imádkozunk egy-egy dologért, és amikor meghallgattatást talált az imádságunk, akkor onnantól kezdve, mintha légüres térbe kerülnénk, már nem is olyan fontos az Istennel való kapcsolatunk, már nem is olyan lényeges, hiszen megtörtént, amit kértünk, megvan, amire vágytunk, és kiderül, hogy az Isten ígérete sokkal fontosabb volt a számunkra, mint maga az ígéret adója az Isten. Ábrahám ezen az úton kellett, hogy szembesüljön egy nagyon egyszerű kérdéssel. Izsák a fontosabb, vagy pedig az, aki Izsákot ígérte és Izsákot adta? Mentek ketten egy úton, azon az úton, amelyen soha nem járt korábban Ábrahám, mert azt akarta az Isten, hogy Ábrahám tanuljon meg egy leckét. Tanulja meg azt, hogy mit jelent nehéz döntést meghozni Istenért. És ráadásul tanulja meg azt, hogy mit is jelent a saját szeretett fiáról gondolkozni másképpen, mint addig. Aki a térképet kinyitja és megnézi Ábrahámnak az útvonalát, nagyon hamar megdöbben. Különösen akkor, hogyha ismeri az Új Szövetséget. Hiszen Ábrahám ugyanazon az útvonalon kísérte a fiát, mint amin évszázadokkal később, majd másfél évezreddel később Jézus Krisztus is fog menni az utolsó héten, egészen addig, amíg eljut majd Jeruzsálembe, és eljut majd a Golgotáig. Az a lapos kő ott a Mórián, ugyanaz a kő, mint amit később Golgotának neveztek. Ugyanaz a hely, ahova később majd Ábrahámhoz hasonlóan Isten is elindul a saját fiával. És ahogy Ábrahám elindult fölfele a hegyoldalon, úgy, hogy föltette a fát a saját fiára, és vitte Izsák a fát, ugyanúgy fog elindulni majd Isten is a saját fiával, és az ő fián is egy fa lesz, a Golgotai kereszt. És ugyanúgy kell majd menni, és ugyanúgy fogja megszólítani majd Istent is a saját fia, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez az óra, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem úgy, ahogy te. Ábrahámnak ez így hangzott. Atyám, látom a tüzet, látom a fát. Na de hol van az áldozat? És Ábrahám mondhatja, majd az Isten gondot visel, fiam, még akkor is, ha ő úgy tudja, hogy a fia lesz az áldozat. De Isten nem mondhat mást a fiának, mint azt, hogy fiam, te leszel az áldozat. Ábrahám, gondolom, soha nem látott viharokat él meg a lelkében. Végig kell, hogy gondolja, mit jelent megkapni az egyetlenet, és mit jelent odaáldozni azt, mint ahogy Istennek is végig kellett gondolnia, mit jelent odaáldozni az egyetlen egyet. Ábrahám fönn a Mórián elment a végsőkig, de nem kellett a legvégsőkig elmennie. Fölépítette az oltárt, föltette a fát, a fára föltette a fiát, és akkor Ábrahám kezét megfogta az Isten. De az Isten kezét másfél ezer évvel később nem foghatta meg senki. És ahogy Ábrahámnak nem kellett odaáldozni az ő egyetlenét, Isten odaáldozta az ő egyetlen egyszülöttjét, mert azt akarta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ábrahám számára, mint Isten választottja számára, mint Isten barátja számára, szükséges volt végigmenni ezen az úton, hogy megértse Isten szeretetét, hogy megismerje Isten gondviselését ezen a rendkívüli úton is. Amikor mi gondolkozunk ezen a történeten, azt kell kérdeznünk. Isten ígéretei számomra is olyan fontosak, mint Ábrahám számára?

akaratért, jó körülményekért, és ha beteljesedtek az ígéretek, mi marad utána? Amikor a mai történet végén levonjuk a tanulságot, fontos magunkat arra biztatni, el ne felejtsd, hogy az ígéret adó képes beteljesíteni a te összes szükségedet akkor is, ha netalántán valami tragédia ért volna, de ő megmaradt. Ám hogyha ragaszkodsz az ígérethez, vagy az Istentől megszerezhető dolgokhoz, mint tárgyakhoz, mint viszonyulásokhoz, akkor elveszíted azt, aki a szükségeidet pótolhatná, amikor arra van szükséged. Hadd hívjak most mindenkit, hogy egy néhány szóban együtt imádkozzunk, tovább gondolva mindazt, amit Istentől tanultunk ma. Édesatyánk, köszönjük, hogy nem azok a dolgok a legfontosabbak, amiket te megígértél nekünk, hanem az, hogy az ígéret adója te maga jelen vagy az életünkben. Segíts ehhez ragaszkodni, hozzád ragaszkodni mindenek felett. Amen.

Mózes első könyve, 19. fejezet, 1-től a 11. versig, és a 23-tól a 29. versig terjedő szakasz. A két angyal estére Sodomába érkezett, Lót pedig éppen Sodoma kapujában ült. Amint meglátta őket, Lót fölkelt, eléjük ment, és arccal a földre borult. Ezt mondta: térjetek be, uraim, szolgátok házába, töltsétek itt az éjszakát, mossátok meg a lábatokat. Reggel majd fölkelhettek, és utatokra indulhattok. De ők azt felelték: nem, hanem itt a szabadban töltjük az éjszakát. Mivel azonban nagyon unszolta őket, betértek hozzá, bementek a házba. Ő pedig lakomát készített nekik, kovásztalan kenyeret süttetett, és ettek. Lefekvés előtt a város férfiai, a sodomaiak körülvették a házat, ifjak és öregek, az egész nép kivétel nélkül. Bekiáltottak Lótnak, és azt mondták neki: hol vannak azok a férfiak, akik hozzád jöttek éjszakára? Hozd ki őket hozzánk, hadd ismerjük őket. Lót kiment hozzájuk, az ajtó elé, de az ajtót bezárta maga mögött, és ezt mondta: ugyan, barátaim, ne tegyetek rosszat. Van két leányom, akiknek még nem volt dolguk férfival. Kihozom hozzátok, és tegyetek velük, amint jónak láttok. De ezekkel az emberekkel ne tegyetek semmit, mivel hajlékom oltalma alatt vannak. De azok így feleltek: menj innen! És azt mondták: ő az egyetlen jövevény köztünk, és ő akar törvényt szabni. Még jobban elbánunk veled, mint velük. Szorongatni kezdték magát Lótot, és már majdnem betörték az ajtót, de azok a férfiak kinyújtották a kezüket, behúzták Lótot magukhoz a házba, és bezárták az ajtót. Az emberek apraját, nagyját pedig, akik a ház ajtaja előtt voltak, vaksággal verték meg, úgyhogy nem tudták megtalálni az ajtót. A nap éppen fölkelt, amikor Lót Coárba ért. Az Úr pedig kénköves, tüzes esőt bocsátott Sodomára és Gomorára, az Úrtól az égből. Így pusztított el azokat a városokat, és azt az egész környéket, a városok egész lakosságát, sőt, a föld növényzetét is. Mögötte menő felesége azonban hátra tekintett, és sóbálványá lett. Reggel fölkelt Ábrahám, hogy arra a helyre menjen, ahol az Úr színe előtt állt. Oda tekintett Sodoma és Gomora felé, meg annak az egész környéknek a földje felé, és látta, hogy már csak füst száll föl a föld felett, mint az olvasztó kemence füstje. De amikor Isten elpusztította annak a környéknek a városait, nem feledkezett meg Isten Ábrahámról, és kivezette Lótot a pusztulásból,

0: amikor elpusztította azokat a városokat, ahol Lót lakott.
1: Szeretettel köszöntöm azokat, akik ma hallgatják Isten igéjét, és akik követnek bennünket ezen a különös úton, ahol a Biblia egy-egy nagyon nehéz eseténél állunk meg, olyan történeteknél, amire még akár azt is mondjuk érthetetlen. Itt van például Sodoma és Gomora. Hogy tehet olyat a szerető Isten, hogy elpusztít két várost, hogy mindenkit eltöröl a földszínéről, akik abban a városban laknak? Valóban a szeretet Istene tette ezt? És valóban így kell gondolkoznunk? Aki a Bibliát ismeri, tudja, hogy mi most csak a történetnek egy pici részét olvastuk föl. Sodoma és Gomora úgy említetik a Szentírásban, mint ami olyan volt, mint az Édenkert. A Jordán folyt mellette, gyönyörű, termő vidéké téve, az egyébként kősivatagos részekkel borított tájat. A Jordán mellett gazdagon volt a táplálék. Könnyen voltak művelhetők a földek. Sodoma és Gomora lakói annak a kornak a világvárosaiban éltek. Persze mai szemmel nézve mulatságosnak hangzik ez, hiszen inkább csak falvak voltak a mai mértékünkhöz, a mai léptékeinkhez képest. De ők úgy érezték, hogy ők nagyon-nagyon gazdagok. Mindenük megvan. Minden könnyen az ölükbe hull. Nem véletlen, hogy Ábrahám unoka öccse Lót éppen erre a környékre vágyott, amikor lehetősége volt választani. Itt akart élni. Nagyszerű környék, nagyszerű vidék. Könnyű az élet, könnyű a lehetőség, minden adott. Ám, ahogy sokszor igaz ma is, amit a régiek mondtak, hogy a kutya is jó dolgában vész meg, már elnézést kérek ezért a furcsa kifejezésért, az ember, ha jó dolga van nagyon, hamar elfelejtkezik Istenről, és nagyon hamar maga útján akarja megélni az életét. Sodoma és Gomora ezen az úton élen járt. Ebben a két városban virágzott a gyönyörhajhászás. Az emberek maguknak éltek. Azt olvasjuk róluk a Szentírásban, erőszakosak voltak, és központi helyen szerepelt náluk a nemiség. Azt mondhatná valaki, ó, ha Isten ilyen súlyosnak ítéli ezt a dolgot, akár a mai egész világot lassan elpusztíthatná. Hagyjuk csak nyitva ezt a mondatot, mert azt gondolom, a végveszély felé rohanunk, hiszen Isten valóban úgy ítéli meg ezeket a dolgokat, hogy nem hagyja büntetlenül, amikor valaki szabadjára engedi az ösztöneit és az indulatait. De Sodoma és Gomora nem egyből kapott csapást. Sodomát és Gomorát készítette az Isten. Először azt olvassuk Mózes első könyve 17. fejezetében, hogy Isten megengedett nekik egy vesztes háborút. Kedárleómer és csapatai, valamint a vele szövetségesek legyőzték Sodoma és Gomora királyait, és elhurcolták fogolyként rabszolgának Sodoma és Gomora lakóit. Ám Isten megengedte, hogy Ábrahám és 300-nál alig több legénye egy éjszaka meglepje Kedárleómert, és visszaszerezzen mindent, és kiszabadítson mindenkit. És ha tovább olvasom a 17. fejezet tanúságtételét, azt látom, hogy Ábrahám, amikor visszaért ebből a csatából, Melkicedekkel, vagy Melkisédekkel találkozott, Sálem királyával, akinek mindenből tizedet adott, akivel együtt imádták az élő Istent, és Sodoma és Gomorra lakói végighallgatták Ábrahám bizonyságtételét, végignézték az áldozathozatalt, végignézték Melkisédeknek az ünnepi köszöntését is, mindent láttak, mindent hallottak. És aztán azt is látták és hallották, amikor saját királyuk odalépett Ábrahám elé, és mindent fölajánlott a szabadításért Ábrahámnak. És Ábrahám azt mondta akkor, nem fogadok el semmit. És az indoklás úgy hangzott, azért, hogy nehogy azt mondhassa bárki, aki később majd Ábrahám vagyonát nézi, hogy ó, Sodomából és Gomorából származnak ezek, megszerezte magának Ábrahám Sodoma és Gomora királyának minden vagyonát. Azt állítja a 15. fejezet. Ábrahám azt mondta, az Úr tett engem, és az Úr tesz engem gazdaggá. És mit tett Sodoma és Gomora királya, mikor visszamentek a városaikba? Ugyanúgy éltek, mint addig. Egy dolgot leszámítva, befogadták Lótot, akinek már nem a város előtt kellett sátorozni többet, most már bennlakhatott a városba, sőt, egyik vezető emberükké választották, immár bírói székben ülhetett a kapuban, amikor az angyalok érkeztek. De nem változott a gondolkozás, nem változott az erkölcs, nem változott az élethez való hozzáállás. Magyarul semmi nem változott. Isten pedig azt mondta Ábrahámnak, Sodoma és Gomora lakóinak a vétke fölkiált az égig. Ábrahám, a 18. fejezet tanúsága szerint, alkudozott az Istennel ezért a két városért. Azt mondta, de ha lesz ott 50 igaz, vajon elpusztítod az igazat a bűnössel együtt? És Isten azt mondta, nem. És Ábrahám azt mondta, és ha 40 igaz lesz, ha csak 30, ha csak 20, sőt, ha 10. És Isten mindig azt mondta, nem pusztítom el a várost, akár csak 10 igazat találok. Kedves hallgatóm, Isten a végletekig lement, hiszen Sodomában, Gomorában és a környékén 10 jóra való embert keresett. Nem igazán hívőt, 10 jóra való embert, akinek a szíve nem az erőszaktól és a bűntől van áthatva. És ennyit se talált Isten. Amikor Isten kimondta, ítélet következik, akkor Istennek a környezetben élő emberek miatt nem volt más választása. Szörnyű ezt mondani. Ám, mi, akik új szövetségiek vagyunk, azt mondhatjuk, az az Isten velünk kapcsolatban is kimondhatná ezt. Ám de tetszett az Istennek, hogy elküldje az egyszülött fiát, azért, hogy a bűnben élőket még egy eséllyel megajándékozza, hogy kiálthassunk az Istenhez szabadítóért és szabadulásért, és aki Jézus Krisztushoz jön, az megszabadul mindentől? Igen, mert míg Sodomának és Gomorának el kellett pusztulnia, addig Jézushoz jöve, kimondhatom Pál apostollal együtt, én magam adtam pusztulásra magam, azaz Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. De nem azért, hogy fizikailag elpusztuljak, hanem hogy a folytatást is elmondhassam. Élek, de többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit ebben a testben élek, már nem a vágyaimnak, a nemiségemnek, a gazdasági céljaimnak, az érvényesülési vágyaimnak élem, hanem Isten fiának, aki önmagát adta értem, aki megszabadított engem. Ehhez a Jézushoz hívlak, kedves hallgató, aki megkeresi és megtartja azt, aki elveszett. Amen.
2: A Mera Rádió műsorát hallották.

Páskujné Kovács Erzsébet, Istenem tart a kezében. A nyár kutatni jár vissza, fényt, virágot, illatot, mézet. Megfakult szemmel keresi, ami augusztusban fény lett. Egyik nap másikat felejt, október van, sárgult levél, és az uzmarás hidegben azt is elfújja már a szél. Szürkül az ég, s egy száraz ág valami betűt ír rája, ringás közben, mint Araráton hittel írt Noé bárkája. Valami ősi titkot tud ez a szürke ruhájú fa. Úgy kapaszkodik a földbe, ahogy ember nem tud soha. Morcos felhők susognak már, és egyre csak lejjebb jönnek. Magas csúcsot, templomtornyot, tán szíveket is befödnek. De széttörnek a csúcsokon, és széttörnek az ágakon. Széttörnek az én hitemen, s nekik fáj már a bánatom. Mintha nem is lettek volna, előttem nyár zöldje lebeg. Szívemből kiküldött galamb zöld ágat hoz, üzenetet. A nyár fénye ölel körül, bennem rügyfakasztó béke. Magasan vagyok a csúcson, Istenem tart a kezében.

0: Egészségpercek.
1: Az olívaolaj igen kedvezően befolyásolja a vérben a lipidek szintjét. Kimutatták, hogy napi 2 teáskanál olívaolaj elfogyasztásával jelentősen csökken a rossz koleszterin mennyisége. Ugyanakkor a jó koleszterin mennyisége nem változik jelentősen. Így a 2 aránya igen kedvezően alakul. Ráadásul a rossz koleszterin szint csökkentése mellett az olívaolaj gátolja a megmaradt LDL oxidációját a vérben, ami szintén hozzájárul az érrendszeri károsodások kivédéséhez. Emellett segíti a bélrendszerben a koleszterin kiválasztódását is és kiürülését is. Az olajbogyó fitoösztrogén tartalma is segít az alacsonyabb koleszterin szint biztosításában. Az olajbogyóban található vegyületek gátolják a vérlemezkék összecsapszódását és a vérrög kialakulását, ezáltal védelmet nyújtanak olyan állapotok, mint a szívinfarktus és az agytrombózis ellen. Emellett kimutatható, hogy egyes véralvadási faktorok szintjét is csökkenti a vérben, ami gátolja a véralvadást.

0: iránytű.
1: Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Elérkezett az ideje, hogy Krisztus a mi világunkba jöjjön, és emberi testet öltsön. Így szólt: testet alkottál nekem. Ha isteni dicsőségében jelent volna meg, ahogyan Atya mellett élt, nem tudtuk volna elviselni jelenlétének fényét. Dicsősége megnyilatkozását elfátyolozta, hogy szemlélhessük őt, és ne semmisüljünk meg. Isteni mi voltát, dicsőségét emberi természettel, emberi formával fedte el. E nagyszerű elgondolást jelképek és szimbólumok ábrázolták, előrejelezve teljesedését. Az égő csipke bokor, amelyben Krisztus megjelent Mózesnek, Istent nyilatkoztatta ki. Az istenség bemutatására választott szimbólum csak egy egyszerű bokor volt, amin látszólag nem volt semmi figyelemre méltó. Mégis a végtelent rejtette magában. A végtelen irgalmú Isten a legszerényebb jelképbe burkolta dicsőségét, hogy Mózes meg ne halljon, amikor rátekint. Isten ugyanígy érintkezett Izraellel, nappal felhőoszlopban, éjjel tűzoszlopban, s kinyilatkoztatva akaratát az embereknek, és megismertette velük kegyelmét. Isten elrejtette dicsőségét, eltakarta fenséges ragyogását, hogy a véges ember is szemlélhesse. Krisztusnak, ami nyomorúságos testünkben kellett eljönnie, emberekhez hasonlóvá lévén. A világ szemében nem volt ékessége, ami vonzóvá tette volna. Mégis ő volt a testet öltött Isten, menny és föld világossága. Dicsőségét, nagyságát és fenségét elrejtette, hogy közel kerülhessen a szomorú, megkísértett emberhez.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A példabeszédek könyve 11. rész. Az igazság áldást ad, a bűn átkot. A hamis mérleget utálja az Úr, de a pontos súlyt kedveli. Ha jön a kevésség, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt. A becsületeseket fedhetetlenség vezeti, de a hűtleneket elpusztítja romlottságuk. Nem használ a vagyon a harag napján, az igazság azonban megment a haláltól. A fedhetetlenek útját igazságuk egyengeti, de a bűnös elbukik bűnössége miatt. A becsületeseket megmenti igazságuk, de a hűtleneket rabulejti saját mohóságuk. Ha meghal a bűnös ember, oda lesz a reménysége, és oda lesz az erősökhöz fűzött várakozása is. Az igaz megmenekül a nyomorúságból, helyére pedig a bűnös jut. Tönkreteszi szavaival fele barátját, az elvetemült, de az igazak tudásuk által megmenekülnek. Vigad a város az igazak javán, és újjong a bűnösök pusztulásán. A becsületesek áldása építi a várost, de a bűnösök szája romlásba dönti. Kigúnyolja fele barátját az esztelen, az értelmes ember pedig hallgat. A rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot. Vezetés nélkül elbukik a nép, de segítséget jelent, ha sok a tanácsadó. Igen rosszul jár, aki idegenért vállal kezességet, de biztonságban marad, aki gyűlöli a jótállást. A kedves asszony a tisztességhez ragaszkodik, az erőszakos emberek a gazdagsághoz ragaszkodnak. Önmagával tesz jót a szeretett embere, a kegyetlen pedig saját magának árt. A bűnös hamis keresményt szerez, de igaz bérhez jut az, aki igazságot vet. Aki ragaszkodik az igazsághoz, az az életre jut. De aki a rosszat hajhássza, az a halálra. Utálja az Úr az álnok szívűeket, de kedveli azokat, akiknek útja fedhetetlen. Kezet rá, hogy nem marad büntetlenül a gonosz, de az igazak utódai megmenekülnek. Mint disznó orrában az aranykarika, olyan a szép asszony, ha nincs jó ízlése. Az igazak csak jóra várhatnak, a bűnösök pedig csak haragot remélhetnek. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül. Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak a fejére, aki eladja. Aki jóra törekszik, jó akaratot szerez, de eljön a rossz arra, aki azt hajhássza. Elbukik, aki gazdagságában bízik, de az igazak virulnak, mint a lomb. Aki kárt okoz háza népének, szelet örököl, és szolgája lesz a bölcsnek a bolond. Az igaz gyümölcse életnek a fája, és a bölcs lelkeket nyer meg. Bizony az igaz is elnyeri jutalmát a földön, hát még a bűnös és vétkes ember.

0: Mai szakasz, példabeszédek, 11. A hetednapi adventista egyház doktrinája az egy tizedet hangsúlyozza az egyház támogatására. A hetednapi adventisták hit elveiről szóló könyvben, amely az egyház 28 tantételét tartalmazza, ezt olvashatjuk. Az izraeliták valószínűleg jövedelmük egynegyedétől egyharmadáig adtak vallási és jótékonysági célokra. Néhány sorral lejjebb a szerzők fölteszik a kérdést, kell-e annyit adnunk, amennyit ők adtak? Az Új Testamentum sehol sem vonja vissza, és nem mérsékeli ezt a rendszert. Ha összehasonlítjuk a mi kiváltságainkat és az általunk kapott áldásokat az izraelitákéval, azt látjuk, hogy Jézusban nyilvánvalóan nagyobb részt kaptunk. Hallottam egy elvet a jószívű adakozásra. 10% a tized, 10% önkéntes adomány az egyház vagy a gyülekezet szükségleteire, további 10% pedig jótékonysági felajánlás. A gondolat, hogy jövedelmem egyharmadát ajánljam föl, először visszadöbbentett. Ám aztán elköteleztem magam arra, hogy 6 hónapon keresztül ilyen módon fogok adakozni. Isten pedig megengedte, hogy igazán eredményesen vegyek részt ebben a kibővített adakozásban. Nem csak azt töltötte be hálával a szívemet, hogy láttam, amint a gyülekezet építésére szánt alap folyamatosan növekedett. De annak is örültem, hogy segítségünkkel több afrikai diák hazautazhatott, hogy a nyarat a családjukkal töltsék, illetve, hogy egy moldovai édesapa szert tudott tenni egy autóra, s ez megkönnyítette 7 éves autista kisfiának gondozását. Szinte hihetetlen, de ez idő alatt sosem szűkölködtem a pénzben, sőt, nagyobb összeget sikerült megtakarítanom, mint valaha. Salamon, az egyik történelmünkben élt leggazdagabb ember, jól ismerte a tizedfizetés elvének titkát. Ezért mondta a következőket. Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri ajárandóságot, mégis ínségbe jut. Az ajándékozó bővelkedik, és aki mást felüdít, maga is felüdül.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: Krisztus közel van hozzánk a szenvedők személyében.
1: Jézus nyomában járva. Mezítelen voltam, és felruháztatok engem. Máté evangéliuma, 25. rész, 35.-36. verse. Gondolatok az igéről. Jézus Krisztus így szól hozzánk. Éhes és szomjas voltam. Idegen voltam. Én voltam a beteg, és én voltam börtönben. Mi alatt te a szekrényedet teleraktad ruhákkal, én hiányt szenvedtem. Amíg te élvezeteknek hódoltál, addig én börtönben sínylődtem. Amikor néhány falat kenyeret kiosztottál az éhező szegényeknek, és silány ruhákat adtál nekik, hogy védekezhessenek a metsző hideg ellen, gondoltál-e arra, hogy a dicsőség Urának adod? Életed minden napján közel voltam hozzád, a szenvedők személyében, de te nem kerestél fel engem. Nem akartál velem közösségre lépni, így én sem ismerlek téged. Ézsaiás könyvének 58. fejezete világosan elénk tárja azt a munkát, amelyet Isten népének el kell végeznie, Krisztus lelkületével. Törjünk össze minden igát, tápláljuk az éhezőket, és öltöztessük fel a ruhátlanokat. Ha Isten törvényének alapelveit betöltve azt tesszük, amire az irgalmasság és szeretet késztet bennünket, akkor Isten jellemét mutatjuk be a világnak, és elnyerjük a menny áldását.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Mit ígértél Istennek? Teljesített fogadalmaidat. Jób könyve 22. fejezet 27-es vers. Amikor Isten ígéretet tesz nekünk, joggal számíthatunk arra, hogy be is tartja. Fordított esetben pedig ő is joggal elvárhatja, hogy mi is teljesítsük ígéreteinket. Ha könyörögsz hozzá, meghallgat, te pedig teljesített fogadalmaidat. Amit eltervezel, sikerülni fog, világosság ragyogja be utadat. Jób könyve 22. fejezet 27-es verstől a 28-as versig. Ez az igevers lehet számodra az áldások kapuja és a kulcs az áttöréshez, amiért imádkoztál. Vedd elő újra és teljesítsd az Úrnak tett ígéreteidet. Miért fontos ez? Azért, mert Isten azt akarja, hogy bizalommal járulj elé. Szeretteim, ha pedig a szívünk nem ítél el, bizalommal szólhatunk Isten előtt, és amit csak kérünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk parancsolatait, és azt tesszük, ami kedves ő előtte. János apostol első levele, 3. fejezet, 21-es verstől a 22-es versig. Nincs több kifogás. Vállalj felelősséget azért, aki vagy és akivé lehetsz. Merj így imádkozni. Ne hagyd nyugodni, Uram, ha csak azért válnak valóra az álmaim, mert túl kicsit álmodtam. Ne hagyd nyugodni, ha csak azért érek biztonságban a kikötőbe, mert túl közel maradtam a parthoz. Ne hagyd nyugodni, ha a megszerzett javak kioltják belőlem az utánad való szomjúságot. Ne hagyd nyugodni, ha az elért sikereim miatt elveszítem a kiválóság utáni vágyamat. Ne hagyd nyugodni, ha túl hamar feladom, és túl messze maradok a céloktól, amelyeket az életemnek szabtál. Ahhoz, hogy előre tudj haladni, előfordulhat, hogy először hátra kell tekintened, és rendbe kell tenned a dolgokat közted és Isten között. Ha így van, láss hozzá mielőbb.

A reformáció története, a svájci reformátor harmadik rész. 1516-ban az Einsiedelni kolostor meghívta Zwinglit prédikátorának. Itt jobban bepillanthatott Róma romlottságába, és mint reformátor olyan befolyást árasztott, amely szülőföldjén, az Alpokon túl is érezhető volt. Einsiedeln egyik fő vonzereje egy Mária szobor volt, amely állítólag csodákat tudott művelni. A kolostor bejárata fölött ez állt. Itt teljes bűnbocsánat kapható. A zarándokok az év minden szakában fölkeresték ezt a Mária szentélyt, de felszentelésének évfordulóján tömegesen jöttek Svájc minden részéből, sőt Franciaországból és Németországból is. Zwingli, akinek nagyon fájt ez a látvány, megragadta ezt az alkalmat, hogy a babona rabszolgáinak az evangélium kínálta szabadságról prédikáljon. Ne gondoljátok, mondta, hogy Istent jobban meg lehet találni e templomban, mint a teremtés bármely részében. Bármelyik legyen is az az ország, amelyben élsz, Isten körülvesz és hal téged. Hiába való cselekedetek, hosszú zarándoklatok, adományok, faragott képek, a szűzhöz vagy a szentekhez intézett könyörgések biztosíthatják-e számunkra Isten kegyelmét? Mit használ az imákba foglalt szavak sokasága? Mit segít a fényes kámzsa, a simára borotvált fej, a hosszan leomló talár vagy az arannyal hímzett papucs? Isten a szíveket vizsgálja, a mi szívünk pedig távol van tőle. Krisztus, aki egyszer föláldozta magát a kereszten, mondta, ő az áldozat és a mártír, aki mindörökre engesztelést szerzett a hívők bűneiért. A hallgatók közül sokan nem szívesen fogadták ezeket a tanításokat. Keserű csalódást éreztek, amikor hallották, hogy hiába tették meg a fárasztó utat. Nem tudták fölfogni, hogy Krisztus ingyen kínálja nekik a bocsánatot. Meg voltak elégedve a régi úttal, amelyet Róma mutatott a menny felé. Visszariadtak a jobb út keresésétől. Könnyebb volt üdvösségüket a papokra és a pápára bízni, mint szívük tisztaságára törekedni. Mások viszont örömmel fogadták azt a hírt, hogy Krisztus által van az üdvösség. Róma szertartásai útján nem költözött lelkükbe béke. Hittel elfogadták, hogy a megváltó vére engesztelést szerez számukra, és hazatérve megismertették másokkal is azt a drága világosságot, amit ők kaptak. Így terjedt az igazság faluról falura, városról városra, és a Mária szentélyhez zarándoklók száma nagyon megcsappant. Csökkentek az adományok is, és ennek következtében Zwingli fizetése is, amit az adományokból kapott. De ő ennek csak örült, mert látta, hogy a fanatizmus és a babona hatalma kezd megtörni. Az egyházi hatóságok jól látták, mit művel Zwingli, de egyelőre nem akartak közbelépni. Még mindig remélve, hogy meg tudják szerezni ügyüknek, megpróbálták hízelgéssel megnyerni. De eközben az igazság egyre több ember szívéhez talált utat.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjait a címe, táplálék és nyugalom. A mai ige, Ezikiel 34:15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van. Nem fölfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával. A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szentlélek nyitja meg a szívünket. Sőt, maga Krisztus az élet kenyere a hívők számára. Nagy pásztorunk itt azt ígéri, hogy ő maga adja nekünk ezt a szent táplálékot. Ha egy vasárnap földi pásztorunk talán üres kézzel prédikál, mennyei urunknak sohasem üres a keze. Ha lelkünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk. Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van. A kutyák nem zavarják fel, a farkasok nem fajják föl őket, nem hajszolódnak nyugtalanul ide-oda. Az Úr keres számukra pihenőhelyet, hogy a fölvett táplálék meggyökerezhessen bennük. A kegyelem ígéje nem csak megtart, hanem meg is vigasztal minket. Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és megnyugvásunkhoz szükséges. Ha az ige hirdetők talán nem tudják elcsöndesíteni szomjúságunkat, keressük az Úrnál a megnyugvást. Az Úr indítson bennünket ma is arra, hogy az ige legelőjén táplálkozzunk, és így nyugodjunk meg. Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság és az elmélyült békesség jellemezné napunkat. Munkaév kezdő konferenciák. A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaév kezdő konferenciáját a Harangtorony szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-25-26-án tartja a munkaév kezdő lelkész konferenciáját. Helyszíne az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszón, a Jókai Mór út 41-ben. Felföldi László a Kovász Fesztiválon nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Család Fesztivált augusztus 20-án Pécset, a püspöki palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi Szent Misével zárult, amelyet Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Felföldi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncelebrált Szent Mise bevezetőjében kiemelte, nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Régi új felfedezés. Egy napon, miután uralmunk alá hajtottuk a szelet, a hullámokat, az árapályt és a gravitációt, talán hasznosíthatnánk a szeretet energiáit is. Akkor a világtörténelem során másodszor az ember újra felfedezi majd a tüzet. Pierre Teilhard de Chardin.

0: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják. Mai műsorunkban doktorandusz Simon Zsolt főiskolai adjunktus előadását hallgathatjuk meg Dániel próféta könyvéről.
1: Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a jelenlevőket, illetve az internet és a televízió készülékek előtt helyet foglalókat. Ma esti témám Dániel prófétának a könyve, Dániel próféta könyvéről szóló előadás. Az Ószövetségnek az egyik legkülönlegesebb könyve Dániel prófétának a könyve, és azt is lehet mondani, hogy az Ószövetségi könyvek közül talán az egyik legvitatottabb könyv, Dániel könyve. Természetesen mind a mellett, hogy nagyon sok érdekes dolgot tartalmaz a könyv, amiből néhányat szeretnék megosztani önökkel ezen a mai délutánon, mai kora estén. A könyv irodalmi műfaja úgy határozható meg leginkább, hogy a könyv egy apokaliptikus könyv. Mit is jelent az, hogy apokaliptikus? Az apokaliptika az nem valami ilyen különleges varázsszó, vagy valami misztikus dolog, ahogy sokan gondolják, hanem az apokaliptika a legegyszerűbb meghatározással kifejezve irodalmi műfaj. És természetesen, mint irodalmi műfajnak, megvannak a maga jellegzetességei, és a maga stiláris formái, amiben elmondja azokat a dolgokat, amiket különleges nyelvezettel el akar mondani, el akar beszélni. Az apokalipszis szó maga az kijelentést, kinyilatkoztatást, leleplezést jelent. Olyan műfaj ez, ami nem valami titkos dolgot jelöl, hanem azt jelzi, hogy valamit nem eltitkolni, hanem világossá szeretne tenni az, aki ebben a műfajban ír, vagy jegyzi le az üzenetét, természetesen azzal, hogy a megértéséhez bizonyos ismeretek természetesen szükségesek. Hogyha tárgyilagosan kívánjuk tanulmányozni Dániel prófétának a könyvét, akkor ez egy nagyon fontos szempont, amit szem előtt kell tartani. Egyébként a Szentírásban, az Ószövetségben nem Dániel próféta könyve az egyetlen, amelyik magán viseli az apokaliptikus irodalmi műfaj, vagy az apokaliptikának, mint irodalmi műfajnak a jellegzetes jegyeit, de ezt szokták kiemelni, vagy emlegetni ebben a műfajban, hiszen maga a könyv tartalmaz a legtöbb ilyen kijelentést, de amiről majd később lesz szó, illetve már volt szó Ezékiel próféta könyvében, illetve Zakariás próféta könyvében, meg még máshol is találunk nagyon sok olyan kijelentést, leírást, ami az apokaliptika műfajához tartozik. Miről beszél, miről akar szólni az apokaliptika igazából, mint műfaj? És miről akar szólni Dániel könyve? Hogyha olvasok ezt a könyvet, akkor azt látjuk, hogy maga a könyv bizonyos üzenetet szeretne átadni a maga sajátos nyelvezetével. El szeretné mondani mindazt, amit a Teremtő, az Örökkévaló szeretne üzenni ennek a világnak. Többnyire az apokaliptika egy prózai műfaj, és használ néha költészeti elemeket, vagy a költészetből vett elemeket, de inkább prózai műfajnak szoktuk tekinteni. Bőségesen használ jelképeket ez a műfaj, amelyeket viszont, hogyha helyesen akarunk értelmezni, akkor egyetlen dolgot tehetünk, hogy az egész Szentírás összefüggésében értelmezzük ezeket a jelképeket. Tehát mindig azok a képek, amik szemünk előtt vannak, amit olvasunk, azok a képek beazonosíthatók máshol, megfejthetők, hogy úgy mondjam, más szentírási könyvekkel összefüggésben, más szentírási könyvekkel összehasonlítva. Ezért fontos az, hogy amikor azonosítunk valamilyen képet egy-egy ilyen könyvben, egy-egy ilyen jelenetben, a bibliai művekben, akkor ezeket a jelképeket megkeressük a Szentírásban, hogy hol, hogyan használja a Biblia, vagy milyen értelmet ad ezeknek a képeknek, mi az eredeti értelme azoknak a képeknek, amelyeket a könyv használ. A megértés szempontjából ez elengedhetetlen, és nagyon nagy kutatói munkát igényel, hogy ne önkényes magyarázatok keletkezzenek akkor, amikor egy-egy ilyen jelképet szeretnénk megérteni. Dániel könyvének a másik különleges dolga a Szentírásban az, hogy Dániel könyve nem a proféták könyvei, nem a proféták írásai között foglal helyet, hanem már egészen régi időktől kezdve az Ószövetségben, a Vulgáta kiadásban például a proféták között szerepel, ugyanígy találjuk a magyar fordításokban, a magyar különböző kiadásokban is, hogy Dániel könyve a proféták között szerepel, az eredeti héber szövegben Dániel könyve, ez a harmadik csoportba tartozik, a három csoport ugye törvény, proféták és iratok, és Dániel könyve a harmadik csoportban szerepel. Ami a későbbiek során tulajdonképpen az egyik dolog volt, ami meghatározta ennek a könyvnek a történetét, mégpedig azért, mert feltették a kérdést sokan, hogy miért is van Dániel proféta könyve az írások csoportjában, miért nem a proféták között van, és elkezdték ezt kutatók vitatni, hogy Dániel könyve hogy kerül tulajdonképpen az írásoknak a csoportjába. Természetesen van erre magyarázat, nem túlságosan bonyolult magyarázat, akár több is, ami megalapozott ezzel kapcsolatban. Konkrét okból van természetesen Dániel könyve az írások között, amiről majd egy picit rövid idő múlva szeretnék szót ejteni. Ezek a dolgok, tehát maga a műfaj a könyvnek, illetve az elhelyezkedése a Szentírásban Dániel könyvének, ezek nagyon sok vitára adtak okot az évszázadok során, és nagyon sok kérdés merült fel a könyvvel kapcsolatban. Mindjárt az első helyen elmondhatjuk és beszélnünk kell a könyvnek az írójáról és a könyvnek a keletkezés idejéről. Ki is írta ezt a könyvet, mikor is keletkezett ez a könyv? Ezek nagyon fontos kérdések, amiket az évszázadok során feltettek ezzel a könyvvel kapcsolatban. A korabeli hagyomány azt feltételezhetjük, amit a korai Bibliát kutató emberek hittek, hogy a könyv írója Dániel proféta volt, aki Krisztus előtti 6. században élt, és írta le azokat a dolgokat, amiket látott, amiket Isten, mint profétának kijelentett neki. Dánielről megtudhatunk néhány dolgot a Szentírásból, hogy ki is volt Dániel. Az első és nagyon fontos dolog az, hogy egy királyi, tehát előkelő családból származott a proféta, előkelő családból jön, és azt is tudhatjuk, hogy megnyerő külsejű és éles elméjű, tehát egy képzett és emellett, ezek mellett intelligens személyiséggel állunk szemben, amikor az ő írását olvassuk. Ezt elmondja nekünk az első fejezet 4. verse. Azt is tudjuk, hogy igen magas kort ért meg, hiszen a babiloni Nabukodonozor vagy Nebukadnezár király uralkodása idején került fogságba Krisztus előtt 605-ben, és ez akkor volt, amikor Júdát megtámadta Nabukodonozor király, és Kürosznak az idejében ért véget az ő profétai szolgálata, illetve az élete, és körülbelül 90 évre tehető az időszak, amit az ő szolgálata, amit az ő ideje átfog. Kortársai között nagy profétai egyéniségeket lehet megemlíteni. Ugye a legnagyobb profétai egyéniség, akire már utaltam, éppen a könyv műfaja kapcsán, Ezékiel proféta. Az ige szakaszok alapján egyértelmű, hogy mivel Ezékiel proféta ír Dánielről, ezért egyértelműnek tekinthetjük azt, hogy Dániel élő személy volt, létező személy volt, és nem valami álnéven írott könyvvel állunk szemben. Másik probléma a 6. századi keletkezéssel kapcsolatban merül fel. A könyvvel kapcsolatban felteszik ezt a kérdést, hogy mikor íródott, és a tudományos gondolkodásban, a tudományos teológiában a 2. századot szokták megjelölni, mint a makabeusok korában keletkezett iratot, így határozzák meg Dánielnek a könyvét. Különböző dolgokra hivatkozva ezzel kapcsolatban. Viszont egyetlen koncepciót lehet ezek mögött, a feltételezések mögött, vagy kijelentések mögött biztosan felállítani. Ez a koncepció pedig az, hogy hogy nincsen senki, aki előre megmondhatja azt, hogy mi fog történni. Tehát úgy gondolják a modern kutatók, hogy utólag értelmezett bizonyos eseményeket, a könyv utólag értelmezett események állnak leírva előttünk a könyvben, mivel hogy a jövő eseményeit senki nem tudja megmondani. Mivel pedig ez egy olyan irat, egy olyan könyv, ami ellen különböző érveket sorolnak fel, azt lehet mondani, hogy természetesen a másik oldalon a hívő emberek is igyekeztek megvédeni a saját álláspontjukat, tehát akik ragaszkodnak a Bibliának a tekintélyéhez, a Bibliának az Istentől való ihletettségéhez, ők is igyekeztek megvédeni az álláspontjukat, és természetesen ennek az oldalnak is vannak érvei a könyv tekintélyére vonatkozóan, a könyv hitelességére és Dánieltől származó voltára nézve. Másik probléma a könyvvel kapcsolatban, hogy idegen szavak találhatók, perzsa és görög szavak találhatók a könyvben. Miért vannak ezek? Kimutatták azt, hogy a babiloni birodalom idejében a babiloni uralkodóknak voltak külkapcsolatai Görögországgal, természetesen perzsákkal, akik akkor valahol felemelkedőben voltak éppen még a babiloni birodalomnak a részeként, vagy peremvidékén élték az ő életüket, de nyilván kapcsolatban

ami nyilvánvaló, hiszen a zenészek abban az időben is vándoroltak és jöttek, mentek a birodalmak között, vagy akár egy birodalmon belül, és a hangszereket elég nehéz lefordítani egyik nyelvről a másikra, és ezek nyilván bizonyos torzult alakokban megmaradtak. A perzsa kifejezések pedig kereskedelemmel, a kormányzással kapcsolatos szavak és kifejezések. Az apokaliptika, amiről már beszéltem, pedig ebben az időszakban volt felemelkedőben, és létezett sokszor nagyon extrém formában az apokaliptika, mint műfaj. A harmadik dolog, ami Dániel könyvével kapcsolatban egy kritika, hogy túlságosan nacionalista jellegű, mivel hogy Izraelnek a történelme körül forog, és a makabeusok korára jellemző érveket vagy dolgokat említ meg a könyv. Ez az érv sem állt meg, hiszen a könyv egyáltalán nem nacionalista, Izraelt nem emeli föl, nem emeli ki úgy, mint egy nagyon tökéletes országot vagy népet, sőt elhelyezi Dániel egy imádságban a saját népét, mint egy olyan népet, amelyért Istennek tennie kell, ami Isten segítségére szorul. A harmadik részében van a kánonnak Dániel könyve, és nem a proféták csoportjában. Ez is egy érv a könyv ellen. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy ha a bibliai könyveket nézzük, akkor különböző csoportokat, vagy különböző szemléletű könyveket találunk a Bibliában. Van az első csoport, a Tóra, Mózes öt könyve, vannak a proféták, ezek Izraelnek az életéről szólnak, és Izrael életébe engednek bepillantást, abba, hogy hogyan élt Izrael, milyen problémái voltak, hogyan próbálták ezen a proféták segíteni. Az eredeti héber kánonban a Zsoltárok könyve is az iratok csoportjába tartozik, abban a csoportban van, mégis soha senkinek nem jutott még eszébe elvitatni azt, hogy a Zsoltárok könyvét azt Dávid és Salamon és más sokkal régebben élt szerzők és dalnokok jegyezték le és írták le, mint amit elméletileg a könyvnek a helye meghatározna. Dániel könyve Izraelen kívül keletkezik, és Izraelt mint egy más kameraállásból lehetek ennyire ilyen napra készít ezen a helyen. Más kameraállásból szemléli Izrael életét. Isten máshogy világítja meg az ő népének az életét egy más helyen, tehát nem történelmi eseményeken keresztül, hanem a jövő felé mutató isteni vezetéssel összhangban láthatjuk Izraelnek a helyzetét. Nyelvészeti és szerkezeti sajátossága is érdekesek ennek a könyvnek. Beszéltünk a különböző jövevény szavakról, amelyek nem mérvadóak igazán, hiszen ezek ugye változnak és cserélődnek és jönnek, mennek egyik nyelvből a másikra. Viszont a 12 fejezetből álló Dániel könyvnek az első fejezete szól arról, ami tulajdonképpen történt. Izraelt elhurcolják Babilonba, fogságba, viszik a népet Krisztus előtt 6. században, és ott tartják őket, ott szolgálnak, illetve ott fizetnek adót a babiloni uralom alatt. Ezért még egy különlegesség, ugye, hogy könyvnek egy része arám nyelven íródott, a második fejezet 4. versének a B része, úgynevezett B része, tehát a második fele arám nyelven íródott. Egészen a 7. fejezet végéig, a 7. fejezet 28. verséig. Ez is kérdés volt gyakran, hogy miért arám, milyen arám, amire itt

0: nem tudok ebben a mai előadásban kitérni. Az arám nyelv az olyan volt abban az időben, mint ma az angol nyelv. Tehát mindenkinek tudni kellett, aki valamit akart keresni abban a világban, vagy kereskedni, vagy politizálni, vagy levelezni, diplomáciai levelezés, vagy bármilyen hivatalos dolgot, az tudta az arám nyelvet, és ezen a nyelven lehetett kommunikálni, vagy kellett kommunikálni abban a világban. Éppen ez volt az egyik ok, amire azt mondták, hogy hát késői a könyv, és valahol Jézus kora előtt nem sokkal keletkezett az egyik érv, ugye a nyelvi érv, amire azt lehet mondani, hogy Dániel arám nyelve az nem a Jézus korabeli arám nyelv. Jézus korában már mindenki tudott arámul, méghozzá egészen jól. Dániel korában ez még olyan volt, mint amit, olyan nyelv volt, mint amit megtanultak, és a targumi arám, amit Jézus korában, tehát a fordítások, a Biblia fordításoknak az nyelve, ahogy értelmezték, ahogy átadták, továbbadták a Szentírásnak az üzenetét már Jézus korában, az egy nagyon letisztult, egy nagyon szép, egy nagyon rendezett nyelv. Ebben a Dániel által írt könyvben az arám nyelv azon még látszik azért, hogy nem annyira csiszolt, nagyon érthető, de ez nem a targumi arám nyelv, nem az a nyelv, amit Jézus korában, vagy előtte már nem sokkal beszéltek, már a fogság után is. Egyébként másik könyvben is található néhány fejezet, amit soha senki nem vitatott el a szerzőjétől. Ezrás könyvében a levelezéseket arám nyelven idézi a szerző. Nem merült fel sosem, hogy az idegen lenne ettől a könyvtől. Érdemes azt megfigyelni, hogy a könyv leginkább olyan történeteket mond, vagy olyan látomásokat tartalmaz, amelyek nem Izraellel kapcsolatosak. A második fejezettől a hetedik fejezetig azt látjuk, hogy különböző proféciák vannak, amik nem Izraelről szólnak, hanem más népekről, a Babilonról, a perzsákról, görögökről, és így tovább. És nyilván az érdekes volt, hogy azok is értsék, akikről szól ez a könyv. A többi rész viszont Izraelre kapcsolatos, tehát a később hetedik fejezet utáni fejezetek, és ezeket a fejezeteket már héber nyelven írták, és ilyen módon megoldódik ez a kérdés, hogy amit nemzetközi érdeklődésre tart számot, az nemzetközi nyelven írunk, ami helyi érdeklődésre tart számot, az pedig a helyi nyelven közöljük azokkal, akikkel szeretnénk közölni. A könyv szerkezete az egy külön érdekesség. A bibliai irodalom az másképpen építkezik, mint az európai, a bibliai elbeszélések másképpen építkeznek, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Gyakoriak a párhuzamok, és a történetek úgy vannak felépítve, hogy egy sor, amivel kezdődik egy történet vagy egy leírás, az nagyon sokszor rímel, vagy arra rímel egy másik sor, gondolatilag, érzelmileg, teológiailag, ami egy-egy elbeszélésnek a végén található. Ez az úgynevezett, és ez a legbonyolultabb szerkezet, az úgynevezett kiasztikus szerkezet, amit a görög híről neveztek el, ugye ez egy, magyarul leírnánk, akkor ez egy X betű lenne. Tehát van egy A pont, és utána ennek van egy tükörképe tulajdonképpen, ahol a történet lezárul, vagy folytatódik, vagy kiegészíti, és ennek van egy csúcspontja valahol, ahol az egész történet kicsúcsosodik, tehát felépül a történet, és utána pedig lefelé megy, és kiviszi az olvasót a történet ebből. Tulajdonképpen az egész könyv egy ilyen szerkezetbe foglalható össze, az első fejezetet kivéve, a másodiktól a 12. fejezetig találhatók meg ezek a párhuzamok. A hetedik fejezet áll ennek a történetnek, az egész könyvnek a csúcspontján. A hetedik fejezet, ami arról szól, hogy az emberi birodalmak megszűnnek, eljön a megváltó, és az emberi uralmak helyét átveszi az Isten országának az uralma. Röviden így tudnám összefoglalni az, hogy miről is szól, és tulajdonképpen az egész könyvben fellelhető ez a szemlélet, és láthatjuk azt, hogy így épül fel ennek alapján az uralom, az isteni uralom, a földi uralomnak, mint egy ilyen párhuzamba állítása, mint egy ilyen összehasonlítása, amiben a bibliai író Dániel bemutatja, hogy az isteni uralom az mennyivel másabb, mennyivel magasabb szintű, mennyivel magasabb erkölcsiségű, mint az egyes uralkodók véges birodalma, legyen az akármennyire jó. A történelmi háttérről néhány szót talán érdemes ejteni. Ugye 605-ben Nabukodonozor által vezetett seregek Egyiptom ellen vonulnak, és a híres karkemiszi csatában győzelmet aratnak az egyiptomiak felett. Ugyanakkor elfoglalnak Szíria palesztinai területeket is, Jeruzsálem elesik, Dánielt és három társát, akiről ez a könyv szól, elhurcolják Babilonban. 597-ben ismét megtámadja Jeruzsálemet, 10 000 hadifoglyot hurcol Babilonba, Nabukodonozor uralkodó, köztük a második fogságba vitelnél Ezékiel prófétát, és a harmadik nagy megszállás vagy rombolás is bekövetkezik Krisztus előtt 586-ban, és ez a hódítás, vagy ez az invázió, ez a babiloni invázió már kifejezetten a pusztítást szolgálta, leromboltak mindent, amit le lehetett rombolni, és lerombolják a templomot, ami ebben a formában már soha többet nem épül fel. Jeremiás proféta által kijelentette Isten, hogy a büntetésnek az időszaka, hiszen Izrael büntetésként élte meg ezt a helyzetet, nem lesz nagyon hosszú, hanem 70 évig fog tartani, 70 évig kell arra várni, míg ismét visszatérhetnek a szülőföldjükre az izraeliek. Ez bekövetkezik Kűrosz idejében, aki 539-ben meghódította Babilont, amit szintén megörökít Dániel prófétának a könyve. Ugye itt az 5. fejezetnek a Belsazári lakomája alatt következik be az a pusztulás, ami a babiloni birodalmat egyszer és mindenkorra megsemmisíti és eltörli a föld színéről, és új nagyhatalom kerekedik, Médó-Perzsia. Kűrosz 535-ben kiadott egy rendeletet, hogy a zsidók visszatérhetnek, és ez az időszak 70 évig tartott. Majd a templom felépül később, és a lerombolásától számítva az is éppen 70 esztendeig, 70 évig tartott. Mit üzen Dániel könyve a mai olvasónak, vagy mit üzen nekünk Dániel proféta könyve? Dániel könyvét nézzük akkor. Dániel könyve úgynevezett vázat proféciákat tartalmaz, ami a történelemnek a vázlatát adja. Ezeket a proféciákat nagyon sokan megértették, ameddig eljutottak időben, vagy ameddig időben ezen lehetett gondolkodni. Magyarok is voltak, magyar teológusok, akik kutatták és forgatták a proféciákat. Erről nem nagyon szoktunk beszélni, ritkán esik erről szó, de például Károli Gáspár írt profécia magyarázati könyvet. Az a címe, hogy a Károli Gáspár a Gönci prédikátor, és ebben különböző, nem csak Dániel könyvét, hanem más bibliai könyveket is, ilyen apokaliptikus könyveket, illetve proféciákat magyaráz, úgy, ahogyan azt abban az időben értették, és nincsenek nagy különbségek az értelmezésben. Ugye ott van egy időhatár, ameddig ők el tudtak jutni, vagy Kecskeméti Alex és János egy monumentális Dániel könyvet írt, talán 400-500 oldal maga a könyvnek a terjedelme. És hogy valami különleges is említsek, egy római katolikus szerző ilyen missziós céllal értelmezte Dániel profétának a könyvét. Ő a 19. század végén, a 20. század elején gondolkodott erről, és adta ki Dániel könyvének a magyarázatát, ami a korábbiakra is nagyon hasonlít, és a messiás megjelenésére hívja fel ebben a magyarázatában a figyelmet a különböző proféciák, vázlatok alapján. Tehát a vázlat profécia az idő rendiségnek valamilyen vázlatos bemutatása. A második fejezetben talált az első ilyen profécia, ahol a király egy hatalmas szobrot lát, aminek különböző fémekből voltak a különböző testrészei. És egyszer csak egy kő zuhan le a történet szerint, ami összetöri ezt a szobrot, amely megsemmisül. És a maradékát felkapja a szél, és semmi sem látszott belőle. Ezt az álmot, amit Nabukodonozor látott, Dániel tudta megfejteni, és elmondta az uralkodónak, hogy ezek az ő birodalmának, illetve az utána következő birodalmaknak a rövid története, ez a kép, amit látott az uralkodó. A következő méd perzsa birodalom lesz Nabukodonozor után, azután a hellén birodalom, majd a római birodalom fog következni. A fémek szimbolikusan kiválóan jellemezték azt a birodalmat, amire vonatkoztak, tehát aminek az értelmezését meg lehet találni. Ennek van párhuzamosa is, párhuzamos fejezete. Ugye ez a történet úgy ér véget, hogy jön egy kő, és gyakorlatilag az Isten országa felállítása lesz a vége a történetnek, mert hogy a vas és a cserép, amiből a lábszárak vagy a lábfejek vannak, azok soha nem elegyednek, nem állnak össze egy egységes birodalommal, akármennyire is szeretnék ezeket, és akármennyire próbálkoztak az évszázadok, évezredek során európai összefüggő egységes birodalom nem áll össze. A kő pedig azt jelképezi, hogy eljön Krisztus, eljön a megváltó, és tulajdonképpen Isten fog véget vetni mindenféle emberi birodalmi törekvésnek. A második vázlat profécia az Dániel könyve 7. fejezetében található, amely ilyet Dániel kapott, tehát ezt már ő látta, ezt a látomást, 4 egymás után következő világbirodalomról, ami párhuzamos, természetesen párhuzamos a második fejezetnek a birodalmaival. Itt a birodalmakat különböző állatokkal jelöli, vagy állatok formájában látja a proféta, és tudjuk azt, hogy bizonyos állatok jelképeztek bizonyos birodalmakat. Például az oroszlán volt Babilon, szárnyas oroszlán, tehát Médó-Perzsia volt a medve, a párduc a hellén birodalom, a vas pedig a Róma, a rá jellemző keménységgel, időnként kegyetlenséggel van jellemezve. Az utóbbi bukása után a rómjain kialakulnak különböző államalakulatok, és Európa történetét láthatjuk szinte a világnak a végezeteig, aminek a lehetőségeit kijelöli a látomásban Dániel által látott kis szarvnak az uralma. A harmadik vázlat profécia, ilyen vázlat profécia az a 8.-9. fejezetben található, amit Dániel Belsazár uralkodásának a harmadik évében kapott, 550 körül. És ez a látomás már nem is Babilonról, hanem egy másik birodalomnak a bukását vetítette előre, ahol az ellenfél, a minden eddiginél nagyobb hatalom, a makedón, hellén birodalom, a kecskevakkal jellemzett birodalom. A 9. fejezetben szereplő profécia pedig a messiás fellépésének az idejét adja meg. A perzsa Artaxerxész Longimanus király Krisztus előtt 457-ben kiadott rendelete után 483 évvel fellép a messiás 27-ben, és 3-3,5 év után bekövetkezik a messiásnak halála. Ez a profécia elvezet bennünket időszámításunk után, tehát Krisztus után 30-31-nek az idejébe, amikor Jézus meghalt a kereszten. 11-12. Fejezetben Dániel a Méd-Perzsa uralom idején kapott egy látomást, és nagy távlatokban, de aprólékos részletességgel mutatja be a történelmnek bizonyos eseményeit. Néhány kép van benne, ami a kereszténységnek a történetére néz előre Dániel profétának a könyvében. És itt ér véget ez a történet, Dániel könyvének a története, ahol úgy búcsúzik tőle az ő teremtője, úgy búcsúzik az idős profétától, azt mondja neki, te pedig menj el a vég felé, majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. És van egy utalás, hogy kíváncsiak lesznek az emberek ennek a könyvnek az értelmére, magyarázatára, és kutatni fogják ezt a könyvet, és tudás lesz ezzel a könyvvel kapcsolatban, világosság lesz ezzel kapcsolatban. Ezek a szavak, Istennek ezek a szavai nagymértékben összecsengnek a feltámadásnak a reménységével, mint pedig Dániel nevének a jelentésével. És tulajdonképpen ebbe is van egy kis üzenet, Dániel nevének a jelentése, Isten az én bírám. És amikor olvassuk ezt a könyvet, akkor talán erre is érdemes egy kicsit gondolni. Isten az én bírám. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosból.

Krisztus példázatai. Jézus Krisztus ránk maradt tanításainak legtömörebb összefoglalói a példázatok, melyekben nem elvont elméleteket, tanokat akart Krisztus az emberekkel közölni, hanem olyan gyakorlati életszabályokat, amelyek életünket újítják meg. Éppen ezért minden példázat döntésre szólít fel. Műsorunk Ellen Gould White Krisztus példázatai című könyve alapján készült.

0: amíg a magból termés lesz. Márk 4, 26-29-ig. A magvetőről szóló példázat számos kérdést vetett fel az emberekben. A hallgatók közül egyesek arra következtettek, hogy Krisztus nem fog földi birodalmat alapítani. Sok embert kíváncsivá tett, másokat elbizonytalanított. Látva tanácstalanságukat, Krisztus más példákat is mondott, hogy figyelmüket a földi birodalomról arra a munkára irányítsa, amelyet Isten hatalma végez a lélekben. És mondta: úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe, és alszik, és fölkel éjjel és nappal. A mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja, miképpen. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarló teresztre áll, mert az aratás elérkezett. A gazda, aki sarló tereszt, mert az aratás elérkezett, nem lehet más, mint Krisztus. Ő az utolsó nagy napon betakarítja a föld termését. A magvető azokat jelképezi, akik Krisztus követségében szolgálnak. A magról pedig azt olvassuk, hogy kihajt és felnő, ő maga sem tudja, miképpen. Ez utóbbi nem vonatkozik Isten fiára. Krisztus nem alszik el, hanem éjjel és nappal figyeli, őrzi a reábízottakat. Nem ismeretlen előtte, hogy miként fejlődik a mag. A magról szóló példázat tanúsítja Isten munkáját a természetben. A mag önmagában hordja a csírázás képességét, amelyet Istentől kapott. Önmagától azonban nem hajt ki. Az embernek is megvan a szerepe a mag kifejlődésében. A talaj előkészítése, dúsítása és a mag elvetése az ő feladata. Neki kell a földet megművelnie. De van egy határ, amelyen túl semmit sem tehet. Semmilyen emberi erő vagy bölcsesség nem képes a magból előhozni az élő növényt. Ha az ember megtesz minden tőle telhetőt, akkor is Istenre van utalva, aki az aratást a maga minden hatóságának csodálatos láncszemeivel fűzte a vetéshez. A magban élet van, a talajban erő, de ha a végtelen hatalom nem munkálkodna éjjel és nappal, a mag nem hozna termést. A szomjas föld nedvességet vár a reázáporozó esőtől. A betemetett magnak a nap melegére és elektromosságára is szüksége van. Az életet, amelyet a Teremtő plántált bele, csak ő tudja előhívni. Isten hatalma által nő minden mag, és fejlődik minden egyes növény. Mint a föld megtermi csemetéjét, és mint a kert kisarjasztja veteményeit, akként sarjasztja ki az Úristen az igazságot s a dicsőséget. Ézsaiás 61.11. Amilyen a földi, olyan a lelki magvetés is. A szív talajának előkészítése és a magvetés az igazság tanítójának feladata. De az a képesség, amely életet teremt, egyedül Istentől származik. Van egy határ, amelyet az ember nem léphet túl. Az igét nekünk kell hirdetnünk, de az a hatalom, amely a lelket megeleveníti, igazzá teszi és hálaadásra indítja, nem a miénk. Emberi erőnél nagyobb az az erő, amelynek ige hirdetésünket kísérnie kell. Csak Isten lelke által lesz az ige élő és ható, örök életre megújító hatalommá. Ezt akarta Krisztus megértetni tanítványaival. Megmagyarázta nekik, hogy önmagukban semmi olyan képességük nincs, amellyel eredményessé tehetnék munkájukat. Csak Isten csodatevő hatalma által lesz igéje hatékonyá. A magvető munkája hitből végzett munka. A mag csírázásának és növekedésének titkát a magvető nem értheti meg, de bízik azokban az erőkben, amelyek által Isten élteti a növényvilágot. A mag elvetésekor látszólag eldobja a drága gabonát, amely családja kenyere lehetne. Pedig csak azért mond le pillanatnyilag-e hasznos dologról, hogy többet kapjon vissza helyette. A magot abban a reményben veti el, hogy a sokszorosát gyűjti majd be az aratás idején. Krisztus szolgáinak is az aratás reményében kell dolgozniuk. Lehet, hogy a jó mag egy ideig észrevétlenül hever a hideg, önző, világot szerető szívben, jelét sem adva annak, hogy gyökeret vert. De aztán, amint Isten lelke érinti azt a szívet, a rejtőző mag kipattan és végül gyümölcsöt hoz Isten dicsőségére. Ebben az életben semmilyen munkáról nem tudhatjuk előre, hogy eredményes lesz-e vagy sem. Ezt a kérdést nem mi döntjük el. Mi csak dolgozzunk, és az eredményt bízzuk Istenre. Reggel vesd el a te magodat, és este se pihentest kezedet. Prédikátor 11.6. Az Istennel kötött magasztos szövetség kimondja, hogy míg a föld lészen, vetés és aratás meg nem szűnnek. 1 Mózes 8.22. Ebben az ígéretben bízva szánt és vet a gazda. A mi bizalmunk se legyen kisebb a lelki magvetés közben. Higgyünk ígéretében. Így lesz az én beszédem, amely számból kimegy. Nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és szerencsés lesz ott, ahová küldöttem. Aki vető magját sírva emelve megy tova, vigadozással jő elő, kévéit emelve. Ézsaiás 55.11, Zsoltárok 126.6. A mag kicsírázása a lelki élet kezdetét ábrázolja, a növény növekedése pedig a keresztény növekedés csodálatosan szép példája. Ahogy a természet mutatja, úgy van a kegyelem világában is. Fejlődés nélkül nincs élet. A növény vagy fejlődik, vagy meghal. A keresztény életben való fejlődés épp oly csendes, észrevétlen, de állandó, mint a növény növekedése. Életünk tökéletes lehet a fejlődés minden szakaszában. És ha Isten szándéka valóra válik bennünk, akkor állandóan előre haladunk. A megszentelődés az egész élet munkája. Ahogyan lehetőségeink tágulnak, gazdagodunk tapasztalatokban is, és ismeretünk növekszik. Alkalmasak leszünk felelősség hordozására, és érettségünk arányos lesz lehetőségeinkkel. A növény fejlődik azáltal, hogy beépíti mindazt, amit Isten rendelt élete fenntartására. Gyökereit a földbe ereszti. Merít a napfényből, harmadból és esőből. Magába szívja a levegő éltető kincseit. Így kell a kereszténynek is a mennyeiekkel együttműködve fejlődnie. Érezve tehetetlenségünket, ragadjuk meg a mélyebb tapasztalatok szerzésére kínálkozó alkalmakat. Miként a növény gyökeret ereszt a talajban, nekünk is mélyen meg kell gyökereznünk Krisztusban. Ahogyan a növény magába szívja a napfényt, harmatot és esőt, mi is tárjuk ki szívünket a Szentlélek előtt. A munkát nem erővel, sem hatalommal kell végezni, hanem az én lelkemmel, azt mondja a seregeknek Ura. Zakariás 4.6. Ha szívünkkel Krisztusra támaszkodunk, akkor eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, amely megáztatja a földet. Az igazság napjaként kel fel nekünk, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. Virágozni fogunk, mint a lilium, megelevenedünk, mint a búzamag, és virágzunk, mint a szőlőtő. Hóseás 6.3, Malakiás 4:2, Hóseás 14:6-8. Ha rendületlenül Krisztusra hagyatkozunk, akkor növekszünk, míg nem eljutunk a krisztusi érettségre. A búza először füvet növeszt, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. A magvetésnek és a növekvő növény gondozásának a gabonatermés a célja. A gazda kenyeret akar az éhezők számára, és magot, hogy később is arathasson. A mennyei gazda is várja az aratást, munkája és áldozata jutalmát. Krisztus az emberi szívekben ki akar ábrázolódni. Ezt azok által éri el, aki hisznek benne. A keresztény élet célja a gyümölcstermés, Krisztus jellemének kiábrázolódása a hívőkben, hogy azután e gyümölcstermés másokban is megismétlődjék, és tovább folytatódjék. A növény nem önmagáért csírázik, növekszik és gyümölcsözik, hanem hogy magot adjon a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ézsaiás 55:10. Az ember se éljen önmagának. A keresztény ember Krisztus képviselője a világban, hogy lelkeket mentsen. Az én központú életben nem lehet növekedés, sem gyümölcstermés. Ha elfogadtad Krisztust személyes megváltódnak, akkor igyekezz önmagadat elfelejtve másokon segíteni. Beszélj Krisztus szeretetéről és jóságáról. Végezz el minden kínálkozó feladatot. Érezz felelősséget másokért, és minden hatalmadban álló eszközzel igyekezz megmenteni az elveszetteket. Ha befogadod Krisztus lelkét, az önzetlen szeretet és másokért való szolgálat lelkét, magad is növekszel és gyümölcsöt teremsz. A lélek ajándékai beérnek jellemedben. Hited nő, meggyőződésed elmélyül, szereteted tökéletes lesz. Egyre jobban tükrözöd Krisztust mindenben, ami tiszta, nemes és szép. A léleknek gyümölcse szeretet, öröm, békesség. Béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség. Galata 5:22. Ez a gyümölcs soha nem romlik meg, hanem megtermi a maga gyümölcsét az örök életre. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót ereszt reá, mert az aratás elérkezett. Krisztus sóvárogva várja, hogy képmása megmutatkozzék egyházában. Krisztus akkor jön el népéért, ha majd az ő jellemét tökéletesen tükrözni fogja. Nem csak az a kiváltsága minden kereszténynek, hogy várja, hanem hogy siettesse is a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelét. 2 Péter 3:12. Ha mindazok, akik Krisztus nevét vallják, gyümölcsöt teremnének dicsőségére, gyorsan befejeződne az evangélium magvetése az egész világon. Az utolsó termés is hamar beérne, és Krisztus eljönne, hogy begyűjtse a drága gabonát.
1: Ellen Gould White, Krisztus példázatai című művéből hallottak részletet.
2: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünkké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a Debreceni Virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. Debreceni Virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a Debreceni Református Nagy Templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésében benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség az, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenete, hogy kezdjünk el egymás éltetőivé válni, tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta a püspök. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyés püspök, könyörgésében áldást kért az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Krisztussal a mindennapokban.

több, mint házi buli. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Apostolok cselekedetei, második fejezet, 42. és 43. vers.

Mark és Kira lehuppantak a kanapéra. Hosszú és forró nap után egy-egy pohár üdítőt szürcsölgettek. A missziós csapat tagjainak útjai néhány nap múlva elválnak, mert mindenki hazautazik majd. Nem mehetek haza, panaszkodott Mark, mert az otthoni barátaim egyáltalán nem olyanok, mint ti. Bár azt állítják, hogy keresztények, mégis az összes rossz szokásomat tőlük vettem át. Viszont az itteniek hívő emberek. Különösebb kényszer nélkül olvassák a Bibliát, igyekeznek a lehető legjobban bánni egymással. Mindannyian szeretnének közelebb kerülni Istenhez. A te városodban nincsenek ilyen emberek? Kérdezte Kira. A szüleim jó emberek, mondta Mark, de ez nem ugyanaz. Az iskolában is van néhány vallási fanatikus. Van viszont egy gyülekezet, ahol már jártam néhányszor. Na ott a gyerekek tényleg jobbnak tűnnek. Talán a szüleid majd elengednek, hogy részt vehess a Biblia tanulmányozásaikon, próbálta őt vigasztalni Kira. Igen, talán, mondta Mark. Nem szeretnék úgy élni, mint a régi barátaim. Ennél többre van szükségem. De ti, Kira, biztosan nagyon fogtok hiányozni.

az első keresztények hogyan növekedtek együtt. Nem lehet olyan játékosokból összeállítani jól teljesítő kosárlabda csapatot, akik össze-vissza rohangálnak a pályán, vagy épp a pályán kívül, és folyton bántalmazzák vagy köbdösik az ellenfél játékosait. Az igazi sportolónak mindent meg kell tennie a csapatáért, és a cél érdekében együtt kell edzenie a társaival. Talán észrevetted, hogy a gyülekezetben, vagy akár egy táborban is valami hasonló történik, ha keresztények Istennek szentelték az életüket. Az apostolok cselekedetei könyvében olvasunk egy szinte hihetetlennek tűnő, de egyáltalán nem véletlenszerű barátságról, amit a Biblia közösség névvel illet. Meg kell keresned azt a csapatot, amelynek a tagjaival együtt imádkoztok, tanulmányoztok, dicsőítitek az Urat, közösségetek van egymással, és gondoskodtok egymásról. Ebben a csapatban senki sem ül a cserepadon. Mindannyian részt vesznek a játékban.

0: meg lehet, hogy elsőre nem tűnik jó választásnak az általad ismert keresztényekhez csatlakozni. Lehet, hogy nem tetszik a ruházatuk, a zenéjük, vagy éppen a humoruk. És az is lehet, hogy kétes hírű iskolába járnak. Mindez azonban kevésbé fontosabb annál, hogy mindannyian Isten családjának a tagjai vagytok. A testvéri, vagyis a közösségi kapcsolat nem jó barátok összejövetelét, házi buliát jelenti, hanem Isten barátainak találkozóját, akik azért gyűlnek össze, hogy növekedhessenek együtt a hitben.
1: Közreműködött Balázs László.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatot Peter Ekbald írta Wisconsin államból, az Egyesült Államokból. Követni a fényt. Jézus Krisztus mondja, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. János evangéliumának 8. fejezetének 12. verse. Apa! Kiáltotta a lányom. Valami zörög a kandallóban. Bementem a nappaliba, hogy kiderítsem, mi hallatszik a kéményből. Talán egy madár repült be, de ahogy bement, úgy ki is fog jutni, gondoltam magamban. Ám egy idő után rájöttem, hogy egyedül mégsem fog tudni kijutni onnan. Egy online cikk azt javasolta, a kandalló ajtajához támaszunk egy zseblámpát, hogy a madár lássa a szabadba vezető utat. Ezt gyorsan meg is tettem, és a legnagyobb meglepetésemre néhány perc múlva a madár meg is jelent. Kinyitottuk a bejárati ajtót, és sikerült kitessékelnünk a madarat. Láttam, hogy kiterjeszti a szárnyait, és elsuhan a fák között a szabadságába. Jézus azt mondta a judeaiaknak, hogy ő a világ világossága, és aki őt követi, az nem botorkál a sötétségben, hanem élete lesz. Ahogyan a madár követte a fényt a kéménynek a sötétségben, úgy követhetjük mi is Jézus Krisztus világosságát az új életre. Szerető megváltunk, köszönjük neked, hogy te magad vagy a fény, amely megértésre, reményre és egy megváltozott új életre vezet mindannyiunkat. Ámen. Napi gondolat. Jézus az új életem világossága. Imádkozzunk, hogy Isten világosságát kövessük.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 23. rész. Mindenki térjen meg. Apostolok cselekedetei 17. fejezet 22-től a 31. versig. Pál tehát kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásosnak tekintelek titeket, mert amikor bejártam és megszemléltem szentélyeiteket, találtam egy olyan oltárt is, amelyre ez volt ráírva, az ismeretlen Istennek. Akit azért ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki a világot teremtette, és mindazt, ami abban van, mivel ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik. Emberi kéz szolgálatára nem szorul, mintha valamire is szüksége lenne, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtette, hogy rakjon a föld egész színén, és előre meghatározta rendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatnák és megtalálhatnák, hiszen nincs messze egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, amint költőitek közül is mondták némelyek, az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Istennek nemzetsége vagyunk, nem szabad azt gondolnunk, hogy az istenség aranyhoz, ezüsthöz vagy kőhöz, a művészet és az emberi elképzelés alkotásaihoz hasonló. A tudatlanság idejét azért elnézte Isten, de most azt parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Mert rendelt egy napot, amelyen megítéli majd a föld kerekségét igazságosan egy férfi által, akit arra rendelt. Bizonyságot adott erről mindenkinek azzal, hogy feltámasztotta őt a halottak közül. Akiben úgy ég a lélekmentés készsége, mint Pál apostolban, az nem tud néma maradni a lelki sötétségben élő emberek között, hanem keresi az alkalmat és módot az Úrról való bizonyságtételre. Pál igen bölcsen és nagy tapintattal kezdte az ismeretlen Istenről szóló meggyőző prédikációját. Most halljuk az ő bizonyságtételét. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon istenfélőnek látlak titeket. Ez egy nagyon jól sikerült bevezetés volt. Ugyanis, aki másnak a vallását bírálattal illeti, a legtöbbször darásfészekbe nyúl. Az apostol követésre méltó példát ad nekünk, hogyan lehet a legjobban segíteni azokon, akiket szeretnénk kiszabadítani tévedéseikből. Majd így folytatja az apostol. Az ismeretlen Istent, akit ti nem ismerve tiszteltek, azt hirdetem néktek. Azonban őt hirdetni meggyőző módon csak azok tudják, akik ismerik és szolgálatában állanak. A nagy kérdés az, vajon bennünk mennyi van ebből a lélekmentő készségből? Pál az ismeretlen Istent a világ teremtőjének nevezte, mivel az egész világot, úgy a láthatót, mint a láthatatlant, ő alkotta, logikus, hogy nem lakhatik emberi kezek által készített templomokban. Erről tett bizonyságot István vértanú is a főtanács előtt. Ennek az ismeretlen Istennek nincs is szüksége emberi kezek segítségére, hiszen ő ad mindeneknek életet, lehelletet és mindent. Ezzel már ki is mondta, hogy a többi oltár az ismeretlen Isten oltára mellett felesleges. Lám, anélkül, hogy megsértette volna vallásos önérzetüket, rámutatott pogányos bávány imádásukra. Megmagyarázta azt is, hogy az isteni származás mindenkire egyformán vonatkozik. Isten egy vérből teremtette az egész emberi nemzetséget. Aztán, hogy beszédének még nagyobb tekintélyt biztosítson, költőikre hivatkozott, akikre a görögök igen büszkék voltak, mert az ő nemzetsége is vagyunk. Mondják költőitek közül némelyek. A bölcselkedő hallgatóknak rá kellett eszmélniük, hogy az apostol által hirdetett Isten valóban nem azonos az emberi kezek által formált arany, ezüst vagy kőszobrokkal. Tehát ezt az eddig mellőzött ismeretlen Istent kell keresniük és szolgálniuk. Elmondja az apostol azt is, hogy e tudatlanságnak idejét elnézi az Isten. Mostan parancsolja az embereknek, mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek. Tulajdonképpen
Már a bevezetésnél ez volt a célja, hogy a megtérést prédikálja, de előbb meg kellett nyerni hallgatóságát, ugyanis beszéde elején még csácsogónak titulálták. Most eljutott odáig, hogy felszólíthatja hallgatóit, hogy tartson a bűnbánatot bálványozó életük miatt, és térjenek meg. Felhívta figyelmüket, hogy ettől a naptól kezdve felelősségteljes időszak érkezik.

számára nem egyforma volt a szívek talaja, akkor sem. Némelyek gúnyolódtak, amikor a halottak feltámadásáról hallottak. Valószínű, ezek az epikúreusok és a sztoikusok közül valók lehettek. Némelyek tétováztak az új tan elfogadása mellett. Majd még meghallgatunk téged e felől, mondták az apostolnak. Némelyek azonban hittek. Dienes, Damaris és mások. Ebből azt láthatjuk, hogy a legreménytelenebbnek látszó helyzetben is vannak engedelmes igehallgatók. Pálnak az aténi bizonságtétele többeknek a megtérését eredményezte. Ragadjuk meg mi is a jó alkalmakat a bizonságtételre, hogy senki részéről ne érjen majd vád bennünket. Ezt nékem még nem mondta senki sem.

életveszélyes, de gyógyítható baj. Jelenések könyve, 3. fejezet, 14-től a 22. versig. A laodíceai gyülekezet angyalának is írd meg. Ezt mondja az Ámen, a hű és igaz bizonyság, az Isten teremtésének kezdete. Tudom a te dolgaidat, hogy sem hideg nem vagy, sem forró. Bárcsak hideg volnál vagy forró. Így, mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek a számból. Mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire, és nem tudod, hogy nyomorult, szánalmas, vak és mezítelen vagy. Azt tanácsolom neked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne látszódjék ki szégyenletes mezítelenséged, és szemgyógyító írral kent be a szemedet, hogy láss. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Légy búzgó tehát, és térj meg. Íme az ajtó előtt állok, és zörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő én velem. Aki győz, megadom annak, hogy velem együtt üljön az én trónomon, amint én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónján. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Amint olvasom ezt az üzenetet, átjárja bensőmet valami isteni parancs. Hirdesd a hallgatóknak azt, amit a gyülekezetek ura üzen ezen az igén keresztül. Először vizsgáljuk meg, hogy mi az életveszélyes betegsége egyéni életünknek, azután, hogy milyen gyógyszereket tanácsol a gyülekezet ura. Itt is azzal kezdi az üzenetet, mint a többi gyülekezeteknél. Tudom a te dolgaidat. Mióta az európai kereszténység üldözésektől mentes, azóta a legveszedelmesebb ellensége mindig belülről jött. Krisztuson, mint szőlőtőn nevekedett indákat, a kereszténységet is a peronoszpórához hasonló betegség lepi meg időközönként. Közöny, lagymatagság, gyávaság, világgal való barátkozás, és így tovább. Megtagadni Krisztust nem merné, de élni sem tudja Krisztus evangéliumát. Ez az az életveszélyes baj, melyet az Úr Jézus így határoz meg. Sem hideg, sem hév nem vagy. A meleg az élet kifejezése. Hév az, aki az Istenhez teljes szívvel ragaszkodik, úgy, mint Pál. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. A hideg a halál jele. Vajon kívánhatja ezt az élet fejedelme, hogy bárcsak lelkileg halott volnál? Szó sincs róla. Mind a két kívánság egy forró vágyat fejez ki. Bárcsak meleg volnál, de ha nem vagy hév, inkább lennél hideg, mert jobban megvolna a megújulás lehetősége, mint a langyosnál. A langyost nem csak Krisztus ellenségei vetik meg, hanem Krisztus maga is kiveti, mint langyos vizet, utálattal a szájából. Életveszélyes baj az is, amikor egy keresztény ember semleges akar lenni Krisztus mellett és a világ mellett is. Sem ide, sem oda nem tartoznak. Az ilyen nem akar istentelen lenni, de kegyes életű sem. Szégyelne nem keresztény lenni, de igaz keresztény is vonakodik lenni. Aki ezt a lelkületet nevezi józan bölcsességnek, vagy aranyközépútnak, szinte

gyógyíthatatlanná vált benne a közöny. Szívszakasztó látvány, amikor fulladásban hal meg valaki. Hát a közöny is megfulladt. Az ilyen embernél lassan mozog a lelki vér. Lehervad a terv. Nem mer nagyot az akarat. Minden új terv fáraszt. Minden jó indítvány ellenszenvet vált ki. Minden nagy ügy zaklatásnak tetszik. A legkisebb áldozat is kínos. A szent terv nem villant meg sugárt, örömöt a szemben, hanem fáradt közönyt. Csak ez a jelszava a közönyös embernek. Nem lehet azt, nincs nekünk arra szükségünk, csak lassan, meggondolva, és így tovább. Baj az ilyen kereszténység, nagy baj. Mégis sokszor terpeszkedik rajtunk. Ne gondoljátok, hogy ennek a bajnak feltárásával azonnal jobb lesz a helyzet. Megtanultam már, hogy a közönyös embertől semmit sem lehet várni. A közönyt fel lehet egy kissé melegíteni, de megint csak lehűl langymelegre. De megtanultam a közönnyel bátran szembenézni. Tudom, hogy életveszélyes baj, de gyógyítható. Az Úr Jézus meggyógyíthatja. A szöveg második feléből azt olvasom ki, hogy a közöny nem szigorral, hanem szeretettel gyógyítható. Így gyógyítja Jézus is. Halljuk csak, tanácsolja, hogy aranyat, fehér ruhákat és szemgyógyító ért vegyünk. Honnan? Jézus azt mondja, vegyél tőlem. Saját önigazságod és önelégültséged hamis pénzeit cseréld be aranyért. A közöny orvosságai ezek. Tűzben megpróbált arany. Ez nem más, mint élő hit. Csak a hit nyújthatja ki kezét az élet és üdvösség után. De ez a hit tiszta legyen és ne kevert önigazsággal. Ez volt a baj Laodíceában is. Védj fehér ruhákat. A fehér ruha életkicserélődés. Megmosott és megváltott élet. A hit csak akkor élő, ha cselekedetei vannak. Ezeket a cselekedetekbe öltözött fehér ruhásokat keresi e világ is, hogy hinni tudjon. Ezekről a fehér ruhákba öltözött lelkekről beszél a Jelenések könyve is. Szemgyógyító írt is ajánl az Úr. Annyi ember tapogat vakon a boldogságra vezető út után, és mégsem találja meg azt. Hiányzik Krisztus tanácsának elfogadása a beteg szemű keresztjéneknek is. Kend meg szemeidet szemgyógyító írral, hogy láss. Isten igéje a szemgyógyító ír. Ebben találod meg az igazi utat a boldogsághoz, és ebben ismered meg magad abban az állapotban, amiben vagy. Az Úr Jézus azt is mondja, lágymeleg jeleidet azért dorgálom, mert azt akarom, hogy enyém légy. Veled nagyot akarok kezdeni, belőled életet akarok fakasztani. Akarom, hogy e hinni nem tudó világ elhiggye, hogy én megváltója vagyok néki, és így megszabadíthassam félkereszténységéből és a lelkivakság szörnyű helyzetéből. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ha valaki meghallja az én szómat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ő én velem. Legyen így. Amen.

0: az a fő feladata a Szentléleknek, hogy Jézusról tegyen bizonyságot. Végül is örül annak is, ha Jézusról beszélünk, és nem pont róla. De hát minél inkább tudatosan foglalkozunk vele, annál többet nyerhetünk.
1: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Minden lépésünknél ott van Isten, és vezet minket lelkével. De mégis, hogy teszi ezt a Szentlélek? Dobó Dániel evangélikus lelkész tanúskodik arról, hogy családi döntésekben, gyermekek hitében, gyülekezeti szolgálatban és egy imádságra válaszul bennünk megszülető mondatban is tetten érhető a lélek munkája. Hallgassanak minket, tartsanak ma is velünk!

0: Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk a Szentlélek munkájáról. Ő Őri Magyarorsdon lelkész, és egy több gyerekes családnak az édesapja. Kezdjük ezzel, hogy mostanában mire tanított meg téged a Szentlélek? Mit látsz az ő művének?
1: Köszönöm szépen a kérdést. Ha már a családomat említetted, akkor rögtön a gyerekeimre gondolok, hogy mostanában ez érdekes megtapasztalás, hogy a gyerekeken keresztül is hogyan szól a Szentlélek. Egyszerűen látszik az, hogy összeállnak nekik olyan dolgok Jézusról, Istenről, amiket ugye nem feltétlenül mi mondtunk el, hanem egyszerűen érzem azt, hogy valami ott fogalmaznak meg, amire így mondom is a feleségemnek, hogy na, ez biztos a Szentlélek volt, mert ezt annyira jól eltalálva fogalmazta meg. Most hirtelen, hogy példát mondjak, az talán nem jut eszembe. De az biztos, hogy jó ezt látni a gyermekeinken, hogy tényleg személyes Isten számukra az Úr, Jézus Krisztus, és ad nekik a Szentlélek olyan bölcsességet, amivel ők a mindennapjaikban is kapcsolatban lehetnek vele. Nyilván az is egy nagy öröm, amikor ők kérik, hogy van valami problémájuk, és akkor imádkozzunk érte, vagy utólag mondják el, hogy én most ezért és ezért imádkoztam, és de jó, hogy így lett. Ez is egy fontos munkálkodása a Szentléleknek, hogy ugye, mint általában az egyik legfontosabb, amit a Szentlélek csinál, bizonyságot tesz bennünk Jézus Krisztusról, és most az utóbbi időben nekem ezek voltak az ilyen élmények. Ugye az idősebb fiunk, ő 9 éves, a kisebbik 6. Hát ebben látom a családom szempontjából különösen is a Szentlélek munkáját. A másik pedig, amiben úgy, hát részben szándékosan is, de kitettük magunkat a Szentlélek vezetésének, hogy értsük, az az, hogy nevelőszülők is vagyunk, és ez egy olyan bonyolult és összetett téma és kérdés. Ez azt jelenti, hogy egy előre beláthatatlan időintervallumra magunkhoz veszünk egy kisgyermeket, akit aztán, hogyha úgy alakul, és találnak neki örökbefogadó szülőt, akkor tovább kell adnunk az örökbefogadó családjába. Ez az egész kérdés tele van bizonytalanságokkal, és egyértelmű volt Szentlélek mindkettőnket, feleségemet és engem is úgy vezetett, hogy vágjunk bele, vagy legyünk nevelőszülők, de aztán ez egy olyan feladat, amiben tényleg nem tudunk előre tervezni. És tényleg ki vagyunk szolgáltatva annak, hogy a lélek hogy vezet bennünket, és vannak harcaink és kérdéseink, és egy csoda azt megtapasztalni, bár ugye az egy több mint egy éve volt már, hogy az első kisfiút, aki nálunk volt 10 hetes korától több mint 2 éves koráig, őt ugye már örökbe adtuk, és a Szentlélek vezetését ebben a folyamatban, hogy ő mindent elrendezett Isten számunkra, és hogy a lelkünkben és a gyermekeink lelkében is, hogy munkálkodott, meg a, hát én hiszem, hogy abban a kisfiúban is, akit örökbe adtunk, és aztán, hogy hogyan került hozzánk a következő gyermek, és minket hogyan vezetett, ebben ez is egy érdekes megtapasztalás volt.
0: Mit jelent az, hogy a Szentlélek vezetett rá téged is, és a feleségedet is, hogy így döntsetek, hogy nevelőszülők lesztek? Konkrétan ezt hogy tette?
1: Két különböző úton vezetett minket. Feleségemet úgy, hogy ő utcai szociális munkás végzettségű, és 10 évig dolgozott rovos hajléktalanokkal Budapest utcáin, és ő azt látta, hogy mennyit jelent egy ember életében az, hogyha akár gyerekkorában 1-2 évig legalább volt egy családja, hiszen az utcára kerültek magas százaléka az intézetekből kerül ki. És volt például olyan kliense, aki éppen azért tudott talpra állni az utcáról, mert nagyon szoros volt a kapcsolata még jó sok évvel azután is a nevelő szüleivel, hogy már elkerült tőlük, és ők segítették abban, hogy talpra álljon, és ő benne ezért az kimunkálódott, hogy ha lesz rá lehetősége, akkor szeretne ő is így segíteni gyermekeknek. Nyilván ez logikusan is az ember kigondolja, de hogy pontosan hogyan és mikor, abban azért a Szentlélek munkáját nagyon is láttuk, de hát persze ebben is. Az én részemről pedig ugye én kaptam egy elhívást Istentől az abortuszok elleni szolgálatra, hogy amit tudok, azt tegyek meg azért, hogy a születendő gyermekek megszülethessenek. és ezért imádkozok rendszeresen, és hát ehhez a szolgálathoz azért kapcsolódik aktívan az örökbefogadás gondolata, vagy a nevelő szülőségé. És amikor hát úgy alakult az életünk, hogy már két saját gyermekünk volt, végül is úgy döntöttünk, hogy akkor most, úgy láttuk, hogy most jött el az idő arra, hogy akkor magunkhoz fogadjunk egy gyermeket. Én először az örökbefogadáson gondolkodtam. Tehát itt volt különösen is a Szentlélek munkája megfigyelhető, hogy logikailag, emberileg, ahogy én végig gondoltam, nekem az, hogy egy gyermeket aztán, ha megszeretünk, akkor tovább kell adnunk egy örökbefogadó családba. Úgy voltam vele, hogy hát talán én majd valahogy megküzdök veled, hát már a feleségemért is jobban aggódtam. És hát legnagyobb kérdésem a két gyermekünk volt. És tényleg ezt így megkaptam válaszként egyszer, hogy ha tényleg így alakul, hogy tovább kell adnunk úgymond egy gyermeket, akkor a saját gyermekeinknek a szeretetről egy olyan nagy dolgot taníthatunk meg, amit lehet, hogy máshogy nem taníthatnánk meg, hogy a valódi szeretethez hozzátartozik az is, hogy elengedjük a másikat, hogyha ez az ő érdeke. És hogyha ezt mi a gyermekeinknek egy védett környezetben tudjuk megtanítani, úgyhogy tudunk készülni az elengedésre, hogy átbeszéljük velük, hogy a szüleikkel együtt élik meg, akkor ez egy ajándék lesz számukra, és nem trauma. És innentől fogva egyértelmű volt ez, hogy akkor nevelőszülők legyünk.

0: A Lélekhangolóban Dobó Dániel evangélikus lelkésszel beszélgetünk.
1: Említetted, hogy a Szentléleknek az egyik fő feladata, úgy tudjuk a Bibliából, hogy Jézusról tegyen tanúságot, és beszél pont a szeretet fájdalmas oldaláról és a szeretet mélységéről is a Szentlélek, amikor Jézusról magyarázza el, hogy mit tett értünk. Neked hogyan magyarázta meg Isten, hogy mi ez a szeretet?
2: Én sokáig nem tudtam Jézussal mit kezdeni. Gyerekként mindig az Atya Istenhez imádkoztam, és amikor a Mel Gibsonnak a Passió című filmjét néztem meg, részletesen megmutatja Jézusnak a fizikai szenvedését, amit értünk vállalt. Akkor ütött az úgy meg, hogy Jézus mennyire szeretett engem, hogyha az életét is odaadta, értem, és tudtam, hogy az a fizikai szenvedés az semmi a lelki szenvedéséhez képest, hogy elhagyta az Atya. Ekkor értettem meg valamit az ő szeretetéből, és onnantól fogva vált ő fontossá számomra, hogy miért is fontos, hogy ő az én életem része is legyen, sőt, hogy ő legyen az Uram. És Jézus szeretetét pedig szintén ugye a Szentlélek munkáján keresztül tapasztaltam meg, amikor voltam kint Amerikában egy évet ösztöndíjon, és ott volt olyan tantárgyam, ahol különböző imaformákat tanultunk, és minden héten gyakorolni kellett ezeket, és amikor a Jézus imához értünk, ami csak annak az ismételgetése, hogy Úr Jézus Krisztus, Isten fia, könyörülj rajtam bűnösen, akkor az egyik ilyen alkalommal, amikor ezt gyakorolgattam, egyszerűen megtapasztaltam azt, hogy Jézus szeret engem, és elfogad úgy, ahogy vagyok, és életemben először közvetlenül tapasztaltam meg Jézusnak a valóságos szeretetét. Addig ahhoz kötöttem, hogy Isten szeret engem, hogy megáldott egészséggel, családdal, barátokkal, az örök élettel, és ott akkor viszont egyszerűen átéltem, megtapasztaltam azt, hogy a világ mindenható Ura számára én fontos vagyok, és egy valóságos szeretetet is átéltem. A másik, amit én is említettem volna a Szentlélek munkája mellett, ami a legfontosabb, de összetartozik ezeket, hogy bizonyságot tesz Jézusról, és hogy Jézus szeretetét adja a szívembe, egyrészt úgy, hogy tapasztalom Isten szeretetét, másrészt, hogy ez a szeretet mások felé is kiárad. Tehát olyan emberek felé, akiket én egyébként nem szeretnék. Ez is egy jó megtapasztalás, hogy tényleg nem rajtam múlik ez a szeretet. És ha még itt ezt megemlítetem, az egy nagyon érdekes megtapasztalás számomra, hogy ha találkozok egy másik hívő emberrel, aki bárhonnan a világ bármelyik tájáról jött, néhány mondat után egyszerűen érzem, hogy testvérek vagyunk. És sokkal szorosabb a kapcsolat közöttünk adott esetben, mint mondjuk egy bármilyen közeli ismerősöm, aki nem hisz Jézusban.
1: Kiviláglik az a dolog, hogy szükség van érzelmi érintettségre, megtapasztalásokra is, igenis a keresztény hívő életben. Mennyire lehet, most provokatív a kérdés, így hideg fejjel, elfogadva Isten üzeneteit, Krisztus tanítását, élni a hívő életet, miben segít itt a Szentlélek?
2: Tehát az, hogyha valaki hisz Jézusban, és a szeretet cselekedeteit teszi, akkor az a Szentléleknek a legfontosabb munkája, hogy egyébként van-e nagy érzelmi élménye, az másodlagos. Szerintem Isten ismer minket, és tudja, hogy mindjárt különbözőek vagyunk, és tudja, hogy melyikünknek mi az, ami által igazán megélhetjük az ő nagyszerűségét, hatalmát, akár szeretetét is, és el tudok képzelni olyan tudós beállítottságú embert, aki olvassa az igét, és tényleg úgy felnyílik számára, hogy Luther is írja, hogy kinyílt a menny kapuja, amikor megértett valamit. Én úgy gondolom, hogy ez a fontos, hogy Istennek adjuk meg azt a szabadságot, hogy ő mindnyájunknak különböző módon jelentse ki magát, és amit megtapasztaltam Amerikában, megtanultam, hogy milyen fontos az élmény, hogy élményünk is legyen Isten szeretetéről, hazajöve meg azt helyezte ugyanúgy a Szentlélek a szívemre, hogy de ne ettől tegyen függővé a hitemet, hanem az ige az, ami az hitemnek az alapja, mert az élmények van, hogy egymás hegyén hátán vannak, aztán meg lehet, hogy jön egy olyan időszak, amikor semmi nincs, csak inkább az ellentétje akár, és akkor derül ki, hogy tényleg min alapszik a hitem, de amennyire tényleg általában fontos az, hogy legyen megtapasztalásunk, annyira fontos, hogy ne az legyen az alapja, és nemrég hallottam valahol a YouTube-ban egy ilyen kis videót, ami nekem nagyon tetszett, hogy tegyük fel magunknak a kérdést, hogy elég lenne nekem pusztán az, hogy Jézus meghalt értem és megváltott, hogy imádjam és szolgáljam őt. Tehát, hogy ez az alap, és nyilván, hogyha ő vele élő kapcsolatban vagyok, akkor várom is, hogy megtapasztaljam az ő szeretetét más formában is, viszont ne ez legyen az alap.

0: A Biblia szerepe hogyan jelenik meg a lehorgonyzásban, hogy biztosan helyén legyen a hitünk, tényleg ne egy megfoghatatlan, szubjektív élmény vallással legyen a kereszténységünk?
1: Nekem az egy nagy felismerés volt, hogy lehet tanulni az Isten igéjére való nyitottságot is, hogy minél, és ezt tapasztalom, minél többet olvasom a Bibliát, annál inkább tapasztalom benne az erőt. Az az általános emberi tapasztalat szerintem, hogy akkor először veszi valaki kezébe a Bibliát, hogy olyan távoli, más a saját gondolatainktól. Tehát pont ez a szerepe, hogy átformálja a gondolkodásunkat, azért más. És hogyha rendszeresen olvasom a Bibliát, akkor ugye formálja a gondolataimat, és minél inkább az alapján tudok nézni a világra, annál nagyobb a békességem egyébként, és annál több erőt látok meg benne, és tapasztalok meg benne, és tényleg lenyűgöz az, hogy a Biblia mennyire egyedi könyv. Számomra nyilván nem a szép irodalmi kifejezései miatt, hiszen a fordításban egyébként sok minden el is veszik, hanem számomra azért annyira különleges, mert teljesen őszinte az embernek a bűnös állapotával, és hogy nem riad vissza semmitől, ami sokakat eltántorít a Bibliától, hogy vannak benne nagyon durva részek. Számomra ez pont egy olyan, ami bizonyosságot tesz arról, hogy tehát, hogy a Biblia úgy ír ezekről, hogy közben nem fél az ember, nem nyomasztó érzése lesz attól, hogy még ezek is megtörténhetnek, hanem egy felszabadult töröm, hogy Isten ezek fölött is úr. Hogy bármi történhet velem, ő ezeknél is nagyobb. És nyilván akkor jön a nyomasztó érzés, amikor nem ismerem ezt az urat, és amíg szemben állok vele. De ha hozzátartozok, akkor megdöbbent az, hogy bárhol kinyitja az ember a Bibliát, mindig azt tapasztalja, hogy bármi van, Isten kezében van minden.
0: Egy gyülekezeti lelkészt mi bátorít, amikor akár így fiatal, mint te, és mondjuk nem látható közvetlenül a szolgálatának a gyümölcse, vagy ha évtizedeket eltöltött már, biztos ilyen lelkész testvérekkel is találkoztál szolgálatban, és ugyanígy nem annyira bontakozott ki valami. Honnan tudod, hogy a helyeden vagy lelkészként?
1: Szerintem ez egy állandó harc. Az úgy megfogalmazódott bennem, hogy a lelkészi szolgálatnak két nagy veszélye van. Hogyha sikerül valami, meg hogyha nem. Mert hogyha nem sikerül, akkor ugye az ember elbártalanodik, hogy akkor nincs értelme. Ha meg sikerül, akkor meg könnyen elbízza magát, hogy na, ezt én csináltam. Úgyhogy valahogy a lelkészi szolgálatomnak az alapját én, vagy hogy abban tudom mérni, hogy mennyit tanulmányozom a Bibliát, és hogy mennyit imádkozok. Tehát ebből fakadjon minden más. Ez is nyilván a Szentlélekkel is összefügg. És hogy mi adhat bátorítást a nehéz időben, mindig odajuk adok ki, hogy kiért csinálom, hogy Jézusért csinálom. Ő látja azt, hogy mit teszek, és ugye ő fog ítéletet mondani felettem, és az emberek ítélete meg annyiban fontos, amennyiben tényleg ők is Isten eszközei az életemben.
0: Milyen módon tapasztaltad a legközvetlenebből, hogy a Szentlélek kifejezetten törődik veled, vagy szól hozzád?
1: Hát egyszer életemben tapasztaltam meg azt, hogy Isten konkrétan szólt hozzám, választ adott a kérdéseimre, és a gondolataimban nem megfogalmazódott egy mondat, hanem készen ott volt. És hát ez is azért részben az amerikai ösztöndíjamhoz kapcsolódik. Ez azután volt, hogy már hazajöttem Amerikából, és mivel nagy megtapasztalásaim voltak, itt Magyarországon meg szinte semmi, tehát hogy nagyon el voltam keseredve, hogy minthogyha Istentől is távolabb kerültem volna. Budapesten a Bazilika előtti téren ültem egy padon, és panaszkodtam Istennek, és mivel Amerikában mélyült el igazán az ima életem, sokáig még egyébként, miután hazajöttem, akkor is angolul imádkoztam, és hát panaszkodtam Istennek, hogy láttam, hogy ott van az a sok ember, és senki nem törődik itt Istennel, mindenki megy a maga feje felé, ott tényleg előttem konkrétan mentek ugye az emberek, hogy miért hagyja Isten, hogy ennyire távol legyenek tőle az emberek, meg hát tőlünk is itt távol van, és csak Amerikában volt közel, vagy... Ezen így gondolkodtam, és akkor megszólalt bennem a Szentlélek, ennyit mondta, hogy I'm in every footstep. Ugye magyarra lefordítva, hogy minden lépésben ott vagyok. És ezt nem én gondoltam ki, mert ez volt egy pont, hogy azt éreztem, hogy nincs ott. És hogy olyan csodálatos megtapasztás volt ez, hogy most az, hogy én mennyit látok a másik emberből, lehet, hogy egyébként tökre hisz Istenben, de ha még nem is hisznek Isten, akkor is ott van. Tehát minden egyes lépésünket, meg hát ugye olvashatjuk ugye az apostolok cselekedeteiben, hogy benne élünk, mozgunk és vagyunk. A 139. Zsoltár is, ahogy erről bizonyságot. Ez csak ez olyan jó volt, hogy ezt úgy Isten nekem mondta. Amikor már elkezdtem nagyon örülni annak, hogy hú, hát most Isten szólt hozzám, és akkor jött még egy ilyen hullám. Az végképp biztos, hogy Istentől volt, mert nem volt köze ahhoz, amit éppen láttam. Ugye azt mondta, hogy open your heart, hogy nyisd ki a szíved. És szóval később értettem meg, hogy pont azért, mert annyira nem éreztem őt, mikor hazajöttem, hogy próbáltam így azt mondani, hogy jó, akkor lezárom azt az élményemet, ami ott volt, Istennel akkor ott úgy lehetett kommunikálni, itt meg nem, és mint egy elzárom azt a részét az életemnek. És hát itt erre utalt Isten, nyissam ki a szívemet, mert neki munkája van velem. És hogy lehet, hogy nehezebb lesz bizonyos szempontból, de hogy évekkel később értettem meg, hogy igazából én változtam meg ott, és hogy Isten nem véletlenül vitt el oda. És nem az a feladatom, hogy visszasimuljak abba, amiben voltam, hanem hogy megmaradjak Jézus közelében, akkor is, hogyha emberileg nézve viszont ebben sokszor egyedül vagyok.

0: pár szavaival nem test és vér ellen van harcunk, hanem valami szellemi ellenséggel szemben lelki módon harcolunk. Ezt hogyan magyaráznád, vagy hogyan állunk ebben a harcban?
1: Az, amit látunk a világból, az nem is csak hogy a felszín, hanem igazából sokszor nem is a lényeg. Azt fontos látnunk, hogy ez egy harc, amiben belépünk, hogyha mi embereknek a lelkét akarjuk megmenteni, hogyha embereket Istenhez akarunk vezetni, mi nem tudunk emberi eszközökkel senkit közelebb vinni Istenhez. Eszközök lehetnek persze, a programok szervezése, meg hozzá tartozik az, hogy nyilván keretet adjunk annak, amit a másikért teszünk, de hogy itt is minden az imádságból kell, hogy kiinduljon, mert hogy olyan szellemi hatalmak ellen harcolunk, amik valóságosak, és akár meggátolhatják azokat az embereket is, hogy meghallják Isten szavát, akik adott esetben ott is ülnek egy rendezvényen, ha eljönnek, vagy lehet, hogy egyszerűen már azt meggátolják, hogy el akarjon menni valaki egy olyan helyre, ahol Istenről van szó. Számomra ez nagyon fontos, hogy Istenország az nem e világból való, azt ne e világi eszközükkel akarjuk építeni, hanem az Isten eszközeivel, és ehhez ad nekünk Jézus ugye rengeteg muníciót, vagy megmondja, hogy mit tudunk használni, és például nekem nagyon fontos, amikor elsorolja, talán pont a hegyi beszédben, ezt a három alapvető dolgot, ami hogy szellemileg meghatározná a keresztény életét, nem is azt mondja, hogy na ez a három alapvető dolog, hanem csak tényként közli, hogy amikor ezt csináljátok, azt hogyan csináljátok, hogy amikor imádkoztok, amikor adakoztok, és amikor böjtöltök. Ha belegondolunk, hogy alapként tekintett rá minden keresztény életében, hogy ezeket rendszeresen csinálja az ember, és az sem mindegy, hogy hogyan, akárha a rendszeres imádkozás, a közös imádkozás erejére gondolunk, és az imádkozáshoz hozzá lehet tenni akár a bűnvallást is, de akár a hitvallást is, aztán az adakozás, hogyha adakozunk valami jó ügy érdekében, akkor ettől látszólag teljesen függetlenül mondjuk a gyülekezetünk elkezd növekedni, mert nem arra a célra adakoztunk, de hogy Isten országában így működnek a dolgok. És a böjtölés, ami szintén, hál' Istennek talán a világ kereszténységében azért egyre inkább fontossá válik újra, de talán a mi felekezetünkben ez azért eléggé háttérben van szorulva, főleg kifejezetten a legalapvetőbb értelmében, amikor az ember nem eszik. Mert sokszor azt szoktuk mondani, hogy hát lehet böjtölni sok mindennel, a cigivel, meg a tévénézéssel, stb. De Isten nem véletlenül adja ezeket nekünk, hogy Jézus nem véletlenül nem evett és ivott 40 napig. Ugye Jézus mondja, amikor a tanítványai ugye nem tudtak kiűzni egy démont egy gyerekből. És akkor azt mondja Jézus, hogy hát ez a fajta csak imádság és böjtöléssel űzhető ki. Nyilván ez is megoszlik a mai keresztény megközelítésben, hogy mennyire valóságosak a démonok, meg stb., de ugye pont erre nyitja fel a Szentlélek is a szemünket, hogy van egy másik világ, amit mi nem látunk, és az Isten országa az ezeken a síkokon sokkal jelentőségteljesebben alakul, mint amit a kezünkkel tudunk fogni, meg a szemünkkel látunk.
0: Lehet a Szentlélekről nem gondolkodni, vagy lehet úgy élni egy keresztény életet, hogy igazán nem beszélünk róla?
1: Mondjam azt, hogy szerintem a Szentlélekben van annyi alázat, hogy még ezt is eltűri, de nem örül neki.
0: És miért nem örül neki szerinted?
1: Mert attól kevesebb lesz az ember, hogyha nem foglalkozik vele. Úgy beszélünk róla, hogy a Szentlélek, pedig egy szemét. Még küzdünk ezzel is, hogy akkor hogyan is gondolkodjunk róla, de hát minél inkább tudatosan foglalkozunk vele, annál többet nyerhetünk ebből, és hát nyilván most újra ide visszatérek, hogyha az a fő feladata a Szentléleknek, hogy Jézusról tegyen bizonyságot, hát akkor végül is örül annak is, ha Jézusról beszélünk, és nem pont róla, de ha erre irányul a kérdésed, azért ez nem egy úgymond teljes keresztény élet szerintem, hogyha az ember nem tud mit kezdeni a Szentlélekkel. De hogy elmondjam ezt a hasonlatot is, amivel készültem, ami nekem nagyon tetszik. Talán ez is kapcsolatban, hogy mennyit beszélünk róla, meg hogy mennyire hangsúlyozzuk mondjuk a Szentléleknek az ajándékait. Ugye akár ma erről vita van, hogy akkor működnek-e, vagy nem, a nyelveken, szólás, profitálás, stb. Stb. És egyszer hallottam ezt a képet, hogy ha az életünket egy vonathoz hasonlítjuk, aminek ugye az a feladat, hogy menjen előre. És hogyha a Szentlélek az, aki előre viszi, akkor egy vonathoz hozzátartozik, hogy akár ugye, tud dudálni is, meg pöfögni, meg zakatol a kereke, Ugye ezek lehetnek most szabadon értelmezett a Szentléleknek az ajándékai. De hogyha ez mind megvan, és nagyon pöfög, és nagyon zakatol, és nagyon dudál, de közben nem megy előre, akkor nincs értelme az egésznek. Mert hogy mi az, hogy előre megy, ha szeretet, hogy Jézus szeretete munkálkodik az életünkben. Lehet, hogy valaki nagyon sokat beszél róla, és közben nem is ismeri. Lehet, hogy valaki nem beszél róla, de megéli. Viszont tényleg azért az egészséges az lenne, hogy beszélünk róla, és éljük is az ő szeretetét.
0: Kedves hallgatóink, a végéhez közeledik a lélekhangoló evangélikus műsor. Vendégünk Dobó Dániel lelkész, személyes hittapasztalatai alapján próbáltuk a Szentlélek rejtett, mégis rendkívül fontos és hatékony munkáját tetten érni. A beszélgetés megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, és Spotify-on Lélekhangoló nevű podcastunk van. Webcímünk misszió.lutheran.hu. Kövessék, keressék az Evangélikus Missziói Központot és a Lélekhangolót YouTube-on, Facebookon, továbbítsák másoknak is hallgatnivalóinkat. Műsorunkkal kapcsolatban várjuk üzeneteiket e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Most szeretettel búcsúzunk, erős vár a mi Istenünk!

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa, a világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára. Olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa, a Nemzetközi Katolikus Törvényhozó Hálózat tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget. Azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó pápa a vatikáni Kelementeremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg az idén, augusztus 25-től, azaz mától a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott: a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásában nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Az idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül föl a muzsika. A Szeged Csanád Egyházmegye első püspöke, Szent Gellért, szeptember 24-i ünnepihez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Az idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével az idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Fölidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester, és Kisrigó László, szegedcsanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Agora. Az ógörög Agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A szólarádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István összeállítás.

Gerenda és Szálka, egy vörös vers olvashatai. Vörös Sándor, Fugetta. Egy gerenda legurul, piros csörgők tündökölnek, kék tojások énekelnek, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, egy gerenda legurul, kék tojások énekelnek, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, kék tojások szétfreccsennek, egy gerenda legurul, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, kék tojások szétfreccsennek, tarka csigaszarvak tűnnek, egy gerenda legurul. Ismerőseimet arra kértem, hogy írjanak legalább 5-10 soros dolgozatot arról, hogy milyen benyomások alakultak ki bennük erről a költeményről, valamint arról, hogyan értelmezik. Azzal motiváltam őket, hogy feleségem 70. születésnapjára szánom ezt a meglepetést, aki magyar tanárként sokszor iratott dolgozatot kedvenc verséről. Az 50 válaszoló közül 4-en, köztük éppen 2 magyar tanár, szabadkoztak, beletört bicskájuk a gerendába. A felhívásra nem reflektálók közül becslésem szerint többször ennyien lehettek olyanok, akik túl nehéznek érezték a feladatot. Akadt a vállalkozók között, akik szerint a vörös szöveg adat halmazának üzenete 10 000-nyi különböző kóddal fogható és értelmezhető, miként erre Ottlik is utal, amikor kijelenti, hogy 10 000 lelketek van. Említésre méltónak tartom, hogy senki sem tartja a költeményt kimondottan öncélú, nyelvkombinatórikai játéknak. Ugyanakkor csak nem mindenkit izgat, vagy éppen gyötör, hogy milyen előjelű ennek a versnek a végeredménye, hogy a jó vagy a rossz kerekedik-e felül. Ami a pozitív-negatív jó-rossz minősítést illeti, 3 megoldás született, nagyjából egyenlő arányban. Negatívnak ítélik a Fugetta végkicsengését, mert fenyegető, szomorú, tragikus, kétségbejtő, mert egy pillanat alatt minden tönkre mehet, mert minden eleve elrendelt, mert az ember kiszolgáltatott, mert minden visszájára fordulhat, mert elszabadulhat a civilizáció és apokalipszissé fajulhat, mert minden gerendában ott a Szálka. Vannak közöttük, akik felszólítanak, hogy állítsuk meg a gerendát, és akad, aki csak a kérdésig jut el, megállítható-e a gerenda. Nagyjából ugyanannyia, mint az előbbiek, egyszerre, és nagyjából egyenlő arányban hallják ki a Fugettából a negatívumot és a pozitívumot. Darabokra tört, de összerakható világot, a végben megjelenő kezdetet, a megsemmisülés közben létrejövő formát olvassák ki a sorokból. Vagy legalábbis azt, hogy hátha a csigák mégsem pusztulnak el, csak eltűnnek. És valaki úgy hiszi, hogy végül a gerenda alul marad, az általa okozott romok alá kerül. Ugyanennyien kilépnek az előjeles dimenziókból, és úgy látják, hogy az, ami ebben a műben történik, maga az élet, a rend, a sors, ami a lét szépségének és pusztulásának az egységében mutatkozik, a körforgás, az elmúlás, mely az élet a lét velejárója, a mulandóság és a végtelen idő egyszerre, maga a törékeny lét. Egyesek szerint a pusztulásnak és a szépségnek együttlátása egyértelműen hívő világképre utal, mások szerint nem csak minden mindennel, hanem minden az eggyel is összefügg, és akad, aki szerint mi emberek Isten fúgái vagyunk. A kék tojások, a piros csörgők és a tarka csigaszarvak mindenki számára értékek, a gyermeki világ, az életöröm, a kicsiség és a vidámság, a törékenység, a szépség, az idill, a bájosság, a színes, pompás, fénylő világ, az élet kezdete, a tavaszi vásárban kapott játékok, az ártatlanság vagy éppen az ökoszisztéma megjelenítői. Mindezeken kívül a kék tojások, az élet, a születés, a húsvéti tojás és a madárének,
A piros csörgők, a kisgyermek, a játékosság, a nevetés és egy spanyol táncosnő, a tarka csigaszarvak, a természet, a létet érzékelő antennák és a gyermeki kíváncsiság. A gerendát többnyire ártatlannak, önmagában jónak értelmezik, mely nem fátum, hanem emberi mű, eredetően biztonságot, tartást adó tárgy. Fundamentum jó, fontos, gyönyörűséges és erős, ha a helyén van, ami csak akkor válik a fátum vagy a rossz eszközévé, ha rosszul rögzítették. Akad azonban olyan értelmezés is, mely szerint maga a romboló erő. Akad elképzelés, mely szerint a gerenda a fugettát előadó zenész ujja, mely legurul, fut a billentyűkön, előállítva, de egyben agyon is csapva a zenét, mely a maga érintetlenségében ugyanakkor némán a kotta tartalmaz. Ha a váratlanul leguruló gerenda létünk ingatagságára utal, akkor a kettős mércére utaló bibliai szálka és gerenda fényében megláthatjuk önmagunkban is a gerendát. A számunkra támaszt és tartást biztosító gerenda bármikor legurulhat, és guruló gerenda mi voltunkban akarva akaratlanul összetörhetünk mindent, ami utunkba akad. A fugetta olvasója, mint minden mű olvasója, a társalkotó, aki belép az éteri porcelánboltban, meglöki a gerendát, mely legurul, tör, zúz, aki én módon akarva akaratlan társrombolóvá válhat. Ugyanerről beszélt feleségem, Kamarás Ágnes tanárnő 70. születésnapja előtt, egy héttel, amikor Blake a Tigris című költeményét elemezve arról ír, hogy a tigris ott van létünk és lelkünk dzsungelében, vagyis a gyilkos erő. Akár kívülről, akár belülről fenyeget minket a gerenda, igazából csak abban reménykedhetünk, amiről Pilinszky így ír a mielőttben, hogy majd a legvégén az atya, mint egy szálkát visszaveszi a keresztet, vagyis a minket kívülről belülről fenyegető gerendát. Pánlaki Pál szociológus tiltva szavak a Fugettához című reflexiójában így kérlel minket: kötözzétek meg, szögeljétek a helyére, rögzítsétek bárhogy, bárhogy, szóval, tettel, gondolattal, hittel azt a gerendát. Ha elszabadul csak úgy, mindent tönkretesz. A tündöklő piros csörgőket összetöri, az éneklő kék tojásokat szétfröccsenti, a lengő csigaszarvakat eltünteti, a tündöklő lengő éneklő színes csodavilágot darabokra rohasztja. Pedig a gerenda is jó, fontos, gyönyörűséges és erős, ha a helyén van. Csak akkor lesz pusztító szörnyűség, ha gáttalanul kiszabadulva vagy kilökve, saját jó feladatú helyéről céltalanul és úttalanul csak gurul, gurul, gurul. Könyörgöm, kötözzük meg, szögeljük a helyére, rögzítsük bármi módon a világ valamennyi elszabadult gerendáját. Ha lehetetlen, akkor is próbáljuk meg. Béres Tamás evangélikus teológus szerint a kis fuga egy domról ezzúdoló dallam. A vezérszólam minden témában tovább lép egy sorral, kiszámítható, biztos haladása vigasztal az általa okozott, vagy inkább rajta keresztül megtörténő pusztulásért. Mintha egy törvény volna, mely itt marad és kárpótol azzal, hogy bár pusztít, legalább tudok róla beszélni. Mint a fizikában az entrópia törvénye, vagy a népdalokban a szerelem törvénye, megrakják a tüzet, mégis kialuszik. A veszteség fokozatos, de nem egyértelmű. A csörgők tárgyak. Legfeljebb a hozzájuk tapadt emlékek konkrét hordozói semmisülnek meg. A tojás félútat áll és alátható élet között. A csörgő összetörik a tojás szétfretsen, nem vált valóra, amit nem is ismertünk. Az élet rafinált összetettségét és
és játékos egyszerűségét egyesítő csigaszarvak azonban csak tűnnek. Pár perc, s ha a pusztító vezérszólam végig robajlott a domboldalon, előbújnak a föld alól, levél alól, faág alól. A legsérülékenyebb, a legerősebb. A felfoghatatlan és utánozhatatlan nevetségesen és egyszerűen hordozza a mindenséget. Csalog Judit oktatáskutatónak első látásra az jut eszébe, ilyen a rend. József Attila is eszébe jut. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban. Ez a rend színes és mozog, elemei helyüket változtatják, helyet, pozíciót cserélnek, egy szép, pontosan működő szabály érvényesül úgy, hogy minden mindig ott van a helyén. Egy szálló porszem el nem hibbant. Holott vagy éppen ezért, mert szál, szüntelen repül, állandóan tart valahová. Héraklétosz is eszébe jut, a halhatatlan halandó, a halandó halhatatlan, ez éli annak halálát, az hallja ennek életét. Olyan gyönyörű minden. Csontos Erika irodalomkritikus emlékezéssel kezdi, annak idején az első gimnáziumi magyar órák egyikén megkérdeztem Ági nénit, hogy tulajdonképpen mire is jó a verselemzés, minek szakmányban miszlik be aprítani a szegény műveket. Valami olyasféle közös válaszra jutottunk, aztán az órán, hogy a kényszerű széttrancsírozás a műalkotások befogadását segítheti. Elsőként azon morfondírozom, milyen érdekes lenne, ha emlékeznék rá, mit is gondoltam a fugettáról gimnazista koromban. Észrevételeztem, hogy az a bizonyos gerenda a négy versszak folyamán egyre lejjebb gurul, a vers végére az első sorból az utolsó sorba. Számomra ma a vers felettébb letaglózó sugallata és szerkezeti játékosságának derője között feszülő ellentét az, ami leginkább meg és elragadó. Az első olvasói benyomás a szabályszerű strukturális változásoké. A gerenda önmagában semleges dolog, tipikusan falusi házaképítő eleme. Bár még játékos is lehetne a gorulás, a leguruló gerenda már potenciálisan veszélyes, és versszakról versszakra gördülve szinte egyre súlyosabbá válik. A gerendás sor mindig kikerülhetetlen sorsa lesz az alatta létező soroknak, elpusztít élettelent, összetörnek, és élőt szétfletsennek egyaránt. Ez a sor számomra valami, a civilizációhoz tartozó emberkéz alkotta dolog elszabadulását jelképezi. Elszabadulást be nem látható következményekkel, bár van talán egy pici halovány remény, hogy a csigaház nem törik szét, csak a csigaszarvak tűnnek, talán visszahúzódnak a csigaházba. Másfelől a csigaszarvak eltűnése talán még félelmetesebb, mint az összetörés, a szétfreccsenés. Miért gorul a gerenda? Nem tudjuk. De mozgása feltartóztathatatlan, és nyilvánvalóvá válik, hogy pusztítást okoz. Akarva akaratlan bár, de rombol. Ez a költemény számomra a beláthatatlan összefüggések, a lappangó hatások verse, a lappangva összegződő hatásoké, amelyek mégis mint egy okokozati láncolatba rendeződnek. Ha stílusosan egysoros verset kellett volna írnom a vers értelmezéseként, akkor azt írtam volna, legördülő apokalipszis. Faust Gyula, református lelkész, első benyomása az volt, hogy egy derűs húsvéti napon, amikor kék tojások énekelnek, piros csörgők tündökölnek, összeomlik, és meghal egy olyan szimbiózisban élő ökoszisztéma, mely a világ léthatárait,
annak elmúlásáig,

A gyerek arcát viszont nem látjuk, sem a szemét, ami rávonatkozóan bizonytalanságot hagy bennünk. Gálcs Tamás evangélikus lelkész is emlékezéssel kezdi. Amikor Nagy Tarcsán laktunk, volt a kert végében egy sufni. Ott aztán minden volt, meg persze az ellenkezője is. Ahány nap annyi felfedezés, igazi gyereklét, igazi játék. Máig érzem az illatokat, máig előttem vannak a színek. Káosz volt le nem a zavaró típus, hanem a nyugalmat adó izgalmas típus. Ha lenne a szavaknak lakhelye, bizonyosan egy ilyen mesebeli sófni lenne, ahol ér lengeni, ér énekelni, ér tündökölni, sőt legurulni is. Mindent ér. Nincsen gerenda szálka nélkül, mondogatom magamban. És valahogy minden mindennel összefügg, mondogatom, és az eggyel teszem hozzá. Korreláció, kulcsfogalom. Ha egyszer egy hógolyóból lavina lesz, akkor az mindent visz. Ártatlan hógolyó? Van ilyen? Magától leguruló gerenda? Van ilyen? Mozgolódik a mozgató, vagy csak fatálisan ér össze tárgya tárgyal? De hol az alany? Létezik? Vagy csak nevet a hintaszéken? Azt hiszem, a hit nem csak hallásból, de áldásból is van. Gereben Ferenc olvasás kutatót a Fugetta a Boleróra emlékeztette. A Boleró pasztelesebb, tűnékenyebb, nosztalgikusabb, kozmikusabb és talán fájdalmasabb is. A Fugetta darabosabb, szinte vásárjan élénk színekkel dolgozik, tárgyszerűbb. Kristálytiszta, egyszerű szerkezete van, mint egy gyermekversnek. Rafináltan infantilis, vagy fordítva. Számomra a következőt mondja. A versszakokon mesterien végig görgetett gerenda egyszerűen csak a dolgát teszi, amikor végigurul mindenen, ami egykoron tündökölt, énekelt és lengedezett. És persze végigurul rajtunk is. Ezen nem sirankozni kell, hanem bölcsen számítani rá. Azt már mindenki maga dönti el, hogy ez a bölcsbelátás milyen hiteket, akaratokat és érzéseket mozgósít benne, és mit akar hátra hagyni, amikor látja a közeledő gerendát. Hegedűs Attila evangélikus iskola lelkész azzal kezdi, hogy szereti a sudokut, az átlag bonyolultságát, amit meg kell érteni, de nem ütközik falnak az ember. Majd így folytatja. Érdekes élmény, hogy egy vers agyamnak éppen azokat a logikáért felelős részeit csiklandozza, mint egy sudoku, egy egyszerűbb fejtörő. A fenébe azzal a gerendával, mely visszafordíthatatlanul gurul-gurul és szétszincál mindent, ami alatta van, életből, romok, szépségből szemét lesz a nyomában, miközben ő maga nem változik. Kigyőzött. A gerenda. Mindent elért, amit el tudott érni, amit lehetett, tönkretett. De ő maga nem változott. De nyert volna, hiszen alul maradt. Ő van az utolsó versszakban, az utolsó sorban. Fölötte a romok, amiket ő meg a csinált. Ha van nulla összegű játék, egyik nyer, másik veszít. Ha van, adja Isten, kettes összegű játék, amikor mindkettő nyer, ilyen a szerelem, ha jól működik, kell lennie mínusz kettes összegű játéknak, mint a háború, vagy amikor valami végigpusztítja életünket, de a végén ő maga is a sárban terül el. Homor Tivadar könyvtáros szerint a guruló gerenda az élet és halál szomorú szimbólumaként is értelmezhető. Az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Életünk kezdetén minden színes és gyönyörű. Álmokkal, vágyakkal teli, szabadon szárnyaló lelkünk a boldogság kék madaraként repül. Fogalmunk sincsen arról, hogy képzeltbeli, gurulós gerendánk már születésünk pillanatában elindult és végzetesen közelít felénk, hogy fokozatosan lépésről lépésre hideg, feltartózhatatlan racionalitással az út végére módszeresen felmorzsolja, elpusztítsa minden életerőnket és energiánkat. Az élet négy stációjaként is ér.

értelmezhető a négy verszakon keresztül guruló gerenda, gyerekkori, fiúkor, felnőtt öregkor. Először színes álmainkat, majd hitünket, reményeinket töri szét, végül megöli a testünket és a lelkünket, majd dolga végeztével megáll. A vers szerkezeti felépítése ragyogóan érzékelteti a guruló gerenda lefelé haladó útvonalát. Az első verszak elejétől indul, minden következő verszakban letarol valamit, majd az utolsó verszak végén megáll. Befejezte a dolgát, beteljesült végzetes predesztinációnk. És most, kedves hallgatóink, hallgassuk meg Bach D-moll fugettáját.

0: Kapitány Ágnes és kapitány Gábor kulturantropológusok szerint a gerenda természetesen az ígéretnek megfelelően legurul. Vörös Sándor itt nagyon komolyan beszél, hiszen a sorsról van szó. A sors minden létező sorsa, ami tündököl, összetörik, ami énekel, szétfetsen, ami leng, eltűnik. A sors dráma és a játék, mint Vörösnél általában, és minden játék valódi mélyében, itt is ugyanaz. És mindez szépen fokozatosan, ahogy az valóban történik. Amikor már ott van az összetörés, a szétfetsenés, még akkor is lengenek oda lenne a csigaszarvak. Vörös nem csépelik összehelyé tartalom és forma összetartozását, hanem tökéletesre dolgozza ki. A gerenda lezuhanását vizuálisan is ábrázolja, sokkal funkcionálisabban, mint a par excellence képversek többsége. És egyébként is Gesamtkunstot művel, a címnek megfelelően a zenei fúga szabályai szerint futtatja egymás után a motivumait, a színek kiemelése festménye is teszi a verset, a nyelvvel meg végrehajtatja azt a bravúrt, hogy a hangokat a minimálisra redukálva, és szinte pusztán a C-vel, K-val, S-tel és T-vel rajzol fel egy olyan világot, amit aztán G plusz R gurgulázásával, görgésével sodor el. Aztán ott van még a matematika is, a zenével oly sokszor összeparentált, és valóban egybe is fort matematika, a rövid verskerek kis kombinatórikai tanulmány is. Az is szép, hogy a lassúság a lemaradás jelképe marad fenn legtovább. Az egészet egyébként egy mélyen hívő szemlélő világképe fogja össze, amelyben a lét szépsége és a szükségszerű pusztulás, a külsődleges hivalkodás meg a belső harmónia nem egymás ellentéte, hanem ugyanaz. Egy materialista számára az összefüggés egyirányú, a szép lét pusztulása. Itt azonban a fordított irányú összefüggés is nagyon hangsúlyos. A pusztulás is építi a szépséget, a rendet, mert maga is része a törvénynek, az egésznek. A külsődleges és a belső mélység is egymásból származik. A gerenda legurulásával egy aljon véget ér, ahogy az élet is, de a virulás kezdeti képei azt is törvényszerűvé sugallják, hogy mint a természet éves körforgásában, a tavasz megjelenése is épp oly része a lényegnek, mint az, hogy a gerendák előbb-utóbb lezuhannak. A misztikus bölcsesség, mint Vörösnél mindig, a gyermeki világfelfedezéssel van egymásba játszatva, a tündöklő csörgő, a lengő csigaszarv a legkorábbi tapasztalások élményeiből származnak, és alig hanem a tojás is, ami egyébként, mint egyéb műveiből is tudható nála, Boschhoz hasonlóan, egyfajta éjszakai kozmikus szimbólum is. Talán nem tévedünk, a csigaszarvat, de persze a csörgőt és a tojást is, ön jelképnek is tekintjük. Az az antenna ez, amely, amíg a gerenda legurulása nyomán széjjel nem foszlik a láthatatlanban, ezt az egész mágikus rendet érzékeli. És mindez persze a szerző azon dacos figyelmeztetésével együtt érvényes, hogy akarta a fene. Mert a verset nem a szerzője akarja alkotója, hanem Kárpáti Sándor katolikus pap szerint látni, ahogy legurul. Közben rombol. A vége azért reményteli. Hát, ha a csigák csak eltűnnek, és nem pusztulnak el, bárki tudja. De mégis szép a vers a képei miatt. Hát ilyen az élet. Jön egy gerenda, föltartózhatatlanul, és vége. Egyszer meg is tanultam, el is mondtam pár embernek, tanítványaimnak, de csak azt kérdeztem, láttad, hogy gurult le? Kész dév a magyar tanár szerint a csörgők, a húsvéti tojások, az ég kék színével, a feltámadás öröménekével, a csecsemő és a gyermekkor idéjét idézik. A fő motívum a fenyegető ellenpont a felütésben, a vers első sorában a a gerenda. Mely jellemző helyzete és alaptulajdonsága a ház tartó szilárd erős biztonságot adó része helyett különösen idegent cselekszik, legurul. A gerenda a múló idő jelképe. Az idő közhelyesen kegyetlenül múlik, az ember egyik életkorból a másikba nő át, és a túlélt élet szakaszt tűnik, lezárul. A gerenda legurul a vers utolsó sorában. De ez nem megnyugvás, nem megállás, marad a jelen idejű ige alak, nincs vége a cselekvésnek. Hiszen a rövid kis zenemű csak egy szelete a nagy egésznek. A szöveg kis betűvel kezdődik, nincs interpunkció, nincs mondat végi írásjel. A folytatás a folytonosság érzetét kelti, nincs vége a gerenda az idő rombolásának. Az egyes ember személyes sorsában a gerenda a végső pusztulásig gurul. Tragikus. De talán mégsem. A nagy egész egyes elemének pusztulása nem jelenti a teljes pusztulást. A természet részei a csigaszarvak nem elpusztulnak, itt a tünnek, a veszély előli visszahúzódást is jelenti. Nem a csiga ház törik össze, a csigaszarvak tűnnek, behúzódnak a csigaház védelmébe. Monológként is elképzelhető a vers. Olyan a gyermekkorból kinőtt fiatal felnőtt monológiaként, akiből egy hirtelen esemény, saját háza építésekor elszabadult guruló gerenda azt váltja ki, hogy elgondolkodjon, szembenézzen a múló idővel. A saját ház építése egy új életszakasz, az önálló élet kezdete, de egyúttal elválás a gyermekkortól. A gerenda pusztításának látványa, ambivalens érzéseket kiváltva, rádöbbenti a lét ambivalens lényegére, az elmúlás és a változás kettősségének állandóságára, a pusztítás, a pusztulás, az elmúlás és az újat teremtés, a folytatás, a folytonosság együttesen lényege az ember életének is. Komáromi Gabriel a gyermekirodalom kutató benyomásokkal kezdi. Pici fúga fugácska, de minthogyha nagy volna. Kergetik, űzik egymást a sorok, olyanok, mint a szólamok. Gurul a gerenda, látom és hallom is, piros csörgők, kék tojások, tarka csigaszarvak, meneküljünk, ti is, én is, tündököljünk, énekeljünk, tengjünk, lengjünk. Előbb-utóbb szép sorjába összetörünk. Reflexiókkal folytatja, gyerekvers, dehogy. Akárki is mondja, csak játék, annak látszik. Megszerkesztett, mint egy kép, kiszámítható legalábbis vertikálisan. A sorok, szavak, csereberéje kombinációs játék. Nem csak játék, de az is, akár a sudoku. És hogy mi más? A szerkezete, narratív felépítése a metaforikusság jeleit mutatja, megrendítő létélményünk pereg le a versben. Aktuális jelentése is van számomra. A sors kitette goromba lábát, óhányszor fordult elő 70 év alatt, az olyan volt, mint amikor egy gerenda gurul felém. Hiába menekülök, előbb-utóbb utolér, rám zuhan, eltemet. Próbálok védekezni, ahogy lehet kikecmeregni, felállni, de bármikor összetörhetek, és jaj nekem, ha senki sem segít. Drága Ági, okos, kedves és szép, kamaszkorom egyik legkedvesebb barátja, a 70. születésnapodra kívánom, hogy tündökölj, énekelj, tengj, lengj is, rád fér, és ha gurul a gerenda, okos tojás ráncson félre. Orzenszky Richard, bencés szerzetes irodalomtanár így reagálta fugettára. Állítsa meg már valaki azt a gerendát. A piros csörgők csörögjenek tovább. A színes tojásból élet fakadjon. Csigabiga, told ki szarvadat, szarvadat. Viruljanak színes virágok. Konduljanak ünnepi harangok. Kis csibék keljenek sárga pihékkel. Fogjuk meg már végre azt a gerendát. Rázzuk meg bátran a csengetjüket, ne hagyjuk, hogy barbárok széttörjék a reményt. Énekeljük a gyerekek énekét. Labacki János filozófus számára Veres Sándor fugettája a zeneiség és az ökonomikus felsépítkezés egyik legszebb példája. A megjelenő tárgyi világ négy eleme, gerenda, csörgök, tojás, csigaszarvak egyszerre jeleznek valamiféle állandóságot, lásd a gerenda fundamentális szerepét, a dolgok változékonyságát, tűnékenységét. Egyedül a gerendához társul ugyanaz az ige, mind a négy versszakban legurul, mely kissé baljóslatú jelentés árnyalatával már a vers indításánál valamely egész, például egy építmény széthullását asszociálja. Az első versszakban a másik három szólam még kifejezetten fényesen csengő, emelkedő ívű, tündökölnek, énekelnek, lengnek, az ellenpontozás fokozatos mélyülésére utal, hogy még a második versszakban kiegyenlítődnek a fölfelé szárnyaló és a szétesést jelző motívumok, összetörnek, legurul, énekelnek, lengenek, addig a harmadik versszakban már csak egy pozitív energiájú ige marad, lengnek. A befejező strófa pedig egyértelműen az enyészet a pusztulás képei vizionálja. A vers ökonómiájára jellemző, hogy a tárgyak ugyanazt a jelzőt viszik végig, egyedül a gerenda szerepel végig dísztelenül, talán ezzel is utalva fundamentum mi voltára. Végül is minden az ellenkezőjébe fordul át, a tündöklő csörgök összetörnek, az éneklő tojások szétfrecsennek, a lengő csigaszarvak tűnnek, ugyanakkor a játékos egyúttal zárt formából következően is semmiképpen nem mondanám tragikus hangvételűnek a befejezést. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az elmúlás halk-halkony pirja érződik rajta, valamiféle rejtett melankólia. Mártonfi Marcell szerint a vers több értelmű. Egyszerre jeleníti meg a létezés alkotó veszélyeztetett arculatát, egyidejűleg pedig a művészet paradoxonát. A látvány összhangjába és a hangzat összképébe foglalt, tragikus súlyától éj módon megfosztott ismétlésekkel és az ismétlődés körkörösségével ritmikus formává, égszakadás és földindulás könnyed futamává, ős motívumok és archetípusok színes sormintájává átalakító történést, a mobil állóképből visszafordítja a mítosz szilárd idejébe. Ahogy az olvasó belép az éteri porcelánboltba, meglöki a gerendát, mely legurul, tör zúz, ahogy a megfejtés kanyörtelenül végig rabajlik az érzéki teljesség polcain, miniatűrök törnek össze, recsennek szét, tűnnek, a befogadó, a lelkes társromboló, ihen, a mű tündöklik, énekel, leng. Mozgása újjáteremti allegóriáit. Mesterházi Márton dramaturg először arra emlékezik, hogy 1966-ban önerős társaság építkezésük falai fölértek a tetőszintre. Oda 7 méter magasba kellett fölpakolni a gyári betongerendákat. A tanács által szövetkező lakásra jogosulatlannak ítélt, koldus szegény népség voltunk, csak a műszaki érzékünk nem volt egyforma. Leginkább neki keseredett, és majdnem a leggyöngébb műszaki érzékű társunk azt javasolta, építsünk lépcsőzetes állványzatot, és a gerendákat azon följebb és följebb hágva válasszuk föl. Veres Sándor elgondolta, bár ő sem kérdezett bennünket, mi sem őt, mi van, ha egy gerenda legurul, ha nekilódul, és minden szinten döndül egyet, mi történik csörgőinkkel, tojásainkkal és csigaszarvainkkal. Legjobb kedélyű és legerősebb műszaki érzékű társunk nem sokkal ezután kiállt az út, vagy a Lumumba, vagy a Fogarasi szélére, és lemeszelt egy darus kocsit, amelyik 3-4 óra alatt fölpakolta a gerendákat a helyükre. Kapott a munkáért akkor komoly pénzt, 500 forintot. Ezután Mesterházi még hozzáfűzi, a költemény egyébként tökéletes. Nagy Eszter művészettörténés szerint a vers kettős fúgának tekinthető, melyben az első téma, az első versszak első sora üldözi a következő sorokat, melyek azonos mondatszerkezetükkel és szótagszámokkal, az őket összekapcsoló ragrémekkel, finomságot, törékeny szépséget hordozó jelentésükkel, egy téma három variációjának tekinthetők, és élesen ellentétben állnak a tőlük mindezen szempontból elütő és még szövegképileg is elváló, a vaskosság, durvaság érzetét keltő egy gerenda legurul sorral. Ez a megsemmisülési folyamat megállíthatatlan, a gerenda legurulása egyenes vonalú mozgásként jelenik meg, és ez a visszafordíthatatlanságot, a pusztulás végérvényességét hangsúlyozza. Mégis van pár apró mozzanat, ami oldja ennek a tragikumát. A megsemmisülés durvaságát enyhít az utolsó előtti sor tűnnek igéje, mely az összetörnek és szétfrecsennek szavak brutalitásával szemben lassú, lágy, visszafogott elhalványulást érzékeltet. Az egyenes vonalúságot pedig a ciklikussággal kombinálja az, hogy az utolsó sor megegyezik az elsővel, és így a kompozíció körré zárul. A vers végére tehát a szerkezet logikája révén végérvényesen megsemmisülnek az első versszakban fölmutatott értékek, ékszerfinomságú motívumok, ugyanakkor valamilyen módon mégis ellensúlyozza ezt, hogy egy tökéletes forma jön létre, ékszer maga is. Nagy Sára irodalmár szerint ez a vers egyszerre működteti a zenei, a matematikai, a képi és a nyelvi kódot, hogy félreérthetetlenül minden kétséget kizáróan, hátborzongatóan átjárhasson minket a pusztulás élmény. Marsányan, hatásvadászmódon, hanem rafináltan és megdöbbentő fegyelmezettséggel. A matematikai rendezettség végérvényességet, lezártságot sugal. Súlyából és tehetetlenségéből adódóan a gerenda szép sorjában sorról sorra zúzza szét a vizuálisan és akusztikusan is hirdetett, megjelentett szépség, kicsiség, vidámság, életöröm, idill felmutatását szolgáló csörgőket, tojásokat, csigaszarvakat. Megtöri a szabályos mondatszerkezetet, megtöri a rémelést, a dallamos ritmust, a magas magánhangzó dominanciáját. Mindezzel megtöri az idilt, nyugtalanságot kelt, ami sorról sorra tovább fokozódik. A gyerekkor elemei visszafordíthatatlanul végérvényesen roncsolódnak, megsemmisülnek. A négyféle kód közül egyedül a zeneiség az, mely egyszerre segít kibontakoztatni ezt a jelentést hordozó tendenciát, és kezdi ki a megsemmisülésbe való beletörődés megalapozottságát. Ez abban ragadható meg, hogy a megváltoztatott sorok ugyanabba a dallam szerkezetbe rendeződnek, mint a gerenda közbeavatkozása előtt, nem uralkodik el a diszonancia. Ennek köszönhetően válik szembetűnővé, hogy a ritmustalan rímtelen gerenda, amíg beékelődik a mondat szerkezetileg és hangszint tekintve is homogén, egymásra rímelő sorok közé, addig mindig kiugraszt egyet a három közül, ám a versszak végére kerülve újra összekapaszkodhat a három permutáló, de hasonló sor. Ez az összekapcsolás talán kulcs a túléléshez? Még jó, hogy ebbe a leheletnyi kérdőjelbe belekapaszkodhatunk. Omogás Béla irodalomtörténés szerint Veres Sándor fugettája valójában a minimál art eszközeivel kifejezett játékos mítosz. A lét, az emberi lét és maga a létezés törékenységét és kiszolgáltatottságát jelzi. A fugetta, mint zenei szakkifejezés, a fúga kicsinyített formája, a fúga futást, menekülést jelent, mintha ezt a menekülést fejezné ki a versorok ismétlődése is, a veszélyeztetett dolgok, gerenda, csörgők, tojások, csigaszarvak keresik a veszendőségből kivezető utat, de hiába, Végül mindegyikükre a pusztulás vár, összetörnek, legurulnak, szétfecsennek. Mindez a játékosság nyelvén fejeződik ki. Ribár János evangélikus lelkész szerint a két iklet forrás és kifejezés mód, a játék és a mítosz Veres Sándor költői világában szinte mindig összefügg egymással. A homo ludensnek az a képzete, melyet a neves holland művelődéstörténész a szellemtörténeti iskola egyik legismertebb alakja, Huizinga dolgozott ki, nagyon is ráillik mindarra, amit a játék és a mítosz fogalmainak költői egyesítésében Veres Sándornál találunk. A költői játék így kap mondhatni mítikus mélységet, a mítosz pedig a játékos könnyedséget. Mindez Veres Sándor költészetének titkai közé tartozik. Sárle Péter építőmérnök szerint, ha megpróbáljuk megérteni a természetet, akkor úgy kell tekintenünk a jelenségeit, mintha megérteni kívánt üzenetek lennének, eltekintve attól, hogy mindegyik üzenet véletlenszerűnek látszik, amíg létre nem hozunk egy kódot, amellyel elolvashatjuk. Ez a kód az abstrakció formáját ölti, vagyis kiválasztunk bizonyos dolgokat, melyek elhagyhatók, és így egy szabad választás révén részben megválasztjuk az üzenet tartalmát. A lényegtelen jelek alkotják a háttérzajt, mely korlátozni fogja az üzenetünk pontosságát. Mivel azonban a kód nem abszolút, ugyanabban a nyers adathalmazban számos különböző üzenet lehet, emiatt a kód megváltoztatásával az előzővel megegyező jelentőségű üzenethez jutunk, valami olyanból, ami előzőleg csupán zaj volt, és megfordítva, egy új kóddal a korábbi üzenet értelmetlenné válhat. Egy hatszólamú fúga rögtönzésének feladata talán ahhoz hasonlítható, mintha valaki 60 szimultán sakkjátszmát játszana vakon, és mindet megnyerné. A nagymesterek által ismert sémák mennyiségére kapott becslés nagyjából megegyezik a legkiválóbb irodalmárok által használt szavak és fordulatok számával, azt is jó néhány tízezerre becsülik. Somlai Péter szociológus egy harmadik B-s tanuló dolgozatába csomagolja reflexióit. Vegyünk egy éles szemű költőt, amint sétaközben megfigyeli környezetét, és a nehézkedés törvényét felhasználva fontos megállapításra jut. Legyen ez a költő Veres Sándor. Egyik nap Veres Sándor egy háromemeletes pesti bérház poros padlásán, alliteráció, sétálgatott. Jártában keltében egyszer csak egy gerendát látott. Ezt rosszul rögzítették, állapította meg éles szemben, tehát valószínűleg le fog gurulni. A költőknek nincs mindig igazuk, de ezúttal Veresnek igaza lett, a gerenda elmozdult, és a nehézkedés törvényének megfelelően gurulni kezdett lefelé. Először csak a harmadik emeleten lakó spanyol táncosnő látta ennek kárát, mert összetörtek piros csörgői, amiket a gerenda alatt tartott. Aztán tovább gurult a gerenda, rá a kék tojásokra, amiket a gyerekek, a bóbita olvasói festettek húsvétra. Nem csoda, hogy azok szétfrecsentek. És még nincs vége, mert az addig békésen padláson lengedező csikák szarvai is eltűntek, ezzel a biológiát is bevontuk az interdisziplinák testvéri táborába. Most már levonható a következtetés, egyes költők, mint például Veres Sándor, a saját szemükben még a szálkát sem, más padlásán viszont pont, pont, pont. Széki Erzsébet irodalomtanár emlékezéssel kezdi. Drága Ági, 25 éven át fugettáztam veled és a gyerekekkel a Veres Pálné gimnáziumban. Hogy a kölyköknek is nagy kaland volt ez a feladat, biztosan állíthatom, éppen 20 éve áll a könyvespolcomon egy érettségiző osztályomtól kapott szobrocska, melynek talpazatába ezt a verset vésették a gyerekek, 4 év múltán is emlékezve az első nagy közös izgalomra. És most kinövén a kalandozások korából, másfél hónapja foglalkoztat újra a feladat, amióta Istvántól megérkezett a dolgozat téma. Micsoda izgalom! Az egyik dolog, ami nyugtalanít, a motivumok esetlegessége. Miért éppen csörgők, tojások, csigaszarvak? Hát persze, miért éppen egy kelti szék, egy kínfelett nyugágy Pilinszkinél? Vagy Adinál miért éppen legalább 100 párta? Nincs válasz a miértre. Az esetlegesség lényege éppen az, hogy bármi lehet, így lesz totális egyetemes a kirajzolódó kép. De olyan jó lenne megragadni a megragadhatatlant. A három motívum együttese persze megragadható. A kicsiség, a bájosság, a vidámság hordozói. És hát az igék, a fény, a hang, a finom mozgás élménye, játékosság, ártatlanság, önfeled derű harmónia. Rendben a világ, színes és örömteli a lét, no és a másik, ami nem hagy nyugodni, a gerenda maga. Nem lehet egyszerűen hatalmas pusztító erőnként értelmezni, nem természeti csapás, földön túli akarat megnyilvánulása, hiszen emberi kéz formálta, tehát ember helyezte oda, ahol a biztonság, a támasz, a megtartó erő eszközeként funkcionálhatna a kicsik, törékenyek fölé. És akkor itt a kérdés, ki indította pusztító útjára, és miért? Oka van-e, vagy célja? És főként megállítható-e? A játékosság, a fugácskaság persze nem nyugtathat meg, sőt növeli a félelem érzetet, a kiszolgáltatottság, a gyanútlan önfeledtség érzete rémisztően hat. Vörös Klára Ilona könyvtáros szerint Isten fúgái vagyunk. Mindannyian ugyanannak a teremtésnek részei, szabad imitációi az életnek, de beleszövődünk egy rendbe. Minden, ami történik, füzérszerűen összekapcsolódik. Gerendák, csörgők, tojások, csigaszarvak léte egymást másolva, egymásba tekeredik. Mert nem külön életek, csak örök lét van. Csak örök lét van, bár vannak éveink, pirosak, kékek, tarkák, és mindegyik után egy-egy gerenda legurul. Bontakozik az életünk, minden jön egymás után, vagyunk csörgők, tojások, csigaszarvak, megélünk mindent, majd összetörünk, szétfreccsenünk, eltűnünk, mert egy-egy gerenda mindig legurul. De a szövedék erős. Fáradhatatlanul szól a zene, Isten fúgái vagyunk. Kedves hallgatóink, Kamarás István összeállítását hallhatták, Szálka és Gerenda egy vörös vers olvasatai címmel.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Velünk az Isten, a napjait a címe, táplálék és nyugalom. A mai ige, Ezikiel 34:15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van. Nem fölfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával. A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szentlélek nyitja meg a szívünket. Sőt, maga Krisztus az élet kenyere a hívők számára. Nagy pásztorunk itt azt ígéri, hogy ő maga adja nekünk ezt a szent táplálékot. Ha egy vasárnap földi pásztorunk talán üres kézzel prédikál, mennyei urunknak sohasem üres a keze. Ha lelkünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk. Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van. A kutyák nem zavarják fel, a farkasok nem fajják föl őket, nem hajszolódnak nyugtalanul ide-oda. Az Úr keres számukra pihenőhelyet, hogy a fölvett táplálék meggyökerezhessen bennük. A kegyelem ígéje nem csak megtart, hanem meg is vigasztal minket. Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és megnyugvásunkhoz szükséges. Ha az ige hirdetők talán nem tudják elcsöndesíteni szomjúságunkat, keressük az Úrnál a megnyugvást. Az Úr indítson bennünket ma is arra, hogy az ige legelőjén táplálkozzunk, és így nyugodjunk meg. Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság és az elmélyült békesség jellemezné napunkat. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk, az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakat jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünkké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Leó pápa, a világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozó Hálózat tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget. Azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó pápa a vatikáni kelementeremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót.
1: Kulturális programajánló.
2: Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a Debreceni Virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. Debreceni Virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a Debreceni Református Nagy Templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésében benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség az, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenete, hogy kezdjünk el egymás éltetőivé válni, tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta a püspök. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyés püspök, könyörgésében áldást kért az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg az idén, augusztus 25-től, azaz mától, a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott, a háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Az idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. Munkaév kezdő konferenciák. A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaév kezdő konferenciáját a Harangtorony szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-25-26-án tartja a munkaévkezdő lelkész konferenciáját. Helyszíne az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszón, a Jókai Mór út 41-ben.
1: Egészséget mindenkinek!
2: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, az idén újra meg lesz rendezve, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, tehát az idén újra meg lesz rendezve, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A szervezők 20 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, közölték. Mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról, beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivből érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik. Sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak, távol a légiriadóktól és a repülők zajától. A gyermekeket a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidő központja mellett a leveleki görögkatolikus közösség és Kanyó Árpád esperes parókus is szeretettel fogadta. A helyiek aktívan bevonták a fiatalokat a hitéleti programokba. A tábor idei tematikája Jézus értelmeit helyezte a középpontba. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Visszatért a meleg és a száraz idő. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű. Összességében a hét első felét meleg nyárias idő jellemzi. Pénteken érkezik a hét legforróbb időjárása, a hét végén viszont jelentős fölfrissülés és érezhető lehűlés jön majd.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották.
0: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, az idén újra meg lesz rendezve. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, tehát az idén újra meg lesz rendezve, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A szervezők 20 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, közölték. Mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról, beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivből érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik. Sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak, távol a légiriadóktól és a repülők zajától. A gyermekeket a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidő központja mellett a leveleki görögkatolikus közösség és Kanyó Árpád esperes parókus is szeretettel fogadta. A helyiek aktívan bevonták a fiatalokat a hitéleti programokba. A tábor idei tematikája Jézus értelmeit helyezte a középpontba. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház fölújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet, számos részletében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékán helyettese is. Az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilág kialakításához. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég fölújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk. János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.
1: Szeretettel köszöntelek benneteket, köszöntöm hallgatóinkat. Mindenkinek áldásos Biblia tanulmányzást kívánok. Bevezetésként igét olvasok a Szentírásból, János evangélium a 20. fejezet 33. verse alapján a következőképpen. Sok más jelt is tett Jézus a tanítványai szeme láttára, amelyek nincsenek megírva ebbe a könyvbe. Ezek pedig azért írtak meg, hogy higgyétek, Jézus a Krisztus, az Isten fia, és a hitben életetek legyen az ő nevében.

0: Urunk, nagyon sokszor ott van a kezünkben a Te igéd, a Szentírás, és mégis elfelejtjük, hogy ezek azért írattak meg, hogy higgyünk az Isten egyszülött fiának a nevében, és higgyük, hogy értünk halt meg, értünk támad föl, és értünk él ma is ott ülve az Atya Isten jobbján. Urunk, segíts, hogy a mi bizonyságtételünk ne legyen erőtlen, ne legyen információszegény, hanem tudjuk elmondani azt, amit Te tettél, amiért ide jöttél, és amiért minket is elküldtél hirdetni az evangéliumot. Segíts, hogy a mai alkalom is ezzel az erővel járódjon át a Te szent lelked által. Amen.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ebben az új negyedévben János evangéliumát fogjuk tanulmányozni. János írja meg legutoljára az evangéliumot. Valamikor a 90-es éveknek az elején, amikor Márk, Máté és Lukács már régen megíródott. Pontosan nem tudjuk, de azt tudjuk, hogy az első evangélium Márk, és a következő kettő, Máté és Lukács, néhány esztendővel Márk után, valamikor a 70-es évek tájékán vitatkoznak arról, hogy tudósok, hogy Jeruzsálem pusztulása előtt vagy után íródtak-e a szinoptikusok, de hogy János evangéliuma sokkal később íródott, az biztos. És János evangéliuma más, mint az első három evangélium. Gyakran a középkorban János evangéliumát sasnak tekintették, aki felemelkedik a magasba, és ugyanakkor a részleteket sas szemmel látja. És János evangéliuma egy olyan papi gondolkodás módot tükröz, ami csak erre az evangéliumra jellemző. Hiszen olyan papi szakkifejezések fordulnak elő az evangéliumban, ami a másik háromban egyszer sem fordul. Tehát egy papi szemléletű, egy papi gondolkodású, de egy ilyen sui generis, egy önálló, nem áll be Máté és Lukácsnak úgymond a farvizébe, a vákumába, hanem ő önállóan írja az evangéliumi történeteket, és önállóan fogalmazza meg. Természetesen sokszor találkozik a szinoptikus evangéliumokkal. A mostani tanulmányunknak szerzőpáros a szerzője, az egyik Edward Cinke, ő az Biblia kutató, az Adventista Biblia kutató intézetének korábbi vezetője, a másik pedig Thomas Shepherd, ő az Andrews Egyetemnek az újszövetséges professzora. És ha megnézzük végig, akkor azt látjuk, hogy János evangéliumának az a célja, amit a bevezető gondolatban Szigeti István kifejtett, hogy ezek pedig azért irattak, hogy higgyétek, hogy az Úr Jézus a Krisztus, az Úr Jézus a megígért messiás. Az első tanulmányunk az útjelzők címet viseli, és ezen belül a kánai mennyegzővel kezdünk, János evangéliumának a második fejezet első 11 versében található meg ez a nagyon szép és érdekes történet. Székely Marika.
2: A harmadik napon mennyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust és tanítványait is a mennyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs borunk, mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te reád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond, nektek tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 metréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtöltötték színültig. Aztán így szólt hozzájuk, most merítsetek, és vigyetek a násznagynak. Ők vittek. Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik vizet merítették, oda hívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig ekkorra tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.
1: Köszönöm szépen, csak egy nagyon gyors megjegyzés. Ez egy messiási jelként is fölfogható, hogy a vizet borrá változtatta, és több ilyen messiási jelt fogunk majd végigvenni a tanulmány során. Tibor?
0: Azt hiszem, hogy az első, amit én a szívetekre szeretnék tenni, talán egy furcsa gondolatnak tűnik. Itt van egy ifjú pár, és ugye ez a mennyegző nem a mai szokások szerint zajló mennyegző, hogy elkezdjük délután 3-kor, és úgy hattáján vége van, utána már csak egy vacsora, és mindenki megy majd haza legkésőbb éjfél után valamikor. Ez a héber szokások szerint napokra elnyúló, sokszor egy hétre elnyúló, és a vendégek, mivel messziről jönnek, közben érkeznek és távozhatnak is, de a lényeg az, hogy ilyenkor a vőlegénynek volt a felelőssége, hogy ezt a mennyegzőt hát gyakorlatilag finanszírozza, és mindenről gondoskodjon. És eljutnak addig a pillanatig, amikor úgy tűnik, hogy itt a vőlegény rettenetes szégyenbe marad. Mégpedig országos hírű szégyenbe, hiszen a vendégek jönnek, mennek szerte az ígéret földjéről, meg lehet, hogy még távolabbról is. És az Úr Jézus ebben a helyzetben dönt úgy, hogy úgy ad segítséget, hogy ez mindenképpen elmaradjon, és egyben ott legyen a bizonyítéka annak, hogy amit ő tesz, ugye a fordítottját ezren megpróbálták már, és ez még mindig sikerült, hogy a bort vízzé változtatni, az remekül szokott sikerülni, de most ez egy olyan csoda, ami teljesen egyértelmű, és ráadásul a hit csodája. Tessenek arra gondolni, ki mondta, hogy már amikor merítettek, azt vitték, amit a násznagy megkóstolt. Az van odaírva, hogy mire odaértek a násznagyhoz, addigra az már azt kóstolta, amit kóstolnia kellett. Tehát aki merített kóstolót vinni a násznagynak, az tudta, hogy hát de hát vizet mi töltöttük bele. És ez egy másik nagyon fontos, hogy amikor az Úr indít bennünket arra, hogy hitből vállaljuk, amit ő kér és amit ő tesz, akkor sokszor útközben elvégzi azt, amit csak ő tud elvégezni.
1: Köszönöm szépen. Marika?
2: Kicsit a tanítványokra térnék ki, mert ugye kezdenek gyűlni Jézus köré, és ezek a tanítványok Keresztelő János tanítványai voltak, és Keresztelő János ugye Jézust hirdette, és hogy ő csak az utat készíti Jézusnak, és ő az Isten báránya, ezt Keresztelő János mondta, és a tanítványai is úgy szólítják Jézust, hogy mester. És amikor a többi tanítványa is jön, akkor azt mondja, hogy te vagy az Isten fia, Izrael királya. És ezt akkor mondják a tanítványok, amikor még semmiféle csodát

0: által elkezdett gondolatot, tulajdonképpen ez egy epifánia volt, mert ez volt az első alkalom, hogy Krisztus, mint Istent jelentette ki magát. Én arra szeretnék utalni egy mondat erejéig, hogy a víz borrá változtatása és az úrvacsora alkalmával elfogyasztott jegyek átváltozása ugyanolyan titok. Egyiknél se tudjuk, hogy hogy megy végbe, de mind a kettőnél végbe megy. Mert amikor az úrvacsoránál veszük a jegyeket, akkor amit beveszünk, azok fizikai értelemben még kenyér és bor, de amikor lenyeltük, akkor már nem ezt nyeltük le. És ugyan nem tudjuk a folyamatot, de azért kell az átváltozás tényként elfogadni, mert ha nem fogadnánk el, akkor Krisztust hazudtolnánk meg. Mert ő azt mondta, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Ha nem fogadom el az átváltozást, akkor hazuggá teszem Krisztust, mert akkor nem igaz az, hogy ez az ő teste és az ő vére.
1: Köszönöm szépen. A borról szeretnék néhány gondolatot elmondani, akár a görög nyelvben az oinosz, akár a héber nyelvben a jájin, egy kicsit más jelent, mint a magyar nyelvben a bor. Ha megkérdezem, hogy magyar nyelvben mit jelent a bor alkoholtartalmú szőlőital. Azonban a héberben nem feltétlenül így van, és nem gondolnám, hogy Jézus ott olyan bort változtatott a vizet borrá, ami jó magas alkoholtartalma volt, és alkalmas volt a nász népnek a leitatására. Nem tudnám elgondolni ezt messiási jelnek, viszont akár a héber, akár a görög nyelvben a fermentáció nélküli szőlőitalt is ugyanannak nevezték. Tehát akár a jájén, akár az oinosz, alkoholtartalom nélkül is annak nevezték, és annak nevezik a mai napig is a Bibliában. Úgyhogy sokkal inkább számomra egy olyan szőlőital, ami nem volt alkoholtartalmú. Ennek ellent mond egy szó, amit itt olvasunk, hogy megittasodának. Na most ezt a magyar nyelvben alkoholtartalmú italnak szoktuk kinevezni. El kell mondjuk azt, hogy a magyarban van szó arra, ha valaki nagyon sokat evett és nem kér többet. Akkor azt szoktuk mondani kultúrátlan, hogy jól laktam, elteltem. Viszont ha ugyanezt az italra vonatkozunk, akkor már nincs, mert ha azt mondjuk, hogy megittasodtam, akkor kizárólag alkoholos befolyásoltságra utalunk. Az itt szereplő kifejezés, hogy megittasodtak, nem ezt jelenti, mint a magyar kultúrában. Csak ennyit akartam mondani itt ezzel kapcsolatosan, Marika.
2: Szeretném azt megemlíteni, hogy János nevének a jelentése az Úr kegyelmes. És amikor János evangéliumát olvasom, akkor mindig egy olyan érzésem van, hogy János apostol szeretné, hogyha minden ember kitárná a szívét Jézus Krisztus előtt, és befogadná őt. És hogyha a hallgatók is olvasni fogják, akkor biztos, hogy lesznek nagyon jó érzéseik ezzel kapcsolatosan.
1: Igen, és csak egy gondolat, hogy amikor a Jézus történetek voltak, akkor Jánosan 15-16 éves fiatalember lehetett, aki már elég nagy ahhoz, hogy meglássa a dolgokat és átlásson bizonyos helyzeteket, viszont elég fiatal volt ahhoz, hogy még ebben tudjon fejlődni. És aztán később az idős János, aki már Pátmos szigetén sok mindenen túl van, sok nehézségen, üldöztetésen, halálos veszedelmen, úgy gondolja, hogy élete alkonyán még egy nagy dolgot kell írni, és akkor megírja János evangéliumát.
3: Én az Úr Jézus anyjának, Máriának a személyére szeretném irányítani a figyelmet, mert ebben a történetben már elnézést

0: aki, igen, de megpróbál protekciót szerezni. És Istennél nincs protekcionizmus, se az Úr Jézusnál. Mehetünk hozzá bármilyen problémánkkal, a kéréseinkkel is, ráadásul tudja is a szükségünket. Biztos vagyok benne, hogy az Úr Jézus tudta a helyzetet, Mária közbenjárása nélkül is. Itt el is mondja az édesanyjának, hogy ő neki van egy olyan iránymutatója, a mennyei atya, aki még nem adott cselekvésre parancsot. Viszont amikor az atyától megkapta a zöld jelzést a cselekvésre, akkor cselekedett. Tehát nekünk nem kell közbenjárót keresnünk, nem kell, nem tudom én, milyen kerülő úton megpróbálnunk Isten szín elé jutnunk, mert mi mehetünk közvetlenül, és mondhatjuk közvetlenül a dolgainkat, és ő egészen közvetlenül fog válaszolni is nekünk.
1: Köszönöm szépen, Szigeti István.
2: Ugye a bevezető gondolatokból azt mondtuk tulajdonképpen, hogy mi az evangélium célja. A felolvasott ige azt mondja, hogy higgyétek, Jézus Krisztus, Jézus a Krisztus, az Istennek a fia. És eszembe jött ebben kapcsolatosan, amit Márk evangéliumában tanulmányoztunk, ugye megkérdezi a tanítványoktól Péter vallástételénél, hogy kinek mondanak ebbe az emberek. Most ebben messze menő következtetéseket lehetne levonni, jót és rosszat is, hogy a tanítványok tudatlanak voltak, csak Péter mondta ki egyedül, hogy ő a Krisztus, de óvatosságból arra is figyelmeztették, hogy az igében az volt, hogy kiket mondanak az emberek, tehát nem a ki, hanem az emberek. De gondolom ez a kételkedés a tanítványokban is benne volt tulajdonképpen. És itt szerintem János evangéliumban, aki az a célja ezzel az első csodával, vagy valahogy bemutassa, hogy Krisztusnak az isteni hatalma van. Tehát olyan az Isten, amit mond, azt meg is valósítsa. Ez egy nehéz feladat a mai emberi világ életében, hogy olyan legyen a te szavad, amit meg is csinálsz. Tehát az elmélet és a gyakorlat szerves egységet képezzen.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább a második jelhez, ami Galileában történt. János evangélium 4. fejezet 46-tól 54. terjedő versek. Tokics Mária.
3: Azután ismét a galileai Kánába ment, ahol a vizet borrá változtatta. Kapernaumban pedig volt egy királyi tisztviselő, akinek betegen feküdt a fia. Amikor meghallotta, hogy Jézus megérkezett Júdeából Galileába, elment hozzá, és kérte, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halálán van. Erre Jézus ezt mondta neki: ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. A királyi tisztviselő újra kérte őt: Uram, jöjj, mielőtt meghal a gyermekem. Jézus erre így válaszolt: menj el, a te fiad él. Hitt az ember a szónak, amelyet Jézus mondott neki, és elindult. Még útban volt hazafelé, amikor szembe jöttek vele a szolgái a hírrel, hogy a gyermeke él. Ekkor megkérdezte tőlük: hány órakor lett jobban? Azt mondták neki, hogy tegnap délután egy órakor hagyta el a láz. Megállapította tehát az apa, hogy éppen abban az órában, amelyben ezt mondta neki Jézus, a te fiad él. És hitt ő, valamint egész háza népe. Ezt pedig második jelként tette Jézus, miután megérkezett Júdeából Galileába.
1: Köszönöm szépen. Plasztikus. Nem kell magyarázni, értelmezni, teológizálni. Elolvassuk, és világos és érthető azonnal. Kinek milyen gondolata? Tibor Kulcsár, Tibor testvér.
4: Azért egy nagyon komoly emberről beszélünk itt, már bocsánat, hogy ezt így mondom, ebben a királyi tisztviselőnek a személyében, mert amikor ő meghallja, hogy Jézus visszatér Galileába, akkor azonnal indul a kérésével. Na most Kána és Kapernaum között 35-40 kilométer van légvonalban. A hegyeken keresztül sem volt rövidebb út, tessék elhinni. Tehát ez az ember neki indul, és mindenáron Jézussal akar beszélni. Még akkor is vállalja ezt az utat, hogyha ez neki törődéssel jár. Na de mi a fontos? Hát, hogy éljen a gyereke. És én azt gondolom, hogy akinek már volt nehéz helyzetben a gyermeke, küzdött egészségi problémákkal, vagy egyéb problémákkal, az tudja, hogy nincs olyan akadály, amit az ember ne akarna leküzdeni, hiszen az életről van szó. De azért mégiscsak tessék megnézni, és innen értelmezhető az, hogy csak másnap ér haza, amikor megtudja, hogy hát a gyerek él, és innen értelmezhető az is, hogy gyorsan visszagondol, hogy tegnap mielőtt indultam, mit is mondott nekem Jézus? Hát abban az órában, amikor az ott elhangzott, az én gyerekem azonnal meggyógyult. Ezt azért teszem a szívre, mert időről időre mégiscsak nekünk is fogni kell a térdeinket, a lábainkat, a kezeinket, menni az Úrhoz, vállalva a nehézségeket is, és az Úr válaszolni fog. Ez a reménységünk.
1: És ez a pap, az az apa egy nagyon bölcs ember volt, valószínűleg már minden utat végigjárt, és ő a reményét, a hitét Jézusba tette meg, aki még nem volt annyira híres, mint majd 3-3,5 évvel később. Ez még csak a második jel. Parancsolj, László!
5: Én csak azt szeretném megemlíteni, hogy ugye az apa az csodát kért Jézustól, hogy gyógyítsa meg a gyermekét. És Jézus azonnal teljesítette ezt a kérést. Érdekes, amikor a farizeusok követeltek tőle csodát, akkor nem volt hajlandó teljesíteni. Ami a számunkra azt jelenti, hogyha hittel kérünk valamit, akkor számíthatunk a segítségre. Ha csak azért, hogy a kíváncsiságunkat elégítse ki, akkor nem.
1: Köszönöm szépen. Marika?
6: Ez a tisztviselőnek biztos nem voltak anyagi gondjai, és a kor orvostudományát biztos, hogy igénybe vette, csak azt látta, hogy a gyermeke egyre rosszabbul van, és gyógyítást várt Jézustól. És ugye csodát várt, és akkor majd hisz. És mi nem így vagyunk vele, hogy először várjuk a csodákat, és akkor majd, ha az teljesül, akkor hiszünk. És az imánkat is komolyan mondjuk el, és ha a Jóisten megadja a kérésünket, akkor elcsodálkozunk, hogy mégis teljesül. És a másik érdekes dolog, hogy ez a tisztviselő nógatta Jézust, hogy jöjjön már, menjünk, mert hogy személyes jelenléte kell Jézusnak ahhoz, hogy meggyógyuljon a fia. És Jézus bemutatta, hogy ő úgy is tud gyógyítani, hogy nincs a beteg mellett, hanem messziről is eléri a hozzá kiáltót.
1: Köszönöm, István, aztán Anikó.
2: Engem mindig nagyon izgat ez a jézusi magatartás. Ugye a Laci által mondottat avval árnyalnám, hogy ugye a férfi azt mondta, hogy jöjjön és gyógyítsa meg a fiát, mert halállán van. És erre Jézus, hogy ez nagyon érdekeset válaszol, azt mondja, ha nem láttok jeleket és csodákat, nem hisztek. Tehát itt benne van a jézusi tanítás, mert ha nem láttok, nem egyes számban mondja, hogy te nem látsz, hanem a tömegnek van, ha nem látok, kollektíven mondja a csodák. És a jézusi második mondás is nagyon érdekes, hogy menj el, a te fiad él. Tehát ez jelen időben van. És érdekes, ez ebbenek a magatartása is. Hát ilyen csoda esetén én rohadtam volna haza egyből, de igaz, azt mondja, hogy nem sietett haza. Mert tudta, hogy amit a csoda arról szól, hogy amit a Jézus mond, az meg is valósul. És tudta, hogy ez meg is valósult. És tulajdonképpen ennek a csodának nem valami szenzáció volt a célja vagy az eredménye, hanem az, hogy a király hivatalnok hitt és egész családjával együtt a hitben élt. Tehát ez egy nagyon fontos momentum arra, mert itt a csodákban mindig itt a látványosságot látjuk. Nem itt az a lényege, hogy meggyőződött valamiről és hitt, és az egész családa együtt a hit mellett döntöttek.
1: Gondolom, milyen nagy örömmel mondta el családjának, és ez nem valami nyomás alá helyezte a családot, hogy már pedig nektek is hinnetek kell, hanem szabadon és önként fogadták el ezt a hitet. Anikó.
0: Én is ezt a témakört szeretném folytatni, hogy az Úr Jézus nem, bocsánat, valami hókusz-pókusz vezénylőnek jött, aki majd csodákat tesz, jeleket, és elámítja a hallgatóságát, hanem ő szabadítónak jött. Kánában a szorult helyzetben levő ifjú párt szabadította meg a szégyentől, itt megszabadította a fiút a betegségtől, és bemutatta azt, hogy ő valóban Isten fia, akinek nem kell jelen lenni, és hogy ennek az embernek hit kellett, hogy ébredjen a szívében. Ez bizonyítja azt, hogy nem erősködött, de Jézus, gyere, gyere, muszáj jönnöd, hanem elhitte, hogy Isten fia tud gyógyítani ilyen nem jelenléti helyzetben is, és utána meg is tapasztalta a szabadítást.
1: Köszönöm szépen. A következő gondolatsor Csoda Betesda tavánál. János evangélium 5. fejezet, és ott az első 9 verse. Kulcsár Anikó, mit mond számunkra az ige?
0: Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Jeruzsálemben a lyukkapunál van egy medence, amelyet héberül Betesdának neveznek. Ennek 5 oszlopcsarnoka van. A betegek, vakok, sánták, sorvadásosok tömege feküdt ezekben, és várták a víz megmozdulását, mert az Úr angyala időnként leszállt a medencére, és felkavarta a vizet. Aki elsőnek lépett bele a víz felkavarása után, egészséges lett, bármilyen betegségben is szenvedett. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már milyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz-e meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, Uram, nincs emberem, hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, más lép be előttem. Jézus azt mondta neki, kelj fel, vedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt.
1: Jó néhány észrevétel van. Az egyik az, hogy ezt az embert is a főtanácsba megidézték Jézus perénél, hogy szombaton gyógyított, és ez viszont egy halálos bűnnek számított. De menjünk vissza a történethez, és látjuk, hogy Jézus mennyire empatikus volt. Szóval nem csak mint egy zsidó tanító, mint egy vallás filozófus jött, ment, és fent hordta a tekintetét, hanem a 38 éve szenvedő beteg embert is észre tudta venni. És Jézusban ez a csodálatos. És lehet, hogy mi is ilyenek vagyunk, mi is 38 éve várjuk Jézus tekintetét. László testvér.
5: Ugye, itt a törvény és a cselekedetek viszonyát kellene megvizsgálni. Ha szűken értelmezzük a törvényt, és leragadunk a szó szerinti értelmezésnél, akkor Jézus is, meg a beteg ember is törvényt sértett. Mind a kettő. Jézus azzal, hogy szombaton gyógyított, a beteg pedig azzal, hogy cipelte a nyosszójáját. És pont ez volt a farizeusoknak is a hibája, hogy ők túl szűklátókörűek voltak, és ettől vált keményé a szívük. De ha tágabb értelmezzük, vagyis a történteket Jézus más kijelentéseivel összhangban vizsgáljuk meg, akkor azonnal kiderül, hogy sem Jézus, sem a beteg nem volt törvénysértő. Mert Jézus ugye kijelentette, hogy szombaton is szabad jót cselekedni. Hát az aztán igazán jó cselekedet, hogy valakinek visszaadjuk az egészségét. Egy másik alkalommal meg azt mondta Jézus, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Tehát igazából, ha az egészet látjuk, a szöveg összefüggést, akkor nincs szó szombatrontásról. És még egy mondatot engedjetek meg, ez a történethez kapcsolódik. Ugye azt válaszolja a beteg, amikor Jézus fölteszi neki a kérdést, hogy akarsz-e meggyógyulni, hogy nincs emberem. Vagyis ebben a szituációban, azzal, hogy meggyógyította a beteget, Jézus volt a beteg embere. A kérdésem a következő. Mi kinek vagyunk az emberei?
1: Köszönöm szépen, Marika.
6: Hát, ha megnézzük, tömegek voltak ott gyógyulásra várva. Azt nem tudjuk, hogy Jézus miért pont ezt a béna embert választotta ki, de érdeklődött is felőle. És amikor ugye elhangzik a kérdés, hogy akarsz-e meggyógyulni, és azt mondja, hogy hát kelj fel, vedd a nyoszoljádat, akkor ez a beteg ember nem nevette ki Jézust, hogy hát hogy gondolja, amikor csont és bőr és izma nincs, és gyenge, és lépni se tud. Tehát bennünk mindjárt ott van, hogy a képtelenséget nem akarjuk elhinni a mindennapi csodánkba sem, hogy képes Jézus erre, hogy akinek nincs izma, nincs ereje, mégis ha hisz, akkor föláll, lábra áll, és nem csak, hogy lábra áll, hanem segédeszköz nélkül, hogy úgy mondjam, elindul. Veszi a kis gyékényét, és elindul. Hova indul? Első útja a templomba. Most azt kérdezném, ugye Laci azt mondta, hogy mi kinek az embere vagyunk. Ki vette észre azt a béna embert, hogy nincs ott, hogy föl kell és jár? Mert tömegek voltak ott, és kinek hiányzott az, hogy jé, eddig ott láttam feküdni, most meg ott járkál. És Jézus ugye tanítani akar mindig. Ha akarta volna, akkor azt az összes beteget meg tudta volna gyógyítani. De a tanítása az van, hogy higgyünk, és akkor lesznek a csodák.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
4: Marika elmondta a doktornéni szemével, és nagyon örülök, hogy elmondta, amit elmondott. Engedjetek meg azért egy másik aspektust is. Akarsz-e meggyógyulni? Hát nem is vagyok én ebbe olyan biztos. Mert hogy eddig, most már 38 éve, honnan is kaptam az ellátmányt? Gondoskodtak rólam. Lehet, hogy nem bőven, de 38 éve azért van fedél a fejem fölött, azért kapok enni, és mihez kezdjek, ha meggyógyulok? Nem biztos, hogy könnyű ám kitörni, és ha valaki volt már nagyon beteg, tudja, hogy a betegségeknek azért van egy kedves ikertestvére, depressziónak hívják, vagy valami ahhoz hasonló, szóval úgy hajlamosak vagyunk letargiába esni, és ennek az embernek 38 éve nulla esélye van. Egy zárójeles megjegyzés. Biztos rég bezárt volna a Bethesda, de ha soha nem történt volna ott semmi. Na de akik meggyógyultak, egyiknek se jutott eszébe visszamenni, hogy embere legyen valakinek. Azok mind el akarták felejteni azt is, hogy betegde van a világon. Ők egészségesek. A többiek meg csináljanak, amit akarnak. És ezt azért mondom, mert mi is hajlamosak vagyunk arra, hogy megyünk Istenhez, kapunk tőle valamit, megszabadít dolgokból, és eszünkbe sincs szólni a többi nyomorultnak, hogy hogy lehet megszabadulni, mert hát a lényeg az, hogy én túl vagyok rajta. És a nincs emberem kérdésnél azért van egy olyan ott feszülő kérdés, hogy és Istenem van, mert itt Jézus, Laci bácsinak igaza van, hogy embereként érkezett az emberi oldalról, de elsősorban Isteneként érkezett, aki az egészséget vissza tudja adni.
1: Nagyon szépen köszönjük. A következő gondolatsor kemény szív. János evangélium a 5. fejezet 10-től 16. versek. Varga Gyöngyike.
7: A zsidók ekkor így szóltak a meggyógyított emberhez. Szombat van, nem szabad felvenned az ágyadat. Ő így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyadat és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki. Íme meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment ez az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. A zsidók ezért üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt.
1: Köszönöm szépen. Nehogy arra gondoljunk, hogy ez az ember beárulta Jézust, hanem ebben az emberben benne volt a lelkesedés, az öröm. És úgy gondolta, hogy ezt egy nagyon jó tett, és megosztom a vezetőkkel. De hát a vezetőknél pontosan az ellenkező értelmet nyert. Ők nem örömmel, ők nem lelkesedéssel, hanem a törvény rigójája szerinti szemszögből nézték, és innentől üldözték, mert azt mondták, szombaton nem szabad gyógyítani. Mert ha 38 éves beteg volt, akkor még várhatott volna 1-2-3 napig, és akkor nem szombat van, akkor meg lehetett volna gyógyítani. Tehát itt azt akarja mutatni a szöveg számunkra, hogy vannak olyan pillanatok, amelyek soha vissza nem jönnek, amit ott és akkor kell megragadni, ott és akkor kell elmondani, mert holnap már nem tudom, mert holnap már késő lesz. Tibor.
4: Azért hadd mondjuk el, hogy a törvényeskedésnek van egy logikus oka. Mérőszámokká szeretném valahogy alakítani az Istennel való viszonyomat. Tehát ugye tizedet adok a kaporból, mentából, inkább leszámolom a leveleket is. Nem tudom, hogy bodzából hogy lehet, de szóval a lényeg az, hogy én akkor tudom, hogy teljesítettem. A hit az nem alakítható mérőszámmá. És az Isten iránti engedelmesség pedig egy egészen más kategória. És nem véletlen mondta az Úr Jézus, amit később mondott, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom, hogy értsék meg az emberek, hogy Isten valami egészen nagy áldást akart adni a vele való kapcsolatban, ehelyett mi mit csinálunk? Csinálunk belőle adminisztratívan ellenőrizhető és teljesíthető, kipipálható teljesítményt. És ez tönkre teszi a hitet.
1: Köszönöm szépen. Marika, röviden, 4 perc.
8: Ez a béna ember ugye jóhiszeműen mutatott Jézusra, de Jézus tulajdonképpen nem csinált semmit, csak szólt. És visszaemlékszem, hogy a teremtéskor is szólt és lett. Tehát a farizeusok hiába mondta, hát nem csinált semmit. Az, hogy mit mondott, és arra meggyógyult, az a csoda kategória. Na de a farizeusok mit csináltak? Üldözőbe vették, és meg akarták ölni. Hát az hogy lehet a szombatnappal összehozni? Az egyik nem csinál semmit, ami emberi tevékenységet jelentene, a másik meg akarja ölni, és akkor azt már szabad.
1: Köszönöm. István, és aztán László.
2: Én azt hiszem, hogy én magamnak úgy foglalnám össze, hogy Jézus a szombat megalkotta, és Ura tudatosan tett sok csodát szombatnapon. Mert azt akarta, hogy teljesen világosan legyen az, hogy ezt az emberek áldására szánta, nem pedig a tehernek vagy átoknak. És érdekes, a férfinek belegondolok a képébe, örömmel mondta el a papoknak, hogy mit tett vele Jézus. És erre mi volt a válasz? Hogy azt mondja az ige, üldözőbe vették, meg akarták ölni. Tehát ez megint ilyen tipikus ember, örömre mi a reakció. Tehát itt nagyon-nagyon fontos az emberi döntésnek a helyessége, hogy mindig a jó mellett kell dönteni, és helyesen kell dönteni.
1: Köszönjük, László.
5: Csak a részét, egy részét mondom, amit akarunk. Akkor törvényeskedünk, amikor félreértjük a törvénynek a lényegét, vagy szándékosan nem akarjuk meglátni. A tíz parancsolatnak a lényege pedig a szeretet közvetítése. És ezt nem akarták látni. Ha fölismerik, hogy itt nem másról volt szó, mint az isteni szeretet továbbadása, akkor nem lett volna semmi probléma.
1: Köszönöm szépen. Csütörtöki gondolatsor Jézus állításai. János evangélium 5. fejezet 16, 17, 18. vers. Rózsika.
0: A zsidók ezért üldözni kezdték Jézus, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk. Az én atyám mindez idáig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és egyenlővé tette magát az Istennel.
1: Köszönöm szépen. Az összefoglalás.
0: Dr. Szigeti Jenő, a Hit ABC-je, első kötet, 19. oldal. A keresztény ember nem a csodákba hisz, hanem Jézus Krisztusban. A hitet nem a csoda teremti, de a hit csodákat képes teremteni. Soha nem azért történnek csodák, hogy valaki ezeket látva hitre jusson. Viszont, ha valaki hisz, akkor életében tapasztalja Isten csodálatos jelenlétét. Az apostolok nem a maguk erejével, vagy valamilyen különleges adottságok következtében tettek jeleket és csodákat. Istennek átadott életű emberek voltak, akiket Isten felhasznált arra, hogy rajtuk keresztül valamit tegyen az emberekért. A jel olyan cselekvés vagy magatartás, ami valamire felhívja a figyelmet. Sokszor ismertető jel, amely kifejezi azt, hogy a történetek kivel, mivel függenek össze. Isten jelei gondviselésének tapasztalásához segíti az embert. Az üdvösség történet jeles eseményeit a legtöbbször csoda jelek kísérik, hogy az ember észrevegye, hogy itt Isten hatalma nyilatkozik meg, és nem pusztán hétköznapi véletlen dolgok történik. Isten küldötteinek bizonyságtevését azért kísérték csodás jelek, hogy az emberek észrevegyék, hogy a proféta vagy Isten embere nem magától szól. Itt, most Isten üzen valamit, amit el kell fogadni, mert a sorsunk, életünk függ tőle.
1: Köszönöm szépen, hozzászólásokat is folytatjuk. Jézus isteni természetének jeleiről fogunk beszélgetni. Most pedig egy imával fejezzük be. Urunk Istenünk, köszönjük János evangéliumát, köszönjük azokat a messiási jeleket, amelyeket ő tett. Köszönjük, hogy ellenszélben is ember tudott maradni, és tudta közvetíteni az Isten szeretetét az elesettek, a nyomorultak és a betegek számára. Add ezt a lelkületet a mi életünkbe is. Add, hogy Jézust tudjuk követni életünk minden egyes napján. Kegyelmedből, Urunk. Amen.

János evangéliumának témái. A könyv bemutatja Jézus életének és szolgálatának részleteit. Segít megérteni emberi kapcsolatainak, beszélgetéseinek mondani valóját a történelmi és környezeti összefüggések hátterében. Az apró részletekből, témákból, mint egy szőttes mintázata rajzolódik ki a teljes kép János evangéliumának üzenete. János evangéliumának témái.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjáita címe Táplálék és nyugalom. A mai ige Ezikiel 34:15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van. Nem fölfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával. A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szentlélek nyitja meg a szívünket. Sőt, maga Krisztus az élet kenyere a hívők számára. Nagy pásztorunk itt azt ígéri, hogy ő maga adja nekünk ezt a szent táplálékot. Ha egy vasárnap földi pásztorunk talán üres kézzel prédikál, mennyei urunknak sohasem üres a keze. Ha lelkünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk. Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van. A kutyák nem zavarják fel, a farkasok nem fajják föl őket, nem hajszolódnak nyugtalanul ide-oda. Az Úr keres számukra pihenőhelyet, hogy a fölvett táplálék meggyökerezhessen bennük. A kegyelem ígéje nem csak megtart, hanem meg is vigasztal minket. Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és megnyugvásunkhoz szükséges. Ha az ige hirdetők talán nem tudják elcsöndesíteni szomjúságunkat, keressük az Úrnál a megnyugvást. Az Úr indítson bennünket ma is arra, hogy az ige legelőjén táplálkozzunk, és így nyugodjunk meg. Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság és az elmélyült békesség jellemezné napunkat. Munkaév kezdő konferenciák. A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaévkezdő konferenciáját a Harangtorony Szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-25-26-án tartja a munkaévkezdő lelkész konferenciáját. Helyszíne az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszón, a Jókai Mór út 41-ben. Felföldi László a Kovász Fesztiválon nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset, a püspöki palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi Szent Misével zárult, amelyet Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Felföldi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncelebrált Szent Mise bevezetőjében kiemelte, nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.

0: Egyházak szerepe a mai társadalomban címmel Platti Iván műsora következik. A műsor célja az ide tartozó aktuális témakörök napirenden tartása és minél szélesebb körű nyílt elemzése.
1: Kedves hallgatóink, nagy szeretettel köszöntöm Önöket, Párbeszéd az emberért, avagy Egyházak szerepe a mai társadalomban című műsor keretén belül. Tisztelettel és nagy szeretettel köszöntöm Kamarás Katalin, fazekas, népi kerámia és a népművészet mesterét, akit hát nem ma ismertem meg, de majd a beszélgetés során előjön, hogy a találkozásunk milyen apropóból és hogy alakult, és miért van itt, és miért gondoltam, hogy itt a helyed ebbe a kis sorozatba, hiszen az, amit te csinálsz, az egy kicsit példaértékű, legalábbis a fazekasságot ismerve. De hát mivel Kamarás Kataliról van szó, azért ez a név is érdekes, hogy ez honnan ered ez a Kamarás név?
2: Ez egy magyarosított név, édesapám, illetve a nagyapám magyarosított. Valamikor, amikor erre sor kellett, hogy kerüljön, Kindl volt az eredeti neve a dédapámnak, akinek 3 gyereke volt, a nagyapám és még 2 lánytestvér, de csak nagyapám vette föl a Kamarás nevet, és így édesapám örökölte meg ezt a nevet, tehát ő már azt hiszem Kamarásként született. És hát neki én vagyok az a nagyszüleimnek ő volt az egyedüli gyereke, és én is apámnak egyedüli gyereke. 31 évesen halt meg apám, úgyhogy nem maradt több utód, én vagyok az utolsó Kamarás ebből a családból.
1: Igen, hát nem mindegy, hogy milyen Kamarás, de mondjuk egy született Kamarás az egy más, mint aki ezt a rangot kapja esetleg az élete igen. során, ami most ugyan nincsen ilyen, de hát végül is valamikor volt a magyar történelem során. Hát hol születtél?
2: Budapesten.
1: Budapesti születés, de eredetileg nem. A család nem budapesti.
2: Az édesapám szülei azok budapestiek. A édesanyámnak a szülei nem, de már édesanyám is Budapesten született.
1: Ja, tehát akkor így mondhatnám azt, hogy Echte vagy Tüke.
2: Igen.
1: Tüke budapesti, ezt a Tüke szót, ezt persze Pécset használják, sőt Tüke díj is van. Tőzsgyökeres, tehát így. Na szóval nem most, gyűjt ment, igen.
2: Ahogy ezt szokták mondani vidéken, ha valaki nem ott születik.
1: Úgyhogy budapesti. Jó, de azért a fazekas mesterséggel, míg odáig eljutsz, azért valahol az iskolák, meg egyéb hatása azért eljuttat odáig, hogy te azt válaszod, és mondjuk nem pedagógus vagy nem.
2: Nem.
1: Hol járta iskolába?
2: Iskolában, hát általános iskolát nagyon sok helyen végeztem, mert első osztályban az Attila utcai, illetve nem a Márvány utcai iskolába jártam, ott tanított édesanyám, tanító volt. A második osztályban már a Csaba utcai általános iskolába jártam, harmadik osztályt a Csaba utcához tartozó Csemege utcai iskolába, de már abban az évben, ez 56-ban volt, édesanyám újra férhez ment, és nevelőapámat vidékre, Egercsehibe helyezték. Ez Egertől 25 kilométerre van egy kis bányászfalu, és ott végeztem a 3. általános, majd a 4., az 5. már Mátra Derecskén, mert apámat akkor oda helyezték, és 6. Újfent Pesten, mert akkor visszakerültem az apai nagyanyámhoz, és onnantól kezdve már nem is mentem vissza, csak szünetekben, meg látogatóba.
1: Kalandos.
2: Igen.
1: Egy picit hasonló, ugye mi Ungváról menekültünk, és háború után Monor, aztán Németboly, Pécsvárad, Mecseknádasd, és Pécs adta az utolsót, de hát hasonló ilyen, hát annak a kornak sajnos voltak ilyen egy-egy családot is érintő nehézségei, de végül is visszakerültél, és a gimnázium vagy középiskola itt merre felé?
2: A 6. általánost már a Kosciuszko utcai iskolába végeztem, ami szinte majdnem összeépült a Szilágyi gimnáziummal, és Szilágyi gimnáziumba érettségiztem 66-ba.
1: Aha, és akkor mikor fogott meg téged ez a szakma?
2: Hát úgy 4 éves korom tájt.
1: Na! És ezt hogy tudtad? Kinek a segítségével?
2: Na, semmi segítségem ez ügyben nem volt, mert nagyon mozgékony gyerek voltam, és azt mesélte édesanyám később nekem, hogy ha kezembe adott egy darab szivacsot, meg egy ollócskát, akkor abból én már vagdostam, és akkor nyugodtan ültem egy darabig. Aztán ügyes. Hát mindenféle műfajba próbáltam tájékozódni. Nagyanyám egy igazi kézműves volt, az apai nagyanyám, és hát a festészettől kezdve az égvilágon mindenféle műfajban járatos volt, értett hozzá, és mikor először agya került a kezembe, akkor azt mondta, hogy ő ehhez nem ért. Na, ettől felvillant a szemem, mert azt gondoltam, hogy ha nem ért hozzá, akkor ezt én egyedül ki tudom dolgozni magamnak. És hát megmaradt. És ezt a játékot a mai napig sem hagytam abba.
1: Nagyon jó. Ugye mondod, hogy édesanyád pedagógus, hogy nem mondjuk rajztanár lettél?
2: Mert ugye szó ehhez volt róla, hogy van érzékem a tanításhoz, és anyám nagyon jó néven vette volna ezt tőlem, de én biztos voltam abban, hogy én ezt nem tudnám úgy minden nap végezni, ahogy ezt tulajdonképpen azzal az alázattal, és azzal a szeretettel, és azzal a hozzáállással kell, ahogy elkívánnánk ezt a tanítóktól, pedagógusoktól. Tehát és olyan pedagógus meg nem akartam lenni, amiből nagyon sok van.
1: Igen, ez érdekes, ahogy az előbb mondtad, hogy mivel agyaggal még nem dolgoztál, most akkor bebizonyított, hogy azzal is, abból is lehet valamit csinálni. Hát végülis ez lett az életpályád. De hát azért gondolom, hogy mesterek közelébe azért mégiscsak járogattál, hogy végülis melyik irányba? A korongozás vagy a figurális dolgok?
2: Nem voltak mestereim, mert sajnos ugyan a gimnázium évei alatt is próbálkoztam már mindenfélével, de hát agyakhoz úgy tudtam hozzájutni, hogy besettenkedtem a fiatal művészek stúdiójába, és onnan kaptam ilyen kidobálni való agyagot, szárazat, amit nedvesítettem, és elkezdtem belőle dolgozgatni. És hát volt negyedikes gimnazista koromban volt akkor még ilyen, hogy forradalmi ifjúsági napok, nem tudom, talán igen, emlékezel ilyesmire. És hát akkor én ezt a pályázatot megnyertem, egy magam készítette kakaskával, meg két parasztasszonyt mintáztam meg, és akkor én ezt megnyertem, ezt a pályázatot. Ha bent lett volna a kérelmem az iparművészeti főiskolán, akkor felvettek volna felvételi nélkül, de nem volt ott. A tanítóképzőbe volt, ahova viszont nem vettek fel helyhiányában, mert szokásosan kimondtam, amit gondoltam, és ezért aztán nem vettek oda föl. Viszont a következő két évben már felvételiztem az iparművészeti főiskolára, és az utolsó rostán, amikor már ketten-hárman voltunk, csak akkor mindig kizuhantam. Nem voltak kapcsolataim, nem segített hozzá senki, hogy esetleg bekerüljek, mert protekció nagyon kellett akkor is.
1: És tehát itt a szándékot akkor mégiscsak az, hogy ezt egy magasabb fokon...
2: Szerettem volna, igen. Nem sikerült, és úgy gondoltam, hogy ha nagyon sok híres színészünk és híres embereink, László Gyula sem végzett egyetemet, és amatőrként lett olyan profia, hogy elbújhat mögötte egy csomó végzettségű ember, akkor talán nekem is sikerülhet. Hát darabig tartott a kínlódás, de végül is eredményesen.
1: És végül is ez azt jelentette, hogy volt ehhez műhelyed, vagy otthon a lakásba?
2: Gyakorlatilag egy cselédszobánk volt egy ilyen század elejei házban, ahol elkezdtem a munkát csinálni, és az első kis kemencém is oda került, és hát ott én elkezdtem mindenféle. Akkoriban volt szó a dizájnról, meg hogy kell megtervezni a tárgyakat, én meg gyakorolgattam a korongozás műveleteit, miközben fát faragtam, mert borzasztóan tetszett az erdélyi cserepes kályhák, és akkor miután édesapámtól maradt rám 30 csodálatos angol véső, így elkezdtem a faducokat faragni a kályhacsempéimhez, így aztán a népművészet ifjú mestere címet Kályhákra kaptam, de nem a faragott faducos Kályhákra, hanem el Szemes Kályhát, Dunántúli Szemes Kályhának a makettjét készítettem el, és erre kaptam végül is az ifjú mester címet. Előző években viszont, miután kacsingattam textil felé is, meg mindenfelé, és kitaláltam egy olyan műfajt, hogy textiles kerámia, ami úgy működött, hogy zsákvászonra megfestett madzagokat vartam föl, és ezt töltöttem ki kerámiával, ebből készült egy egész kiállítási anyag, amit a képzőművészeti alap megvétózott. Mondván, hogy két anyag nem illik össze, és hogy a népművészeti elemeket nem jól alkalmazom, amivel én nem értettem egyet, és ezért bementem, kértem lehetőséget Barta Évától, akkor ő volt a nagyfőnököt, hogy beszélgessünk erről a dologról, mert különböző pályázatokon, mindenféle pályázatok nyertem, meg kiállításokon szerepeltek ezek a munkáim, és aztán bementem hozzá, és elmondtam, hogy én mit csinálok, hogy, mint, és mondta, hogy hát ez gyönyörű, pont az ellenkezőjét elmondta annak, amit én levélben már negatívumként elolvastam, és a pozitívumként meghallgattam ezt tőle, és hát kérdezte, hogy mi a szándékom továbbá, mondtam, hogy hát most már semmi, mert az ön aláírásával kaptam ezt a levelet, és akkor odaadtam neki azt, amit ő aláírt.
1: Elröstelte magát.
2: Borzasztóan meglepődött, és nagyon megütődött rajta, és mondta, hogy hát akkor miben lehetne ő az én segítségemre. Mondtam, hogy köszönöm szépen, majd én most megyek egyedül, hagyom békén. És többé nem ácsingoztam az alaptagság felé. Úgyhogy a népművészettel való kapcsolat az meg úgy alakult ki, hogy gyakorlatilag a nagyapám az első világháborúnak egy idejének egy részét az erdélyi vidékeken töltötte, és ott tehát ő egy jó szemű, igen jó ízlésű ember volt, és elég sok textilt tudott ott összegyűjteni, hozott kalotaszegi párnákat, pirosakat, kékeket, és nagyon szép bokálygyűjteménye volt ebből az időből, ami hát körülöttem volt mindig, a mai napig is körülvesznek a kalotaszegi párnák, és minden nap tudok róluk mesélni, mert azóta búvárkodom a jelképeikben is, meg mindenfélében is. Sajnos unokám nincsen, nagyon szeretném volna nekik mesélni ezekről a párnákról, ami nekem eszembe jut róla. Még a mai nap is kitalálok mindig újabb és újabb történeteket, amik aztán bizonyos mértékig a cserepeimben meg is valósulnak.
1: Na, erre gondoltam, hogy azért ez nem véletlen.
2: Hogy került a cserépvirágba? Hát talán úgy, hogy nevelőapám állatorvosként mindig vitt magával a körnapjaira, és én ott megismerkedtem a szokásokkal, juhászokkal, emberekkel. A Palocvidéken a hagyomány nagyon, nagyon fontos volt abban az időben, amikor én ilyen korú, kicsi korú voltam, és hát ezt tulajdonképpen ebből indult ki az, amit én elkezdtem csinálni. No, meg István Erzsikének, a Néprajzi Múzeum főmunkatársának köszönhetek nagyon sok mindent, mert miután megkaptam az ifjú népművész címet, illetve még hamarabb Mezőtúron voltak ilyen fazekas táborok, ahova miután okleveles voltam mind 4 éven keresztül, így volt jogosultságom, hogy el tudtam menni ilyen táborba, és Erzsike ott tartott nekünk előadást, és hát ő egyetértett ugyanezzel a dizájn nézettel, de hozzáfűzte, hogy bizony ebben a mesterségben nagyon sok olyan fazekas volt, aki a figurális felé vonzódott, és hát ő igen sajnálja, hogy ilyen ember most nincsen. Hát ha nincs, akkor majd lesz, mondtam én, és miután úgy gondoltam, hogy az én bögréimnek nem csak füle, hanem szeme, orra és szája is van, ezért rá is tettem a bögrékre ezt, valamint elkezdtem figurákkal foglalkozni, akkoriban volt kicsi a fiacskám, és jelent meg Kressz Máriának a Butella, Bálint és Pörső Őrzse nevezetű könyvecskéje, ami népművészeti figurális persejekkel és butellákkal volt tele fotóanyaggal, és hát azután én elkezdtem készíteni, illetve hát először tanulmányoztam a tiszafüredi meg általában az országban fellelhető figurális munkákat, és abból próbáltam önálló munkát létrehozni, ami hát szerintem sikerült, és hát már elég sok A-kategóriás darabom volt, amikor azt mondták a Népiparművészeti Tanácsban, hogy nem kapom meg a Népiparművész címet, mert túl egyénien dolgozom, és hát nem kapcsolódom tájegységhez. És hát mondtam, hogy ha ez az oka, akkor nem baj, majd lesz valahogy. És akkor hát egy idő után kitaláltam, hogy készítek egy palosz lakodalmas menetet. A ruházatot ismertem, hiszen Heves és Nógrád megyében szinte falunként más a viselet, és ezt büszkén is hordják ott férfiak, nők egyaránt, vagy hordták.
1: Hát igen.
2: És hát akkoriban ennek a legnagyobb kavalkádja a palocnapok voltak, amit Parádfürdőn tartottak. Ez egy több órás lovaskocsis, gyalogos menet volt, ahol falunként jártak, sétálták végig Parádfürdőt a Heves megyei, meg Nógrád megyei lakosság. Énekeltek, én meg ott rajzolgattam, ötödikes általános iskolás voltam, és rajzolgattam a viseleteket, meg minden. És hát ezt dolgoztam fel egy palóc lakodalmas menettel, és akkor úgy gondoltam, hogy nem beviszem a Népiparművészeti Tanácshoz zsűrizni, hanem kihívom a helyszíni zsűrit, hiszen 66 darab volt készen. Kinyitottuk a nagy asztalt a szobában, ami még a nagyapájéké volt, ahol egyébként körülbelül olyan 15-20 ember is elfér, hogyha elég szűken vannak a székek téve. Tehát a 60 darabom szépen elfért, mert ezek ilyen maximum 25-30 centis figurák voltak. És kihívtam a helyszíni zsűrit, a Lengyel Györgyi volt az egyik zsűrorom, a másik István Erzsike. Lengyel György is sajnos már nem él meg, még Füzes Endre tavaly vagy tavaly előtt halt meg, szegény, nagyon
1: Pécset
2: sajnáltam.
1: Volt ő Pécsi, meg a Népre.
2: Tessék?
1: Pécsi fiú volt a Füzes Bandi.
2: Azt nem tudom, hogy Pécsi volt,
1: ismertem, igen.
2: De nagyon jó kapcsolatban voltam vele évekig, ilyen baráti, tiszteletbeli, szóval nagyon szeretem.

0: színvonalúak. A B kategóriás munkáknak zsűri száma 5 évre szólt, és ha azt akarta az alkotója, hogy továbbra is szeretné azt esetleg forgalmazni, akkor azt újra kellett zsűriztetni 5 év után. Uh-huh. Hát nekem így aztán az évek során összegyűlt körülbelül 700 zsűri számom, amiből körülbelül olyan 600-650 darab volt az A kategóriás, és hát ma már nem zsűriztetek annyi, de hát ennyi időskorban már nem biztos, hogy nem tudom megítélni, hogy jó-e, amit csinálok, vagy nem.
1: Az biztos, hogy borzasztó termékeny voltál, és hadd kérdezem, hogy említetted Tiszafüredet is, meg Mezőtúrt is. Ott is ugye voltak, még talán vannak olyan mesterek, akik azért a népművészet mestere címet elérték már korábban. Sokat, hogy kik voltak mondjuk valamilyen hatással rád, akikre szívesre emlékszel?
0: Hát arra emlékszem, hogy voltam körülbelül olyan 20 éves, amikor a Fővárosi Művelődési Házba állították ki a népművészet ifjú mestereinek a kiállítását. És ott láttam én meg Busi Lajosnak a munkáit, amiben volt figurális, azt hiszem Miska volt egy-kettő, de amúgy megláttam az ő munkáját, és azt, én ilyen akarok lenni, szeretném. És akkor hát elkezdtem dolgozni ezért keményen, és hát 73-ban lettem népművészet ifjúmestere, és onnantól kezdve eléggé erősen kezdtem el zsűriztetni, illetve kiállításaim voltak, mert a 60-i amatőr képzőművészeti stúdiónak a alapítója voltam, és akkor ott lehetett kiállítani. És akkor Népművelési Intézettől, meg az alaptól is jöttek bennünket zsűrizni, úgyhogy a Népművelési Intézettől, mint zsűri tagot a Bánszky Pált tudnám megemlíteni, ő is nem régen halt meg. Kecskemét. És Kecskeméten volt a Nai Múzeumnak a
1: igazgatója
0: is. És az iparművészeti részről meg a D. Fehér Zsuzsa volt, aki így zsűrorként szerepelt, és ő úgy gondolta, hogy értékesek a munkáim, és tetszett neki, amit készítettem, úgyhogy mindig pozitív zöld utat adott ahhoz, hogy én ezt kiállíthassam.
1: Uh-huh. Jó, hogy ezeket a neveket megemlíted, mert ezek nem csak neked, hanem annak a időszaknak.
0: A generációmnak igen fontos emberei, van akinek nem jó véleménye van, én nekem nincsen rossz véleménye, mert nem bántott egyik sem soha. Igaz, hát, hogy túl nagy eredményeket sem kaptam, de bántani se bántottak. Nem, hát szép azért, lassan kellett arra szolgatnom, nem kihagyván egyetlen lépcsőfokot, de végül is eredményre vezettek, mert 84-be lettem népiparművész, és abban az évben kaptam NIT Nivo díjat is a Népiparművészeti Tanástól, pont erre a lakodalmas menetre éppen, és hát onnantól kezdve pedig elkezdtem már az országos pályázatokon szerepelni, amit elég jó eredménnyel sikerültek ezek a pályázatok, mert minden évben első, második, harmadik díjas, külön díjas voltam az országos pályázatokon, így 350-400 résztvevőből, és gyakorlatilag 78-ban lettem aztán, vagy hol tartottunk most évek 70, során?
1: 73-74, tehát akkor letti ifjúmester, majd igen, utána népiparművész.
0: Hát gyakorlatilag ez ment. 84-ben lettem aztán népiparművész végül is a lakodalmassal, és onnantól kezdve folyamatosan pályáztam eredményesen, és nagyon fiatalon szerintem legalábbis, és azt hiszem, hogy mások szerint is, 93-ban 45 évesen lettem népművészetmestere.
1: Na hát akkor gratulálok azért ehhez, mert azért nagyon sok szép dolgok csináltál addig is, utána meg különösen. Még annyit hadd mondjak, hogy ugye említetted Busi Lajost, gondolom, hogy annak a vidéknek a Karcag, Mezőtúr, Tiszafüred és így tovább, de elsősorban a korongozásnak a nagymesterei, és azért gondolom valami hatása voltak, de annyira nem, hogy te áttérjél mondjuk tányérok, vagy

0: áttört, és itt tovább ilyenek.
1: Van én nekem áttört munkám, mert például a Vallada sorozatom áttört megoldással készült, meg még egy jó pár ilyen munkám is volt. Tehát gyakorlatilag mindenfélét megpróbáltam én csinálni, és azt hiszem, hogy az 50. születésnapom alkalmából készítettem, azt hiszem, 100 vagy hány tányért, ami különböző féleképpen volt díszítve, ami megint egy újítás volt a számomra, mert előtte pár évvel voltunk fönt a Bartók Emlékházban egy koncerten, és a mennyezeten lévő református kazetták, azt hiszem 9 darab van ott fönt.
0: Igen.
1: Azt én lerajzoltam a koncert alatt, és ennek kapcsán a szerkezetét megértettem, és próbáltam alkalmazni a tányérjaimon, és így született 100-valahány tányér mindegyik másmilyen díszítménnyel. A különbség annyi a mennyezet kazettákhoz, hogy én elvettem a kazettáknak a színét, és a zöldön zöld, vagy zöld és nyers színű váltakozik benne, tehát a tányéroknak a fele zöld alapon zöld volt, ami elindított megint egy sorozatot, mert akkor elkezdtem a zöldekkel kísérletezni, és ma már sokan mondják, hogy én zöldmániás vagyok.
0: Egy kis szünetet tartunk most, nagyon aranyos vagy, hogy itt a zöldekből eljutunk majd azért oda, hogy végül is mi inspirálta arra, hogy szakrális jellegű mintáid is, illetve figuráid legyenek.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk tovább Kamarás Katalinnal beszélgetést, aki népművészet mestereként. Pont odáig jutottunk az első részbe, hogy megkapta a népművészet mesterét. Azért az már ebbe a szakmába valami. Ugye az ifjú mester, népiparművész.
1: Ez egyike a legnagyobb kormánykitüntetésnek a mi szempontunkból, vagy a mi szakmánkban, mesterségünkben, a hivatásunkban. És hát most azzal tudnám tovább folytatni, hogy borzasztó súllyal nehezedett rám ez a kitüntetés, mert úgy éreztem, hogy vajon meg tudok-e én ennek a címnek felelni. Hát és hát azért próbálkoztam továbbá is csinálni a munkáimat. Az idei évben volt egy nagy kiállításom a Népiparművészet Múzeumában, amit András Falvi Beltaran nyitott meg, és hát ő azt mesélte el, hogyha valaki illetve arról beszélt a megnyitón, hogy ha valaki gyerekkori álmát meg tudja valósítani, annál szebb dolog nincs a világon, ezzel nagyon egyet kell értsek, és igen, köszönhetem a jó Istennek azt, hogy idáig eljuttatott, mert valóban azt csinálhatom, amit gyerekkoromban megálmodtam.
0: Nagyon aranyos vagy, és eljutunk majd idáig is, hogy végül is ez a nagy gyűjteményes tárlat, de azért neked azért az, hogy odáig most egy nagy gyűjteményes tárlatot csinál, azért voltak bizonyos állomások, ami nem csak Magyarországon, hanem egészen Vatikánig is eljutott. Úgyhogy mi inspirált arra, hogy végül is mondjuk az Ószövetség mintáit látva a kazettás mennyezeteken eljutni az Új Szövetség, és természetesen a Betlehem, és minden olyan bibliai jelenetnek a megformálása, sőt, ugye agyakban nem csak formálni kell, hanem át is kell érezni azt, hogy mit is csinálok. Ez mikor indult meg benned ez a...
1: Gyakorlatilag miután 78-ban lettem népművészet ifjú mestere, onnantól kezdve már jogos volt, hogy én kiállíthatok, mert akkoriban nem úgy volt, mint most, hogy bárki bárhol kiállíthat, hanem ennek voltak feltételei. És ennek a feltételnek, miután megkaptam a ifjúmester címet, már megvolt ez a feltétel, és hát ez annyit jelentett, hogy én két évenként körülbelül készítettem kiállítási anyagot, ami mindig témakörökhöz csoportosult. Évünnepei, akkor az életeseményei, és balladák, népmesék, stb. És így természetesen a hitemhez is vissza kellett nyúlni, és hát legelőször már még korongozni nem is tudtam tulajdonképpen, de már három királyokat készítettem.
0: Uh-huh. Ez mikor volt?
1: Ez 70-ben, 69-ben valamikor.
0: Időszámításunk
1: előtt.
0: Igen, tegnap előtt lehetett, igen. Igen, hát ez természetesen ez a munkáikban.
1: És akkor ehhez mindig hozzá lehet nyúlni, mert meg az embernek a hite is változik valamennyire olyan szempontból, hogy többet lát, jobban belegondol, jobban gondolkodik, jobban utána néztem dolgoknak, mert ezeknek a témaköröknek mindig utána kellett nyúlni, hogy keressek hozzá olyan megerősítő irodalmi vagy egyéb szöveget, képi anyagot, stb., ami ezt előre viszi. A kiállítások kapcsán pedig mindig visszatartottam azokat a darabokat, amik a következő kiállításhoz hozzásegítettek. Uh-huh. És akkor így kiegészültek ezek a dolgok nagyon szépen, és hát Betlehemet azt hiszem valamikor 83-84-ben csináltam először, és akkor kerültem ki Belgiumba, Louvain-la-Neuve-be volt egy önálló kiállításom, ami 3 hétig tartott, és ott óriási sikere volt a Betlehememnek, és hát ennek kapcsán aztán a Betlehem és a Betlehemet követő dolgok folyamatosan születtek, úgyhogy valamikor 88-ban zsűriztettem feszületet először, amit A kategóriásnak minősítettek abban az időben, ez nem volt olyan egyszerű, és hát abban az időben zsűriztettem például magyar címeres butellát is, ami szintén nem volt elfogadott előtte, és Hát így tovább az összes, ahogy születik, akkor voltak, amikor saját életemből adódóan készült az ószövetségi témakörben egy-két munkám, aztán így tovább.
0: És tulajdonképpen arra emlékszel, hogy összesen hány betlehemet csináltál életedben?
1: Nem.
0: Ne.
1: Arra emlékszem, hogy a legelső, mikor legelőször zsűriztettem, akkor a népművészeti vállalat volt még a Váci utcai népművészeti bolt, és akkor rendeltek tőlem 20 betlehemet. És én elkészítettem a 20 betlehemet, és a 20 betlehemnek a figuráit bele akartam égetni a betlehembe rögtön, aminek az lett a következménye, hogy már a kemencébe hűléskor a köpenye hűlt, a belső apró figurák viszont nem annyira, ezért aztán azok teljes mértékig szétvetették a betlehemeket, úgyhogy így a 20 betlehemből megmaradt 2. És akkor utána elkezdtem gondolkodni rajta, hogy kéne ezt készíteni, meg mit kéne csinálni, és akkor kitaláltam, hogy úgy tudom ezt kiküszöbölni, és a mai napig is így készülnek ezek a betlehemek, hogy utólag stabil ragasztóval beleragasztom a figurákat.
0: Tehát külön égeted ki a figurákat.
1: Külön égetem ki a figurákat, és ez ugyan, ha fazekasnak mesélem, nem biztos, hogy tetszik neki, sőt a fiúknak abszolút nem tetszett soha. Már az se tetszik nekik, hogy lányok egyáltalán fazekaskodni akarnak, és hát nagyon sokszor kaptunk mi nők olyan véleményezést a férfi kollégáktól, hogyha nem tud egy fazekas 50 centis edényt korongozni, akkor az nem is fazekas. Hát erre tudok mondani megint egy nevet, Bíró Anna Mária, kedves kolléganőnk, igen, hamar meghalt szegény, felszólalt, mikor ezt a véleményt hallott, hogy én mögkorongozom, de mögvisel.
0: Mögvisel.
1: Szexárdi volt a lányzó, és igen jól korongozott, és megviselte ugyan, de tudott akkor át is korongozni. Hát én nem tudtam 50 centi tányért korongozni, sose nem volt annyi fizikai.
0: Neked lábbal hajtható korongozó volt?
1: Lábhajtós korongon tanultam, de aztán balesetért, síbaleset, és akkor mind a két lábam sérült, és akkor átértem azóta motoros korongon dolgozom. Van nagyméretű munkám, például 80 centis madonnám is van, nem is egy több is, és hát van Szent Erzsébet figurám is, ami Gyimes felsőlokon van a gimnáziumban éppen. Tavaly vagy tavaly előtt adományoztuk a budafoki önkormányzattal közösen a ott lévő gimnázium részére, de azt én 3 darabból korongoztam össze. Jó, hogy maga a kompozíció is olyan, hogy igényli a több darabból való összerakás, de én nekem minden figurám korongozva van, és minden figurám részletei is korongozva vannak. Tehát én kitalálok egy figurát, akkor azt is ki kell találnom hozzá, hogy milyen elemekből fogom összerakni. Ennek van fazekas eleme is, meg nem teljesen fazekas eleme is, és aztán utána ugyanúgy összerakom, mint hogyha a varrónő a szabás minta után kiszabja és összerakja a ruhát.
0: Tehát tulajdonképpen szobrász, szkocz is, meg korongozol is.
1: Hát ez, én azt gondolom, hogy a szobrász munkája mindig kibontja a kőből a szobrot, én meg fölépítem.
0: Igen. Nagyon általában van, aki gipszel meg agyaggal, és utána önti ki. Igen. Mondjuk te nem öntöd ki bronzba a tejeidet, mert...
1: Hát még gipszből sem, mert gipszmintát nem használok.
0: Igen.
1: Illetve hát most az utóbbi időben használtam gipszformát, de akkor se gipszformát készítek, hanem készítek egy terakotta negatívot, és abba préselek. A mézes kalács formákat használtam föl az utóbbi időben fali képeimhez, montázsolom ezeket a figurákat, és nem hagyom meg egybe az egészet, hanem szabdalom és részletek kerülnek egymás közelébe, és úgy születik a kompozíció.
0: Említettem azt, hogy tulajdonképpen kint keresztül ismertelek meg, úgy emlékszem, hogy a Nád udvari Fazekas Lajos.
1: Fazekas Lajos volt a közvetítőnk, mert engem úgy hívott föl Lajos, hogy te keresel egy olyan embert, aki figurális munkákat csinál, és ő engem javasolt. Nagyon jó kapcsolatban vagyok a mai napig is Lajossal, és nagyon azt hiszem, legalább annyira szereti ő is az én munkáimat, mint én az övét.
0: Ez pontosan, mert mi szoktunk találkozni, hiszen Szentendrén időnként megjelenik, ott van nekik egy kis nyaralójuk, és akkor ilyenkor összejövünk. Hát van, amikor Nádudvaron, és van, amikor természetesen. Én nyitottam is neki egy-két kiállítását, mert annak idején, hát Fekete Kerámiának mondhatnám azt, hogy atya. Igen. Hát az édesapja már nem él, ebből adódóan az ifjú Fazekas Lajosból már mondhatnám azt, hogy idős Fazekas Lajos lett, de hát azért maradjunk.
1: És hát most az utóbbi időben a Fazekas testvérek közötti nézeteltérések is úgy látszik elcsitultak, mert nagyon szép testvéri kapcsolat igen, van most közöttünk.
0: Igen, a Feri is, meg István is. Tehát igen. Tulajdonképpen édesapját is ismertem, az egész családot, tehát hiszen, ha jól emlékszem, 73-tól van ez a kapcsolat. Na, de visszatérünk, tehát ugye ő is nagyon érdekes, hogy áttért egy kicsit már a feketéről a színesre, és borzasztó büszke az, hogy milyen étkészleteket csinál, tulajdonképpen egy igazán jól használható más égetési és egyéb formát is jelentő dolgokat. És hát az egyetlen egy, hogy is mondjam, szövetkezet, amelyik a népművészettel foglalkozik, ez a hevesi, ezekkel egy jó kapcsolata van, és ott azért gondolom neked is megjelentek figuráid.
1: Hát nem, hogy megjelentek, hanem jelen pillanatban a hevesi szövetkezet épületeiben, illetve a Csillagvirág Egyesületnek tagja is vagyok. Körülbelül 160 darabjuk van tőlem. Most készülünk menni a hétvégén Vajdaságba egy kiállításra, ahol szintén lesznek munkáim valószínűleg, meg Báder Vere, aki a szövetkezetnek az elnöke volt, és most a Csillagvirág ügyvivője. Neki nagyon sokat köszönhetek, de nagyon sokat pályáztam együtt a hevesi szövetkezettel. Most utoljára a Mennyegző című kézműves pályázaton pályáztunk így közösen, és nyertünk vele díjat.
0: Márkőmben Báder Verát szintén régóta ismerem, és örülök neki, hogy egy ilyen megszállott hölgy megtartotta azt a valamikor Magyarországon, hát több ilyen háziipari népművészeti szövetkezet volt, és az egyetlen egy megmaradt azért valamikor.
1: Egész kislánykorától volt ő a szövetkezetnek tagja, és úgy kinőtt elnökké, és annyira jól csinálja a szervezést, és olyan jó ember a Vera, hogy igazán megérdemelne mindenféle kitüntetés címet és egyebet. Most próbáltunk az idén a Prima Primissimára őt felterjeszteni, de nem, valamiért nem sikerült, nem
0: össze.
1: Tudom miért.
0: Hát ahhoz ugye az kellene, hogy a politikában is a népművészet, a hagyományápolás, a magyar kultúrának, az alapjainak az ismerete azért jó lenne, hogyha megjelenne az oktatásba is.
1: Hát nézd, Iván, miután az általános iskolába évente van 3-4 népművészet óra, mit várunk akkor tulajdonképpen?
0: Hát igen,
1: elfelejtettük a tárgyi anyanyelvünket, az az igazság. Igen. Egy csomó olyan tárgyunk van, amit mi még, a mi generációnk még tudja, hogy mi az, hogy csanak. Igen. Meg egy csomó olyan tárgyról tudjuk, gereben, stb., amiről tudjuk, hogy micsoda, és a gyerekek még nem, fogalmuk sincs, igen, hogy mi az.
0: Hát aranyos vagy, hogy ezt felhozott, mert
1: és hát én nagyon szeretném, hogyha egy kicsit több lenne a rajzórából is, de a népművészettel foglalkozó órából is. Mert úgy, ahogy a nagyszüleink még tanultak motivumokat, és könyveik voltak ehhez, ugyanúgy ezt a mostani gyerekek kezébe is oda lehetne adni.
0: Igen, hát ez egy érdekes, amit mondasz, hogy te mondod Palócföldet. Palócföldnek a színvilága, kézművessége elvész, hogyha nem adjuk tovább a következő nemzedéknek azt az örökséget, amiben ő, ha annak vallja magát, akkor annak ismerete szükséges.
1: Andrásfalvi professzor szinte minden előadásában a hagyományra hivatkozik, és azt mondja, hogy ezt nem feleleveníteni kell, hanem benne kell élni.
0: Igen.
1: És meg kell tanítani, hogy milyen ünnep, mikor van, miért van, hogy van, mik a szokások hozzá. És ezeket tudni kéne gyerekeknek is, de a szülők sem tudják már.
0: Igen, hát ez a baj. Most tehát nem ide tartozik, de ha már említetted András vagy Bertalan, volt miniszteremet, édesapámnak is régi jó barátja. Mi az öcsémmel, aki szintén rajztanár is, mi az ő szellemi örökségét szeretnénk, éppen a te általad elmondt hiátusnak a esetleges csökkentése érdekében, és most már harmadik olyan konferenciát szervezünk november 4 és 5-én, aminek az a címe, hogy a népművészet a vizuális nevelésben Platti György emlékkonferencia, és hát ennek az elnöke most már a harmadik ilyen konferencia András Fali Bertalan, és hát jönnek népművészet mestere, és így tovább Kossuth Díjas festőművész, és sok olyan fellelhető még megszállott ember, aki próbálja az oktatásba is, amiről te beszélsz, ezt valahogy meghonosítani, és hát erre kíváncsi vagyok, mert ezek pedagógusok. Itt a pedagógus képzésben lehet, mint ahogy annak idején édesapám a rajz tanároknak a képzésén a népművészet tankönyvet meg is írta. Azért írta meg, hogy ne felejtsük el, hogy hol élünk, és ennek a kultúrának közvetítése szükséges. Úgyhogy, na de itt beszéltünk arról, hogy Vatikán. Azt is említetted, hogy amikor én kérdeztem a Lajostól, hogy kit javasolsz, mert hogy megyek Rómába, és szeretnék ajándékba vinni 12 apostolt.
1: Az, én úgy hallottam, hogy 12-en mentetek, és 12-en vittétek a 12 apostolt.
0: Ez így igaz. És akkor mondta, hogy kamaráskat, és megadta a telefonszámot, és akkor összejöttünk, és neked akkor megvolt, ha jól emlékszem.
1: Igen, abban az évben pályáztam a Prokultúra Hungarika pályázaton, névre szólóan adták ki a felkéréseket, és akkor azt én az apostolt készítettem, a 12 apostolt, és 13-ként egy Nepomuki Szent Jánost. És hát ezek elkészültek, és akkor ezt vásárolta meg a Művelődési Minisztérium.
0: Ez így igaz, azzal, hogy Vatikánban volt akkor a ciszterci rendgenerális, az Zakar Polikár magyar származású volt, és ő meghívta a főosztályt, én meg azt kértem az egyházaktól, hogy kísérjenek el, ha úgy gondolják, hogy tiszteletüket adják. És itt ugye természetesen egy szentatyával volt találkozás is, benne volt a javaslatban, meghívásban, és tulajdonképpen 7 egyház képvisel benne, 2 ortodox, sőt még ortodox püspök is volt, és így mentünk a 12 apostollal, és az audienciás terembe, a Szent Atya mellett lévő asztalra elsősorban ültettek bennünket, és a 12 apostolt letettük ajándékként, és Keszthely Ferenc püspök ura, aki ciszterci volt, és hát akkor Váci püspök köszöntöttük a Szent Atyát. Erre a mai napig is emlékeznek, nem csak a résztvevők, hát itt protestánsoktól kezdve különböző egyházak önköltséges alapon vállalták ezt a missziót és ezt a találkozást, és ennek főképpen te voltál a lényege az, hogy a te szobraidat vittük és adtuk oda, úgyhogy ez egy öröm volt számomra is. És Keszthely Feri bácsi utána azt mondja, hogy de hát ez nekem is jó lenne.
1: Megkeresett engem, mert aztán volt a Bocskai galériában egy kiállításom, és akkor ő megkeresett engem, hogy ő szeretné megrendelni tőlem ezt a 12 apostol, de ne készítsem el olyan nagy méretben. Ezek körülbelül a 60 centisek voltak, amiket vittetek. És kisebb hát méretben, maximum 30 centis legyen, kérte ő ezt. És akkor én ezt el is készítettem a számára, aztán fiammal együtt vittük el neki Vácra, és hát megmutatta a könyvtárszobába a helyét, hogy hol lesz, és kérdeztem, hogy ez hogyan van, és ő elmesélte azt, hogy ő addig, ameddig él, addig ezek itt lesznek, és addig az övé. De aztán, hogyha ő elmegy a vadászmezőkre, akkor pedig az egyházé marad.
0: Meg is marad.
1: És hát többen kérdezték már egyházi személyiségek tőlem, hogy az most akkor hogy van, és akkor ezt el kellett mesélni, hogy ez bizony a keszthelyi püspök úrnak a jóvoltából van ott.
0: Való beszélgetésnél, ő kérdezte, hogy itt van ez a 12 apostol, de ő nem tudja, hogy hogy került ide, és akkor én elmondtam neki, hogy hogy került, és ez a díszteremben ott van, 6 plusz 6 külön van, külön, de...
1: Pedig nem kéne őket szétválasztani szerintem, de...
0: Igen, de így fér el, közben egy ablak is van, aha, és ezek a vitrinek, ezek végül is itt törzik. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy Marás Katalinnak azért Vatikánba is, azért erről beszél, hogy Vatikánba egy Betlehem kiállítása azért mégiscsak vittél egy gyönyörű szép alkotás.
1: De aztán valamilyen közösség vitt még Betlehemet tőlem a pápa részére, egy Madonnát megtivittetek a nem is tudom kivel.
0: Hát igen, az pedig én akkor már nyugdíjas voltam, és akkor szintén második János pápának kézbe adtuk Lórán Zoltánnal is.
1: Igen, Zolival.
0: És aztán Lórán Zoli, aki nekem
1: rendszeres
0: kollégám
1: vásárlom volt jó ideig.
0: Igen.
1: Vendelt mindenfélét.
0: De hát ezek megvannak, amikor áthagyjuk éppen a Szent Atyának.
1: Na most hát végül is, mikor az apostolokat készítettem, akkor elolvastam ugye a szentek életét, illetve az apostolok életét, aztán következett a szentek élete. Na, a szentek élete azt eredményezte, hogy anyukám is, én is Szent Ferenc kedvenceink közé tartozik, és nekem csodálatos élményem van Assisiből, amikor a vörös iszap katasztrófa volt, abban az évben voltam éppen Ferenc napon, ami azt hiszem tegnap volt éppen.
0: Pontosan.
1: És hát olyan óriási élményem volt Assisiben, amilyet mindenkinek kívánok, aki hívő, meg aki nem hívő, annak is. Nagyon-nagyon szép volt az Assisi. Már eleve, ahogy megközelítettük Assisit, a várfalon körülbelül méterenként voltak lámpáknak tünde, olyan volt, mint amikor a kisgyerekkorunkban igazi gyertyák égtek a karácsonyfán. Aztán, amikor odaértünk, és közelről is meg lehetett nézni, akkor kiderült, hogy ilyen körülbelül 15 centi átmérőjű mécsesek voltak méterenként kirakva, és azok adták ezt a vibráló csodafényt végig-végig az egész városban. És hát megnézni ott a múltat, a Szent Ferenc relikviákat, a Klára emlékeket, mindenfélét, az óriási élmény volt. Ráadásul építésszel és fiával voltam ott, akik természetesen tájékoztattak mindenféléről, amit megkérdeztem. És hát a visszajövetel, a szintén búcsúzás is olyan volt, hogy felejthetetlen, mert hát ezek a mécsesek, ezek teljesen jelezték a számomra, hogy a Szentlélek jelen van.
0: Máskülönben, ha én most Rómába mennék, és a Ferenc pápával találkoznék, akkor természetesen egy Assisi Szent Ferenc szobrot vinnék Kamarás Katalin készítésébe.
1: Hát, ha mész, szívesen.
0: De hát végül is ez most egyenlőre csak inkább azt mondom.
1: Na, és akkor hát így lett aztán, illetve hát, hogy befejezzem az Assisi élményt, egy eső, nagy eső volt az utolsó, azt hiszem negyedik vagy ötödik napon, és az eső után egy olyan szivárvány vette körül Assisit, hogy kezdettől az egész települést beborította ez a csodálatos szivárvány, amik szintén jelezte, hogy a Szentlélek jelen van.
0: Nagyon jó.
1: És hát itt utána aztán születtek a Szent Ferencek, a Szent Antal, aztán apám emlékére Szent Miklós, nevelő apám emlékére Szent Mihály, és így tovább mindenféle szentek. A római látogatás után pedig, miután itt Magyarországon is megcsináltuk a 100 Betlehem kiállítást, illetve Betlehemi Jászol címmel indult el ez a pályázat, most már 22. éve vagy 23. éve lesz, hogy működik, és hát minden évben igyekeztem pályázni, díjaztak, és minden évben, az idén már kicsit bajba vagyok, hogy mit fogok én most csinálni, mert már szerintem mindent megcsináltam, de az nem létezik, mert biztos, hogy
0: egy
1: van
0: még olyan.
1: Egy Kamarás
0: Katalinnak mindig olyan ötletei vannak, biztos, hogy erre nagy Betlehem kiállítása, ami korábban a Vajdahunyad várában volt, igen, most nem tudom, hol lesz majd, arra azért fogsz csinálni, és hát ehhez kívánok neked jó alkotást, és nagyon szépen köszönöm, hogy együtt lehettünk, és elmondtuk.
1: És még egy dologban akartam veled egy mondatnyit beszélni, hogy voltam Hévízen, és a hévízi kék templomban láttam azt az ablakot, ami a te támogatásoddal van ott.
0: Köszönöm szépen.
1: És hát nagyon büszke voltam arra, hogy ismerlek.
0: Köszönöm szépen. Aranyos vagy, hogy elfogadtad a meghívást, és végig beszélgetettünk a te életedről, és megszállott munkásságodról. Köszönöm szépen.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünkké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagy templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésében benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség az. Mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenete, hogy kezdjünk el egymás éltetőivé válni, tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta a püspök. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyés püspök, könyörgésében áldást kért az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották.
2: Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Kihallott már arról, hogy minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jön, hogy ez mit jelent Magyarország időjárására nézve az ősz, illetve a téli hónapjaink tekintetében. Azt fogom elárulni hamarosan, de ami az időjárást illeti, foglalkozunk majd egy afrikai ország időjárásával is, ugyanis létezik egy egyenlítő menti afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Európában, Svájcban, Ruandáról lesz szó, oda fogunk majd átruccanni, és bizony meglepő természeti és időjárási jelenségekkel fogunk találkozni. Teljes napfogyatkozás volt megfigyelhető Európa több pontjáról augusztus 12-én. Vajon hányféle napfogyatkozás létezik? Nem csak kétféle, nem csak a teljes és a részleges, hanem annál több, és vajon ki volt az első fotós, aki meg tudta örökíteni a napfogyatkozást fényképpel, és vajon melyik évben történt mindez? Erről is szó lesz. Több tízezer nyelvet veszített már el az emberiség, ezzel a témával is foglalkozni fogunk, és hogy mi a nyelvek kihalásának az oka, arról is szó lesz, és kihallott már arról, hogy lassan ajánlott nyaralni, nem pedig gyorsan, a lassú nyaralás fogalmával is foglalkozunk majd, illetve az úgynevezett offline utazással, amely egyre nagyobb trend volt, már ezen a nyáron is. Én Strasser Andi vagyok, és akkor vágjunk bele a témákba. Óriás űrtükrökkel vakítanák meg a Földet. A jelenségről, illetve az elméletről már tudományos magazinunkban is beszámoltunk, de úgy néz ki, hogy egy amerikai startup meg is kezdi a teszt műhold kiküldését. A műholdakra tükröket szerelne, így hosszabbítaná meg a napelemek működési idejét. A napfényt visszaverő műholdak azonban nem csak az élővilágot és a csillagászati kutatásokat zavarhatják meg, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelenthetnek. De nézzük meg, hogy hogyan működik az eszköz. Egyébként egy kaliforniai székhelyű cég kapta meg már az engedélyt az Amerikai Szövetségi Hírközlési Bizottságtól, hogy az első ilyen tesztműholdat felbocsássa. A napfényt visszaverő műholdak fejlesztésének első állomása lehet tehát mindez. Az alacsony földkörüli pályán keringő eszközre, műholdra egy hatalmas, körülbelül 18x18 méteres tükröt szerelnének fel. Az elmélet szerint egyébként ilyen napfényt visszaverő műholdakat akár 50 ezret is pályára lehetne állítani. Ez a műhold, illetve tükör várhatóan egy mintegy 4,8 kilométer széles fényfoltot vet majd a Föld felszínére. A vállalat tervei szerint a napfényt pontosan kijelölt területekre irányítanák, lehetővé téve, hogy a földi napelemek a közvetlen nappali napsütéses órák után is folyamatosan energiát termelhessenek. Az elmélet kiváló, viszont a nagyszabású tervet több környezetvédelmi szervezet is hevesen ellenzi, bár a szakértők egyelőre nem tudják pontosan felmérni, hogy milyen konkrét hatással lenne az állatokra egy űrbe telepített tükörrendszer, viszont az éjszakai mesterséges fény káros következményei már jól ismertek. A kutatások egyértelműen bizonyítják, hogy a fényszennyezés megzavarja számos állatcsoport, köztük a denevérek és a madarak természetes viselkedését is. A környezetvédők mellett a csillagászok is aggódnak, mivel kutatásaikhoz elengedhetetlen a sötét, tiszta égbolt, a hatalmas méretű tükrök által visszavert mesterséges fény nagyban hátráltathatja a csillagászati megfigyeléseket.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Minden idők egyik legerősebb El Niño-ja jöhet, ami Magyarország időjárására is hatással lehet. Az elmúlt hetekben sokat lehet erről hallani, de lássuk, hogy miről van szó. Egyébként az, hogy El Niño vagy La Niña természeti, illetve időjárási jelenség közeledik, azzal az elmúlt években nyár elején, illetve tavasszal szoktunk foglalkozni, de most így a nyár vége felé is egyre több hang jön azzal kapcsolatban, hogy a most jövő El Niño milyen hatással lesz, lesz az őszi, illetve az első téli hónapunkra. A csendes óceán egyenlítő környéki vize gyorsan melegszik, a friss előrejelzések szerint 2026 végére rendkívül erős El Niño alakulhat ki. Maga a jelenség, az időjárási jelenség, az El Niño nem egyszerűen egy felénk tartó vihar, és nem is olyan időjárási front, amely néhány nap alatt átvonul Európán, mondják a szakértők. Egy hatalmas, hónapokig tartó természeti folyamatról van szó, amely a csendes óceán vizének és a fölötte lévő levegőnek a mozgását változtatja meg. Normális körülmények között az egyenlítő közelében fújó szelek nyugat felé terelik a csendes óceán felszínén összegyűlő melegvizet. El Niño idején ezek a szelek viszont meggyengülnek, ezért a melegvíz visszaterjed az óceán középső és keleti részére. Ettől máshol alakulnak ki esőfelhők és viharok, megváltoznak a légáramlások, ennek hatása pedig idővel az egész bolygó időjárásában megjelenhet, mondják a kutatók. Egyébként az Amerikai Nemzeti Óceán és Légkörkutatási Hivatal július 9-i jelentése szerint az El Niño már kialakult és várhatóan tovább erősödik, írja a PCV+. A szervezet 97%-os esélyt lát arra, hogy a jelenség 2027 elejéig fenn is marad majd, annak pedig 81% az esélye, hogy ez év októbere és decembere között elérje a nagyon erős fokozatot. No, de lássuk, hogy egészen pontosan mit okoz majd például itt a térségünkben ez a nagyon erős El Niño. Egyébként nem mindenhol ugyanazt az időjárást okozza. Dél-Amerika egyes részein több esőt és árvizeket hozhat, míg Ausztráliában és Indonéziában szárazabb, forróbb időszakokhoz, aszályokhoz és erdőtüzekhez járulhat hozzá. Ne feledjük azt sem, hogy Ausztráliában, amikor nálunk december van, éppen nyári hónapok, nyári meleg hónapok zajlanak majd. Máshol a viharok útvonalát, vagy a monszun esők érkezését változtathatja meg az El Niño. A jelenség várhatóan a föld átlaghőmérsékletét is megemeli. Az El Niño során az óceán több hőt ad át a légkörnek, ezért egy erős esemény átmenetileg akár 0,2 Celsius fokkal is növelheti a globális éves átlaghőmérsékletet. Hatása egyébként gyakran a kialakulását követő évben érződik a legerősebben, ezért több kutató szerint 2027 újabb globális melegrekordokat hozhat. Ami pedig Magyarországot illeti, Magyarország nagyon messze fekszik a trópusi csendes óceántól, ezért nálunk az El Niño hatása jóval gyengébb és bizonytalanabb. A csendes óceáni változások csak több közvetett lépésen keresztül befolyásolhatják az Európa fölötti légáramlásokat. Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE meteorológiai tanszékének kutatói szerint a kapcsolat összességében gyenge, a magyar nyári időjárás és az El Niño között nem találtak egyértelmű összefüggést, télen viszont valamivel jobban látható a jelenség hatása, az erős El Niño események nálunk növelhetik az enyhébb és csapadékosabb tél esélyét, ami tulajdonképpen számunkra nagyon jó hír egy ennyire száraz és aszályos nyár után.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Afrikába utazunk a következőkben, méghozzá a közép-afrikai térségbe. Ott jó meleg lesz, hallom a hangokat. Nem biztos, ugyanis létezik egy afrikai ország, ahol olyan az időjárás, mint például Svájcban. Ruandáról van szó. Az ország alig 2 fokra fekszik az egyenlítőtől, nincs tengerpartja, területe kisebb, mint Magyarország harmada, és minden oldalról olyan országok veszik körül, amelyeknek első pillantása hasonló éghajlatuk kellene legyen. Aki azonban eltölt néhány hetet az országban, hamar rájön, hogy valami nem stimmel az időjárással. Délelőtt kellemes 23-25 fok van, délután felhőszakadás, estére pedig talán még egy pulóver is előkerül. Közben néhány száz kilométerrel arrébb, Tanzánia partvidékén 35 fokos párás hőség tombol, Kelet-Kenyában hónapokig nem esik az eső, nyugaton pedig a Kongó-medence őserdeje ontja magából a párát. Vajon mitől különleges Ruanda időjárása? Ezt fogjuk megvizsgálni a következőkben. Az ország klímáját nem az egyenlítő, hanem a hegyek irányítják, kérem szépen. Ruanda túl magasan van ahhoz, hogy trópusi vagy egyenlítői éghajlata legyen, írja a Kuvit. Ha valaki repülővel érkezik az ország fővárosába, Kigaliba, leszállás előtt feltűnik neki valami szokatlan, nincs végtelen síkság, mint Kenyában vagy Tanzánia nagy részén, ehelyett végtelennek tűnő hegyláncok követik egymást a horizontig. Nem véletlenül nevezik egyébként Ruandát az ezer hegy országának. No, de nézzük meg az országot, Ruandát, a számok tekintetében is. Az ország átlagos tengerszint feletti magassága körülbelül 1598 méter. Összehasonlításképpen ugye a mi kékes tetőnk, mint legmagasabb pontja Magyarországnak, 1014 méter. És mondjuk az Alföldünkön az egyik legjelentősebb városunk, Kecskemét, átlagosan 111, illetve 122 méter magasan fekszik a tengerszint felett. Szóval Ruandánál az átlagszám ebben a tekintetben 1500, illetve 1600 méter körül mozog, az ország jelentős része 1500-2500 méter magasan fekszik, de az ország legmagasabb pontja a Karisimbi vulkán 4519 méter magasan. Ami a légkört illeti, egyszerű a szabály. Minden 1000 méter emelkedéssel átlagosan 6, illetve 6,5 Celsius fokot csökken a hőmérséklet. Emiatt például a főváros Kigali éghajlata a maga 1567 méter magasságával inkább egy mediterrán tavaszra emlékeztet, mint egy egyenlítői nagyvárosére. Ez az oka annak, hogy miközben a környező egyenlítői országokban nyáron a 35 fok sem ritka, Kigali délutánjai gyakran megállnak 25, illetve 27 Celsius fok körül. És van még egy érdekesség, lényegében létezik egy láthatatlan fal Ruanda környékén, amely megállítja a felhőket. Ruanda nyugati részén húzódik ugyanis Afrika egyik legfontosabb, mégis kevéssé ismert hegylánca, a Kongó-Nílus vízválasztó. A nyugatról, az Atlanti-óceán felől érkező nedves levegő áthalad a Kongó-medence több millió négyzetkilométeres esőerdején, mire eléri Ruandát, már óriási mennyiségű vízgőzt szállít, amit a ruandai hegyek ugyanakkor megállítanak. A párás levegő felemelkedik, közben lehűl, a vízpára kicsapódik, és intenzív csapadék alakul ki. Ezt nevezik egyébként az éghajlatkutatók orografikus csapadékképződésnek, és ez az oka annak, hogy Ruanda nyugati hegyeiben évente több, mint kétszer annyi eső esik, mint az ország keleti részén, noha a két terület között alig 100 kilométer a távolság.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A tudomány mai állása most folytatódik.
3: Teljes napfogyatkozást lehetett megfigyelni augusztus 12-én Európa több részéről, elsősorban Oroszország, Grönland, Izland és Spanyolország egyes területeiről volt teljes az élmény, de akik igazán figyelték a jelenséget, amely nálunk naplementekor volt látható, azok is gyönyörű fotókat vagy videófelvételeket tudtak készíteni, és ezek a fotók azt gondolom, hogy bejárták már az internetet, viszont a napfogyatkozás jelenségével érdemes egy kicsit foglalkoznunk, és vajon melyik volt az az év, amikor el tudták készíteni az első sikeres napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt. Nos, kezdjük az elején, ugye napfogyatkozás akkor jön létre, amikor a hold pontosan a Föld és a Nap közé kerül, azaz új holdkor. A hold látszólagos mérete egyébként néha nagyobb, mint a nap látszólagos mérete, máskor pedig kisebb. Ezt az okozza, hogy a bolygók és a holdak elliptikus pályán keringenek, emiatt a föld-hold távolság és a nap-föld távolság periódikusan változik. Természetesen ez a méretváltozás szabad szemmel észlelhetetlen, viszont ez és a föld-hold, illetve nap-föld ekliptika különbsége különböző típusú napfogyatkozásokhoz vezet. Részleges napfogyatkozás akkor van, amikor a hold teljes árnyéka egyáltalán nem vetül a földre, csak az úgynevezett félárnyék érinti azt, ekkor beszélünk részleges napfogyatkozásról. A Földnek egyetlen pontján sem látható ilyenkor a Hold úgy, hogy teljesen eltakarja a napot. A részleges napfogyatkozások csak nagy takarás esetén vehetők észre szabad szemmel. Teljes napfogyatkozás esetén a Hold teljes árnyéka a Földre vetül, és a Hold látszólagos mérete nagyobb, mint a Nap látszólagos mérete. Ilyenkor a napfogyatkozás elején és végén, valamint a totális földrajzi határán kívül részleges napfogyatkozás figyelhető egyébként meg. Ez a fajta napfogyatkozás csillagászati szempontból azért jelentős, mert megfigyelhető a Nap koronája, amelyet egyébként a Nap fénye elnyom. A részleges és a teljes napfogyatkozásról szerintem már sokat hallottunk, kevésbé hallottunk a gyűrűs és a hibrid napfogyatkozásról. A gyűrűs napfogyatkozás akkor jön létre, ha a Nap látszólagos mérete nagyobb, mint a Hold látszólagos mérete. A Hold teljes árnyékának egyetlen pontja sem tud a Földre vetülni, még akkor sem, ha a Nap amúgy teljes takarásban lenne, a teljes árnyék kúpjának a csúcsa a Föld előtt halad el. A hibrid napfogyatkozás pedig viszonylag ritka, egy átmenetet jelöl a gyűrűs és a teljes napfogyatkozás között. A legtöbb hibrid napfogyatkozás gyűrűs napfogyatkozásként kezdődik, és teljes napfogyatkozásként ér véget. És akkor nézzük meg még, amit ígértem, az első fénykép történetét. Az első sikeres teljes napfogyatkozást ábrázoló fénykép felvételt 1851-ben Königsbergben, az akkori Poroszország területén készítette egy helyi fényképész, nem csillagász volt, Julius Berkowski. Őt a helyi Königsbergi csillagvizsgáló igazgatója, August Ludwig Busch bízta meg, hogy készítsen fényképfelvételt a július végi teljes napfogyatkozásról. Berkowski július 28-án kora délután a csillagvizsgáló épületében várta, hogy a Hold eltakarja a napot. A fotózáshoz egy kisméretű teleszkópot használt, melyre egy 15,8 cm-es heliométert szerelt. A teljes napfogyatkozás kezdete után 84 másodperces expozíciós idővel rögzítette a látványt egy úgynevezett daguerrotíp lemezre. Az előhívott felvételen a napot eltakaró Hold átmérője 7,85 mm volt. A felvétel olyan jól sikerült, hogy nem csak a napkoronát, hanem több napkitörést is sikerült megörökíteni. Ez a bizonyos 1851-es fotó a mai napig fellelhető az interneten.
2: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása.
3: Ki tudja azt, hogy jelen pillanatban a földbolygón hányféle nyelvet beszélünk, és vajon hányfélét beszélhettek több ezer évvel ezelőtt? Kevesebbet? Azt gondolnánk? Sokkal többet, mondja egy vadonatúj tanulmány. Egy új kutatás alapján egyébként nem az őskorban ért el csúcsát a világon beszélt nyelvek száma, hanem 1000, illetve 3000 évvel ezelőtt, amikor világszerte akár több tízezer különböző nyelv is létezhetett. A sokszínűségnek pedig a nagy birodalmak felemelkedése vetett véget. Damien Blasi, a katalán fejlett kutatási és tanulmány

0: a nagy részének, vagy teljes egészének befedésére. Ezen kívül természetesen az összes olyan testfelület, ami akár egy picike, ugye, erotikát is tartalmaz, hordozhat magában, ez persze relatív, hogy kinek mi hordoz erotikát, de lényeg az, hogy a minimálisra szorítkozásra kötelezi a nőket, és ezt törekednek már a kislányoknál a kamaszkor beállta előtt ezt bevezetni és hozzászoktatni, és így a térd alatt, vagy akár a bokáig érő szoknya hordására, a vállakat bőven, vagy akár a könyök alá nyúló ruhaszárakat hordására szoktatják a kislányokat, illetve a lányokat, és természetesen minden, ami ettől még durvább kitárulkozás lehetne az nőknél, dekoltás, egyebek, arról mind persze szó sem lehet, és ez a fajta elleplezése a női nemnek, ez a szemérmesség jegyében zajlott, mondván hogy nem kell az egyéb emberben meglakozó rossz ösztönt alátenni a lovat és felkorbácsolni azt. És akkor a zsinagógában, hogyha mondjuk egy liturgikus világot nézzük meg, akkor mondtam a testfelületen kívül, a bőrön kívül, a hajon kívül a hangot is. A zsinagógákban, a hagyományos zsinagógai térben külön szólót, vagy külön csak nőkből álló kórus, női hang külön szólóként, vagy pedig női kórus együtt nem szólhatott. Nem volt képzett vegyes kórus sem, hanem hogyha volt egy kántor, vagy volt esetleg kántor, egy férfi kántornak, előimádkozónak pár énekes társa, akkor, és ez akkor, akik magukkal vitték és vezették az egész közösség ének hangját, akkor abba belekeveredve a nők nyugodtan együtt énekelhetnek, viszont külön női szólózás és női hanghallgatása az tilos volt, és nem volt tilalmas.
1: Ezzel szemben a neológiára nem fektet akkor a hangsúly?
0: A neológiában sem voltak, honosodtak meg a női kántorok, viszont vegyes kórus, képzett vegyes kórus már otthonra találta a nagyobb zsinagógákba. Majdnem minden, azt lehet mondani, ahol volt nagy orgona, ott a vegyes kórus is felbukkant.
1: És az öltözködésre vonatkozó szabályok honnan erednek?
0: A Tóra különböző részleteiből erednek az öltözködési viseletek normái, amik értelmezve lettek későbbi korokban, és ahhoz még egyéb események hozzá csapódtak és módosítottak rajta. Ugye beszéltünk most a nőkről, akkor beszélünk a férfiakról. Illetve gyorsan intézzük el a rabbikat, mert az csak egy apró változás, hogy a rabbik úgy öltözködtek, mint mindenki más, minden más, bármelyik más férfi. Nem volt semmi különbség a rabbi ruhája és más férfi ruhája között, de ebben a korszakban, főleg a keresztény egyházi személyek öltözete hatására ornátust kezdtek el viselni a rabbik, mint akár a református vagy evangélikus lelkészek.
1: Ez mind a mai napig megmaradt, ugye?
0: Ez mind a mai napig megmaradt, de ma van egy ilyen ortodoxiában való visszafordulás, és van, akik ezt nem annyira preferálják, nem annyira hordják. Ezt esete válogatja.
1: Ízlés kérdése.
0: Illetve majd egy ilyen visszagyökrekhez feeling van, és akkor ezért ezt próbálják van, akik elhagyni. De ami átlag férfit illeti, és most így ugye kérdezted, hogy honnan ered, és hogy mi honnan van, itt van eklatáns példája. A férfiaknak is különben ugyanúgy, mint a nőknél, a cniut, a szemérmesség elve dominál, amiben valaki erős, amiben valaki vonzó lehet, vagy felülkerekedett fel a barátainak, legyen az mondjuk egy nagyon szép, erős, izmos test. Azt fitoktatni, és a másik orrára dörgölni nem szabad.
1: Még egy férfinek sem.
0: Férfinek sem. Férfinak sem. Itt ne botránkoztass meg, ne nyomj el, és ne is legyél, ne vessél vakelé gáncsot, vagyis jön mellesleg nyilvánvaló izgatni sem szabad.
1: Persze.
0: De lényeg az, hogy dicsekedni is nagyon szabad, és ahogy egy ékszerrel dicsekedne az ember, ugyanúgy az izomzatával, vagy a testével sem dicsekedhet.
1: Tehát úgy általánosságban elmondhatjuk, hogy ugyanazok az elvek, mi a szemérmességre vonatkozóan, amit a személyiséggel kapcsolatban megkövetel a vallás,

0: azt ugyanúgy az öltözködésnek is tükröznie kell, akár nőről, akár férfiről van szó. És ezt a neológia is tovább vitte. De felmerül bennem a kérdés, ugye, a neológia is elismeri a Shulchan Aruchot, azon alapszik minden.
1: Igen.
0: Akkor hogy lehet mégis az, hogy különbséget tehetünk egy neológ fejfedés és egy ortodox fejfedés között? Hmm. Mivel magyarázzák? Vagy ez egyszerűen csak egy ilyen engedmény?
1: Nem. Most, amit te mondtál, hogy a zsidóság is, vagy a neológ zsidóság is a Shulchan Aruchon, a terített asztal című művön nyugszik. Erre mindjárt visszatérek, mert ugye akartam mondani, hogy a rabbik után itt vannak a férfiak, és akkor legyen a fejfedő a következő példánk. Sehol a Tórában, és a Tanakh 24 könyvében, ami nagyjából ugye a teremtéstől kezdve, vagy nem a teremtéstől számoljuk, hanem a kivonulástól kezdve, mondjuk történelmileg egy 1400 évet fed le, vagy 1600-700 évet fed le, nem kerül elő sehol a férfi fejfedő. Egyedül egy embernek van fejfedő, a főpapnak. A Talmudban sem kerül elő a fejfedő, annyi van írva, hogy aki Isten félő, az befedi a fejét, és akkor le van írva egy szép példa, mese arról, hogy egy ember, egy asszony hogyan fedte be a gyerekének a fejét, és amikor leesett róla véletlenül a fejfedője, akkor egyből félresiklott az élete, és bűnt követett el. Mert hogy a Isten félelem, az befedett feje jár. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy a nagy ellenségeink, első pillanatok kezdve szinte ellenség, konkurenseink voltak, ugye a Hellén Görögországban, mindig fedetlen fejjel mutattak be áldozatot, és fedetlen fejjel imádkoztak. Ezzel szemben a rómaiak mindig fedett fejjel imádkoztak. És pont ebben a korban kezdik el így emlegetni a Talmudban, hogy mi is fedett fejjel kezdjünk el járni. Ami tény és való, nem tudom pontosan a Talmudon kívül, ugye nincsen más forrás annak, hogy be kell fedni a fejünket, és még Maimonides is, Rambam, aki az 1100-as évek végén élt, 1204-ben halt meg, ő is azt írja a Misné Torájában, a Tóra megismétlésében, a legelső nagy kodifikált halachikus műben, zsidójogi művben, hogy az imához vegyél fel cipőt és fejfedőt.
0: De csak az imához?
1: Igen. És akkor a Shulchan Aruchban rá 400 évre egy kabbalizmussal már, egy misztik, ugye túl a keresztes hagyaratokon, túl a vérvádakon, a nyugat-európai kiüzetésen, a spanyolországi kiüzetés után, az összes sok-sok után, miután már a kabbala is átfordul egy ilyen teurgikus kabalává, egy ilyen proaktív kabalává. Ebben a korban, ahol a miszticizmus győz a racionalitás felett, ebben a korban már azt mondja Shulchan Aruch, hogy egy zsidó, felnőtt férfi nem tehet négy lépést fejfedő nélkül. De ez korábban valószínű nem így
0: sehol volt. Máshol nem lehető, fel, csak a Shulchan Aruchban van erre.
1: Hát lehet, hogy más misztikus művek már kezdték ezt sugalni, de Maimonides korában ez nem így volt, a Talmud korában az valószínű. Szinte megállapodott. Konkrétan megállapodott, ez nem így volt. Úgyhogy a Shulchan Aruch alapján állunk. A Shulchan Aruch egy nagyon hosszú, széles mű. Nagyon minden, sok mindent felül el, viszont azt úgy nyomtatják általában ki a Shulchan Aruchot is, hogy egy fóliánson, egy lapján a lapnak a 10%-át feti le a Shulchan Aruchnak a betűi, és a többi 90%-on pedig kommentár van. Úgyhogy amit tudjuk nagyon, hogy a kommentár az meg is tudja változni a szövegnek a tökéletes értelmét az ellenkezőjére. Úgyhogy a neológiának az álláspontja, hogy a Shulchan Aruchon áll, az kb. Olyan, mint amikor a Rambam leírja a Moré Nevuhim, a tévegek útmutatója bevezetőjében, hogy én most újat nem fogok mondani. És utána egy csomó új dolgot mond. Lényeg az, hogy a zsidóság, és minden más vallásnak, ami ugye próbál generációra vezetni vissza önmagát egy forrásra, annak árcpolitikája az, hogy én nem mondok újat. Mi nem csinálunk semmi újat, csak mégis történik új, de nem mondhatunk ki, hogy történik új. Úgyhogy így állunk mi a Shulchan Aruch alapján.
0: És ez a nőkre is vonatkozik, gondolom. Tehát, hogyha bemegyünk egy ortodox templomba, vagy egy neológ templomba, akkor az első, ami szembe tűnik, hogy a hölgyek ugye az ortodoxoknál, vagy parókát hordanak, vagy teljesen tényleg az szinte az utolsó hajszáluk is be van fedve. A neológiában meg sokszor láthatjuk ezeket a szép kis csipke, hát szerintem ilyen csipketerítőre hasonlító fejfedőket a hölgyeken, vagy éppen hogy csak egy kendőt, ami jelzés.
1: És az is csak a zsinogán belül hordják.
0: És csak a zsinogán belül, így van.
1: Hiába házasok utcán is fejfedő nélkül járnak.
0: Erre sincs konkrét utalás, vagy konkrét parancsolata akár a Sulhán Aruch előtti időből, hogy, hogy mennyire kell ezt befedni, vagy honnan
1: ered? Nem, a nőknek a haja valószínű befedésre került már az ókorban is. Ugye, ilyen egyszerűen fogalmazva, hogy ugye mindenki láthassa, hogy egy áru már elkelt, vagy még eladásra vár, illetve hogyha esetleg megözvegyült a hölgy, vagy elvált esetleg, akkor újra mutassa, hogy ő eladósorban van. Úgyhogy jegygyűrűt kapnak a nők a zsidóságban és a esküvő alatt. Ortodoxiában különben a férfi nem kap gyűrűt, csak a férfi ad gyűrűt.
0: Igen.
1: De nem ez volt a jelzőértéke, a jelzésértéke a társadalom felé annak, hogy valaki házas, hanem az, ahogy mind a magyar nép közmondás mondja, hogy bekötik a fejét. És hogy ez jelezett mindenkinek, hogy most már ő elkelt.
0: Tehát gyakorlatilag inkább egy népszokás, mint egy vallási hagyomány.
1: Igen, de mondom, szóval a Talmud leszögezés, hogy a nő haja erogén, és ezért, hogy ne lehessen azzal úgy csábítani, vagy ne is akarjon, vagy ne is véletlenül se csábítson úgy vele, ezért inkább a rabbik megelőzésből ráparancsolnak a házas nőkre, hogy inkább takarják el.
0: Említetted, hogy az opera világa nagy hatással volt a neológ liturgiára, mint a kántorok dallamait, énekét tekintetében. Elmondhatjuk, hogy azelőtt nem is voltak kántorok? Tehát ezt a szakmát is gyakorlatilag ez a szakadás hozta létre?
1: Hát mindig a Shulchan Aruchra hivatkoztunk, maradjunk a Shulchan Aruchnál. Shulchan Aruchra van írva az, hogy aki megbízható személyiség, aki olyan előlete van, és még szép is hangja, az imádkozzon elő, akit az ember beküldené képviseletül maga helyett a király elé, hogy ő képviselje a királyok király előtt a személyét. Na, ilyen embereket választottak ki mindig imára, akiknek az előlete is és a magánélete is olyan volt, plusz még szép volt a hangja, hogy mindig volt valamifajta zene és ének. És lehet, hogy volt kórus is mellette. De az sokkal inkább megmaradt mármint technikáját, illetve a természetesebb éneknél, és nem annál a magas, hiper-szuper szintre fejlesztett egész, nem tudom, több ezer négyzetméternyi belső teret beéneklő hangá, amire a opera képezte ki az embereket, illetve valószínű sokszor inkább a szöveg legtöbbször alárendelte a szöveg dominálta az imának a menetét, viszont a modern kántorok világában, 19. századtól kezdve, sokszor a zene néha hatással van úgy a liturgiára, hogy ismétel a kántor, csak hogy kijön a dallam, viszont nem szabadna ismételni a halaká szerint a szövegben.
0: Pedig tényleg sűrűn van ismétlés, ha így belegondolok.
1: Ez... Mondjuk Isten nevének az ismétlés, vagy bármi más, hogy eljátszogat vele. Szóval néha felülkerekedik az esztétikum, a zsidó jogom.
0: Erre visszatérünk főleg az oktatás részére, hogy hol is képezték a kántorokat és a rabbikat, hiszen a neológiának szintén egy nagyon fontos részét képezi a rabbi egyetem, gyakorlatilag a zsidó egyetem itt Magyarországon. Egy rövid szünet, egy kis zene után ismét visszatérünk.

0: Sok szeretettel köszöntöm ismét a hallgatókat, ez még mindig a Merkaba, a stúdióban Ferenc Guna Valéria, a vendégünk Fináli Gábor, vallási vezető, rabbi helyettes. Eléggé részletesen körbejártunk már a neológia témáját több aspektusból, de ha már a neológiánál tartunk, akkor azt hiszem mindenképpen érdemes megemlítenünk az országos zsidó egyetemet, gyakorlatilag a rabbi képzőt, hiszen ez is sokban köszönheti a létrejöttét annak a szakadásnak, úgymond, vagy annak a megújulásnak, amit az 1868-as kongresszus jelentett. Mennyire fontos a magyarországi neológia életében ez az intézmény, és mennyire nélkülözhetetlen, illetve mennyire egyedülálló ez a világban?
1: Abban a korban, amikor megszületett, egyáltalán nem volt egyedülálló, mert akkora már olasz honba, illetve a német császárság vagy Poroszország területén már voltak rabbi képzők, úgyhogy a rabbi képző sorában nem első számú volt ez. Az, hogy ugye a léte már eleve kapcsolódik ugye a szakadáshoz, a kongresszushoz, ami szakadáshoz vezetett, mert ugye a kongresszuson bennmaradtak a neológiát képviselők, és kivonultak az ortodoxiához felé húzó rabbik és vezetők, közösségi vezetők, és ezért a kormánnyal, az akkori bécsi rezsim kormányával, illetve a magyar kormánnyal meglévő viszony miatt a kongresszusiak, vagyis későbben a neológok kapták meg azt a pénzt, amit hadisarcként a 49-es szabadságharcban részt vállalt zsidó részvétel miatt kiszabtak a zsidó közösségre. Ez addig kamatozott, ami ezt Hajnaus szedte be, és utána ezt visszafizették, és többek között ebből a hadisarcból, vagy büntetésből épült föl, visszaforgatva ezt az összeget, az országos rabbi képző, ami már az első világháború környékén már az első Ferenc József rabbi képző nevet viselte. És hát onnan kerültek ki azok a láng elmék és nagy nevű rabbik, akik utána hát világhírűvé tették ezt az intézményt. És akkor ott, igen, nem a megmentezésében abszolút fontos, ez az intézmény több száz rabbit termelt ki magából, és tudni kell, hogy így bár a kongresszus idején még csak ilyen 35-40%-a volt az országnak a neológiához köthető, és 60% volt ortodox, vagy mind a kettőből kiváló, később status quo nevet kapó közösséghez tartozó egyén, de ez az aránya a első világháború környékére már fele-fele tagot számlátva, és a folyamat az folyamatosan a neológia felett dőlt el. Hogyha nem jöttek volna az első világháború utáni szörnyű és szomorú események, Trianontól kezdve egészen a holokausztig, akkor valószínű, hogy ez a trend tovább folytatott volna, hiszen a progresszió az nem állt volna meg, és nem fordult volna vissza reakcióba. De a neológia, és a rabbi képzőnek ez a különös unikális mi volt, ez nem csak a közép-európai óriási magyar zsidóság megléte okozta, hanem az, hogy a kommunizmus alatt egyedül ez az intézmény működhetett tovább a varsói, vagy a vashűgöny mögött. És azt jelenti, hogy mindenhonnan, ahol ha Oroszország, Szovjetunióban, vagy Jugoszláv, Csehszlovákiában valaki rabbi akart volna lenni, az itt hallgathatott, és ez működhetett tovább. És ez okoz neki egy ilyen különleges, ad neki egy különleges bukét, hogy még akkor túlélte a holokausztot, hiszen a magyar zsidóságnak a pesti része túlélhette azt,
0: igen,
1: és még tovább tudta ezt működtetni, és még a rendszer is megtűrte, és ezért érintetlenül maradt a híres könyvtára, szóval ezek mind ilyen unikummát teszik a rabbi
0: gyakorlatilag képzőt. Meg is erősödött a neológia Magyarországon a második világháború után?
1: Hát a második világháború azért erősödünk a neológia, mert kiirtották az ortodoxiát. Szóval a vidéki zsidóság falvakban élő része az általában ortodox volt, a vidéki nagyvárosok zsidósága fele-fele arányban megoszlott, vagy azt jelenti, hogy ha 200 000 zsidó élt majd Budapesten, és akkor minden ötödik ember Budapesten zsidó volt a háború előtt, 19 000 zsidó élt Újpesten,
0: igen,
1: és stb. Szóval lényeg az, hogy ezekben a városokban a neológia túlsúlyban volt, messze a túlsúlyban, vidéken, a falvak világában, a ortodoxia volt túlsúlyban, és a falusi városokban nagyjából volt fele-fele. De vidéknek a 70-80%-át kiirtották.
0: Aki megmaradt, pedig kiment többnyire.
1: Aki megmaradt, meg nem szívesen jött vissza, vagy ha visszajött, akkor is Pestre költözött. És aki nem ment ki 49-ig, mert nagyon sokan mentek 49-ig is, több tízezeren, akik hazajöttek a háború után, vagy 56-ban nem menekült el, mert azt tudjuk, hogy az elmenekültekből 56-ban, akik elmentek volna, 30-40 ezer zsidó volt. Szóval akik többek azért mentek el, ha nem csak a simán a diktatúra elől menekültek, akkor azért mentek el, hogy tarthassák a szombatot, hogy megtarthassák a hagyományt. Nyilvánvalóan azok maradtak, akik neolók voltak, akik már teljesen asszimiláltak voltak, vagy akiket nem értek el, nem semmi hátat fordította neki, vagy szó szerint, vagy rosszabbik esetben hívő kommunisták voltak, és azért maradtak. Szóval a lényeg az, hogy a zsidóságnak a valláshoz kevésbé ragaszkodó része maradt meg, és maradt itt. És akkor innen.
0: És nekik talán jobb kompromisszumot tudott nyújtani a neológia által, kicsit szabadabb, világ felé nyitottabb környezet. És ha már itt tartunk, igen, akkor mennyire lehet párhuzamot vonni az egyébként világméretű tendenciában a reformáció, illetve a modern ortodoxia tekintetében? Mennyire hasonlít a neológia, vagy talán melyikhez áll a legközelebb? Hogyha egy külföldinek akarnánk elmagyarázni, hogy mi is ez a neológia, te hogy definiálnád?
1: Ez olyan sokszor van baj, mert hogy,
0: igen,
1: mert hogy a mai rabbi kar, vagy én azt mondanám, hogy a mindennapi életét X módon megélő rabbik közössége, ez 13-14 főből áll, leginkább a modern ortodoxiához hasonlítható. De hogyha megnézzük azt, hogy őket elfogadja a modern ortodoxia, az ő hekserjüket, az ő kosársági pecsétjüket ételken, vagy az ő betérítéseiket, akkor azt lehet mondani, hogy az ortodox, még a modern ortodox világ sem fogadja el. Ezért hogyan valhatom magam azokhoz tartozóvá, akik engem, az én pecsétemet, az én álmenjeimet és változtatásaimat a világban, például a betérítéseimet nem fogadja el. Az azt jelenti, hogy ha én imádkozok egy közösségben, ahol mondjuk 10 emberből, ami kell a legtöbb imához, 10 férfihoz, 5 betérített, akkor ott még egy modern ortodox zsidó is nem imádkozhat, mert nincs meg a minyen neki. Úgyhogy lehet, hogy sokan magukat oda sorolnák szívük szerint. Én semmiképpen nem, akár legendő kollégáimról lenne szó, semmiképpen nem akarnám őket ebbe az illúzióba rengetni, hogy ezt sértetlenül és jogosan megtehetik, hiszen nem közösködnek velünk a modern ortodoxok sem. Magyarországot, neológiát, akár a mai korszakot is, leginkább a konzervatív, amerikai konzervatív mozgalomhoz hasonlítanám, ami eleve a legnagyobb krízisen megy most keresztül Amerikába, és szétszakadni, vagy repedések mutatkoznak az épületén, és szakadás előtt áll, hiszen nagyon széthúz. Egyrészt van egy rész, egy oldala, amelyik hozzánk közelebb áll, ami valószínű a modern ortodoxia fele húz, szintén úgy, mint mi, küzd ezzel a valóságával, viszont egy másik része, és ez egy egységes szervezet, ahol komoly, közös halaha könyvek vannak, hogy mit vall és hogyan él egy konzervatív ember. Szóval nem a sulhánok, hanem a sulhánok mintájára vannak nekik responzum irodalmuk, hogy hogyan kell élni, és válaszaik mindenre. De avatnak női rabbikat.
0: És ebben van a konfliktus?
1: De ez most a liberális oldala.
0: Igen.
1: Ami közössége válogatja, eléggé autonómok a zsidó közösségek, és ezért hiába van egy ernyő szervezet, vannak konzervatív zsinagógák, és vannak hát liberálisabb, konzervatív képzavarral élve zsinagógák. Az egész konzervatív mozgalom Amerikában az amerikai reformhoz képes nevezte magát konzervatívnak. Mm. Eleve progresszívebb és modernebb és liberálisabb, mint a neológia, csak mivel két része van szakadva, vagy repedezik, ezért van egy olyan oldal, ami hozzánk közelebb áll, de mondom, ők pont abban szakadnak szét, hogy a nők szerepe és szerepvállalása és megítélése tárgyában betérítések és egyebek tárgyában várható ott vagy mentén várható szakadás, illetve a halakhához, a zsidó joghoz való aprólékos, vagy nem annyira aprólékos ragaszkodást. Ugye tegyük, ugye a legtöbb konzervatív responzum, ami született az elmúlt pár évtizedben szombattartás ürügyén, megengedi például a szombati autózást, hogyha az kifejezetten kikerülhetetlen, főleg az amerikai távolságok miatt. Persze valószínűleg hozzátesz az amerikai konzervatív rabbinikus responzum, hogy valószínűleg tömegközlekedéssel jobb menni, mint saját magunknak vezetni, de hogyha vezetünk és munkát végzünk és égetünk benzint szombaton, akkor is direktbe menjünk el a zsinogába és visszafelé, és ne menjünk el utána autókázni, ne menjünk el utána bevásárolni, hanem hogyha megoldhatatlan másképpen a zsinogába, akkor fontos zsinogába lenni közösségbe, mint sem otthon egymagunk éljük meg a szombatot. Egy ortodox nyilvánvaló ezzel
0: ez nem, fel sem merülhet.
1: Ez fel sem merülhet, és akkor nem tudom, hogy ementén fog-e szakadni a konzervatív mozgalom, de ott is vannak olyan rabbik, akik sokkal jobban megtartják, és akkor az ő közösségük pedig él ezzel a lehetőséggel, de általában majdnem minden közösségben el is várt, hogy a rabbi, ez persze ez nonsense, de mégis elvárt, hogy a rabbi vallásosabb legyen, mint mindenki
0: mint
1: más.
0: Mindenki más,
1: de ez teljes mértékben megalapozatlan.
0: Akkor gyakorlatilag ők egy olyan szakadás előtt állnak, mint nekünk 1868-ban az a kongresszus volt, vagy valami hasonló mehet ott végbe, de térjünk vissza egy kicsit hozzád.
1: Jó.
0: Tudom, hogy ortodox közösségben is jársz, illetve ugye rabbi képzőn tanulsz. Neolognak vagy ortodoxnak vallod magad?
1: Egyiknek sem.
0: Egyiknek sem? Akkor egy másik kicsit talán provokatív kérdés. Ezt minden irányzat képviselőjének fogom tenni. Már volt nálunk ortodox, majd jön a reform is. Szerinted ki a zsidó?
1: Ugye ez egy nagyon faramúci kérdés, főleg utolsó, hogyha csak már kevesebb 3 percünk van. De hogy... hát alapvetően, hogyha a Talmudot nézem, és egyébként veszem a példámat, akkor elvileg szívében már az zsidó, aki kevesebb, mint egy másodperc alatt azt gondolja, és azt vallja, hogy Ábrám, Izsák és Jákob Isten az igaz Isten. És arról egységes istenként gondolkodik. Ez úgy van ott leírva a Talmudban, hogy aki éppen vágni készül egy állatot, pont kóser módon vág le egy állatot, és a vágás egy másodperciből, ami tényleg egy másodpercig tart, abban ezt végig gondolja, akkor a Talmud eljátszik azzal az ötlettel, hogy az ő általa levágott állat már kósernak minősül-e, hiszen ő abban a pillanatban betért.
0: Értem.
1: Szóval, és mindenki, aki megtagadja a bálványokat, az már valamilyen szinten zsidónak számít. De nyilvánvaló, ahogy ugye szárazon, feketén-fehéren ez le van írva, később kifejtett rabbinikus könyvekbe, hogy mi számít betérésnek, nyilvánvaló a betéréshez kellenek ilyen formális emberi bíróság, rabbinikus bíróság által megszabott szabályok. Kezdve a mikvétől, a bemerítkezéstől kezdve, a férfiak esetében a körülmetélésen át, egészen a fogadalomig, amikor tanúk előtt vallja meg az ember, hogy hisz a sinái kínálkoztatásban, az egy Istenben. Innentől mindesetet valaki tényleg zsidónak, addig rejtett zsidó. addig csak az örökkévaló, és ő tudja, hogy zsidó. Lehet, hogy több mint 100 millió ember járkál a világba. Úgyhogy valószínűleg sokkal több minnyien tag lehet, amennyit most számolunk vele.
0: Még egy nagyon kicsit beszéljünk azért rólad, és hogy te most hol, milyen közösséget vezetsz?
1: Én nem is olyan rég kerültem a Hunyadi térre, ahol bár sokáig voltam egy ilyen kiszolgáló és segélyszemélyzet az akkor ott működő Domán főrabbi mellett. Most, amikor Domán főrabbi ősszel beteg lett, és nem tudta ellátni feladatait, decemberben utánam nyúlt, és visszaszólt nekem a közösség, hogy visszatérhetnék, hiszen 6 évig voltam ott, és januártól meg is állapodtunk, hogy továbbá nem fogom magam szétaprózni, és csak erre a közösségre fog koncentrálni, és február 1-től ide kerültem, és most 6. kerületben így én lettem a Hunyadi téren a de facto rabbi. Persze csak rabbi helyettesi diplomám van, de rabbi funkciókat látok el. Pláne most úgy, hogy 2000 előtt ugye elveszítettük Dohány fölrabiót, és nem fog ugye visszatérni, pedig ugye számítottam rá, hogy ha a betegségből fölépül, akkor még ott mellettem ott lesz tekintélynek, és egy figyelő szemnek, de ez most már nem fog elkövetkezni.
0: Nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást, és itt voltál velünk. Nagyon tartalmasra sikerült ez a műsor. Köszönöm a beszélgetést. További sok sikert és kitartást kívánok a rabbi munkához, a közösség vezetéséhez. És még egy kis személyes gratuláció, hiszen nem is olyan régen született meg gyönyörű kislányod, a csodálatos feleségeddel. Nek mindkettőtöknek nagyon Mazel Tov, úgyhogy a családi életben, a szakmai életben is minden jót kívánunk neked a Merkaba hallgatói nevében. Még egyszer köszönjük, hogy itt voltál. Fináli Gábor vallási vezetőt, rabbi helyettest hallották. További jó szórakozást kívánok mindenkinek. Ez volt a Merkaba. Viszont hallásra!
1: Viszont hallásra!
2: Merkaba. Zsidó vallási és közéleti magazin műsorunkat hallották. Köszönjük figyelmüket!

0: Hír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, az idén újra meg lesz rendezve. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, tehát az idén újra meg lesz rendezve, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A szervezők 20 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, közölték. Mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról, beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivből érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik. Sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak. Mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak, távol a légiriadóktól és a repülők zajától. A gyermekeket a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidő központja mellett a leveleki görögkatolikus közösség és Kanyó Árpád esperes parókus is szeretettel fogadta. A helyiek aktívan bevonták a fiatalokat a hitéleti programokba. A tábor idei tematikája Jézus értelmeit helyezte a középpontba. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház fölújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet, számos részletében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékán helyettese is. Az orgona művésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilág kialakításához. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég fölújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Ma kedden derült, napos időre van kilátás, néhol azért eshet eső. A keleti szél megélénkülhet, és 26-33 fokunk van. Szerdán is derült, napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű.
0: Híreinket hallották. Hidak, vallási, közéleti és kulturális heti magazin következik. Bleier Gábor műsora.
2: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök a Hidak heti magazin adását hallják. A mikrofonnál Bleier Gábor. Mai vendégem dr. Tényi Géza ügyvéd, akivel egy kicsit az adatvédelemről és a jogi tudatosságról, mint civil erényről fogunk beszélgetni, de hogy egy kicsit a hallgatóink is megismerjék őt, ha megengedik, a riport során tegeződni fogunk. Szeretnék hallani arról, hogy hogy találtál a jogi pályára.
3: Szervusz Gábor, üdvözlöm a hallgatókat. A jogi pályára úgy találtam, hogy a családon belül volt már ennek egy hagyománya, hogy a ügyvéd és bíró több személy is akart lenni, és én voltam az első, aki ezt sikerre is vitte.
2: Hogy akart lenni? Tehát ez mit jelent? Tehát, én rendőrszervező akartam lenni, és az lettem, de a családodban hogy nem jött ez jobban össze?
3: Vannak történelmi körülmények, amik úgy megakadályozzák azt, hogy az ember bizonyos pályákat elfoglaljon, egy háború, egy rendszernek a megváltozása, és ezek ilyen objektív akadályok voltak, de nekem szásnak sikerült meg.
2: Lehet ezt nevesíteni, vagy nem publikus, hogy mik voltak az akadályozó körülmények?
3: Csak... Hát például, amikor az embert harmadéves joghallgatóként a II. Világháború behívják tisztnek, és utána nem igazán tud visszatalálni, vagy adott esetben nem feltétlenül a rezsimnek a kegyeltje, és így a jogi pálya azért egy megbízhatósági kérdés.
2: Igen, azt hiszem 45, főleg 48 után rengeteg olyan példa volt, hogy milyen káder volt, milyen származású, akkor így már érthető a dolog. Igen. És te melyik egyetemre jártál?
3: Na, Pécsi Egyetemen végeztem. Ott én pécsi vagyok, pécsi származású vagyok egyébként is, és ott folytattam a tanulmányaimat, majd Németországban is tanultam még, Frankfurtban.
2: Azt hiszem, mind a két dologról érdemes egy picit beszélni, mert aki Pécsről származik és Pécsi Egyetemre járt, az... Én nem származom Pécsről, de én is Pécsi Egyetemre jártam. Pécsen van egy olyan fajta lokálpatriotizmus és egy olyan kultúra és többlet, gondolom legszent jogi többlet is, ami meghatározza az embert. Erről mit tudsz mondani?
3: Pécsnek van egy nagyon erős kulturális küldetéstudata. Mindig is volt, úgy gondolom. Tehát egyrészt egy nagyon, nagyon komoly lokálpatrióta mozgalom is van, ugye a tükék. Másrészt a kultúra, mint olyan, a mai napig is szerepet játszik a városban. Nem lett európai kulturális főváros.
2: Értem. És hogy kerültél Németországba a tanulmányait során?
3: Ugye a Baranyában egy elég komoly német kisebbségi közösség van, akik úgy saját iskolát is fenntartanak, én itt érettségiztem. És miután az ember egy ilyen iskolába tanul, egy elég komoly útravalót is kap, ezért érdekelt engem a diploma megszerzése után, hogy egy posztgraduális diplomát is szerezzek.
2: És lehet tudni, hogy mi ez a posztgraduális diploma? Tehát ez a jognak egy különös szegmense, vagy kifejezetten a német műveltséggel kapcsolatos dolog?
3: Ez egy olyan diploma, ami egy általános bevezető, általános ismeretek a német jogból, tehát aki ezt elvégezte, aki egy ilyen diplomát szerzett, az általában jól eltájékozódik, a kollégákkal könnyebben kommunikál. Egyébként pedig specializálódtam, ott kezdtem el komolyabban az internettel, adatvédelemmel és ilyen dolgokkal foglalkozni.
2: Azt hiszem, ez nagyon-nagyon fontos, és erről sokat fogunk ma még beszélni. De még mielőtt erre a témakörre rátérnénk, te, mint jobbaforgó ember, meg rengeteg olyan emberrel foglalkozol, aki általában, nem azt mondom, hogy bajban van, de jogra van szorulva. Hogyan látod, hogy most a 21. század közepén itt Európában, vagy elején inkább, Európában mennyire vagy tudatosan használjuk a jogot, mennyire vagyunk tisztában a dolgokkal, akkor fordulunk csak már ügyvédhez, amikor szükséges, vagy általában azért tisztában vagyunk legalább a saját területünkön avval, hogy hogyan kell ezeket a dolgokat használni?
3: Hát, nagy általánosságban nehéz lenne ezt megfogalmazni, de úgy gondolom, hogy a Magyarországon a jogi tudatosság az még komoly fejlesztésre szorul. Tehát sajnálatos módon nagyon sokszor csak akkor fordulnak ügyvédhez, amikor már komolyabb problémáik vannak, és ugye nagy hagyománya van annak, hogy megegyezéssel, barátokon keresztül valahogy elintézzenek az emberek ügyeket, holott egyébként egy rutinszerű konzultációval, vagy egy olyan úgymond egy állandó ügyvédi kapcsolattal sokkal több kérdés gyorsabban és rövidebben tisztázható lenni, tehát a problémák megelőzhetők lennének.
2: Ezt hogy kell elképzelni? Tehát van egy van, akinek állandó pszichiátere van, most csak időzővel mondom, valakinek meg állandó ügyvéde, tehát van egy olyan fajta állandó konzultáció az életében, most teszem azt minden hónap, van olyan paciens, aki minden hónapban egyszer felkeres, és akkor elmondja, hogy mi történt felette, meg nagy bölcsen elmondott, hogy mivel kell foglalkozni, és mivel nem.
3: Azt gondolom, hogy azért meghatározza ezt a fajta tudatosságot az, hogy vállalkozó az illető, vagy egy állásba levő magánszemély az, hogy mivel foglalkozik. Uh-huh. Úgy gondolom, általában Magyarországra, vagy az itteni embereknek nem feltétlenül jellemző az, hogy tervezzenek. De ha már terveznek, ha már vannak bizonyos szándékaik, céljaik a vállalkozásukban, vagy a magánéletükben, akkor érdemes konzultálni ügyvéddel. Uh-huh. Tehát ilyen szempontból érdemes fönntartani csak egy olyan ügyvédi kapcsolatot, akit, ha szükséges, időről időre, mondjuk évente egyszer felkeresünk, kicsit úgy, mint ahogy a fogorvosunkhoz is elmegyünk, és elmondjuk, hogy megnézi ugye az állapotunkat, az ügyvédé pedig elmondjuk azt, hogy mi történt velünk, mi várható, milyen terveink vannak, és akkor tud bizonyos szempontokat mondani, mire le kell és lehet odafigyelni, mikor kell az ő közreműködése.
2: Két eklatáns példát mondtad, beszéltél arra, aki egy normál állásban van, és beszéltél arra, aki vállalkozó. Megnézhetjük azt, hogy egy picit külön-külön, hogy aki egy normál állásban van, és mondjuk egy évben egyszer elmegy az ügyvédjéhez, annak mire kell odafigyelni?
3: Ha ezt tipizálni szeretném, akkor...
2: Sajnos nem megy másképp most ebben az esetben.
3: Akkor úgy gondolom, hogy vannak ugye a privát ügyeink, tehát az ember vagy együttálló, vagy családja van, ingatlant vesz, autót vesz, különböző beruházásokat próbál megtenni, megtakarít, mindenféle szerződéseket köt a hétköznapi életbe. Ezek általában azért apró problémák, itt is vannak azért bizonyos pontok, amire érdemes figyelnünk. Hogyha valaki ugye állásban dolgozik, akkor, és azt tervezésetleg, hogy vált, hogy tovább lép, érdemes megnézni a munkaszerződését, mielőtt bármilyen kötelezettséget vállal. Adott esetben ilyen egyszerűbb probléma lehet egy társházban, az, hogy hova, milyen működés van a társháznak, milyen felújítások történnek, milyen folyamatok történnek. Ezek mondjuk úgymond a idézőjelben a hétköznapi problémák, ez mindannyiunkkal előfordulhat. Uh-huh. Aki vállalkozó, neki azért már egy komolyabb felelőssége is az, hogy van-e ügyvédje, van-e jogi tanácsadója, kezdve az, hogy a vállalkozói státusznak a kialakítás, hogy egyéni vagy társvállalkozás, hogy az adózását hogy intézi, milyen szerződései vannak, esetleg az interneten keresztül mit kommunikál, az ügyfeleivel, hogy bánik, milyen adatokat kezel. Tehát ez egy sokkal nagyobb és sokkal komolyabb kérdéskör.
2: Igen, és mennyiben szorul könyvelőre, és mennyire szorul ez esetben ügyvédre? Tehát mert mind a kettő, kicsit határtalált nekem, hogy kezdkedjek egy picit, mert azt mondom, hogy oké, hogy milyen vállalkozás, ez egy jó könyvelő megmondja. Amiket még említettél, ott is azt mondom, hogy egy csomó dolgot, de miért kell a jogi szabályozással ennyire foglalkoznia?
3: Én azt gondolom, hogy a könyvelő ennek az adózási, számviteli kérdéseit tudja megvilágítani. Az ügyvéd egyébként egy jó ügyvéd, egy jó könyvelővel kéz a kézbe dolgozik. Tehát
2: igen.
3: Már egy-egy oldalát tudják megvilágítani a problémának.
2: Azt hiszem, ez nagyon fontos, amit mondtál, és akkor egy picikét evezünk át a fő témára, ugye, mert ugye itt egy nagy doktrínaváltás volt a 20. század vége felé, ugyanis ahogy szoktak mondani, Gutenberg galaxis felváltotta az internetes szuperstráda, és ez adatkezelési szempontból is nagyon-nagyon sok mindent megváltoztatott, de még mielőtt erre rátérnénk, egy kicsit nézzük meg, hogy mit tud egy átlag ember arról, hogy adatkezelés, mi az, amit használ belőle, és mi az, amiről fogalma nincs.
3: Én azt gondolom, hogy általában nem találkozunk ezzel, vagy csak nagyon a felszínen. Ilyen találkozási pontok lehetnek, amikor mobiltelefon előfizetést kötünk, és kéri a szolgáltató, hogy különböző adatkezelésre adjuk a hozzáállásunkat, amit szinte automatikusan megteszünk, vagy az interneten különböző oldalakot keresünk föl, ahol fölugrik egy ablak, hogy itt különböző ilyen programok, ilyen cookie-knak az elfogadása, vagy a használata történik.
2: Mit jelent ez? Mert nagyon sokan elfogadjuk, de nem tudjuk, hogy mit fogadunk el.
3: Én azt gondolom, erre érdemes visszatérni, de itt olyan beleegyező nyilatkozatot teszünk, ami alapján a személyes adataink, a különböző böngészési számítástechnikai egyéb adataink kezelésre kerülnek, és ezzel dolgozik a másik fél.
2: Statisztikára kell nekik, vagy piackutatásra?
3: többféle célra jó lehet. A szolgáltatás fejlesztése, marketingre, de egyébként olyan jellegű, ugye pont te említetted azt, hogy egy digitális forradalom közepén élünk, egy olyan jellegű technológiai megoldásra is alkalmas, hogy lényegében nyomon követhető, hogy ebben a digitális térben merre járunk, és mindenütt azonosíthatók vagyunk. Ami lehet, hogy túlnyúlik azon egyébként, amihez beleegyezni szeretnénk.
2: Picit kanyarodjunk vissza az előző dologhoz. Beszéltünk, és utána egy picit tovább gördítjük a dolgot. Beszéltünk olyan emberrel, aki valahol alkalmazott, vagy munkában van, és beszéltünk vállalkozóról. Ez két másfajta adatvédelmi magatartás feltételez az én aspektusomban. Hogyha én egy sima alkalmazott vagyok, de mondjuk vegyük úgy, hogy nem használok számítógépet. A másik esetben sima alkalmazott vagyok, de számítógépet használok, akkor milyen adatvédelmi dolgokra kell odafigyelnem?
3: Ugye alkalmazottként eleve van egy alapadatkezelés, amikor a munkáltatót kezeli az adataidat, a munkaszerződés fennállásához kapcsolódóan. Az is lényeges egyébként, hogy használsz eszközt, vagy nem. Az eszköz saját célra is használhatod el, vagy csak a munkáddal összefüggő célokra. Tehát alapvetően mindenkinek a személyes adatait kezelik, pont a munkaviszony miatt. Belépsz egy adott helységbe, van-e beléptetőrendszer, kamerarendszer, tehát ezek egy alap...
2: Ezek mind különböző szegmensei az én személyes adataimnak.
3: Így van, pontosan. Amennyiben ugye te számítógéppel dolgozol, az egy kicsit szorosabb és fontosabb figyelmet érdekel, vagy érdemel, mert hogy nagyon sokszor ugye minden munkahelyen miközben dolgozunk, előfordul egyébként, hogy egy pár saját célú böngészést is megvalósítunk, vagy üzenünk a Facebookon, vagy saját e-mailt is használunk. Ez már egy határterület a között, hogy mégis akkor a munkáltató eszközén tesszük ezt meg, de a saját céljainkra használjuk, mennyiben ellenőrizheti, mennyiben nyúlhat bele, mit mire használhatunk, saját mobiltelefonunkat esetleg arra használjuk, úgyis fordítva mondjuk ilyen a céges feladatoknak a megoldására, ahhoz hozzáférhet-e a munkáltató, mit tud ezzel csinálni. De azt gondolom, hogy ez mind az a kör, hogy itt alapvetően felhasználók vagyunk, tehát mi vagyunk azok, akiknek a személyes adatát kezeli. Ugye a kérdésedre visszatérjek, a másik kérdés az, hogyha vállalkozóként találkozunk ezzel a típusra.
2: Bocsánat, hogy megszakítalak, csak mert ez nagyon szépen elmondtad, de belépek egy munkahelyre, honnan tudjam? Közlik velem? Kéne, hogy közöljék?
3: Közöljük kell veled. Tehát eleve a munkaszerződés megkötésekor már van egy tájékoztatási kötelezettség, ugyanúgy a munkakörödet, a munkahelyedet, minden részletet el kell, hogy mondják. Ugyan tájékoztatniuk kell, teszem azt, hogy egy számítógépet használsz, kapsz egy laptopot, kapsz egy telefont, mire használhatod, hogy használhatod, kapsz mondjuk egy autót, mert olyan típusú feladatod van, van-e az autóban GPS, megfigyelik-e a mozgásodat. Ezt mind tájékoztatniuk kell, és akkor tudod megadni a szerződéssel a hozzájárulásodat.
2: Ez meg is történik? Az a tájékoztatás szerinted?
3: Ez hullámzó szinten történik meg. Magyarországon is van ennek azért egy fokozódó tendenciája, és várhatóan ez egyre erősödik.
2: Kérdés van a következő. Amikor én aláírom a munkaszerződést, vagy akkor én akár tájékoztattak, akár nem, akkor az adatvédelmi feltételeket is elfogadom?
3: Részben igen. Tehát mégiscsak, hogyha tegyük föl, mondjuk te az alkalmazottan vagy, bért kell, hogy fizessek, bérszám fejtsek el, nyilván tartom, hogy mit dolgozom, milyen munkaköröd van. Egyfajta nyilvántartást vezetek rólad, ami akkor is fönn kell, hogy maradjon, amikor már megszűnt a munkaviszonyod. Amennyiben ennek még további jellemzői vannak, amit már említettem, akkor ehhez mind-mind külön kell a hozzáállásodat adni, külön kell a tájékoztatásod. Ez egy dokumentumban is történhet, de az a biztos, hogyha ez külön nyilatkozattal történik.
2: Most csak azért akarok, mert teszem azt, dolgozom egy munkáján, elvileg minden nagyon flottul megy, jól megy, és véletlen, vagy én kiadok egy olyan információt, hogy nem kéne, vagy rólam kiadnak egy információt, és akkor van egy konfliktus helyzet, ugye feszültség köztem és a vállalatom közt, vagy elvileg még rosszabb, hogy az én munkám kapcsán a vállalat és más valaki közt. Most nagyon tudok elképzelni, és akkor én arra jövetkozok, hogy jó, én aláírtam valami, de nem tudom, hogy mi volt benne, vagy én erre a szegmensre nem emlékszem. Tehát mit lehet egy ilyen dologban csinálni?
3: Önmagában az, hogy aláírtál valamit, és erre nem emlékszel, vagy nem tudod, mi van benne, ez egy elég nem megfelelő védekezés.
2: Persze, de most laikus szemével gondolkodom.
3: Nagyon sok olyan dokumentumot is aláíratnak egyébként. Ugye most anélkül, hogy belemennék ennek a részleteibe, a munkáltató általi adatkezelésnek van egyfajta célhoz kötöttsége. Tehát kell egy olyan cél, nem kezelheti minden további nélkül mondjuk a privát telefonszámodat, az olyan privát dolgaidat, amit esetleg mondjuk a felvételkor megtudott. Nem ellenőrizhet mondjuk a hétvégén, amikor már a munka viszonyodon kívül van. Tehát nem feltétlenül csak az számít. Lényeges az, hogy milyen nyilatkozatot tettél, de azon belül mindig a munkáltatónak, az adatkezelőnek kell az bizonyítania, hogy egyébként jogszerű, célszerű volt, szükségszerű, arányos.
2: Értem, itt, és akkor picit evezünk ezek után át a másik részre, mert azt hiszem, vállalkozás esetében ez már sokkal bonyolultabb. Hozzáteszem, hogy vállalkozás és vállalkozás között óriási különbség van, mert beszélhetünk egy egyfős vagy maximum háromfős vállalkozásról, beszélhetünk egy közepes vállalkozásról, ami mondjuk már 15-től akár közepesnek hívom még a 100 főt is, tehát és beszélhetünk ennél nagyobbra, amikor már szinte nagy cégről beszélünk, de az is vállalkozás.
3: Alapvetően minden vállalkozásnál meg kell különböztetnünk úgynevezett belső és külső adatvédelmet. Belső adatvédelem a saját alkalmazottaknak, a belső folyamatoknak az ellenőrzése, ezeknek a szabályozás és ezeknek a jogszerűsége. Külső adatvédelem, amikor az ügyfeleink adatát kezeljük valamilyen módon, amikor átveszünk adatokat, van egyfajta külső input, és ezeket kell valahogy kezelnünk. A kisebb, nagyon sok olyan vállalkozás van, egy sarki pékség, egy kávézó, ahol a külső adatkezelés nem jelenik meg, mivel nem is foglalkozik azzal egy alap esetben, hogy milyen ügyfelek járnak hozzá. Aki bejön, fizet, egy gyors üzletmenet van, és ezzel megvalósul a dolog. Ennél azért a vállalkozások nagy része azért ennél több adatot kezel, hiszen szükségszerűen, és most már ugye ez a trend is, hogy minél jobban rögzítsem azt, hogy ki az ügyfelem, magamhoz tudjam kötni, kialakítsa, kommunikáljak vele a Facebookon, a weboldalamon. Tehát szükségszerűen magával hozza azt, hogy a vállalkozások az ügyfelek adatáit kezelik.
2: Gyűjti. Itt csomó olyan rendszer is van, ami ugye az klasszikus SAP, amiről, bocsánat, lehet, hogy ez nem annyira, tehát a vállalatirányítási rendszerek, akár a nagy Mahinától, egy csomót most nem akarom nevesíteni, vagy vannak olyan partnerkezelő rendszerek. Itt azért nagyon komoly etikai és üzletvezetési problémák vetülnek fel, ami akár a jogterületére is átevezhet. Viszont a modern marketinghez, meg egy csomó mindenhez azért kellenek ez az adatok. Ezt a feszültséget, vagy ezt a célszerűséget hogy lehet megfelelő mederbe kezelni?
3: Alapvetően ahhoz, hogy adatokat kezeljél, mint vállalkozás, három jogalapod van. Az egyik, amikor törvény kötelez rá, hogy kezeljed, amikor valakinek számláztál, és névre állították, és számlát névre teljesítettél megrendelést, bizonyítanod kell tudni, hogy ez hogy történt, mint történt. Itt számviteli szabályok vannak, 8 éves adatkezelési időtartammal. Itt is azért a minimális adatokat kell, tehát mondjuk 8 évig nem kell megőrizned mondjuk ha Szabó vagy adott esetben a csípő méretét. A következő ilyen kör, amikor szerződésben állsz fel, és muszáj teljesítened. Ebben az esetben is szükséges az, hogy kezeld az adatát. Tehát, hogyha én, mint ügyvéd, ugye a te adataidat, neked nyújtok egy szolgáltatást, akkor egyrészt ahhoz, hogy nyújtani tudjam a szolgáltatást, tudnom kell, hogy kinek nyújtom, hova nyújtom, milyen jellemzőkkel. A harmadik kategória, amiben a marketing és egyéb ilyen kommunikációs csatornák tartoznak, amikor alapvetően hozzáállási alapon kezelem az adataidat. Tehát hozzám jelentkezik valaki munkavállalónak, és addig, amíg eldöntöm, hogy fölveszem vagy nem veszem, addig kezelem az adatait. Ilyenkor szoktak például, vagy különböző marketing alapú megkereséseknél, hírleveleknél szoktak hozzájárulást kérni. Ezek meghatározott időre, a meghatározott célra kell, hogy szintén történjenek, és utána főszabály szerint, ha nincs más adatkezelési jogalapom, akkor ezeket az adatokat törölnöm kell.
2: Igen, itt azért pont azon gondolkodom, mert itt tulajdonképpen mi tisztában vagyunk abban, hogy mi az adatvédelem?
3: Az adatvédelemmel, mint olyannal nincs ez teljesen tisztázva. Alapvetően adatvédelem alatt a személyes adatoknak a kezelését és az ehhez kapcsolódó jogterületet értjük.

0: száma, az internet kapcsolatunknak az adatai, a
1: mobiltelefonunk.
0: Minden. Tehát ez egy hihetetlen halmaz, és van egy olyan halmaz egyébként, amit nem is érzékelünk, azok a metaadatok, azok az informatikai adatok, amik egyébként keletkeznek például, amikor internetet használunk.
1: Mert itt egyébként tényleg bizonyos webhelyeken feljönnek figyelmeztetések, hogy látnak minket, statisztikát, minek stb., és bennem fel sem merül, mert én böngészek, éppen ez érdekel, az érdekel, ide megyek, oda megyek, és kicsit olyan, mintha az utcán közlekedik, és nézegetnék kirakatot, és ez nem ugyanarról van szó.
0: Igen, ez az interneten keresztül, az informatikai rendszeren keresztül működik, ahhoz, hogy ez működni tudjon, szükséges bizonyos adatoknak a rögzítése, különben nem tud elég hatékonyan működni. Az még ráadásul kis bővíti a kört, hogy ugye mivel minden folyamatunk lassan az analógról teljesen átír a digitálisra, minden digitalizálódik. Digitalizálódik az összes személyes adatunk, a fényképfelvételünk, és minden adattá minősül. Tehát ugyanúgy, ahogy egy kamerának az üzemeltetése adott esetben nézegetek egy bolti kirakatot, nem mindegy, hogy a túloldalt van-e kamera, amelyik fölvesz engem, vagy sem. Tehát ilyen szempontból még a fénykép is személyes adat, minden, ami kapcsolatba hozható velem, és egyedi jellemzőket takar, és hozzám köthető.
1: Hát tulajdonképpen akkor ennek a jelentőséget fel se tudjuk mérni, hogy már az egész adatvédelemnek, adatkezelésnek, hogy mi az, ami már az, és mi az, ami nem az.
0: Akkor tudjuk általában fölmérni, amikor egyébként sérülnek ezek a jogaink. Tehát amikor valami fajta akár enyhébb visszaélés is történik, akkor azt tapasztaljuk, hogy van ugye a privát címünk, ahol emlékként nem nyilvános, és még akár a belügyminisztérium adatbázisába is bejelentkeztem, és azt a nyilatkozatot tettem, hogy nem adhatják ki különböző marketing célokra, és egyszer csak elkezd hozzánk áramolni mindenféle postai küldemény, amire egyébként nem fizettünk el, amit kifejezetten nem kértünk. Vagy van egy privát e-mail címünk, amin egyszer csak mindenféle hirdetések megjelennek, olyanok is, ami finoman szóval már kellemetlen.
1: Igen. Erről azt hiszem részletes is lehetne írni. Itt egy picikét még azon gondolkodtam, hogyha mondjuk valami sérelmére az ember, az nagyon egyszerű. Tehát, hogyha kirabolják, vagy hogyha sikkasztanak a vállalatára, minden, akkor arra, hogy élesebben odafigyel, mint hogyha adatvédelmi problémái vannak. Tehát ez akár a büntető, akár a polgári jog tekintetében kell-e akkora jelentőséget tulajdonítani neki, mint mondjuk, hogyha anyagi kárba vagy erkölcsi kárba történik valami velünk, vagy ez ugyanaz a terület, mert ez egy picit az emberekbe bagatelizálódik.
0: Én azt gondolom, hogy ez ugyanaz a terület, csak nem annyira látványos egyelőre. Nyugat-európai példákat ismerünk már, amikor adatkezelés történik, nem jogszerű adatkezelés történik, és egyfajta adatfölhalmozás történik az adott személyről, ez kiszivárog. A legbelsőbb titkaink is ezáltal leképezhetők. Tehát föltérképezhető egy személy azáltal is, hogy adott napon belül mit böngészik, mit csinál, kivel csetel a Facebookon, egyéb milyen kommunikációkat használ, milyen videókat nézeket, egy személyi profilt lehet erről fölállítani.
1: Egyébként, hogyha valaki például van a legnagyobb ilyen videó kezelő rendszer, amiben nagyon jó zenéket lehet hallgatni, egy idő után a rendszer kiadja neked, hogy te mit hallgatsz és mit ajánl neked. Tulajdonképpen nem kéred, de ott van. Tehát ez is már egy...
0: Ebbe az ajánlásba, ez még a marketing tevékenység része, ebbe még beleegyezel. De ha mondjuk... Te például nem akarod nyilvánosra tenni azt, hogy milyen ízlésvilágod van, és ugyanaz a rendszer mondjuk a Facebookon elkezdi posztolni minden ismerősödnek, vagy akár ismeretlennek is, hogy egyébként te valamiféle zenei irányzatot hallgatsz, és azt gondolod, hogy ez egyébként senkinek semmi köze, akkor azért olyan szférádba hatolnak már bele, ami neked kell.
1: Mondjuk az én esetemben speciálisan, mivel hogy kultúrában mozgok, én mindent nagyon nyilvánosan csinálok. Nem azért, mert exhibicionista vagyok, hanem ez az oldalt kifejezetten szeretem kidomborítani, meg egy csomó minden más is. Tehát az én esetemben ez más, de erről majd beszéljünk. Viszont most azt javaslom, hogy tartsunk egy kis szünetet, hallgassunk egy kis zenét, és utána visszatérünk.

0: Nagyon fontos kérdésnél hagytuk abba a szünet előtt, hogy ugye, hogyha kirabolnak minket, csikkasztanak tőlünk, betörnek a lakásunkba, vagy egész egyszerűen csak egy üzleti logot nem tartanak be, rögtön ügyvédhez fordulunk, vagy jogi segélyhez, illetve, de adatvédelmi okok problémákkal nem vagyunk tisztában, holott ugyanolyan súlyosak a te megfogalmazásod szerint.
1: Úgy gondolom, hogy ugyan nagy sérelmek érhetnek bennünket ezen a területen is, hiszen minél, tehát ezek a technológiai kérdések egyre jobban átszövik a mindennapjainkat. Egyrészt közvetlenül lehet maga az adatkezelőhöz fordulni, az, aki ugye az adott magatartást tanúsítja, föl lehet szólítani az eltiltásra, lehet közvetlenül kommunikálni. A másik útja módja a dolognak, hogy a NAIH-hoz, a Nemzeti Adatkezelés és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni, akinek ugye Péter Falvi Attila a vezetője, ők pedig hivatalból kötelesek a panasz esetén eljárni és ezt kivizsgálni.
0: Ez még ombudsman rendszer egyébként?
1: Nem, az ombudsman rendszerből ők kikerültek, kifejezetten hatóságként vizsgálják, mert ez sokkal szervesebb része a mindennapjainknak.
0: Ha már erről beszélünk, ha jól tudom, májustól a szabályozás is változik. Tudsz erről valamit mondani?
1: Így van, májustól hatályba lép egy új európai rendelet, amelyik egy adatvédelmi rendelet, ami közvetlenül alkalmazandó, tehát nem kell átültetnünk. Emellé egyébként megjelenik több más kísérő jogszabály is a hírközlésre, mindenféle területekre vonatkozóan, amelyik egyébként megszigorítják a jelenlegi szabályozást, új, komolyabb kötelezettségeket vezetnek be, és megerősítik egyébként az ügyfeleknek a jogait.
0: Ez a magyar szabályozásokhoz képest sokkal szigorúbb lesz?
1: Szigorúbb lesz, meg a felépítését is átstruktúrálja, tehát az adatnak a fogalma, az alapvetések azok ugyanazok maradnak, ugyanakkor adatalanyként, ügyfélként sokkal erősebb jogaim vannak, sokkal több és aktívabb magatartást vár el az új szabályozás a vállalkozásoktól az ügyfelek irányába.
0: Akkor egy picit nézzük meg ezt először, mint sima alanya, tehát akinek nagyobb jogai vannak, és illetve nézzük meg, hogy mennyivel érinti szigorúbban a vállalkozásokat. Tehát akkor nézzük meg, hogy én eddig milyen jogokkal éltem a saját adataimmal kapcsolatban, és ezután milyen jogokkal fogok élni. Bemegyek bárhova, ahol adataimat kezelik, mi az, ami tudnom kell, hogy másképp kell, hogy hozzám álljanak, mint eddig?
1: Eddig is kaphattál felvilágosítást, sőt kérhettél, kaphattál felvilágosítást, rendelkezhettél az adataiddal, jelezheted, hogy mi az, amit töröltetni akarsz. Tehát eddig is volt egy ilyen jellegű kötelezettségüd. Most, ami lényeges az, hogy amennyiben ezeket a kötelezettségeket nem teljesítik, sokkal nagyobb kockázat, sokkal nagyobb bírsággal, nagyobb hatósági ellenőrzésekkel szembenézniük, illetve ami még lényeges, és ami még eddig nem volt biztosítva, az, hogy ha például szolgáltatót váltasz, akkor ki kell adniuk az adataidat, a te kezelt adataidat, és meg biztosítaniuk kell azt, hogy az adataidat át tud vinni a másik szolgáltatóhoz.
0: Aha.
1: Ami eddig konkrétan csak bizonyos szegmensekben is nagyon szűken tudott megvalósulni.
0: Az is jelenti, hogy nekik utána az adataimhoz nincs közük, vagy effektre törölni kell a rendszerbe, azt nem tudom ellenőrizni.
1: Te nem tudod ellenőrizni, de nekik ezt alá kell támasztani, ha nem elég meggyőző, akkor a hatósághoz fordulhatsz. Magad is egyébként pert indítasz, de a hatósághoz is fordulhatsz. Nekik megfelelő szakembereik vannak erre, akik ezt végig tudják hajtani.
0: Hát, szépen lassan át is vesztünk a másik oldalhoz. Aki felhasznál adatokat, annak mennyivel keményebb direktíváknak kell megfelelniük?
1: Az adatkezelői oldalról ez egy sokkal komolyabb szervezési kérdést igényel. Egyrészt az adatvédelem, ahogy már említettük, ugye egy nagyon komoly technológia áll a háttérben, az egy műszaki kérdés, egy szervezési kérdés, és egy jogi szabályozási kérdés. Tehát közösen az informatikai, meg a jogi oldalnak kell egy új rendszert kialakítania. Ebben a rendszerben pontosan meg kell határozni, hogy milyen folyamatok zajlanak, milyen adatokat kezelnek, meddig kezelik, milyen jogcímeket, amit már elmondtam, hogy a törvényi, vagy hozzájárulási alapon, vagy szerződéses, ugye jogos érdek érvényesítésével kapcsolatban. Nagyobb rendszerek esetén kell olyan belső felelőse legyen az adatvédelemnek, akihez te, mint felhasználó fordulhatsz, aki egyébként a vállalaton belül érvényesítenie kell az adatvédelemnek a követelményeit, és a cégeknek pedig szembe kell azzal nézniük, hogy akár az évi forgalmuk 4%-át elérő bírságot is kaphatnak, amennyiben ezt nem valósítják meg.
0: De tulajdonképpen akkor itt a hatósági ellenőrzésnek is egyre nagyobb lehetősége nyílik, ugye? Itt beszéltél erről az adatvédelmi intézményről, bocsánat, ha még egyszer elismételnéd a nevüket.
1: Ez a NAIH, a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Szabadság Hatóság.
0: Maga ez a ő fogja végezni, tehát ő a felügyelő szervernek, vagy más hatóságok is bekapcsolódnak?
1: Alapvetően ő a felügyeleti szerve, egyébként a fogyasztóvédők szoktak még ebbe bekapcsolódni. Na most a hatóság az ugye eddig általában panaszok alapján járt el, május végétől kezdve pedig saját maga fog vizsgálatokat végezni, kiszáll ennek a vizsgálatnak egy része az, hogy megtekinti magát a jogi dokumentációkat, lekéri a folyamatokat. A másik rész az, hogy informatikusok kiszállnak, és megnézik, megvizsgálják a rendszereket. Mennyire biztonságos, mennyire megfelelő.
0: Bocsánat, ez egy kicsit úgy, elnézést, lehet, hogy nagyon hülyén képzelem, de kicsit úgy képzelem, mint egy APEC ellenőrzés. Tehát, hogy kiszúrok valamit, és nincs is semmi baj, de kíváncsi vagyok, és megnézem.
1: Ennél egy picit összetettem.
0: Direkt, de hogy mondjam, provokatív van, volt a kérdés.
1: Van, tehát közelít ahhoz a fajta ellenőrzéshez, mivel a jogosulatlan adatkezelés az adott személynek az életét, a legbelsőbb titkait szivárogtathatja ki. Nagyon nagy a kockázat. Ezért lényeges az, hogy a kockázattal szemben egy komolyabb jogi szabályozás és komolyabb hatósági ellenőrzés legyen.
0: Ez nagyon érdekes dolog, miközben itt beszéltél, nekem elkezdett ketyegni valami a fejembe, hogy ugye van a valóság és van a virtuális valóság. A virtuális valóságot viszont az adatainkból állítják össze.
1: Ez így van.
0: Hogy ezt a jogban hogy kezeli? Tehát, hogy vagy ebben nekünk is tisztában kell lennünk?
1: A virtuális valóság is ugyanolyan jogi szabályok alá esik, mint a rendes valóság. Tehát, ha valakit sértegetsz a Facebookon, az ugyanúgy jó hírnév sérelme, bár más ilyen jogi szankciónak ki van téve. Ugyanígy van arra joggyakorlat egyébként, hogy különböző virtuális játékprogramokba történt egy személyeket ért sérelem, jó hírnév sérelme, a különböző eszközeinek az ellopása, az ugyanolyan szankciót von maga után, mint egyébként a valóságban. Tehát, hogy erre mondjuk azt, hogy az internet, ezek a virtuális informatikai világok, ezek nem jogmentes területek. Ott is ugyanúgy szerepet játszik a jog.
0: Kicsit úgy érzem, mintha egy kezdeti, nem káoszból, de ex-lex állapotban most kezdenénk elmenni egy szabályozottabb, egy ugyanolyan szabályszerű világban, mint ahol a külsőbe éltünk volna.
1: Ez teljesen jó a párhuzam. Az elején szükségszerűen nem voltak még erre szabályok, mert magát a jelenséget se tudták leképezni. Most ezért már elég komoly struktúrák épültek ki, és tipizálhatók magatartások, folyamatok, és ennek megfelelően jogi szabályozás is rendelkezésre áll.
0: Nekem ebből még egy dolog jön ki, tehát az, hogy ugye, mivel hogy most már nagyon tudatosan használjuk ezt a dolgot, és tényleg ez a második világra rendelkezik, hogy van az oktatásban, a gyerekeknél, akár mondjuk ne általánosban, de gimnáziumban, vagy később, amikor már egyetemre megy, mennyire kéne ezt tudatosan tanítani, az adatok használatát, a szabályozás, gondolom már tanítják is, de hogy mikor lenne érdemes elkezdeni, és itt most kifejezetten nem csak informatikai, hanem jogi szempontból is értem a dolgot.
1: A gyerekek szempontjából ez egy nagyon érdekes kérdés, mert már az általános iskolásoknál van egyfajta fölkészítés, hiszen ők is már aktív internet használók. Ugyan jogilag 13-16 éves kor alatt nem használhatnának bizonyos platformokat önállóan, de megteszik, azon kívül, hogy egyébként a tanítás, az oktatás ebben az irányba halad, előbb-utóbb erre tér rá. Amit kapnak, az mondjuk egy biztonságos internet használat oktatás, de ilyen adatvédelmi és ilyen kérdésekkel nem nagyon szembesülnek.
0: Neked lenne erre javaslatod?
1: Volt már. Volt már. Vannak különböző felvilágosítási kampányok, aminek a részeként ezt meg szokták tenni. Alapvetően önmagában, ha már az tudatosítok a gyerekekbe, hogy nem adja meg az adatait senkinek, vagy csak nagyon szűk körben, az már egy eredmény lenne.
0: Nekem volt most egy nagyon eklatáns példa, egy projekthez önéletrajzot kellett én, és nem tudtam normális önéletrajzot leszedni az internetről, mert egész egyszerűen mindenhol azt mondták, hogy regisztrálják a rendszerükbe, adjak fel álláshirdetést, és könyörgöm, én csak egy sima internetes internetről le akartam szedni egy önéletrajz mintát, mert nekem csak pár adatot kellett ebbe a formában megadni, és azon gondolkodtam, hogy ezt vajon hogy tudnám kiküszöbölni.
1: Ezt nagyon nehezen tudod kiküszöbölni. Magyar nyelven ráadásul ugye még a nyelvi korlátok miatt szűkebb is a keresztmetszet, amiben kutathatsz. Ilyenkor egy dolog javasolt, hogy ugyanezt a szolgáltatást álnéven regisztrálsz, egy ilyen kitalált néven, kitalált történetet illesztesz hozzá, és utána tudod igénybe venni.
0: Most olyan saját példámat hoztam, csak ez is egy eklatáns példája az adatvédelmi buktatóknak, vagy a virtuális valóság zsákutcáinak, de egy kicsit átnevezünk más vizekre, mert ugyanis beszéltünk már különböző fajtája és formája vállalkozásokról, meg különböző fajtája munkavállalókról, és egy picit visszakanyarodnék arra, hogy vajon milyen fajta adatvédelmi dolgokkal jár az, hogyha én talán már nem hoznám újra szóba, hogyha sima munkavállaló vagyok és alkalmazott, mert azt nagyjából elmondtad, de mit történik akkor, hogyha én vállalkozó vagyok, ettől három vagy maximum 10 főig, mi történik egy középvállalkozásnál, mi történik egy nagyvállalkozásnál, mert az sokan tudják, hogy különböző jogi formákban, akár KFT, akár egyéb jogi formák, most nem akarok nagyon belemenni, mert nem vagyok szakember, ahol már azért több száz, vagy ne adj Isten, még nagyobb embertömegeket mozgatnak, és struktúrált formákat, akkor mire kell figyelni? Akkor nézzük először egy kisvállalkozást.
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően egy kisvállalkozásnál, ha csak nem olyan jellegű tevékenységet végez, ami nagyon sok ügyféladattal jár, és azt mozgatja. Alapvetően a belső adatvédelemre kell figyelni, tehát kell lennie egy olyan informatikai tanácsadásnak, egy olyan támogatásnak, ami ugye a különböző vírusvédelem, hardveres és egyéb védelmet megoldja, ugye magán a rendszeren belül, megoldja azt is egyébként, hogy a munkavállalókkal szemben, a jogoslatlan hozzáféréssel szemben ez védve legyen maga a rendszer, és kell egy olyan alapvető belső szabályzat, ami meghatározza azt, hogy melyik adathoz kiférhet hozzá a könyvelési bérszámfejtési adatokhoz, és mi van akkor, ha valaki mondjuk kiválik a szervezetből, ha új ember lép bele, tehát a belső folyamatokat kell alapvetően letisztázni. Amikor már egy nagyobb vállalkozásról beszélünk,
0: mondjuk tehát van külön pénzügyi osztály, van
1: így
0: külön.
1: Így van, mondjuk egy ilyen 250-300 főig, amikor már megjelennek ezek az elkülönült egységek, ott a belső szabályozás még fontosabb, ott már megjelenik mindenképpen az ügyféladatkezelés, a külső adatkezelés, ezeknek ki kell alakítani a folyamatait, szabályozást kell rá találni. Itt még fontosabb egyébként az informatika feladata, illetve az, hogy az informatika még a jogi szabályozás egybe kapcsolódjon, például hol tároljuk az adatainkat, saját szerven, a felhőbe tároljuk, milyen eszközöket használnak a munkatársak, milyen védelmi vonalakat alakítunk itt műszakilag, jogilag, és a kettő ugye egybeilleszkedjen. Egy nagyvállalati rendszerben pedig általában már van erre külön, mondjuk egy ilyen 200 főnél mindenképpen egy külön adatvédelme felelős, ugye akinek, ha bármiféle adatvédelmi incidens, ugye referálnia kell a hatóság felé, jelentést kell tennie, intézkedést kell tennie, tehát egy működési folyamatnak kell összeállni, amik mondjuk egy 250 fő felett mindenképpen.
0: Az, hogy milyen formában alakul, hogy KFT, BT vagy egyéb jogi forma, annak van jelentőség adatvédelmi szempontból?
1: Önmagában nincs. Inkább itt a méret meg az adat intenzitása lényeges. Tehát én, mint egyéni vállalkozó, ha egyébként olyan kúrás szolgáltatást végzek, hogy online adott esetben valamit nyújtok, hogy 300-400-500 ügyfelem van, nekem ugyanúgy ezt meg kell tennem, csak kétségkívül, mivel egyedül vagyok, egyszerűbb maga struktúra, de a műszaki egyéb védelmeket akkor is meg egy adatkezelési szabályzatot fel kell állítanom.
0: Még egyfajta specializációt nézzünk meg, ugye, mert három szektorról is beszélhetünk, ugye az első az állami szektor, ilyen szempontból, a másik a gazdaságért, és a harmadik pedig, ami elvileg a harmadik szektor alapítványok, tehát olyan közjószágok, ha jól értelmezem, amit közjó értelmében hoznak létre, de nem tartoznak szorosan véve, bár állami feladatokat, tehát az állami feladatot végeznek, de a közjó értelmében, tehát ezt hívják harmadik szektornak, ami mondjuk Magyarországon olyan felemás, de mondjuk a skandináv országokban erre már nagyon jó példákat lehet látni, hogy ezek mennyire mások adatkezelési szempontból.
1: Alapvetően ugyanazoknak az elveknek kell érvényesülni ebben a három csoportosításban, amit felsoroltál. A különbség alapvetően az, hogy mondjuk egy állami szervezet rendszernél ott sokkal erősebb a jogszabályi háttér, mivel ő egy állami feladatot lát el, különböző rendelete egyéb szinten meg van határozva, milyen feladatai vannak, és ezek meg is adják az adatkezelésnek a keretét. Uh-huh. Az alapítványi kérdés az megint egy érdekes dolog. Átugrottam ugye a...
0: Picikét beszéljünk arra, hogy alapítványok miért is jöttek létre. Tehát elvileg közfeladatot látnak el, de nem állami szabályozással, hanem olyan, tehát mint az egészségügy, egészségügyben, kultúrában, szociális ügyben hoznak létre olyan termékeket, amit fogyaszthatóvá tesznek minden állampolgár részére. Nagyon profánul mondtam, bocsánat.
1: Az adatvédelmi kötelezettségek ugyanúgy érvényesülnek rájuk. Rájuk abból a szempontból sokkal erősebben, mint mondjuk az államra, majdnem a vállalkozásokkal vannak egy szinten, függetlenül attól, hogy milyen szolgáltatást nyújtanak. Tehát ő rájuk ugyanúgy vonatkoznak ezek a szabályok, ugyanúgy az informatikai minden háttérről biztos gondoskodniuk kell.
0: Te melyiket érzed a de nagyon-nagyon érdekes, hogy tényleg átugrottad a gazdaságot. Miért?
1: Azért, mert a gazdaságban egy bizonyos méret fölött már megjelenik maga a gondolat. A tudatosságnak nem hívnám. De megjelenik az, hogy igen, ügyfeladatokat kezelünk, mit lehet ezzel tenni? Tehát nem a védelem oldalán, vagy a kötelezettség oldalán, hanem a lehet is, mit tudok ezekkel csinálni. Nagyon sokan úgymond egy adatvédelem, vagy adatkezelési porszívót indítanának, hogy minél többet tudjuk az ügyfélről, vagy azért, hogy ugye minél jobb szolgáltatást nyújthassak, vagy adott esetben azért, hogy eladhassam az ügyféladatokat, mert ezeknek komoly értéke van.
0: Két nagyon érdekes témát tartogattam a végére. Egy kicsit hagy beszéljek haza, hogy én a kultúra területén mozgok, és bizony ebből kifolyólag most nem fogok titkot csinálni, rendezvény szervező vagyok, mind a saját adataimat, mind azokat a művészek az adatait jobban, tudatosabban és jobban használom, vagy nyíltabban használom, mint egy átlag ember, de ez muszáj, mert csak így lehet publicitást nyerni, hogy ezt a területet mennyivel látod másnak?
1: Annyiból más, hogyha az illető egy közismert személy, egy közszereplő, és közszereplő nem csak politikus lehet művész, sportoló, aki egyébként publikusan éli az életét, akiről azért sokkal több mindent lehet tudni, mert maga is közzé teszi, hiszen a nyilvánosságból, a részben nyilvánosságból él, ezek az adatok, ezek azért kikerülnek az adatvédelem köréből. Tehát azok az adataim, amiket magam adott meg, saját honlapomon közzé teszek, azok nem teljesen más védelem alá esnek, mint azok, amik egyébként egyfajta szűkebb jogviszonyban érvényesülnek csak.
0: Jó, természetesen így adnak ki gazdasági adatokat, meg egyéb adatokat, de ami a tevékenységgel kapcsolatban a publicitás nyer, sőt piacot nyer, ennek vannak etikai korlátai?
1: Etikai korlátai lehetnek egyébként, és én azt gondolom, hogy érvényesülnek is azért, hogy mi az a mélység, amíg egy művésznek, egy közszereplőnek kiadjuk az adatait, mi az, ami már tényleg magánéletnek minősül, és nem a művészi közszereplői tevékenységhez kapcsolódik.
0: Azt hiszem, ez egy nagyon nehezen mérhető és differenciál dolog, viszont mégis másképp kell kezelni. Szerinted ilyen szempontból érdemes akár egy kultúrás menedzsment irodának, egy művésznek, vagy egy ilyen szempontból olyan tevékenységet végző, művészeti tevékenységet végző intézménynek vagy személynek néha ügyvédhez vagy adatvédelmi biztoshoz fordulnia, hogy ti jobban tisztában legyen vele, vagy csinálja úgy, ahogy eddig csinálta?
1: Én azt gondolom, hogy érdemes, itt két oldala van ennek a dolognak. Az egyik az, hogy milyen adatokat kezelnek rólam, közszereplő vagyok, milyen mélység engedek belelátni. A másik az, hogy amit viszont közé teszek, azok helyesen érvényesülnek-e. Mert ugye érdekem az, hiszen ebből élek részben, abból a nyilvánosságból, abból a publicitásból, hogy megfelelő adatok keringjenek, és azok pontosak és a számomra előnyösek legyenek.
0: Tehát itt azt hiszem, arra hívott fel a figyelmet, hogy ne legyenek pontatlanok. Tehát, vagy ne olyat állít csak, ami esetleg fals lehet. Tehát mint tudom, én most azt mondom, hogy nemzetközi versenyen nyertem díjat, és kiderül, hogy ez egy magyar verseny volt, most csak mondtam valamit, ahol igaz, hogy második lettem, és nagyon jó, de ne legyenek ilyen csúsztatások még művészeti életben se.
1: Sokkal hátrányosabb lehet a számomra, hogyha pontatlan dolgok derülnek ki, vagy nem megfelelő adatok, egész más fényben tüntetnek fel, mint ha adott esetben mondjuk a magánéletemről kiderül, hogy hány gyerekem van.
0: Uh-huh. Te egyébként a saját tevékenységedben biztos, mert ügyvéd vagy, de a család környezetedben mennyire próbálod erre felhívni a figyelmet?
1: Próbálom, ez egy ambivalens kérdés, mert Magyarországon nagyon könnyen adjuk meg az adatainkat. Ami magában nem feltétlenül baj, csak nem nézzük azt, hogy milyen célra veszik föl az adatainkat. Tehát az ember próbálja fölhívni erre ugye a családjának, a kollégájának a figyelmét, de ugye önmagában meg kell mondjam, hogy ügyvédek is adatkezelők, és az ügyvédek adatkezelése sincs rendben, a saját kamaránk sem feltétlenül aktiválja magát ebben a szempontból.
0: Bocsánat, azt hiszem a ügyvédeknél az egyik legfontosabb, amikor már jogi egyetemet elvégzitek, nagyon hamar szemben jön veletek a titoktartás, tehát azt hiszem, hogy ti legalábbis azt feltétlenül, hogy ti ebben nagyon-nagyon tisztában vagytok.
1: A titoktartási rész az én úgy gondolom, hogy érvényesül, viszont az, hogy milyen számítógépes rendszereket használok, hogy vigyázok arra az adatokra, azokra az iratokra, amiket átad valaki, hogy gondoskodom ahhoz, hogy az egyébként 3 évente, 5 évente vállalkozó kollégák mit visznek magukkal, azért itt van nagyon sok tisztázatlan kérdés.
0: Azt hiszem, hogyha jól értelmezem a szavaidból, egy teljesen új rendszer, amik most a szabályozásra kezd kialakulni, még bőven nem járunk a végén, tehát itt 5-10 éven belül egy olyan új jogi háttér, meg informatika háttér fog létrejönni, ami egy teljesen új lábon álló, de ugyanolyan korrekt rendszer, mint az eddigi jogi rendszerek. Tehát ha jól értelmeztem a szavaidból a folyamatokat.
1: Ez nem egy egyedi dolog, hogy májustól egy új rendszer fog. Ez a következő 10 évünket mindenképpen meghatározza, ahogy egyébként is egyre jobban meghatározza mindennapjainkat az, hogy milyen informatikát, milyen rendszereket használunk.
0: Sok mindenről beszéltünk már, de úgy nem fejezem be a riport az, hogy még egy picit ne tudjunk meg róla természetesen, ami csak publikus lehet. Ha jól tudom, azon kívül, hogy jogászkodsz, ami nagyon fontos az életedben a család kérdése, ugye?
1: Ez így van, itt jönnek az én személyes adataim.
0: Amiről ha akarod, nem beszélünk.
1: Nem, hát ez nem, én ezt nem szoktam titokba tartani, valóban nős vagyok, 2 lánygyerekünk van. Tehát ez a háttérország, ez nekem nagyon fontos.
0: És azt lehet tudni egyébként ilyen szempontból, hogy a családod az milyen beletettségű, tehát inkább humánra áll, mi az, amivel az időtöket töltitek?
1: Inkább humán, úgy gondolom. Uh-huh. Tehát elég sokat olvasunk, eléggé sokat sportolunk, talán ennyi elég is így a magánéletemben.
0: Jó, nem akarok ennél jobban belemenni. Azt lehet tudni, hogy egyébként tehát a sport az mit takar nálad? Most már nem a családról beszéljünk.
1: Én például elég sokat szeretek futni, kerékpározni, ilyen jellegű tevékenységeim vannak.
0: Aha, sok az mit jelent, hogyha nem titok?
1: Heti 3-4 alkalom, hogyha meg tudom tenni, meg jó idő is van.
0: Kilométerben a futás?
1: Kilométerre futás mondjuk 3-5 kilométer átlagosan. Uh-huh. De most pont egyébként pont készülök egy félmaratonra, úgyhogy ez ennél több lesz.
0: A félmaraton az 22 kilométer?
1: Az 21,6, ha jól emlékszem.
0: Aha, hát ez nagyon izgalmas, úgyhogy, és már mondtad olvasást, stílusokban mi az, ami közel áll hozzád?
1: Én alapvetően modern irodalmat szeretek olvasni, hát mondjuk a 20. század meg a jelenkornak az irodalma. Ezen belül azért elég nagy a szórás.
0: Modern az mondjuk nyugat-európai, magyar?
1: Vegyesen, tehát alapvetően mai írókat is, de ezen belül van japán, magyar, német.
0: Aha, tehát érdeklődési szinte. Zene például az életedben?
1: A zene elég komoly szerepet játszik, valaha elég sokat zenéltem, most már csak hallgatóként egyébként.
0: Mit zenéltél?
1: Én tanultam klarinétozni, zongorázni, egyébként játszok még basszusgitáron, meg szaxofonon is.
0: Ó, ezt azt hiszem a saját szempontomból is megjegyzem. És amit akartam még mondani, hogy színház?
1: Ritkában jut rá sajnos idő. Uh-huh. És sajnos a jó darabokra nem olyan egyszerű bejutni, de egyébként érdekel, igen. Igen, előfordul.
0: Értem, azt hiszem, ilyen szempontból tényleg nagyon keveset tudtam kiszedni belőle, de hát ez van. Nagyon szépen köszönöm Tényi Gézának, hogy itt volt, illetve a hallgatóink megtisztelő figyelmét. Önök a Hidak heti magazin adását hallották.
1: Köszönöm szépen.
0: Én köszönöm.

Híd a vallások között című műsorunkat hallották. Köszönjük a figyelmet! Szól a rádió. A Reformált Evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjait a címe, Táplálék és nyugalom. A mai ige, Ezikiel 34:15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van. Nem fölfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával. A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szentlélek nyitja meg a szívünket. Sőt, maga Krisztus az élet kenyere a hívők számára. Nagy pásztorunk itt azt ígéri, hogy ő maga adja nekünk ezt a szent táplálékot. Ha egy vasárnap földi pásztorunk talán üres kézzel prédikál, mennyei Urunknak sohasem üres a keze. Ha lelkünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk. Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van. A kutyák nem zavarják fel, a farkasok nem fajják föl őket, nem hajszolódnak nyugtalanul ide-oda. Az Úr keres számukra pihenőhelyet, hogy a fölvett táplálék meggyökerezhessen bennük. A kegyelem ígéje nem csak megtart, hanem meg is vigasztal minket. Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és megnyugvásunkhoz szükséges. Ha az ige hirdetők talán nem tudják elcsöndesíteni szomjúságunkat, keressük az Úrnál a megnyugvást. Az Úr indítson bennünket ma is arra, hogy az ige legelőjén táplálkozzunk, és így nyugodjunk meg. Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság és az elmélyült békesség jellemezné napunkat. Munkaév kezdő konferenciák. A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaév kezdő konferenciáját a Harangtorony szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-25-26-án tartja a munkaév kezdő lelkész konferenciáját. Helyszíne az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszón, a Jókai Mór út 41-ben. Felföldi László a Kovász Fesztiválon nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset, a püspöki palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi Szent Misével zárult, amelyet Felföldi László, pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Felföldi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncelebrált Szent Mise bevezetőjében kiemelte, nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Szerdán is derült napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, első sajnos nem lesz. Délire fordul a szél, és 30-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Régi új felfedezés. Egy napon, miután uralmunk alá hajtottuk a szelet, a hullámokat, az árapályt és a gravitációt, talán hasznosíthatnánk a szeretet energiáit is. Akkor a világtörténelem során másodszor az ember újra felfedezi majd a tüzet. Pierre Teilhard de Chardin.

0: Győzelem a kísértések felett. Hangos könyv, harmadik rész.
1: Tudsz titkot tartani? Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. verse azt mondja: a rágalmazó titkokat tár fel, de a hűséges lélek leplezi a dolgot. Hallottál már a hippokratészi esküről? Szövege évszázadok óta ismeretes. Van benne egy ilyen mondat is: amit kezelés közben, vagy akár kezelésen kívül is a társadalmi érintkezésben látok vagy hallok, azt nem fogom kifecsegni, hanem szent titokként megőrzöm. Az orvosok és más bizalmi pozícióban lévők esküt tesznek, de ennek a fogadalomnak mindannyiunkat kötnie kellene. Te hogy éreznéd magad, ha orvosod, ügyvéded, lelkészed vagy egy bizalmasod elárulná bizalmadat és világgá kürtölné szent titkaidat? Salamon kemény szavakkal ír a témáról, érdemes megfontolni őket. Minél több a beszéd, annál kevesebb az igazság, az okos megválogatja szavait. Példabeszédek könyve 10. fejezet 19. vers. Vagy máshol: a becsületes ember nem árulja el más bizalmát. Példabeszédek könyve 11. fejezet 13. vers. Gondoltál már így a becsületesség fogalmára? És végül: megfontolt szavak biztonságos élethez vezetnek, a meggondolatlan beszéd minden tromba dönthet. Példabeszédek könyve 13. fejezet 3. vers. Minél tovább élünk, annál inkább felismerjük, hogy nagyon kevés megbízhatóan titoktartó ember van, ezért annál jobban értékeljük őket. Ha megkérnének, hogy határozd meg a becsületes ember fogalmát, ugye, hogy a megbízhatóság a lista legelején állna? Itt van tehát néhány alapszabály arra, hogyan éld az életed. A. Amit bizalmasan mondtak neked, ne ismételd el. B. Bármikor is csábít, hogy elmond, állj ellen. C. Akárkiről van is szó, ne pletykálj. D. Ha nem is értesz egyet, ne rágalmazz. Tudsz titkot tartani? Bizonyítsd be! Imádkozz így: Uram, add, hogy ajkaim ne engedelmeskedjenek nekem, mikor szívemben erős a vágy arra, hogy pletykáljak. És mikor jól esik más bajain csámcsognom, Atyám, ítéld meg bűnömet.

Rugalmas a lelki ismereted. Zsoltárok könyve 119. fejezet 11. verse azt mondja, szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem. Hallottál már a húsevő növényről? Vonzza a rovarokat élénk színeivel, de amint bent vannak, elveszítik a talajt lábuk a lábuk alól, és lecsúsznak az egykor édesnek tűnő növény belsőn egy folyadékba, melyben megfulladnak. A sátán is pont így cselekszik. Cukormázzal vonja be a romlás ösvényét, és mielőtt észrevennéd, már csapdába estél. Adam Clark egy időben egy selyemárukat kínáló boltban dolgozott. Egy nap a főnöke azt javasolta neki, hogy nyújtsa ki a selymet, amikor méri, ez növelni a bevételt és Adam értékét is a vállalatnál. Ő visszautasította a kérést. Ezt mondta a főnökének. Lehet, hogy a sejme rugalmas, de az én lelkiismeretem nem. Jeb Magruder, Richard Nixon amerikai elnök szánt segédje, a következőképpen nyilatkozott a Watergate-i botrányról. Becsaptuk magunkat. Beszéltük magunknak, hogy semmi rosszat nem teszünk, és mire valóban törvénybe ütközőt tettünk, már kicsúsztak a kezünk közül a dolgok. A nap, amikor Amerika igazat mondott című könyv arról ad jelentést, hogy az interjú alanyok 91%-a rendszeresen hazudik, és 70%-a gondolja, hogy nincsenek abszolút igazságok a jó és a rossz kérdésében. Isten azt mondja, ne mozdítsd el az ősi határt. Példabeszédek könyve 22. fejezet 28. vers. Miért? Mert a te érdekedben állnak ott. Pál azt írja, a jót tartsátok meg. Pál tesszalonikaiakhoz írott első levele, 5. fejezet 21. vers. Mert a helyes helyes akkor is, ha mindenki ellene fordul, és a rossz rossz akkor is, ha mindenki támogatja. Miután Jézus 40 napig böjtölt, az ördög azt mondta neki, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Máté evangéliuma 4. fejezet 3. vers. Nos, helyes az, ha eszel, amikor éhes vagy, de az ördög javaslatait követni nagyon is helytelen. Míg a sátán kiforgatta a Szentírás szavait, hogy a bűnt igazolja vele, addig Jézus az igét arra használta, hogy ellenálljon a sátánnak. És ezt te is meg tudod tenni. Imádkozz így. Segíts meg, Uram, hogy ne loholjak a siker után veszélyeztetve hitemet, segíts erősnek maradni amellett, amiről tudom, hogy igaz és tisztességes. Add, hogy beszélgetéseim bátorítóak és felemelőek legyenek, telve olyan szavakkal, melyek életet öntenek a körülöttem lévő emberekbe. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Melyik hangnak engedelmeskedsz? Pál korintusbeliekhez írott első levele, 10. fejezet 13. verse azt mondja, a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy elbírjátok azt viselni. Max Lucado írja. Egy íróasztalnál ülök egy hotelben, távol az otthonomtól. A bátorító hangok távoliak, a csábítóak közel vannak. Az éjjeli szekrényemen egy szórólap a halba hívogat, hogy új barátokat szerezzek egy nyugodt légkörben. Egy másik a tévé tetejéről ígér olyan késő éjszakai filmeket, melyek valóra váltják legmerészebb álmaimat. A telefonkönyvben több oszlopnyi hirdetés kínál kísérőket, és ígér szerelmet otthonról távol is. Hangok. Néhány az élvezeteket, néhány a hatalomvágyat szúrítja meg. A világ dörömböl az ajtódon, Jézus kopogtat. A világ csillogó élvezeteket ígér, Jézus egy csendes vacsorát. Vele. Bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok. Jelenések könyve, 3. fejezet, 20. vers. Kinek a hangjára hallgatsz? Hogyan kezeljem a csábító helyzeteket? Kérded. A. Töltsd meg gondolataidat Isten igéjével. B. Kerülj el mindent, ami vágyat kelt benned a házastársadon kívül valaki másra. C. Rendszeresen telefonálj haza, ha távol vagy. A valódi boldogságot az adja, ha elkötelezed magad arra, hogy abban a kapcsolatban keres élvezetet, melyet Istentől kaptál. D. Ne légy túl büszke ahhoz, hogy segítséget kérj, ha szükséged van rá.
Leslie Durkin azt mondja. Édesapám szokása volt, hogy lerakott a földre egy kis darab húst a kutyán közelébe, és azt mondta, nem. A kutya egyszer sem ért hozzá a húshoz. Viszont rá sem nézett, mert ha megtette volna, akkor az engedetlenség kísértése hatalmas lett volna. Csak apám arcát nézte. Figyelj! Örömre derülnek, kik rátekintenek, nem pirul az arcuk. Zsoltárok könyve 34. fejezet 6. vers. Gondolkozz el ezen.

Az Úr imája. Máté evangéliuma 6. fejezet 13. verse azt mondja: Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Lehet, hogy ismertél olyan embereket, akik azzal a téveszmével élnek, hogy az ördög menő. Talán valamikor még neked is megfordult ez a fejedben. A helyzet az, hogy a sátán ereje nagyon is korlátozott. Nincs szabad keze arra, hogy tönkretegye életed, ha csak te magad nem adod neki. Az Úr imádságának e sora segít, mikor a sátán csapdái között jársz, hogy megfogd Isten kezét, és ő biztonságosan kivezethessen. Első számú csapda – elterelés. Az Istennel való járás útja hosszúnak és olykor nehéznek tűnhet, de ígéretet kaptunk. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Zsoltárok könyve 121. fejezet 3. vers. A sátán számos ravasz trükkel azon lesz, hogy eltérítse életünket Isten útjáról, olyan ártalmatlannak tűnő dolgok, mint egy tévésorozat, egy új kedvenc együttes vagy egy kapcsolat által. Önmagukban semmi baj nincs ezekkel a dolgokkal, de elterelhetik figyelmedet Istenről. Második számú csapda – félrevezetés. A kettes számú csapda lényege úgy csűrni-csavarni Isten hozzád intézett szavait, hogy magad is kételkedni kezd igazságukban. Réges-régen az Édenben a kígyó azt kérdezte Évától: Csak ugyan azt mondta Isten. Mózes első könyve, 3. fejezet 1. vers. Vigyázz! Imádkozz, hogy Isten ma is emlékeztessen szavainak igazságára. Hát nem csodálatos, hogy Isten veled van? Imádkozz így: Uram, segíts emlékezni a Szentírásra, mely ellenáll az ellenség hazugságainak. Igéd azt mondja, hogy győzhetek, töltsd be ma is a gondolataimat ilyen ígéretekkel. Tudom és vallom, Uram, hogy a te ígéd megszabadít a gonosztól és távol tart a kísértéstől. Imádkozom, hogy a lélek gyümölcse betöltse életem minden részét. Az ördög négy lépéses módszere. Pál korintusbeliekhez írott 2. levele, 2. fejezet 11. verse azt mondja: Szándékai ugyanis nem ismeretlenek előttünk. A sátán kiszámítható. Minden kísértése az ismerős négy lépéses sémát követi. Elsőként vágyakozás. Elsőként felismeri a benned lévő vágyakozást, például a bosszú vágyat, vagy a természetes vágyat a szeretetre és örömre. Majd azt csugalja, hogy jogos vágyaidat helytelen módon teljesítsd be. Az igazság az, hogy ha nincsenek vágyaid, nem hat rád a csábítás. A Biblia azt mondja, hogy bennetek gonosz kívánságok egész hadereje van. Jakab levele, 4. fejezet 1. vers. Másodszor, kételj. A sátán arra próbál rávenni, hogy kételkedj abban, amit Isten a bűnről mondott. Ez tényleg nem helyes? Hogy van az, hogy mások mégis csinálják? Isten nem akarja, hogy boldog legyek. A zsidókhoz írt levél figyelmeztet: Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen és gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Pál zsidókhoz írt levele, 3. fejezet 12. vers. Harmadszor, félrevezetés. A sátán képtelen igazat mondani. Ő a hazugság atya. János evangéliuma 8. fejezet 44. vers. Bármit is mond neked, az vagy nem igaz, vagy féligazság. Azt csúgja, senki nem fog rájönni. Ez megoldja majd a problémádat. Ez csak egy kicsi bűn. A kis bűn olyan, mint egy kicsit teherbe esni. Előbb-utóbb látszódni fog. Negyedszer, engedetlenség. Ha egy gondolat megfogan az elmédben, és kellő ideig ott is marad, viselkedésmód fog születni belőle. Minden függő egy adaggal kezdi, és minden alkoholista egy pohárral. Összetört házasságok kezdődnek látszólag ártatlan flörtöléssel. Jakab figyelmeztet: Mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Ne tévelyegjetek! Jakab levele 1. fejezet 14-től a 16. versig. Mi a megoldás? Kérdezed.
így közelebb Istenhez, és kevésbé leszel sebezhető a kísértés által. Imádkozz így. Uram, tudom, hogy az ember bukása miatt egy velem született vágy van bennem a bűnre. Kérlek, hogy mikor ez a vágy fellép, erős legyek, hogy felül tudjak kerekedni, és meg se forduljon a fejemben, hogy az előttem álló kísértés egy járható út. Add, hogy tisztán lássak, hogy meg tudjam különböztetni a jót a rossztól, míg a legkisebb dolgokban is. Szeretnék mind közelebb és közelebb kerülni hozzád. Ámen.

A kísértés lépcsőfokká lehet. Jakab levele, első fejezet 12. verse azt mondja, boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri jutalmát. A kísértés inkább lépcsőfokká válik, mintsem botlást okozó akadállyá, mikor rájössz, hogy ez ugyanakkora lehetőség arra, hogy jót cselekedj, mint arra, hogy rosszat. A kísértés csak választási lehetőséget ad. Értsd meg! Isten úgy érleli bennünk a lélek gyümölcsét, hogy megenged olyan helyzeteket, melyekben kísértés ér, hogy megmutassa a másik lehetőség értékét. Például úgy tanít meg szeretni, hogy ellenszenves embereket hoz életünkbe. Nem kíván nagy jellemet olyan embereket szeretni, akik kedvesek és viszont szeretnek minket. Isten a szomorúságok közepette tanít örülni, mert így hozzáfordulunk vigaszért és erőért, mikor már semmi más támaszunk nem maradt. Békét teremt bennünk, nem úgy, hogy minden úgy történik, ahogy mi elterveztük, hanem úgy, hogy zűrzavaros időket enged meg. A béke akkor jön el, mikor eldöntjük, hogy bízunk Istenben akkor is, mikor az aggodalom vagy a félelem kísért. Hasonlóképp a türelem is olyan körülmények által fejlődik ki bennünk, mikor várakozásra kényszerülünk és harag vagy indulatkitörés kísért. Nem állíthatod magadról, hogy jó vagy, ha még soha nem éreztél kísértést arra, hogy rossz légy. Nem mondhatod, hogy hűséges vagy, ha még soha nem volt lehetőséged hűtlennek lenni. A becsületesség a tisztességtelenség legyőzése által épül. Az alázatosság akkor nő, ha megtagadod, hogy helyet adja gőgnek. Az álhatatosság akkor alakul ki, amikor nem vagy hajlandó feladni. Az igazság az, hogy minden egyes alkalommal, mikor legyőzöl egy kísértést, egy kicsit jobban kezdesz hasonlítani Jézusra. Vigyázz, hova lépsz! Példabeszédek könyve 16. fejezet 17. verse azt mondja, a becsületes ember kikerüli a veszélyt, útjára vigyázz. Nem számít, mennyire vagy lelkileg érett ember, sosem fogod kinőni a kísértést. Éppenséggel a kísértés egy bók azt jelenti, hogy a sátán fél a benned rejlő lehetőségtől. Tehát minél közelebb kerülsz Istenhez, annál többször támad majd meg. Imádság közben bűnös gondolattal próbálja elterelni figyelmed, hogy szégyenbe hozzon. Ne rémülj meg! A sátán retteg az imáidtól, és bármit megtesz, hogy megakadályozza őket. Mielőtt kárhoztatnád magad, ráncsd le róla a leplet, és koncentrálj újra Istenre. Íme két dolog, ami segíteni fog, hogy leküzdhesd a kísértést. Elsőként, ismerd fel a mintát. Kérdezd meg magadtól, mikor esem kísértésbe. Általában akkor vagyunk a legsebezhetőbbek, mikor fáradtak vagy magányosak vagyunk, ha unatkozunk, ha depressziósak vagyunk, vagy nagy a nyomás rajtunk. Ha megbántottak minket, ha haragszunk vagy aggódunk, vagy éppen egy nagy sikert, lelki magasságot követően. Ismerd fel a mintát. Figyelj! Életét tartja meg, aki útjára vigyáz. Példabeszédek könyve 16. fejezet 17. vers. Másodszor, kérd Isten segítségét. Hív segítségül engem a nyomorú.

trónusához, hogy irgalmat nyerjünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Pál zsidókhoz írt levele, 4. fejezet 16. vers. Ha egy nap 100-szor kell is segítségért kiáltanod Istenhez, ő ott lesz számodra. Csak úgy, ahogy a fa gyökerei erősebbek lesznek, ha a fát ellenszél éri, te is minden egyes alkalommal, mikor ellenállsz a kísértésnek, egy kicsit jobban hasonlítasz majd Jézusra.

Isten hatalmában bíz, ne a saját erődben. Zsoltárok könyve 44. fejezet 2-tól a 9. versig azt mondja: Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez napjainkban a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. Mert nem a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette meg őket, hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert kedvelted őket. Te vagy királyom, ó Isten, parancsodra megszabadul Jákob. Általad verjük le ellenségeinket, neved segítségével tiporjuk el támadóinkat. Mert én nem az íjamban bízom, nem a fegyverem segít meg engem. Te segítesz meg ellenségeinkkel szemben, gyűlölőinket te szégyenéted meg. Isten dicsérjük minden nap, neved magasztaljuk örökké. Ezek a sorok Isten mindenható hatalmáról tanúskodnak, mely csatákat nyer meg azoknak, akiket szeret. Szétmorzsolja az ellenséget és szeretteit felvirágoztatja. A népeket űztél el sor Kánoánnak, az ígéret földjének meghódítására utal, amiről Józsué könyve számol be. Isten a zsidóknak adta ezt a földet, és az volt a feladatuk, hogy bejussanak és kiűzzék a gonosz és Isten ellenes lakosságot. Izrael azt a parancsot kapta, hogy telepedjen le ezen a földön, és legyen tanúja Isten hatalmának és szeretetének. Ellenségekkel körülvéve a zsoltáríró visszaemlékezett arra, amit Isten tett népéért, és ebből bátorságot merített. Mi is ugyanígy bízhatunk Istenben, amikor támadások érnek minket. Ha Jézus király, és mi bízunk benne, ő leveri ellenségeinket és letiporja támadóinkat. Bizalmunkat nem szabad saját fegyvereinkbe vetnünk, azaz korlátozott emberi erőforrásokba, hanem az Úrban kell feltétlenül megbíznunk. Dicsőítsd őt és magasztald az ő nevét. A Zsoltár első sora: Isten, saját fülünkkel hallottuk. Annak következményeire emlékeztet, amikor egyedül próbálunk meg testünk gyengeség ellen harcolni. Két közeli jó barátom, mindketten keresztjének, megindultak a visszaesés alattomos, csúszós lejtőjén. Egyikük sem volt teljesen tisztában azzal, hogy mi történik, figyelmeztetéseim és mások figyelmeztetései ellenére sem. Akárhogy is, a tünetek jelen voltak. Kezdtek elmaradozni az Isten tiszteletekről, több időt töltöttek egyéb dolgokkal, nem keresztény tevékenységekkel. Hamarosan újra alkohollal és drogokkal kezdtek kacérkodni. Rövidesen ellentétek éleződtek közöttük, és barátságukban feszülté vált a helyzet. Egy éjjel a drogok hatása alatt érzelmileg kimerülten és viharverten csúnyán összeverekedtek. Az egyik megtámadta a másikat, leharapta mindkét fülét, és megpróbálta kinyomni a szemeit. Milyen szemléletes képe ez annak, ahogyan vakok és süketek voltak Isten szívszaggató könyörgésének szavára, mellyel vissza akarta hívni őket. Megpróbáltak harcba szállni lelkük ellenségével, mely testi gyengeségükkel támadt rájuk, de borzalmas vereséget szenvedtek. A megpróbáltatásokban és kísértésekben, melyeket életünk során átélünk, mindig az Úrban kell bíznunk, hogy győzelmet ad nekünk. Kiben vagy miben bízunk? Egyedül Isten megbízható. Benne sosem fogunk csalódni. Atyáink Istene a mi Istenünk is. Ha csak ő benne bízunk, győzni fogunk és felvirágzik életünk. Ha Isten segítsége nélkül próbálkozunk, nyomorúságosan és teljesen elbukunk majd. Urunk Jézus, segíts, hogy sose próbáljunk

0: egyedül harcba szállni. Kérünk, segíts nekünk, hogy mindig csak benned bízzunk. Ámen. Írta Peter Stanway.
1: A Keresztény Média Alapítvány műsorát a Győzelem a kísértések felett című hangoskönyv harmadik részét hallották.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Amikor bűneid súlyos teherként nehezednek rád, jöjj hozzám. Valld be vétkeidet, amiről úgy is mindent tudok, mielőtt egy szót is szólnál. Maradj jelenlétem világosságában. Fogadd el a bocsánatot, a megtisztulást és a gyógyulást. Ne feledd, hogy én saját igazságomba öltöztettelek, így semmi sem képes elválasztani téged tőlem. Ahányszor csak megbotlasz, vagy elesel, én ott vagyok, hogy felsegítselek. Az ember hajlamos rejtőzni a bűne elől, a sötétségben keresve menedéket. Ott elmerül az önsajnálatában, tagadásban, önigazultságban, vádaskodásban és gyűlöletben. De én a világ világossága vagyok, és az én fényem elbánik a sötétséggel. Jöjj közel hozzám, és hagyd, hogy világosságom betakarjon, a sötétséget kiűzve, téged pedig békességgel átjárva.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: János első levele, első fejezet, 7. vers. Ézsaiás könyve, 61. fejezet, 10. vers. János evangéliuma, 8. fejezet, 12. vers.

Az agyag finom szemcsés összetevőket, különböző szilikátokat és kvarc szemcséket tartalmazó kőzetületék. A formázásban alkalmazott más anyagoktól eltérően az agyag természetes, környezetkímélő és nem mérgező alapanyagnak számít.

első osztályosok látogattak el egy fazekas műhelybe, és csodálattal figyelték, ahogy a mester hozzáértő mozdulatokkal az agyagból edényt készít. Az agyagot vízzel keverte, majd megformázta. Aztán a kész edényt tűzben égette ki, ezután szárította, fényezte és díszítette. Ez egy alaposan kigondolt folyamat, amihez hozzáértésre és bizony kemény munkára van szükség. Végül a tanítónő feltette a kérdést. Mi is az agyag? Sokan válaszolták, hogy föld, sár vagy por, de egy kislány egészen más választ adott. Az agyag maga az élet és a halál. Az agyag mi vagyunk? Válaszával mindenkit meglepett, de a legjobb jegyet kapta.

A fazekas mester csodálatos és értékes alkotásokat készíthet az agyagból. Mindezek mellett egyetlen fazekas sem mérhető a teremtőnkhöz. A teremtés hatodik napján az Úr agyagból egy tökéletes emberi lényt formált, aztán életet lehelt belé, majd felruházta őt olyan készségekkel, amelyek alkotója képességei tükrözik, ahogy ezt Mózes első könyvének második fejezetében, a 7. versben olvashatjuk.

soha senki nem alkotott, és nem is fog alkotni agyagból ilyen csodálatos műalkotást. Valóban a lábam, karom, szívem és az egész testem a világegyetem fazekas mesterének műhelyében készült nagy-nagy szeretettel. Ő már a születésem előtt ismert engem.

a bűn nagyon sok edényt megcsorbított, eltört, egyeseket el is pusztított. De még ha ilyen kicsorbult edény is vagy, aki fájdalmakkal és sebekkel küzdesz, a nagy fazekas mester számára értékes edénynek számítasz. Csodálatos dolgokat tehetsz a mesterért. Boldoggá tehetsz valakit, és imádkozhatsz egy összetört szívű embertársadért.

formálható agyagedények vagyunk a mennyei fazekas kezében. Ő minden nap a menny számára megfelelő formára alakít bennünket. Engedd, hogy kijavíthassa a hiányosságaidat.

Isten ma a legszebb ígéretét adja számodra. Ne félj, mert én veled vagyok. Megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Ezt a csodálatos ígéretet Ézsaiás könyvének 41. fejezetében a 10. vers tartalmazza.

most pedig, Uram, atyánk vagy te. Mi sár és agyag vagyunk, és te, a mi alkotónk, és kezed munkája vagyunk, mi minnyájan. Ézsaiás próféta könyve, 64. fejezet, 7. vers.

0: Halleluja, halleluja.
1: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Mai cigányműsorunkban Alsó Zsolcára látogatunk, ahol nagy szeretettel fogadott bennünket a helyi roma gyülekezet. Először énekeltek nekünk, és utána Anikó a nőtestvérekkel, én magam pedig a férfiakkal ültünk le beszélgetni. Mit sem tudtunk arról, hogy ki kivel beszélget. Aztán, amikor vége lett a beszélgetéseknek, közben persze órák repültek el, egymásnak kezdtük el mesélni, hogy beszélgettünk valakivel, aki azt mondta, hogy kiderült, ugyanaz a házas pár egy-egy tagja állt a mikrofon előtt, és amit elmondtak, több mint tanulságos. A mai cigánymisorban az ő bizonyságtételük következik. Fogadják szeretettel az alsózsolcai balokházas pár tanúságtételét.

0: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat Alsó-Zsolcáról, ahol beszélgető társam Balog Róbert lesz. Ez egy nagy család itt ebben a gyülekezetben, de a településen is. De hogy kerültél a gyülekezetnek a közösségébe, kedves Róbert?
1: Jó napot kívánom, üdvözlöm a hallgatókat. Hát igen, az én megtérésem az úgy kezdődött, hogy dolgoztam egy helyen, és dolgozott velem egy hívő ember, Budai Róbert, ő is ide jár a gyülekezetbe. És sokat együtt dolgoztunk, és sokat beszélt nekem Istenről. És kíváncsi voltam maga a Istenre, meg a gyülekezetre, meg az igére, hogy mondta nekem mindig Róbert, mert együtt dolgoztunk. Hát a megtérés, de hagyd mondjam előtte, hogy én nagyon szégyenletes életet éltem, nem is szeretek róla beszélni, amit Isten elvett tőle, nem akarok róla, de a lelkész megkért, azért beszélek róla, hogy nagyon szégyentelen életet éltem, kamatos pénzt adtam ki, ittam, verekedtem, stb. Amit el lehet képzelni egy világi embertől. 2009 és 2010-ben kerültem, vagyis elmentünk a gyülekezetbe a feleségemmel, és azóta megváltozott valami az életemben. Megismertem Istent. Első alkalommal, amikor elmentem, tisztán emlékszek rá, oda jártunk a Gánászra, akkor mentem be, Robi testvérem átölelt és megpuszít. És akkor olyan jó érzés fogott el. Mondom, ismertem így látásból, de úgy még nem. Megmondom őszintén, első alkalommal szakasz volna a víz. Ez minden bajom volt, hogy bent voltam és hallgattam Isten igényét. De utána egyre kíváncsi lettem és hajtott a vágy, hogy még jobban ismerjem meg ezt az Istent. És így hál' Istennek itt maradtam a gyülekezetben, azóta tagja is vagyok. Hál' Istennek a feleségemmel együtt járunk a gyülekezetbe. Én most így nem tudom megmondani azt, hogy milyen szinten változott meg az életem, azt inkább aki ismer, azt tudja, mert előtte nekem mondom, ittam, mert hogy mondjam, pénzem volt, új kocsi, minden, ami volt, de hogy mondjam, üres volt az életem. Meg volt mindenem, hogy mondjam, de még meg nem ismertem Istent, hiányzott valami az életemben. És ezeket a dolgokat úgy elvette tőlem, hál' Istennek, hogy nem érdekel a pénz, nem érdekel a világi élet, nem érdekel az autó. Engem jobban érdekel most Isten, mint ezek a dolgok, amik történtek az életemben. Jó, vannak problémák, gondok, bajok, de úgy, ahogy mondta Zoli testvérem, van egy Istenünk, akihez lehet menni bűnbocsánatot kérni, megbánni bűneimet, amit elkövettem, még gondolatba is, tettekbe, vagy bármibe. El tudok hozzá menni, tudok vele beszélni, imádkozni, és ő segít mindenben.
0: Azt mondtad, hogy nagyon sok minden terhelte az életedet, amit most bűnnek tartasz. De hogy lehetett ezeket a dolgokat elrendezni? El lehetett ezeket a dolgokat rendezni?
1: Igen, Isten segítségével, az Úr Jézus Krisztus segítségével kértem azt, hogy ami eddig az életemben volt, mármint a múltban, hogy vegye el tőlem, és segített nekem. Mert a tiszta szív, én úgy vagyok, a tiszta szívvel imádkozok az Úr Jézus Krisztushoz, leteszem a bűneimet, ő segít.
0: Megengedsz egy gonosz kérdést?
1: Igen, persze.
0: Ha az ember magának árt, akkor magával, meg a környezetével ezt rendbe kell, hogy tegye. De említettél egy olyat, hogy kamatra adtál ki pénzt. Hát ez nyilván nem azt jelenti, hogy adtál 100 forintot és 102-t kértél vissza 3 évvel később, hanem valami mást jelent. De ez nyilván sok embernek a szívét megsebezte, akivel lehet, hogy azóta is össze kell találkozni az utcán. Szembe lehet velük nézni?
1: Pontosan.
0: Hogy?
1: Ezzel kapcsolatban, ezzel a kérdéssel nagyon jól feltette. Hát ez úgy volt, hogy adta valakinek egy összeget, és mikor jött a pénz, akkor mindig jöttek és hozták. És akkor, mikor hozták a pénzt, akkor az asszony, meg én kimentünk, és azt mondtunk, hogy nekünk nem kell a kamatpénz, hanem add vissza, amit adtam neked, a saját pénzemet. És volt nem is egy olyan ember, hogy sírva mondta, hogy ilyen nincs. Hogy egy ember hogy tud így megváltozni. Hogy nem kell már az a pénz, hanem adja vissza a saját pénzt, amit adtam, és akkor kész, így befejeztük.
0: Szóval híre ment, hogy Balog Róbert megbolondult. Vagy
1: igen,
0: más is?
1: Igen, valahogy így mondják az emberek, mert sajnos, akik ismernek, szeretek nagyon focizni, focizok még máig. Azzal, amikor felmentem a pályán, úgy ismertek, hogy ahogy mondod, hogy bolond. Én a saját testvéremmel képes lettem volna verekedni, Most, mikor elmegyek, ide fel a barátaim, azt mondták, hogy bolond vagyok. Mondom, igen, bolond vagyok, mert megismertem az Úr Jézus Krisztust, meg nem. Én ezért vagyok bolond.
0: És amikor lehetőség van, már pedig azért ilyenkor lehetőség van, vagy tényleg van lehetőség az Úr Jézusról is beszélni?
1: Hogy ne lenne? Mindig van. Aki megismert, az beszél róla. Én beszélek sok helyen róla. Munkahelyemen, barátoknak, akiket úgymond még nem tértek meg. Hogyne? Egyértelmű. Arról beszélni kell. Aki az Úr Jézus Krisztusban van, az mindig beszél róla.
0: Na de ez most egy új világ akkor, mert korábban a pénz dolgozott, most meg Balog Róbert dolgozik, és hát mit kell arra mondani, hogy most munkával is lehet pénzt keresni? Hát milyen élet az, ami munkával teli?
1: Jó, nagyon jó. Igaz, hogy sokat kell dolgozni, de most én dolgozok azért a pénzért, megdolgozok érte. Tudom, mit jelent megdolgozni a pénzért, hogy én keresem meg azt a pénzt, és nem csak úgy hip-hop jön.
0: Na de hát azt mondják az emberek, hogy az Istennel való közösségre az jellemző, hogy Isten megáldja az embert. Tehát az az áldás, hogy dolgozhat?
1: Igen, az. Pontosan az az áldás, hogy Isten adott nekem egy olyan lehetőséget, munkahelyet, jó munkahelyet, hál' Istennek jól keresek, ettől több nem kell, szerintem.
0: Hadd mondjak rá egy áment. Tartson meg Isten, és őrizzen ebben az elhatározásodban, hogy vele jársz, vele élsz, feleségeddel együtt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.

0: És most következzék ugyanez a történet, csak éppen a feleség szemszögéből.
1: Balogh Róbertné Editet kérdezem arról, hogy ő hogyan találkozott az Úr Jézussal.
2: 6 évvel ezelőtt ismertem meg az Úr Jézust. Most május 5-én volt 6 éve. Anyukám már hamarabb ismerte, és egy hívő családnál voltak, a budai családnál nagyon sokan ismerik, talán ők a legelső emberek Alsó Zsolcán, akik megtértek. És a kislányom vele volt anyukámmal, és már este volt, és olyan húzást éreztem, hogy el kell menni ennél a családnál a gyerekére. És ott, ahogy bementem, nézték a jelenések könyvét az interneten, hogy mi vár azokra az emberekre, akik nem térnek meg. És ahogy nézték, ők sírtak és imádkoztak. Gondolom, értem is imádkoztak, főleg anyukám, tudom, mert éreztem. És mondták nekem is, hogy nem akarod megismerni ezt az Úr Jézus, nem akarod abba hagyni ezt az életet, amit éltek. Mert tudni kell, hogy én 6 évvel ezelőtt én nagyon rossz életet éltem. Én kamatos pénzzel foglalkoztam. Ittunk, buliztunk, tehát minden. Ami rossz volt, én mindent csináltam. És azt mondtam nekik, hogy nem, hát hogy? Hát itt a sok számla. Ízlinges kocsink volt, ugye fizetni kell, jelzálok, akkor miben fogom fizetni? Mondom, nem. De hogy kijöttünk a házból, éreztem, hogy valami megváltozott bennem. On kíváncsi lettem, hogy milyen ez az Úr Jézus. És ahogy mentem haza az úton a gyerekkel, éreztem, hogy abba kell hagyni mindent. Hogy hazamentünk, mondtam a férjemnek, hogy te, olyan jó volt, amit láttam, annyira megérintett, olyan kíváncsi vagyok, hogy milyen lehet így az élet is. És azt mondtam a férjemnek, hogy tegyünk le mindent, hagyjunk mindent abba, és ismerjünk meg az Úr Jézust. És ez olyan csodálatos volt, másnap pénzosztás volt, családi segély volt, mert ugye itt sajnos abból élnek a testvérek a legtöbb. És ugye hozták a pénzeket, és nem vettem el senkitől a pénzt. Azt mondtam, hogy nem kell. Azt mondtam, hogy gyertek, ismerjünk meg az Úr Jézust. És nagyon sok ember elcsodálkozott, hogy hát honnan, hát miért? Én se tudom megmagyarázni, csak megváltozott bennem minden. Ennek már 6 éve tisztességesen dolgozunk a férjemmel. Van 4 gyermekem, csodálatos az Úr Jézus. Nem azt mondom, hogy a 6 év alatt nem essünk, bukjuk, de az Úr valahányszor megment minket, felemel minket.
1: Olyan szép természetesen mondtad, hogy hazamentél és mondtad a férjednek, hogy változzatok meg, más életet éljetek, és hogy fogadta a férjed ezt?
2: Nagyon örült neki, mert már benne is volt vágy. Volt benne vágy. Ő akart menni, csak szerintem tőlem nem mert elkezdeni.
1: Hogy emlékszel, vagy tudsz róla, hogy édesanyád meddig imádkozott, érted?
2: Hát biztos, hogy sokáig imádkozott, értem, mert anyukám gyermekkora óta ismerte az Isten, csak ugye közben ő is elszakadt tőle. De tudom, hogy végig hordozott imádságba, és mai napig is. És ő még mai napig is nálunk az oszlop otthon. Az ő hite az nagyon sokat számít nekünk.
1: És a gyermekeit hogy vették ezt?
2: A gyermekeim még akkor kicsik voltak. Örültek neki, jöttek velünk órákra. Már most, hogy nagyobbak. A nagyobbik lányom, ő 19 éves, ő jár folyamatosan velünk, meg még a kisebbik is, de a középső, meg a kisfiú, ők még nem nagyon akarnak jönni, de ami a lényeg, hogy már most ők is ismerik az Úr Jézust, és tudják, hogyha akármi baj van, hogy kihez mehetnek.
1: Köszönöm szépen, és Isten áldjon benneteket!

A cigány műsor végére értünk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket, de nagyon kérem, ne kapcsolják ki a készüléket, hiszen a Biblia üzenete műsorral folytatjuk a Magyar Evangéliumi Rádió adását.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten, a napjait a címe, táplálék és nyugalom. A mai ige, Ezikiel 34:15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van. Nem fölfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával. A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szentlélek nyitja meg a szívünket. Sőt, maga Krisztus az élet kenyere a hívők számára. Nagy pásztorunk itt azt ígéri, hogy ő maga adja nekünk ezt a szent táplálékot. Ha egy vasárnap földi pásztorunk talán üres kézzel prédikál, mennyei Urunknak sohasem üres a keze. Ha lelkünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk. Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van. A kutyák nem zavarják fel, a farkasok nem fajják föl őket, nem hajszolódnak nyugtalanul ide-oda. Az Úr keres számukra pihenőhelyet, hogy a fölvett táplálék meggyökerezhessen bennük. A kegyelem ígéje nem csak megtart, hanem meg is vigasztal minket. Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és megnyugvásunkhoz szükséges. Ha az ige hirdetők talán nem tudják elcsöndesíteni szomjúságunkat, keressük az Úrnál a megnyugvást. Az Úr indítson bennünket ma is arra, hogy az ige legelőjén táplálkozzunk, és így nyugodjunk meg. Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság és az elmélyült békesség jellemezné napunkat. Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere. Aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Leó pápa, a világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára. A világnak nincsen szüksége olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa a Nemzetközi Katolikus Törvényhozó Hálózat tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia, kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget. Azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó pápa a vatikáni Kelementeremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót.
0: Kulturális programajánló.
1: Mennyei dallamok a szegedi dómban, Szent Gellért oltalmában csendül föl a muzsika. A Szeged Csanád Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel két évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Az idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével az idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Fölidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László, szegedcsanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Felföldi László a Kovász Fesztiválon nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Család Fesztivált augusztus 20-án Pécsett, a püspöki palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi Szent Misével zárult, amelyet Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Felföldi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncelebrált Szent Mise bevezetőjében kiemelte, nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház felújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet, számos részletében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékán helyettese is. Az orgona művésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilág kialakításához. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég fölújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Munkaév kezdő konferenciák. A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaév kezdő konferenciáját a Harangtorony szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig, augusztus 24-25-26-án tartja a munkaév kezdő lelkész konferenciáját. Helyszíne az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszón, a Jókai Mór út 41-ben.
0: Egészséget mindenkinek!
1: A találkozás reményében. Keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, az idén újra meg lesz rendezve, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, tehát az idén újra meg lesz rendezve, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A szervezők 20 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, közölték. Mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról, beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős táborhelyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivből érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik. Sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakétatámadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak, távol a légiriadóktól és a repülők zajától. A gyermekeket a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidő központja mellett a leveleki görögkatolikus közösség és Kanyó Árpád esperes parókus is szeretettel fogadta. A helyiek aktívan bevonták a fiatalokat a hitéleti programokba. A tábor idei tematikája Jézus értelmeit helyezte a középpontba. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Visszatért a meleg és a száraz idő. Szerdán is derült napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, első sajnos nem lesz. Délire fordul a szél, és 30-36 fok várható. Összességében a hét első felét meleg nyárias idő jellemzi. Pénteken érkezik a hét legforróbb időjárása, a hét végén viszont jelentős fölfrissülés és érezhető lehűlés jön majd.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóimat! Ez itt a Nehéz esetek a Bibliában sorozat. Benne Kulcsár Tibort hallják.
1: Mózes első könyve, 19. fejezet, 30. verstől a 38. versig terjedő szakasz. Lót fölment Zoárból, és letelepedett két leányával együtt a hegyen, mert félt Zoárban lakni. Egy barlangban lakott két leányával együtt. Egyszer a nagyobbik leánya ezt mondta a kisebbiknek. Apánk öreg, és nincs ezen a földön férfi, aki hozzánk bejönne az egész föld szokása szerint. Gyere, itassuk le apánkat borral, háljunk vele, és támasszunk apánktól utódot. Leitatták tehát az apjukat borral még azon az éjszakán, és bement a nagyobbik, és az apjával hált. Lót pedig mit sem tudott leánya lefekvéséről és fölkeléséről. Másnap azt mondta a nagyobbik a kisebbiknek, a múlt éjjel én háltam az apámmal. Itassuk le borral ma éjjel is, és menj be te is, hálj vele, hogy utódot támasszunk apánktól. Azon az éjszakán is leitatták az apjukat borral, és a kisebbik is vele hált. Lót pedig mit sem tudott leánya lefekvéséről és fölkeléséről. Így esett teherbe Lót mindkét leánya az apjától. A nagyobbik fiút szült, és Moábnak nevezte el. Ő a mai Moáb ősatja. A kisebbik is fiút szült, és Ben Amminnak nevezte el. Ő a mai Ammon fiainak az ősatja.
0: Mi történt ennek az embernek az életében? Azt hiszem, kedves hallgató, hogy ez az a történet, mint ahogy van más is néhány a Bibliában, amit nem igazán olvasnánk föl a gyermekeink előtt, és nem szeretnénk, hogy a gyermekeink sokat kérdezősködjenek, mert hogy is magyarázza meg az ember a gyermekeinek, hogy igen, Lót bácsi, akit egyébként a zsidókhoz írt levél a hithűsök között fölsorol, és úgy beszél róla, mint igaz Lótról, aki nem kavarodott bele Sodomának és Gomorának az életvitelébe, amíg ott élt. Szóval, hogyan magyarázza meg az ember élete végén ezt a szörnyűséget? Hogyan lehet egyáltalán indokolni, és mi vezet ideáig, hogy valaki, aki hisz Istenben, ismeri az Urat, szolgálja az Urat, akit Isten angyalai menekítenek ki a bűnös Sodomából és Gomorából, saját lányaitől gyermekei születnek. Csak zárójelben jegyzem meg, hogy ezek a gyermekek ráadásul olyan népek őseivé váltak, akik mindmáig Izrael esküdt ellenségei minden leszármazottukban. Amikor ilyeneken gondolkozunk, nem felejtkezhetünk meg az előzményekről. Hogy is kezdődött Lótnak az élete? Az édesapja Ábrahámnak volt az ikertestvére. Meghalt még Ur-Kasdimban. Úgy indult el Ábrahám, hogy magához vette az unokaöccsét. Egész életén keresztül Ábrahám támogatta ezt a fiút. Mindent megtett érte. Nagyon sokáig együtt sátoroztak. Együtt indultak az ígéret földjére, amit Ábrahám az Úrtól kapott. Igen ám, de ez az ígéret a nagybácsinak szólt. Lót amolyan függelékként, már bocsánat a kifejezésért, ment Ábrahámmal. De ez a függelék szó, ez nem volt véletlen. Neki nem volt elhívása, ő csak ment azzal, akinek elhívása volt. És éppen ezért a számára egészen más vetületei voltak a valóságnak, mint Abrámnak. Abrám ment, mert az Úr elhívta. Amit látott, azt azzal a szemmel nézte, mint aki tudja, hogy az Úr van vele, és az Úr ígéretei megállnak. Lót azonban folyamatosan kereste a saját helyét ebben a dologban. Eljött az a pillanat, amikor csalódnia kellett a nagybátyjában. Akkor, amikor Abrámot gyakorlatilag kitoloncolták Egyiptomból. Az a pillanat is eljött, amikor úgy érezte, hogy a saját ereje már elégséges. Abrám akkor fölajánlotta neki, hogy váljanak külön. A pásztorok veszekedése már mindennapos dolog volt. Már nem érezték úgy a pásztorok, hogy együvé tartoznának, egy családnak a nyáját legeltetnék, és akkor Lót úgy döntött, hogy megy a szeme után, megy a feje után, és választotta azt, ami olyan gyönyörű volt, mint az ígéret földje, úgy érezte Lót, hogy most megtalálta azt a helyet, ahol ő élni szeretne, amire vágyott, ahol neki jó lesz. Így indult el Lót a maga útján. Istentelenné vált? Nem. De mégsem volt fontos neki az a szempont, hogy azok az emberek, akik közé költözik, akiknek a környékére költözik, vajon segítségére lesznek a hitben, vagy ellenére lesznek. Aztán eljött az a pillanat, ami Lót számára egy nagy kiózanodást hozhatott volna. Sodoma és Gomora királyait, Kedár Leomer és seregei, és a vele szövetséges királyok néhány óra alatt elfogták, sok mindent elpusztítottak, és Lótot is magukkal vitték fogságba. Ám jött a hír Ábrámnak, és Ábrám indult, nem sokat teketóriázva, és nem sokat törve a fejét azon, hogy neki csak pár száz katonája van, és azok sem katonaságra kaptak kiképzést, hiszen ezek zömmel pásztorok voltak és szolgálók, míg az ellenséges csapatnak igen sok a katonája. Ábrám hatalmas katonai diadalt aratott, de a katonai diadalnál is sokkal nagyobb volt a lelki diadala, mert amikor visszatér Lót megszabadításából, magával hozva Sodoma és Gomora minden kincsét, minden vagyonát és minden emberét, Sodoma és Gomora királyainak a felajánlását vissza tudja utasítani Ábrám, és azt tudja mondani, nem kérek a vagyonotokból, ne mondja senki, hogy én tettem gazdaggá Ábrámot, én az Úrtól várom a meggazdagodást, én az Úrtól várom az áldást, az Úrtól várom az anyagiakat, és ennek az lett a következménye, hogy még azt is végig kellett, hogy nézze Lót, hogy hogyan ad tizedet Ábrám mindenből Melkisedeknek, Sálem királyának. De aztán Lót visszaköltözik, és most már nem Sodoma és Gomora környékére, mint korábban sátorozni, most már bele. Hiszen azért Sodoma és Gomora királya tudta, amit tudott. Hálát akartak tanúsítani Ábrám iránt, és kivel fejezhették volna ki ezt jobban, mint az unokaöccsel Lóttal, aki ott élt közöttük. És onnantól kezdve Lót már bentlakó lett. Úgy mondják ezt ma, hogy urbanizálódott, városi életet kezdett élni. És aztán eljött a pillanat, amikor Lótnak szembesülnie kellett azzal, hogy Isten el fogja pusztítani ezeket a

iszonyatos veszteséget okozott, az az egyszerű tény, hogy a puszta bőrét menthette Sodomából és Gomorából. Azért ment oda, mert biztonságos hely, és kiderült, hogy a világ legkevésbé biztonságos helyét sikerült választania. Azt a helyet kereste magának, ami Isten ítélete alatt volt. A kegyelmi időt ezeknek a városoknak nem jól sikerült fölhasználni, illetve elmentek mellette. És most nem maradt semmije. Két lányával, feleségével menekülhetett. A puszta életét menthette csupán. És hogy Lótnak a lelkében milyen változások vannak, az angyallal is vitatkozik. És azt mondja, hogy hadd ne kelljen ide, oda, amoda mennem. Nem akarok a hegyekbe menni. Egy kis városért könyörök, hogy hagyja meg az Úr azt a kis várost az ő kedvéért, hogy ne kelljen neki újra sátorlakónak lenni, ne kelljen újra eltűnnie a beduin élet forgatagában. És milyen megdöbbentő, hogy amikor feleség nélkül marad, mert a feleség engedetlen az Úrnak, akkor annak ellenére, hogy ő akart kisvárosban élni, a hegyre menekül, egy barlangba menekül. És ott a barlangban kiderül, hogy nem tud elmenekülni az elmúlt évek elől. Mit tesznek a lányai? Mondhatjuk, hogy amit a lányai tesznek, az rettenetes. Hiszen saját apjukat leitatva, saját apjuktól esnek teherbe. De ennél rosszabb a helyzet, kedves hallgatóm. Mert a lányai együtt menekülve Lóttal, visszakapva az életüket az Istentől, a hegyen, egy barlangban, így is mondhatnánk, hogy a világtól elzárva és a világ végére elmenekülve, Sodoma és Gomora életmódját akarják folytatni. Ott tanulták meg, hogy kell élni, ott nőttek föl, ott lettek barátaik, ott lettek barátnőik, reflexükké vált a zsigereikbe ivódott Sodoma és Gomora erkölcse, és milyen megdöbbentő, hogy nem Lótnak a tanítása hatotta át a lelküket, hanem az, amiben éltek, akik között éltek, és akikkel barátkoztak. És mi a következmény? Valami gyalázatos, szörnyű bukás. Nem csak a lányoknak, Lótnak is. Fölmenthetnénk őt, és mondhatnánk, hogy szegény ember, hát részeg volt, nem tudta, mit csinál. Tessék mondani, mitől lett részeg? Nem ő akart inni? Le tudnak valakit itatni, aki nem akar ittassá válni? Lehet, hogy Lót annyi mindent élt már át, hogy a keserűségét már nem tudta Isten elé vinni, már borba akarta folytani a bánatát, és sikerült a bánattal együtt a borba belefulladni a hitének, az erkölcsének, a tisztaságának, a korábbi életszemléletének, életfelfogásának, mindennek. Miért? Mert megszakadt az Úrral való élő közösség. A keserűség és a csalódás elvihet erre bennünket. A Bibliánk azt mondja azonban, hogy nem kell, hogy ez így történjen. Mit is mondott a Szentírás? Hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak, te dicsőítesz engem. A mai történet arra figyelmeztet, menekülj még időben az Úrhoz, mert különben visszafordíthatatlan, szörnyű dolgokat tehetsz, ami után már hiába bánkódsz, mert ami megtörtént, megtörtént. Kedves hallgatóm, Isten hívó szava hangzik. Az Úr Jézus azért jött, hogy a sátán munkáját lerontsa, még akkor is, hogyha ekkora lett volna a bukásunk.

0: Mózes első könyve, 26. fejezet, az első verstől a 11. versig terjedő szakasz. Egyszer éhínség volt az országban, azon az első éhínségen kívül, amely Ábrahám idejében volt. Ekkor elment Izsák Abimélekhez, a filiszteusok királyához, Gerárba. Mert megjelent neki az úr, és ezt mondta, ne menj Egyiptomba, hanem abban az országban lakj, amelyet én mondok neked. Maradj jövevényként ebben az országban, én pedig veled leszek, és megáldalak, mert neked és utódaidnak adom ezeket az országokat mind, és megtartom azt az esküt, amellyel megesküdtem apádnak, Ábrahámnak. És úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az égen a csillag. A te utódaidnak adom mindezeket az országokat, és a te utódod által nyernek áldást a föld összes népei, mert hallgatott Ábrahám a szavamra, és megtartotta a megtartandókat, parancsolataimat, rendeléseimet és utasításaimat. Izsák Gerárban telepedett le. Amikor annak a helynek a lakosai a felesége iránt kérdezősködtek, azt mondta, hogy a húga. Félt azt mondani, hogy a felesége, hogy meg ne öljék annak a helynek a lakói Rebeka miatt, mert szép arcú volt. Amikor már jó ideje ott lakott, történt, hogy Abimelek, a filiszteusok királya kitekintett az ablakon, és meglátta Izsákot, amint a feleségével, Rebekával nevetgélt. Ekkor hivatta Abimélek Izsákot, és ezt mondta. Mégiscsak a feleséged ő. Hogy mondhattad, hogy a húgod? Izsák ezt felelte neki. Mert azt gondoltam, hogy meg fogok halni miatta. Akkor így szólt Abimelek. Miért tetted ezt velünk? Könnyen megeshetett volna, hogy valaki a nép közül a feleségeddel hál, és akkor bűnbe kevertél volna bennünket. Abimelek ezért ilyen parancsot adott az egész népnek. Aki ehhez az emberhez is feleségéhez nyúl, annak meg kell halnia.
1: Azt szokták mondani, kedves hallgatóm, hogy a történelem nem ismétli önmagát. Azt hiszem, hogy aki ezt a történetet elolvassa, vagy meghallgatja, szomorúan csófálhatja a fejét, és mondhatja azt, hogy dehogy nem. Mert hogy miért is? Hát azért, kedves hallgató, mert hogyha visszafele lapozok a Bibliámban, akkor ehhez hasonló történetet bizony találok, nem is egyet. Hogy is kezdődött ez a történet ebben a családban? Valaki azt mondhatja, kevés Biblia tanulmányozás után, hogy sehogy. Izsák és Rebeka néhány éve voltak mindössze házasok, még nem születtek gyermekeik, és megtörtént, ami megtörtént, éhínség támadt, és mivel az úr figyelmeztette őket, hogy ne menjenek Egyiptomba, hát elmentek Gerárba, Gerárban meg ilyen-olyan-amolyan emberi okokból Izsák letagadta a feleségét, azt mondta húga, és Rebeka pedig azt állította Izsákról, hogy csak a bátyja. Ennyi. De hát nem ennyi. Hogy is jutott eszébe Izsáknak és Rebekának ezen az úton járni? Kedves szülők és nagyszülők, akik most hallgatjátok ezt az adást, hogy is jutott eszébe a gyermekünknek a mi útunkon járni? Ugye ez egy fura kérdés. Ebben a családban a történet úgy kezdődött, hogy amikor először támadt éhínség Kánaán földjén, azon a területen, amit Isten megígért Abrámnak, Abrám Isten megkérdezése nélkül úgy döntött, hogy ha itt nincs étel, akkor megy Egyiptomba, mert ott van. És Egyiptomban azt mondta a feleségéről, hogy a húga. És ott a fáraó elvitette Sárát, akkor még Szárai néven, fejedelemasszony néven, elvitette a háremébe. És bizony az lett a következménye ennek az elvitetésnek, hogy Isten nagyon komoly csapásokkal sújtotta a fáraót, aki megértette a csapásoknak az okát, és miközben jutalmat adott és ajándékokat adott Ábrámnak, de a csapataival kikísértette őt Egyiptom határáig, és lehúzták mögötte a sorompót, ahogy ma mondanák, ami azt jelenti, hogy kitoloncoltatta Abrámot feleségestől és szolgahadastól és mindenestől együtt, még a vagyona se kellett, még az se kellett, hogy visszaadja a jegyajándékot, semmit nem kellett tennie, csak menjen innen. És azt mondhatnánk, Hát igen, ami megtörtént, megtörtént, de hát ez nem következik abból, hogy a családban ugyanezt fogják csinálni még egyszer. Aki ebben a dologban tájékozódni akar, nyugodtan kinyithatja Mózes első könyvét a 20. fejezetnél, és egy fura történetet fog találni. Ábrahám egy következő nehéz időszak táján letelepedett Kádés és Súr között, jövevényként élt Gerárban. Na, mit tetszenek gondolni ezen az idegen vidéken, mit is kért Ábrahám a feleségétől, Sárától? Beindultak a reflexek. Annak ellenére, hogy egyszer ezzel már komolyan odakozmált ez a család, mégis újra megtették ugyanazt. Mondd azt, hogy a hugom vagy. Ezt kérte Ábrahám. És Sára belement. Annyira, hogy úgy kellett beavatkoznia Abimelek éjszakai álmában az úrnak, hogy nehogy valami nagy baj történjen. Nehogy Abimelek a feleségévé tegye Sárát, hiszen ő nem tudta, miről van szó. És Abimelek azon az éjszakán, Gerár akkori királya, alkudozni kezdett az úrral, és azt kellett, hogy kérdezze az úrtól, de hát uram, én nem tehetek erről. Uram, te meg akarod ölni az igazat a bűnössel együtt. A te csapásaid azt is fogják sújtani, aki nem tehet semmiről, és azt kellett, hogy mondja az úr Abimeleknek, hogy tudom, hogy te tiszta szívvel tetted, amit tettél, ezért figyelmeztettelek. És aztán eljött az idő, amikor Ábrahám és Sárának a fia kerül nehéz helyzetbe. Mit fog tenni? Mit fog tenni? És itt álljunk meg egy pillanatra, kedves testvéreim. Mit tesznek a gyermekeink, amikor bizonyos helyzetben vannak? Láttad már, hogy hogy beszél nagyobb gyereked a kisebbekkel? Sose vetted még észre, kedves hallgatóm, hogy pont úgy, mint te? Hogy kezeli a feszültségét a nehéz helyzetekben? Nem lehet, hogy visszaköszön benne az, ahogy én viszonyulok? Vagy mi viszonyulunk a nehéz helyzetekhez? Hogy teszi össze a kezét imádkozni? Nem úgy, mint mi? Vagy ha nem teszi össze a kezét imádkozni, nem lehet, hogy azért, mert tőlünk sem látott mást? Ó, milyen sokszor mondjuk azt, hogy én nem tudom, hogy ez a gyerek mitől lett ilyen. Talán megérné ilyenkor a fürdőszoba tükörig eljutni, és azt mondani, hogy azért, mert onnan, akit én most látok, ezt tanulta. És ez rettenetesen nehéz, rettenetesen nagy kín, de mégis jobb eljutnunk idáig, ha segíteni akarunk, mint csak sopánkodni. Mit tett Izsák és Rebeka Gerárban? Ugyanazt, amit a kedves papa és a mama évtizedekkel korábban. De hát ez nem szükségszerű. Ez így van, valóban nem szükségszerű. Lehet az úrral járni, lehet másként dönteni, csak ritkán szokott így lenni. Működnek a reflexeink. Milyen sokszor fogadjuk meg pedig, amikor még fiatalok vagyunk, más úton fogunk járni, mint a szüleink. Másképp fogunk viselkedni, mint a szüleink. Másképp fogunk gyereket nevelni, mint a szüleink. Vagy másképp fogunk hozzáállni az élet bizonyos dolgaihoz, mint a szüleink, az anyagi dolgokhoz, a karrierhez, a gyereknevelés és a karrier összefüggéséhez, a gyülekezet bejáráshoz. És aztán mi történik? Sokszor azt mondjuk, jó, hát így hozta az élet. Vajon mondhatja azt Izsák és Rebeka, hogy így hozta az élet? Tetszik tudni, hogy mi történik Gerárban? Oda megy két fiatal házas pár, akik nagyon-nagyon szeretik egymást. A korábbi fejezetekből kiderül, hogy milyen hihetetlen nagyon szeretik egymást. És innentől kezdve, ha nyomon követed a Szentírásnak a tanítását, két egymással szembefordult, egymással tusakodó, egymás ellen dolgozó embert fogsz látni Izsák és Rebeka személyében. Gerárban valami oda lett. Talán úgy érezhette Rebeka, Izsák a nehéz helyzetben nem tud engem fölvállalni, és a saját személye, a saját biztonsága, a saját élete messze több neki annál, mint az én személyem, az én biztonságom, az én életem. Nem tudom. De egy biztos, onnantól kezdve ennek a házaspárnak az élete nem olyan, mint korábban. Azt hiszem, ez a számomra komoly figyelmeztetés. Azt mondhatnánk, ez csak egy botlás volt az életükbe. Igen, de nem szabad elfelejtenünk, hogy a Galácia levélben, ami már ugye új szövetség, azt tanítja nekünk a Szentírás, ne tévelyegjetek. Isten nem csúfoltatik meg. Amit vet az ember, azt fogja aratni is. És ha nem akarjuk aratni tetteink következményét, akkor a rossz aratást jó elkerülni. Vagy ha már nem tudtuk elkerülni, akkor a rossz aratás előtt jó elbeszélni azoknak, akiket illet a rossz vetésnek a tényét, azért, hogy legalább ők elkerüljék. Mit értek ez alatt? Csak annyit, talán érdemes odatérdelni a gyermekünk mellé időben, és azt mondani, kisfiam, kislányom, édesapád, édesanyád ugyanazon az úton indult el, mint amin most te elindulsz. Ez és ez lett belőle. Amikor óvlak téged, nem azért óvlak, mert egy begyepesedett öreg ember vagyok, hanem mert az életemben ilyen és ilyen következményei lettek, és az Úr Jézus meg kellett, hogy bocsásson nekem, szabadítást kellett, hogy adjon nekem, de ha lehet, jó lenne a te életedben ezt elkerülni. Ez egy nagyon nehéz dolog, de nagyon szükséges. Mit is tanulunk a Szentírásban? Azt tanuljuk, hogy Istenre mutatni kötelességünk. Tanítsd meg a fiaidat és a fiaid fiait, hogy el ne sodorja őket az élet, hogy nehogy a te életed mintáján induljanak a bűnbe, a kárhozatba. Ám az Úr Jézus ebben a helyzetben is tud és akar is szabadítást adni. Jöjjünk ezekkel a helyzeteinkkel az Úrhoz.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Augusztus 25-e.
2: 1776-ban zárult David Hume, skót empirista filozófus, történész, közgazdász, esszéíró élete. Hírnevét filozófiai munkásságának köszönheti. A Hume elv alapgondolata, hogy ismereteink egyedüli forrása a percepció, az érzékelés. Eszménye, hogy csupán indukcióval juthatunk valós ismeretekhez. Az erkölcsi érték kritériuma a kellemes érzés megélése, amely nem csak magunknak, hanem másoknak is hasznos. A rokonszenv fontos kategória, általa ösztönösen beleéljük magunkat a másik lelki világába, ezáltal megtudjuk, hogy mi kellemes és hasznos a számára. Jelentős munkái. Értekezés az emberi természetről. Esszék. Első-második kötet. Tanulmány az emberi értelemről. Tanulmány az erkölcsök alapelveiről. A vallás természetes története.
1: Episztolájában Berzsenyi Dániel Vitkovics Mihállyal osztotta meg életelvét. Élni és örülni, s használni célunk, nem pedig heverni, s a bölcs nyugalma háboríthatatlan. Az 1778-as születésű Vitkovics Mihály költő, műfordító jogi tanulmányai után Pestre ment törvénygyakorlatra. Ám az irodalmi életbe kapcsolódott be, költeményei, cikkei az igényes lapokban jelentek meg, mint az Athénaeum, a tudományos gyűjtemény, az Aurora, a koszorú. Ő alkotta Horváth Istvánnal és Szemere Pállal Kazinci pesti triászát, amely saját szavai szerint célul tűzte ki a nagy példát a fővárosban képviselni, s közrehatását támogatni. Kazinci is Vitkovics Mihályhoz intézte híres episztoláját 1811-ben, mely megindította a nyelvújítási harcot. Hazánk nyelvét, mint annak méltó gyermeke, gyúlt szívvel szeretted, sőt, egyetlen voltál, aki azt míveléd.
2: 1918-ban született Leonard Bernstein, amerikai zeneszerző, karmester, zongoraművész. Zenei pályája a Philadelphiai Curtis Intézetben indult, ahol Reiner Frigyes volt a mestere. 1958-ban kinevezték a New Yorki filharmonikusok első karmesterévé. Zeneszerzőként már korábban elindult a világ hírnév felé az 1957-ben bemutatott West Side Story című musicallel, amelyben a tánc és a zene elválaszthatatlan egysége valósult meg. A 70-es években egyetemi előadásokat tartott a Harvardon, karmesterkurzust vezetett Bécsben, és megírta a legtöbbet vitatott Mise című művét. A világ minden táján turnézott, 1983. novemberében a budapesti Erkel Színházban is vezényelt. Végtelenül gazdag életművében balettek, szimfóniák, operák, filmzenék, zenekari és kórusművek, dalok egyaránt megtalálhatók.
1: Csomasztót Kálmántól 1988-ban búcsúztunk. Teológiát Pápán és Daytonban tanult, segédlelkész volt Lorraine-ben és Detroitban, majd Mezőtúron és Budapesten. 1928-tól 1932-ig Kaposvárott hitoktató, majd sárkeresztesi, később csurgói lelkész. 1950-től Budapesten a református konventi misszió lelkésze, a református teológián az egyházi ének és zene szakelőadója, címzetes főiskolai tanár. Az MTA Zenetudományi Bizottságának tagja, majd elnöke volt. kiterjedt szakirodalmi munkásságot fejtett ki. Szerkesztője az először 1948-ban megjelent Énekeskönyv magyar reformátusok használatára című összeállításnak. Több szaklexikon és zenetörténeti tanulmánykötet munkatársa. Köteteiből néhány. A református gyülekezeti éneklés. Halottas énekeskönyveink dallamai. A 16. század magyar dallamai. Dicsérjétek az Urat. A magyar protestáns graduálok himnuszai.
2: Gál Szécsi István, tanító, reformátor, prédikátor. A legrégibb ismert magyar kottás énekeskönyvünket 1524-ben bécsi tanulmánya idején szerezte, de csak 1536-ban jelent meg a Kegyes énekekről és keresztény hitről rövid könyvecske címmel. 1529-től Kassán tanított, tanítványai között volt Batizi András is, 1532-ben Wittenbergben járt, majd Gyulára ment prédikátornak. Ismert műve még a keresztényi tudományról való rövid könyvecske.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: Hálákat adván mindenkor, mindenekért, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Efézus 5:20.
1: Isten gyermekeire a hálaadás jellemző. Nagy igényű emberek nehezen köszönnek meg valamit. Magától értetődően elfogadják a jót, de elégedetlenek, ha nem kívánságuk vagy elgondolásuk szerint történik valami. A kérő imádság általánosabb. A nyomorúságba olyanok is odafordulnak Istenhez, akik egyébként nem akarnak tudni róla. Ne felejtsük el, mi minden jót tett velünk az Úr. Többnyire őrizgetjük érzéseinkben azt a rosszat, amit velünk tettek. Azonban könnyen elfelejtjük azokat a bántalmakat, amiket mi másoknak, de elsősorban Istennek okoztunk. És mindazt a jót, amit ő ennek ellenére tesz velünk. A hála az egyetlen dolog, amivel Istennek valóban örömet szerezhetünk. Csak ennyit kaphat tőlünk. Pedig mi vagyunk mindig a megajándékozottak. A hála egyúttal Isten új kegyelmének megtapasztalására is módot nyújt. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. 50. Zsoltár 23. vers. Csodálatos erő rejlik a hálaadásban és dicsőítésben. Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adának hálákat. Azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezik mind e mai napig. Krónikák 2. könyve 20. fejezet 26. verse. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy a sötét és gonosz gondolatok eltűnnek, ha elkezdjük dicsérni őt, és hálát adunk neki. A hálátlanság útján megszegényedünk, a hálaadásban pedig gazdagabbak leszünk. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata, Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Tesszalonika beliekhez írott 1. levél 5. fejezet 16. verse. Csak ő általa ismerhetjük föl a nyomorúságos időkben is az áldásokat. Ezek mind mélyebbre visznek az Atyával és a Fiúval való közösségbe. Az Isten iránti szeretett tüzét a viharok hatalmasan felszíthatják, de a jó napokban sokszor elhal a hálaadás. A veszély pillanataiban is elmaradhat a hála. De utána fölismerjük, hogy éppen a fájdalmas tapasztalatok útján nyertünk jó gyümölcsöket. Mondjuk együtt, az 57. Zsoltár írójával. Kész az én szívem, ó Isten! Kész az én szívem! Hadd énekeljek és zengedezzek! Serkenj fel én dicsőségem! Serkenj fel te lant és hárfa! Hadd költsem fel a hajnalt! Hálát adok néked, én Uram, a népek között, és zengedezek néked, a nemzetek között.
0: Istenem, Teremtő, kérlek, tudatosítsd bennem, hogy az örökké valóságban mindenképpen hálát adunk majd a nehéz időkért is. A hála és imádat mennyei foglalatosság. De hadd erősítsem magamban, hogy már most gyakorolnom kell alázattal a teljes megadást. Ez elindíthat afelé, hogy majd az örökké valóságban tökéletes és tiszta harmóniában olvadjak bele a téged dicsőítő kórusba. Hadd merüljek el gazdagságodban, hogy hálát tudjak adni neked mindenért. Kérlek, fogadd el most a szép régi hálaadó éneket. Imádjuk az Urat énekkel, szóval, szívvel, ki velünk s mindenütt hatalmas dolgot mível. Ki anyánk méhétől, mióta lehelünk, számlálhatatlan jót tett folyton mi velünk. Örök nagy Istenünk, amíg e földön élünk, állandó békét nyújt, s vidám szívet ad nékünk. Eltart kegyelmesen, mindig velünk lend, és bármi baj közül mindenkoron kiment. Övé a dics, övé három egy isteni, ki volt, ki van, ki lesz, öröktől örökké. Amen.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Augusztus 20-án az új kenyérért és hazánkért egyszerre adtak hálát. A kenyérben benne van az ember munkája, de benne van mindaz is, amit nem mi adtunk. Az eső, a napsütés, a növekedés csodája. Államalapításunk ünnepe pedig arra emlékeztet, hogy több mint 1000 esztendővel ezelőtt őseink nem csak országot építettek, hanem ennek a népnek a jövőjét a keresztény Európában keresték. Azóta változtak határaink, változtak a rendszerek, volt bőség és nélkülözés, mégis megmaradtunk. De ahogyan a tegnapi kenyér nem lakadt jól ma, úgy a tegnapi hitből sem lehet ma élni. A hitünk csak akkor tart meg minket, ha életünkké válik. Ezért az ünnepi kenyér túlmutat önmagán. Arra emlékeztet, hogy nem csak testünk, hanem lelkünk is éhezik. Nem elég beszélni a kenyérről, abból kell élni. Egy országot föl lehet építeni törvényekkel, házakkal, utakkal, emberi akarattal, de annak valódi lelki tartást és jövőbe vetett reménységet csak Isten adhat. Ezért, amikor ma hálát adunk az új kenyérért és hazánkért, Krisztus szava bennünket is megszólít. Én vagyok az élet kenyere, aki én hozzám jön, nem éhezik meg. János 6:35. Külföldi és hazai produkciók kápráztatták el az érdeklődőket a debreceni virágkarneválon. 12 virágkocsi vonult végig az államalapítás ünnepén az 57. debreceni virágkarnevál útvonalán, a kompozíciókat 17 hazai művészeti csoport és 9 nemzetközi formáció kísérte. A programsorozat hagyományosan a debreceni református nagy templom előtt a Kossuth téren vette kezdetét az ünnepélyes zászlófelvonással, amit a kenyérszentelés követett. Itt Fekete Károly püspök kiemelte, hogy az új kenyér nem csak étel, hanem az életünkről is üzen. Az elkészítésében benne van a természet körforgása és az ember munkája, szíve. Kenyér nélkül nincsen élet, táplálékká alakított mindenség az, mondta, jelezve annak fontosságát, hogy az idei időjárási nehézségek ellenére kaptunk új kenyeret. A nagy kilengések intőjelek, a kenyér figyelmeztető üzenete, hogy kezdjünk el egymás éltetőivé válni, tegyük fele barátivá a kérést, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és adjunk azoknak is belőle, akiknek kevesebb jut, hangsúlyozta a püspök. Ezt követően Palánki Ferenc, római katolikus megyés püspök, könyörgésében áldást kért az új kenyérre, ami, mint mondta, életünk és a békesség szimbóluma is. A nyaralás alatt se hagyjuk magukra a szegényeket és az időseket. Hogyan lehet mélyíteni a hitet a nyári szabadság idején? Ezt a kérdést tették föl Leó pápának, aki egy folyirat július-augusztusi számában így válaszolt a fölvetésre. Használjuk ki a nyár idejét is arra, hogy megéljük a béke és az irgalmasság evangéliumát. Figyeljünk idős családtagjainkra, a szegényekre, ne feledkezzünk el a szenvedőkről. Nyaralás alatt is tartsuk meg a keresztény életstílust, ne pazaroljunk, valódi baráti és közösségi élményeket keressünk, javasolta a Szent Atya. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Szerdán is derült napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, első sajnos nem lesz. Délire fordul a szél, és 30-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Krisztus zászlóvivői. Istennek minden korban voltak kiválasztott emberei, akik újabb és újabb bibliai igazságokat felismerve képviselték Istennek az egyes történelmi korszakoknak szóló üzenetét.

A reformáció története. Isten változhatatlan törvénye. Első rész. Megnyilatkozik az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája. Jelenések 11:19. Isten szövetségének ládája a templom második helyiségében, a szentek szentjében van. A földi szentély szolgálatban, amely a mennyei dolgok ábrázolatának és árnyékának szolgálata volt, ebbe a helyiségbe csak a főpap mehetett be a nagy engesztelési napon, hogy megtisztítsa a templomot. Az a kijelentés pedig, hogy az Isten temploma megnyilatkozik a mennyben, és szövetségének ládája láthatóvá lett, figyelmünket a mennyei szentek szentjének megnyílására, azaz 1844-re irányítja, amikor Krisztus belépett a szentek szentjébe, hogy elvégezze az engesztelés befejező szolgálatát. Akik hitben felismerték, hogy nagy főpapjuk a szentek szentjében elkezdte szolgálatát, meglátták a frigyládát is, és a szentély tanát tanulmányozva megértették, hogy a megváltó szolgálatában változás történt. A földi templomban a frigyláda magában foglalta a két kőtáblát, amelyre Isten felírta törvényét. A frigyláda csupán a törvénytáblák tartója volt, de értékessé és szentté tette a mennyei elvek jelenléte. Amikor Isten temploma megnyílt a mennyben, láthatóvá lett a testamentumát tartalmazó frigyláda is. A mennyei templomban, a szentek szentjében dicsőség övezi Isten törvényét, azt a törvényt, amelyet Isten mennydörgések közepette hirdetett ki a Sínai hegyen, és saját ujjával írt a kőtáblákra. Isten törvénye, amely a mennyei templomban van, az eredeti szent törvény. A kőtáblákra írt és a Mózes 5 könyvében feljegyzett rendelkezések pontosan ugyanazt örökítették meg. Akik ezt a fontos dolgot megértették, azok felismerték, hogy Isten törvénye szent és változhatatlan. Megértették úgy, mint soha azelőtt, hogy milyen súlya van a megváltó e kijelentésének. Míg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik. Máté 5:18. Isten törvénye, amely kinyilatkoztatja Isten akaratát és visszatükrözi jellemét, örökre megmarad, mint a felhőben lévő bizonyság. A törvény egyetlen parancsa sem vesztette hatáját. Egy jótája vagy pontocskája sem változott meg. Ezt mondja a zsoltáríró: Uram, örökké megmarad a te igéd a mennyben. 119. Zsoltár, 89. verse. A 10 parancsolat szívében van a 4. parancsolat úgy, ahogyan azt Isten először kihirdette. Megemlékezzél a szombatról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat. De a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert 6 napon teremti az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A 7. napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. Mózes 2. könyve, 20. fejezet 8-11. Isten lelke megérintette igéjének kutatóit.
rádöbbentek arra, hogy tudtukon kívül áthágták ezt az előírást. Nem ügyeltek a teremtő nyugalom napjára. Vizsgálni kezdték, hogy miért is tartják a hét első napját az Isten által megszentelt nap helyett. A Szentírásban semmi jelét nem találták a negyedik parancsolat megszüntetésének, sem pedig a szombat megváltoztatásának. Isten soha nem vonta vissza azt az áldást, amely először megszentelte a szombatot. Ezek az emberek őszintén igyekeztek Isten akaratát megismerni és cselekedni. Amikor rájöttek arra, hogy a törvényt áthágták, nagyon elszomorodtak, és a szombat megszentelésével tanújelét adták Isten iránti hűségüknek.

Sokan próbálták nagy erőfeszítéssel ezeknek az embereknek a hitét megdönteni. Amennyiben a földi templom a mennyei templom formájára és mintájára épült, lehetetlen volt nem látni, hogy a földi frigyládában elhelyezett törvény a mennyei frigyládában foglalt törvény pontos másolata. A mennyei szentéről szóló igazság elfogadásával együtt el kellett volna ismerni Isten törvényének és a negyedik parancsolatnak, illetve a szombat megtartásának kötelező voltát. Ezért volt a Szentírás harmonikus magyarázata, amely rávilágított Krisztus mennyei szentélyszolgálatára, olyan elkeseredett és áldás támadások céltáblája. Az emberek be akarták zárni az ajtót, amelyet Isten kinyitott, és ki akarták nyitni azt, amelyet bezárt. De az, aki megnyitja, és senki be nem zárja, és bezárja, és senki meg nem nyitja, kijelentette: ímé, adtam elődbe egy nyitott ajtót, amelyet senki be nem zárhat. Jelenések 3:7-8. Krisztus megnyitotta a szentek szentjének ajtaját, illetve megkezdte ott szolgálatát. A mennyei templom nyitott ajtajából fény sugárzott, és kiderült, hogy az ott dicső helyet elfoglaló törvény magában foglalja a negyedik parancsolatot is. Azt, amit Isten hozott létre, ember nem döntheti meg. Akik elfogadták azt a tanítást, amely rávilágított Krisztus közbenjárására és Isten törvényének örökérvényiségére, azok fölismerték, hogy a jelenések 14. fejezete pontosan ezekről az igazságokról szól. E fejezet tanításai háromszoros figyelmeztetést adnak, amelyeknek az a szerepük, hogy fölkészítsék a föld lakosait az Úr második eljövetelére. Annak az üzenetnek a hirdetése, hogy eljött az ő ítéletének órája. Krisztus szolgálatának arra a szakaszára utal, amely lezárja az ember megváltásának munkáját. Az üzenet azt az igazságot tolmácsolja, amelyet hirdetni kell addig, amíg a megváltó befejezi közbenjárását, és eljön népéért a földre. Az ítélet, amely 1844-ben kezdődött, addig tart, amíg mindenkinek az ügye eldől, élőké és holtaké egyaránt. Tehát az emberiség kegyelmi idejének lezárulásáig, hogy az ember meg tudjon állni az ítéletben, az üzenet megparancsolja: féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Ennek az üzenetnek az elfogadása a következő eredményei jár. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt, akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét. Ahhoz, hogy felkészüljünk az ítéletre, meg kell tartanunk Isten törvényét. Ez a törvény lesz az ítéletben a jellem mércéje. Pál apostol kijelenti: akik a törvény alatt vétkeztek, törvény által ítéltetnek meg azon a napon, amelyen az Isten megítéli az emberek titkait a Jézus Krisztus által. Pál azt is mondja, hogy azok fognak megigazulni, akik a törvényt betöltik. Róma 2:12-16. Isten törvényének megtartásához szükség van a hitre, mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, és ami hitből nincs, bűn az. Zsók 11:6, Róma 14:23. Az első angyal által Isten arra szólítja föl az embereket, hogy féljék őt, neki adjanak dicsőséget, és benne a menny és föld teremtőjét imádják. Hogy ezt megtehessék, engedelmeskedniük kell törvényének. Bölcs Salamon ezt mondja: Istent féljed,
és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Prédikátor 12.15. Isten parancsolatainak megtartása nélkül semmiféle imádat nem lehet kedves Istennek. Az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos. János első levele 5.3, példabeszédek 28.9.

Azért kell Istent imádnunk, mert ő a teremtő, és minden lény neki köszönheti létét. Ahol a Biblia arról beszél, hogy Isten a pogányok isteneinél nagyobb tiszteletet és mélységesebb imádatot igényel, ott mindenütt hivatkozik Isten teremtői hatalmának bizonyítékára is. A nemzeteknek minden istene bálvány, az Úr pedig egeket alkotott. 96. Zsoltár 5. Kihez hasonlítok hát engem, hogy hasonló volnék? Szólt a Szent. Emeljetek föl a magasba szemeiteket, és lássátok meg, ki teremté azokat. Így szól az Úr, aki az egeket teremté, ő az Isten, aki alkotá a földet, és teremté azt. Én vagyok az Úr, és több nincsen. Ézsaiás 40, 25-26, 45-18. A zsoltárírói így nyilatkozik. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten, ő alkotott minket, és nem magunk. Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az Úr előtt, ami alkotónk előtt. 100. Zsoltár 3, 95. Zsoltár 6. A szent mennyei lények, akik imádják Istent, elmondják, miért illeti őt hódolat. Méltó vagy, Uram, hogy védj dicsőséget és tisztességet és erőt, mert te teremtettél mindent. Jelenések 4, 11. A Jelenések 14. fejezetének üzenete a teremtő imádására szólítja fel az embereket. A profécia bemutat egy csoportot, amely a háromszoros üzenet eredményeként megtartja Isten parancsolatát. E parancsolatok egyike közvetlenül utal Istenre, mint teremtőre. A negyedik parancsolat ezt hirdeti: a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombat napját, és megszenteli azt. 2. Mózes 20.10.11. Az Úr jegynek is nevezi a szombatot, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, a ti istenetek. Ezékiel 20.20. A szombatnak, mint a teremtés emlékünnepének, az az igazi jelentősége, hogy állandóan arra emlékeztet, miért is illeti Istent imádat. Azért, mert ő a teremtő, mi pedig teremtményei. A szombat tehát Isten imádásának éppen a gyökerét érinti, mert semmi más intézmény nem tanítja ezt a nagy igazságot ilyen meggyőzően. Isten imádásának igazi alapját nem csupán a hetedik napinak, hanem minden Isten tiszteletnek a teremtő és teremtményei közötti különbségben kell megkeresni. Ez a nagyszerű tény soha nem fakulhat meg, és ezt sohasem szabad elfelejteni. Isten az Édenben azért rendelte el a szombatot, hogy az embert állandóan emlékeztesse erre az igazságra. Ameddig Istent azért imádjuk, mert ő a teremtő, addig a szombat lesz ennek a jele és emlékeztetője. Ha a szombat egyetemes ünnep lett volna, az ember értelmével és szívével felfogta volna a teremtőt, aki tisztelet és imádat illet. És soha senki nem lett volna bálványimádó, istentagadó vagy hitetlen. A szombat ünneplése az igaz Istenhez való hűségünk jele, ahhoz az Istenhez, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait. Tehát az Isten imádására és parancsolatai megtartására felszólító üzenet a negyedik parancsolat megtartására különös súllyal szólít. Ellentétben azokkal, akik megtartják Isten parancsolatait és őrzik Jézus hitét, a harmadik angyal rámutat egy másik csoportra,
amelynek a tévejgéseivel szemben ez a komoly és félelmetes figyelmeztetés hangzik. Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik Isten haragjának borából. Jelenések 14:9-10. Ennek az üzenetnek a megértéséhez jól kell az itt alkalmazott szimbólumokat értelmeznünk.

Mit jelképez a fenevad, a kép, a bélyeg? Az a proféciai képsor, amelyben ezek a szimbólumok találhatók, a Jelenések könyve 12. fejezetében kezdődik, mégpedig a sárkánnyal, aki el akarta Krisztust születésekor pusztítani. Megtudjuk, hogy a sárkány nem más, mint Sátán. Ő indította Heródest, hogy írtassa ki a megváltót. A keresztény korszak első századai során a Krisztus és népe ellen indított harcban Sátán fő ügyvivője a római birodalom volt. E birodalomban a pogány vallások uralkodtak. Így, míg a sárkány elsősorban Sátánt személyesíti meg, másodlagos értelemben a pogány Róma szimbóluma. A 13. fejezetben egy másik fenevadról esik szó. Ez a fenevad a párduchoz hasonló, és a sárkány neki adá az ő erejét és az ő királyi székét és nagy hatalmát. Ez a szimbólum, ahogy azt a legtöbb protestáns is hiszi, a pápaságot jelképezte, amely az ősi római birodalom egykori erejét, helyét és tekintélyét örökölte. János a leopárd-szerű fenevadról ezt mondja. Adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája. Megnyitá azért az ő száját, és

könyve 7. fejezetében foglalt kis szarv jellemzésével tagadhatatlanul a pápaságra mutat. Adaték néki hatalom, hogy cselekedjék 42 hónapig. A proféta ezt is mondja. Látám, hogy egy az ő fejei közül, mint egy halálos sebbel megsebesítetett. Majd így szól. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ha valaki fegyverrel öl, fegyverrel kell annak megöletni. A 42 hónap ugyanaz, mint Dániel 7. fejezetében. Az ideig, időkig és fél időkig, azaz 3,5 év, vagy az 1260 nap. Az az idő, amely alatt a pápai hatalom elnyomta Isten népét. Ez az időszak, ahogy az előző fejezetek ismertetik, időszámítás szerint 538-ban a pápaság főhatalomra jutásával kezdődött, és 1798-ban zárult. Ekkor a pápát a francia sereg fogságba ejtette. A pápaság megkapta halálos sebét. Teljesedett ez a jövendőlés. Ha valaki fogságba visz mást, ő is fogságba megy. Ennél a pontnál egy másik szimbólum is jelentkezik. A proféta így szól. Azután láték más fenevadat feljönni a földből, akinek két szarva vala, a bárányéhoz hasonló. Jelenések 13.11. E fenevadnak mind a külseje, mind pedig feltűnésének módja mutatja, hogy az általa jelképezett nemzet nem hasonlít az előbbi szimbólumok mögött húzódó nemzetekhez. A világot uraló nagy birodalmak Dániel próféta előtt vadállatokként jelentek meg. Ezek az állatok akkor tűntek fel, amikor az égnek négy szele háborút támaszta a nagy tengeren. Dániel 7.2. A jelenések könyve 17. fejezetében magyarázatot találunk arra, hogy mit jelentenek a vizek. Népek azok és sokaságok, és nemzetek és nyelvek. Jelenések 17.15. Az ég szele pedig a harcot szimbolizálja, a nagy tengeren versengő szelek, a hódító hadjáratok és forradalmak iszonyú jeleneteit jelképezik, amelyek útján a birodalmak hatalomhoz jutottak.

azt a fenevadot, amelynek a bárányéhoz hasonló szarvai voltak, János a földből látta feljönni. Az így jelképezett nemzet más hatalmak megdöntése nélkül jut uralomra. Lakatlan területen támad, és fokozatosan, békésen nő naggyá. Nem támadhatott tehát az óvilág zsúfolt és viszálykodó nemzetei között, népek és sokaságok és nemzetek és nyelvek viharzó tengerén. Tehát a nyugati kontinensen kell keresnünk. Az új világban melyik nemzet emelkedett 1798-ban az erősség és nagyság ígéretével hatalomra, amely magára vonta a világ figyelmét? A szimbólumok alkalmazhatóságához nem fér kétség. Egyetlen nemzet, és csak is egy elégíti ki e profécia meghatározásait. A szimbólumok félreérthetetlenül az Amerikai Egyesült Államokra mutatnak. E nemzet emelkedésének és fejlődésének ecsetelésekor a szónok és a történész öntudatlanul újra és újra ugyanazt a gondolatot fejezi ki,

szinte pontosan ugyanazokkal a szavakkal, mint a Szentírás írója. A próféta látta a fenevadat feljűni a földből. A fordítók által feljőninek visszaadott kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy felnő vagy kibújik, mint egy növény. Amint láttuk, ennek a nemzetnek olyan területen kellett támadnia, amely előzőleg kívül esett az európai civilizáció körén. Egy neves amerikai író az ürességből előjövő rejtélynek nevezi az Egyesült Államok kialakulását, és ezt mondja, mint néma mag nőttünk birodalommá. 1850-ben egy európai újság csodálatos birodalomnak nevezte az Egyesült Államokat, amely felbukkant, és a föld csendjében naponként hatalmasabb és büszkébb lesz. Edward Everett, e nemzet zarándok alapítóiról tartott szónoklatában ezt mondta, eldugott helyet kerestek-e, amely ismeretlensége miatt védett, és messzisége miatt biztonságos, ahol a kis leideni gyülekezet élvezheti lelkiismereti szabadságát. Nézd a hatalmas földet, amelyek felett békés hódítással hordozták a kereszt zászlaját. Két szarvavala a bárányéhoz hasonló. A bárányéhoz hasonló szarvak, amelyek fiatalságról, ártatlanságról és szelídségről árulkodnak, találóan ábrázolják a próféta látomása szerint 1798-ban feljövő Egyesült Államokat. A királyi elnyomás és a papi türelmetlenség elől Amerikába elsőként menekülő és ott menedéket kereső keresztény száműzöttek közül sokan elhatározták, hogy a polgári és vallásszabadság masszív alapzatára épített államot fognak alapítani. Nézeteik helyet találtak a függetlenségi nyilatkozatban, amely szavakba öntötte azt a fontos igazságot, hogy Isten minden embert egyenrangúnak teremtett, és az élethez, a szabadsághoz és a boldogsághoz mindenkinek elidegeníthetetlen jogot adott. Az amerikai alkotmány önkormányzati jogot biztosít, amely szerint a népszavazás útján megválasztott képviselők hozzák és végrehajtják a törvényeket. A vallást szintén szabadon lehetett gyakorolni. Minden ember úgy imádhatta Istent, ahogy a lelkiismerete diktálta. A republikánizmus és protestantizmus lett a nemzet létének alapja. Ezekben rejlik hatalmának és jólétének titka. Elnyomottak és leigázottak az egész keresztény világban érdeklődéssel és reménységgel fordultak e földrész felé. Milliók igyekeztek partjaihoz, és az Egyesült Államok a föld leghatalmasabb nemzetei közé emelkedett. De a bárányszarvú fenevad úgy szól valamint a sárkány, és az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát cselekszi ő előtte, és azt is cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, amelynek halálos sebe meggyógyult vala. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét, aki fegyverrel megsebesítette vala, de megelevenedett.

A bárány szarv és a sárkány hang, mint szimbólum, a vele ábrázolt nemzet állításai és gyakorlata közötti kirívó ellentmondásra mutat rá. A nemzet szólása törvényhozói és bírósági szerveinek ténykedése. Ez a nemzet intézkedéseivel meghazudtolja azokat a liberális és békés elveket, amelyeket politikájának alapzataként fektetett le. Az a jövendőlés, hogy úgy szól, mint a sárkány, és hogy az előbbi fenevadnak minden hatalmasságát gyakorolja, világosan jelzi annak a türelmetlen és üldöző magatartásnak a kialakulását, amiről a sárkány és a párducszerű fenevad által jelképezett nemzetek árulkodnak. Az a kijelentés pedig, amely szerint a kétszarvú fenevad azt cselekszi, hogy a föld és annak lakosai imádják az első fenevadat, azt mutatja, hogy ez a nemzet felhasználja tekintélyét olyan szertartások gyakorlásának elrendelésére, amelyekkel a pápaságnak hódol. Ez az intézkedés szöges ellentétben áll ennek az államnak az elveivel, a szabadság szellemével, a függetlenségi nyilatkozat félreérthetetlen és súlyos kijelentéseivel, valamint az alkotmánnyal. A nemzet alapítói bölcsen vigyáztak arra, hogy az egyház ne vegye igénybe a világi hatalmat, mert ennek elkerülhetetlen következménye a türelmetlenség és az üldözés. Az alkotmány gondoskodott arról, hogy a kongresszus ne hozzon olyan törvényt, amely valamely vallás alapítását érinti, vagy annak szabad gyakorlását tiltja. Az alkotmány tiltja, hogy a vallás az Egyesült Államokban egyszer is valamilyen közhivatalra való alkalmasság próbaköve legyen. Az államhatalom csak a nemzet szabadságát védő intézkedések durva megsértésével kényszerítheti bármilyen vallási szertartás gyakorlását. De ez az eljárás sem a következetlenebb, mint maga a szimbólum, a tiszta, szelíd és ártatlan bárányszarvú fenevad úgy beszél, mint a sárkány. Azt mondván a föld lakosainak, hogy csinálják meg a fenevadnak képét. Ez a kijelentés világosan bemutat egy kormányformát, amelyben a törvényhozói hatalom a nép kezében van, egyben ékesen bizonyítja, hogy ebben a proféciában az Egyesült Államokról van szó. De mi a fenevad képe? És hogyan fogják megformálni? A fenevad képe az lesz, amelyet a kétszarvú fenevad csinál meg. Ahhoz, hogy megtudjuk, milyen is ez a kép, és miként fogják megformálni, tanulmányoznunk kell magának, a fenevadnak, a pápaságnak az ismertető jeleit. Amikor az ősegyház megromlott, mert feladta evangéliumi egyszerűségét, és pogány rítusokat és szokásokat fogadott el, elvesztette Isten lelkét és erejét. Mivel azonban az emberek lelkiismeretét irányítani akarta, a világi hatalom támogatását igényelte. Így jött létre a pápaság, egy olyan egyház, amely az államhatalmat irányította és felhasználta saját céljainak előmozdítására, főképpen az eretnekség megbüntetésére. Hogy megformálhassa a fenevad képét, ahhoz a vallási hatalomnak úgy kell a polgári hatalmat irányítania, hogy az egyház az államhatalmat is saját céljainak szolgálatába állítsa. Ahol eddig az egyháznak világi hatalma volt, azt mindig igénybe vette, hogy a tanításaitól eltérőket megbüntesse. Azok a protestáns egyházak is, amelyek a világi hatalmakkal való szövetkezés útján Róma nyomdokaiba léptek, kifejezésre juttatták, hogy korlátozni akarják a lelkiismereti szabadságot. Példa erre az anglikán egyház, amely sokáig üldözte a tőle kiszakadtakat.

A 16. és a 17. században nonkonformista lelkészek ezrei kényszerültek arra, hogy egyházukat elhagyják, és sokan, mint a lelkészek, mind a nép közül ki voltak téve bírságnak, börtönnek, kínzásnak és vértanúságnak. A hitehagyás következménye az lett, hogy az egyház az államhatalom segítségét igényelte. Ez készítette elő a pápaság a fenevad kialakulásának útját. Pál ezt mondta: jön a szakadás, és megjelenik a bűn embere. 2 Tesszalonika 2:3. Az egyház hitehagyása a fenevad képének megformálásához is utat fog készíteni. A Biblia kinyilatkoztatja, hogy az Úr eljövetele előtt az első századokéhoz hasonló vallási hanyatlás lesz. Az utolsó napokban nehéz idők állnak be, mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. 2 Timóteus 3:1-5. A lélek pedig nyilván mondja, hogy az utolsó időben némelyek elszakadnak a hittől, hitető lelkekre és gonosz lelkek tanításaira figyelmezvén. Timóteus 1. levél 4. fejezet 1. verse. Sátán a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, és a gonoszságnak minden csalárdságával fog dolgozni. És mindazok, akik nem fogadták be az igazságnak szeretetét az ő üdvösségükre, ki lesznek téve a tévejgés erejének, ahogy higgyenek a hazugságnak. 2 Tesszalonika 2:9-10. Amikor a gonoszság erre a fokra jut, ugyanolyan következményei lesznek, mint amilyenek az első századokban voltak. A protestáns egyházak hitbeli sokféleségében sok ember döntő bizonyítékot lát arra, hogy soha semmilyen erőfeszítéssel nem lehet rájuk kényszeríteni az egyesülést, pedig számos protestáns egyházban évek óta erősen él és egyre erősödik a vágy a közös tantételekre épülő egység után. Az ilyenfajta egyesítéstől a nem mindenki által elfogadott tanítások megvitatásától, bármilyen fontos a kis bibliai szemszögből, szükségszerűen el kell állni. Charles Beecher 1846-ban azt prédikálta, hogy az evangéliumi protestáns közösségek szolgálatának egész útja nem pusztán emberi félelem okozta, iszonyú feszültség közepette alakult ki. Ezek a közösségek mérhetetlen romlottságban élnek, mozognak és lélegeznek, és folyvást lényüknek minden hitványabb elemében tetszelegve elhallgatják az igazságot, és térdet hajtanak a hitehagyás tekintélye előtt. Vajon nem ez történt Róma esetében is? Nem éljük-e vajon újra az ő életét? És mi az, amit a közvetlen jövő tartogat számunkra? Egy újabb általános zsinatot? Egy világszövetséget? Evangéliumi szövetkezést és egyetemes krédót? Amikor ez bekövetkezik, az egyházak teljes azonosulásra való törekvésében
az csupán egy lépés lesz az erőszak igénybevétele felé. Amikor az Egyesült Államok legjelentősebb egyházai a közösen vallott tantételekben egységre jutva arra befolyásolják az államot, hogy tegye kötelezővé rendelkezéseiket és tartsa fenn létesítményeiket, akkor már a protestáns Amerika megreformálta a római hierarchia hasonmását, aminek elkerülhetetlen következménye, hogy a polgári hatóság büntetést ró azokra, akik eltérő véleményt vallanak.

a kétszarvú fenevad azt is teszi mindenkivel, megparancsolja kicsinyekkel és nagyokkal, gazdagokkal és szegényekkel, szabadokkal és szolgákkal, hogy az ő jobb kezükre vagy az ő homlokukra bélyeget tegyenek, és hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma. Jelenések 13:16-17. A harmadik angyal így figyelmeztet. Ha valaki imádja a fenevad képét, és bélyegét felveszi, vagy homlokára, vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából. Az itt említett fenevad, amelynek az imádására kényszerít, a jelenések 13. fejezetében foglalt kétszarvú fenevad, nem más, mint az első vagy párducszerű fenevad, azaz a pápaság. A fenevad képe a hitehagyó protestantizmusnak azt a formáját ábrázolja, amely akkor alakul ki, amikor a protestáns egyházak dogmáik megtartásához a polgári hatalom segítségét igénylik. A fenevad bélyegének meghatározása még hátra van. A próféta óva int a fenevadnak és bélyegének imádásától, majd kijelenti, hogy itt vannak azok, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét. A kinyilatkoztatás ilyen éles különbséget tesz az Isten parancsolatainak megtartói és azok között, akik imádják a fenevadat, valamint a fenevad képét és felveszik bélyegét. Ebből következik, hogy a törvény megtartása és a törvény áthágása jelzi a különbséget Isten imádói és a fenevad imádói között. A fenevadnak és a fenevad képének is különös jellemvonása, hogy Isten parancsolatait megszegi. Dániel ezt mondja a kis szarvról, azaz a pápaságról. Véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt. Dániel 7:25. Pál pedig ugyanezt a hatalmat a bűn emberének nevezi, aki Isten fölé emeli magát. Egyik profécia kiegészíti a másikat. A pápaság csak Isten törvényének megváltoztatásával tudta Isten fölé emelni magát. Mindazok, akik az így megváltoztatott törvénynek tudatosan engedelmeskednek, mindenek fölött tisztelik azt a hatalmat, amely a törvényt megváltoztatta. A pápaság megkísérelte Isten törvényét megváltoztatni. A második parancsolatot, amely tiltja a képek imádását, törölte a törvényből. A negyedik parancsolaton pedig úgy változtatott, hogy a hetedik nap helyett az elsőt tette hivatalos nyugalomnappá. A második parancsolat kihagyását a katolikusok azzal indokolják, hogy arra nincs szükség, mert benne van az elsőben. Azt állítják, hogy ők a törvényt pontosan úgy tolmácsolják, ahogy azt Isten szándéka szerint érteni kell. De a proféta által megjövendőlt változtatás nem ez. Szándékos, tudatos változtatásról van szó. Véli, hogy megváltoztatja az időket és törvényt. A profécia pontos teljesítése a negyedik parancsolat megváltoztatása. A pápai hatalom tehát nyíltan Isten fölé emeli magát. Isten imádóinak különleges ismertetőjele, hogy tiszteletben tartják a negyedik parancsolatot, mivel ez a parancsolat Isten teremtői hatalmának a jele. E parancsolat tanúsítja, hogy Istennek joga van az embertől tiszteletet és hódolatot igényelni. A pápaság első ízben a vasárnap érdekében juttatta érvényre kihívó követeléseit. Először azért vette igénybe az államhatalmát, hogy kikényszerítse a vasárnapnak az Úrnapjaként való megtartását. Krisztus mondja,
Az embernek fia a szombatnak is ura. A negyedik parancsolat így hangzik. A hetedik nap az Úrnak szombatja. Ézsaiás proféta által az Úr szent napomnak nevezi a szombatot. Márk 2:28 és Ézsaiás 58:13.

azt az oly sokszor hangoztatott állítást, hogy Krisztus megváltoztatta a szombatot, maga Krisztus száfolta meg. Hegyi beszédében ezt mondta: ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek vagy a prófétáknak eltörlésére. Nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem, mert bizony mondom néktek, míg az ég és föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska el nem múlik, amíg minden be nem teljesedik. Valaki azért csak egyet is megront e legkisebb parancsolatok közül, és úgy tanítja az embereket a mennyeknek országában a legkisebb lészen. Valaki pedig cselekszi, és úgy tanít, az a mennyeknek országában nagy lészen. Máté 5:17-19. A protestánsok általában elismerik azt a tényt, hogy a Szentírás nem ad jogot a szombat megváltoztatására. Ez világosan kiderül az American Tract Society kiadványaiból. E művek egyike bevallja, hogy az Új Testamentum teljesen hallgat arról, ami a szombat, a vasárnap a hét első napja, megparancsolását, vagy ami megtartásának kifejezett szabályait érinti. Más valaki ezt mondta: Krisztus haláláig semmi változtatás nem történt e nap vonatkozásában, és amennyire a történelem tanúsítja, az apostolok sem adtak kifejezett parancsot a hetedik napi szombat elhagyására és annak a hét első napján való megtartására. Számos római katolikus is elismeri, hogy a szombatot egyházuk változtatta meg. Kijelentették, hogy a protestánsok a vasárnap megtartásával elismerik a római egyház eredeti hatalmát. A Catholic Catechism of Christian Religion válaszként arra a kérdésre, hogy melyik napot kell megtartani a negyedik parancsolat szerint, ezt a kijelentést teszi: a régi törvény alatt a szombat volt a megszentelt nap, de az egyház Jézus Krisztus utasítására és Isten lelkének irányítására a szombat helyére a vasárnapot tette, ezért ma az elsőt, és nem a hetedik napot szenteljük meg. A vasárnap azt jelenti, hogy az Úr napja, és most valójában az is. Katolikus írók egyházuk tekintélyének jeleként azt a rendelkezést idézik, amellyel az egyház a szombatot vasárnapra változtatta. Ezt a rendelkezést a protestánsok is elfogadták, mert a vasárnap megtartásával elismerik, hogy az egyháznak van hatalma ünnepeket elrendelni és büntetés terhe mellett érvényesíteni. Ha a protestánsok a hagyomány és az egyházatyák tekintélyével meg is indokolják ezt a változtatást, pontosan azt az elvet sértik meg, amely Rómától elkülöníti őket, azaz, hogy a Biblia, és csak is a Biblia, a protestánsok vallása. Róma azt hangoztatta, hogy a protestánsok a vasárnap megtartásával akaratlanul is meghódolnak a katolikus egyház tekintélye előtt. Voltak azonban a letűnt nemzedékek idején olyan vasárnap ünneplő keresztények, akik azt hitték, hogy a bibliai szombatot tartják, és ma is vannak minden egyházban igaz keresztények, beleértve a római katolikus egyházat is, akik őszintén hiszik, hogy a vasárnap Isten szombatja, Isten elfogadja becsületességüket és szándékuk őszinteségét, de eljön az az idő, amikor a világ tisztán fogja látni, hogy melyik az igazi szombat. Ha valaki akkor is megszegi Isten törvényét, ezzel az egyházi hatalmat Isten fölé helyezi. Ebben a küzdelemben az egész keresztény világ két nagy csoportra oszlik. Azokra, akik megtartják Isten parancsolatait és a Jézus hitét,
és azokra, akik a fenevadat és képét imádják, és bélyegét magukra veszik.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Leó pápa, a világnak nincsen szüksége az emberiséget leértékelő mesterséges intelligenciára. Olyan mesterséges intelligenciára, amely leértékeli az emberiséget, ellenkezőleg bölcsesség vezette emberi intelligenciára van szükség, mondta Leó pápa, a Nemzetközi Katolikus Törvényhozó Hálózat tagjait fogadva a Vatikánban pénteken. Beszédében a szervezet idei találkozójának emberi méltóság és mesterséges intelligencia kihívások, lehetőségek és ellenőrzés címéhez csatlakozott. A pápa hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia olyan távlatokat nyit meg, amelyeket a korábbi generációk nehezen tudtak elképzelni. A technológiai fejlődés minden előrelépése azonban erkölcsi kérdés elé helyezi az emberiséget. Azon kérdés elé, hogy a technológia segíti-e az embereket, hogy testvériesebbé váljanak, felelősségteljesebbé önmaguk és egymás iránt. Leó pápa a vatikáni Kelementeremben fogadta a Nemzetközi Katolikus Törvényhozók Hálózata 17. találkozójának résztvevőit, akik szokás szerint augusztus utolsó heteiben Rómában adnak egymásnak találkozót. Nemzetközi biblikus konferenciát rendeznek Szegeden. Agresszió és vallási fanatizmus címmel rendezik meg az idén, augusztus 25-től, azaz mától a Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferenciát. Benyik György, az immár 37. alkalommal megszervezett tanácskozás vezetője, a konferencia témáját bemutató írásában úgy fogalmazott. A háromnapos tudományos tanácskozás célja a vallási fanatizmus, amely gyökerei évezredekre nyúlnak vissza, és a szent szövegek kapcsolatának vizsgálata annak érdekében, hogy rámutasson a vallási fanatizmusokra épülő megosztottság értelmetlenségére, elősegítve ezáltal a nyílt, őszinte párbeszédet, felekezetek és vallások között. A Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia az elmúlt csaknem 4 évtizedben Kelet-Európa egyik legnagyobb teológiai tanácskozásává nőtte ki magát. Az idei konferenciára 32 előadó érkezik, akik nem csak a magyar egyházi és világi felsőoktatási intézményeket képviselik, hanem Japánból, Németországból, Horvátországból és Romániából várhatók biblikusok. Az idén az elismerést a tanácskozás keretében tartott ünnepi hangversenyen a fogadalmi templomban adják át Gottfried Szymanowski német protestáns teológusnak. Mennyei dallamok a Szegedi Dómban. Szent Gellért oltalmában csendül föl a muzsika. A Szeged Csanád Egyházmegye első püspöke Szent Gellért szeptember 24-i ünnepéhez kapcsolódva újra komoly zenei fesztivált rendeznek Szegeden. A szervezők közleménye szerint a fesztivál az elmúlt közel 2 évtizedben Szeged egyik meghatározó kulturális eseményévé vált. Az idén szeptember 22-e és 30-a között rendezi meg a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A hangversenyeknek egy kamarazenei est kivételével az idén is a Szegedi Dóm ad otthont, amely különleges akusztikájával és monumentális terével méltó helyszíne a nemzetközi színvonalú előadásoknak. Fölidézték, hogy a fesztivált 2008-ban Robert Bachmann, svájci zeneszerző karmester és Kis Rigó László, szegedcsanádi püspök alapította azzal a céllal, hogy Szeged komoly zenei életét nemzetközi rangú rendezvénnyel gazdagítsák. Az esemény azóta számos kiváló művészt látott vendégül, és mára a térség egyik legjelentősebb klasszikus zenei fesztiváljává nőtte ki magát. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Szerdán is derült napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, első sajnos nem lesz. Délire fordul a szél, és 30-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink! E mostani műsorban egy látszólag kicsiny tárgykört járunk körbe, a költői címadás variációit. Érdemes elgondolkodni a cím sajátosságain, hiszen ezáltal kerülünk kapcsolatba először bármilyen művészeti ág, műfaj szülöttével, s ez adja a pszichológiában is oly hangsúlyosnak ítélt első találkozást. Most azt szeretném bizonyítani, hogy mennyivel többek ennél a címek. Nagy László költői gyakorlatában a vers címek a vers egésznek szerves részei, elhagyhatatlan elemei, a szöveg összefüggés hordozói, olykor megteremtői, elindítói, sőt, fényt vetnek az alkotó személyiségére, az egész költői életműre is. Központi kategóriául a globális kohéziót választottam, vagyis a szöveg összetartó erő jelentéstani, logikai, érzelmi, hangulati kapcsolódásainak rendszerét. A cím így releváns szövegrész is. Függ tőle a szöveg interpretációja, értelmezési tartománya, hiszen a cím a szövegre mint egészre mutat rá, azaz deiktikus szerepű. A cím kitüntetett funkciója a téma megjelölése. Nagy László címeire jellemző, hogy témaadóként számos jelentéskört indítanak el. Santayana elméletét alkalmazva, akkor lényegül műalkotássá a szöveg, ha a szavak jelentése valahol fogalmi jelentésük és asszociációs ellenpólusuk között lebeg. Nagy László maga nyilatkozta. Egyetlen szóból, egyetlen felötlött verssorból is lehet költemény. Köréje rántok sok mindent. Ilyen...
1: A zöld angyal.
0: Kigyúló zöld lámpa, mely útjára engedi a valóság özönvízi áradását. Vagy ilyen a...
1: Gyászom a színész királyért.
0: Címben az ért határozórag kettős asszociációja, érte és miatta jelentésű, így a vers egésze is értéktanúsító, értékvédő vitában fejezi ki a fájdalmat. A hiányos mondat egység és az antonomázia, a tulajdonnév helyetti köznév még hosszabb sugarúra rajzolja a társítások körét. De akár az egyszavas cím is bővülhet témahálózattá, mint
1: a mennyegző,
0: amelyen az újszerű írásmód a jelen idejű érvényességet adja. A szóhangulat viszont elmúlt idők reminiszcenciája. A
1: sebb a cédruson.
0: A József Attilai sajátosságra mutatóan az apró tárgyra, valóság elemre rácsodálkozik, azt versbe emeli, a címmel maradandóan jelöli, s e köré rajzolódik a téma egész hálózata az asszociációk során.
1: Sebed, sebem is. Libánusfa, hű libanoni cédrus. Címerünk te viseled, ítéletig tanú a sebed. Elárulva, hányszor elárulva a szellem, szerelem, vérs, hús. Te libánusfa, libanoni cédrus. Ó cédrus, sebedet becézem. Emberarcú szentségedet érzem. Bárányhús pirosa jajgat bende, birkahús vöröse szakadozik bende, sascső és mennykő véresül egybe. Csupa vérárok, csupa hántás, csupa lázasebed, csupa fázás. Piramisfal téglavörös lejtő mértanában gyötrődik a május, libanoni cédrus fa libánus. Hány ezer éve? Hány ezer éve viseled sebedet, vérdús libánus fa, libanoni cédrus? Jób sebe rajtad, Istáré és Egnatoné, Jézus sebes, Prométeuszé, Spartakuszé, Johanna szűzé, Dózsa üszök királyfié. Jaj, Csokonai krátersebe, Edit Piafé, jaj, Petőfi dárdasebe, Van Gogh sebe, jaj, Majakovszki ruszki medvesebe, jaj, az Attila mávagjegyű árva sebe, jaj, radnóti, golyófüstös tarkósebe, jaj, dilantomasz, tövises szemesebe, jaj, a kerúb, kondor orkán húzatú sebe, jaj, kikkel a föld s az űr lesz tele, jaj, a jeltelenek örökösen izzó sebe. Világsebe rajtad, Libánus, eltörölni nem támad mágus. Villámolva, véső, ha kivágja, óriásabb seb lesz a hiánya.

0: Nagy László címeinek 8%-a ilyen tárgyrögzítő. Témahordozóként pedig a címszók több mint 80%-ában ismétlődnek is a versben azonosan, avagy szinonímaként, ami által kataforikusan, tehát előre utalóan sokszorozódik a cím asszociációs bázisa. A cím másik, fő konvencionális funkciója a tulajdonnevesítés, ami által az adott mű az életmű egyik besorolható darabja lesz. Ez azonban csekély, és nem is egyértelmű szerep. Ezt bizonyítják Nagy László címváltoztatásai egyrészt. Áthelyezte, megtoldotta, áthúzta például a Himnusz minden időben 1965-ös könyvében szereplő versei címeit az 1966-os Arccal a tengernek című kötetében szerepeltetve, majd a 75-ös összkiadásban is. Az életműre vonatkoztatva akár még történelmi, társadalmi változásokat rejtő gesztusként is értékelhetjük mindezt. E föltételezést erősíti az a jelenség, amikor zsengébb alkotásairól döntötte el, fölvehetők-e későbbi köteteibe. Néhol új címekkel segítettem rajtuk, vallotta meg. A változtatások közös, ambivalens jegye az egyeditől az általános felé mozdítás. Az oszlopos Simonból így lett
1: az oszlopos,
0: illetve a kijelölés, konkretizálás a júliusból alakult
1: július nagyláng. Július nagyláng, világ aranya, születésemkor mennykő és ragya, érzi anyám, lüktet a pólya, s két villám közt, mint mézes bubát illeszt engem, mesebeli lóra. Megszenvedve már annyi csodát, jutok-e a tündér udvarába? Júliusból csak a zúz barába.
0: Másrészt nem egyedít az olyan cím sem, amely egyszerű műfaj jelölő. Noha feltöltődhet irodalomtörténeti vonatkozásokkal, mint a
1: virágének.
0: Sem tulajdon név, megkülönböztető jegy nélkül, mint a
1: Bartók.
0: S a költőnknél oly kevés köznyelvi cím
1: ház.
0: Ráadásul más költőknél is megjelenhetnek ugyanazok a címek. A számosból egyetlen példa
1: tél.
0: Nagy László, József Attila, Ápli Lajos, Szabó Lőrinc, Simon István, és sorolhatnám tovább. Azaz nem egyértelmű még az sem, hogy így a cím által azonosítható lenne minden helyzetben a szöveg. Harmadrészt, nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy a cím állandósága csak a könyvnyomtatás idejétől érvényesül, előtte csak címközleményként, Horváth János kifejezésével élve, fordult elő, esetleg a másoló véleményét őrizte. Nagy László címadása megjeleníti e történeti utat. Egyaránt akadnak címközlemény típusú címei, például a
1: Válasz egy illatos levélre,
0: és vélekedést tartalmazók, mint
1: Az erdéli asszony keze Balasi helyett tajtékozva.
0: Ellentmondásos címfunkció a mű jellegének fölidézése is, azaz a mű előre jellemzése. Nagy László címeinek majdnem egyharmada egyszavas, s így kevésbé alkalmas az alaphangulat megteremtésére. Viszont még ezek közül is, ha
1: Gilice,
0: az
1: Erekje,
0: a
1: Lánglakodalom
0: típusúakra gondolunk, asszociatív, mágikus, expresszív eljük mégis betölti a jelzett funkciót. Támogatja ezt a töltést a hangszimbolika is. A magas feszültséget előlegezi az általában erősebben emocionális, mély hangrendű cím. Nagy aránya, 25%, jellegzetes Nagy Lászlói sajátosság. Ugyanígy 22%-kal a magas, mély hangok kiegyenlített ritmikája.
1: Árvácska sírverse. Csönd van.
0: Amelyet még a tagoló ritmussal való egybeesés is fölhangosít.
1: Fagyok jönnek.
0: Sőt, számos példa akad a figura etimológikával, tőismétléssel játszó címre
1: Virág, virágom.
0: és a muzsikáló alliterálóra is.
1: Virágok veszélyek. Széllel, fűvel haragos napvilág, izgalmak szilajnevelője, medve álmom gyilkosa, gyere már, hadd öltözök fel ünneplőbe. Szívjak szerelemfertős levegőt zajban, viharzó fényben állva, valami lázas zenebona kell, s lezuhan szívem délszakála. Csak jókedvem fagyott el, nem a hit. Még fordítom sorsomat jóra. Kesely orcámon pirinyó sugár, nekem viharkeltő ciróka. Jöjj rám, te boldog rázkódás hamar! Ha élek, hát legszebben éljek. Gyönyörű, ha féktelen szól a szám, nyílnak a virágok, veszélyek.

0: A hangulat fölidézésének domináns lehetősége a dallammenet, a modalitással együttesen. Nagy László címeire jellemző az erőteljes modalitás, indulati töltés, még a nem mondat jellegűekben is. Kis Benedekkel szólva, egy lényegi személyiségjegy, a cselekvő alkat válik meghatározó formává. Nincs olyan modalitás típus, amely jelenne lenne címeiben. Vannak magatartást kifejező változatok. Episztémikus, azaz a lehetőség ismerete.
1: Ég az erkély.
0: Emocionális, érzelmi.
1: Micsoda madár.
0: Reflexív, akarati.
1: Halál az őrangyalra.
0: Értékelő.
1: Ó, csodálatos jégvirág.
0: Kívánó.
1: Éljenek a fák.
0: S a magatartást jelölőkön túl megvannak a kapcsolatot hordozók is. Deontikus, meggyőző, érvelő.
1: Esküszöm, hogy ő is örök.
0: Manipulatív, befolyásoló.
1: Ne hagyja csontokon állnom.
0: Volentikus, akarati.
1: Adjon az Isten.
0: Translatív, érzelmet átvívő.
1: Te csak pihenj szépen.
0: Vokatív, fölkiáltó, megszólító.
1: József Attila.
0: Interrogatív, kérdő.
1: Ki viszi át a szerelme?
0: Az érzelmi akarati telítettség a szintetizáló életműnek megfelelően többféleképpen jelenik meg magukban a címekben is. Grammatikai elem, írásjel, indulatszó, erősen kifejező szavak együttese, folytatást követelő szerkezeti hiány, véleményközlés, és így tovább. Tekinthető a cím szövegelőzetesnek, s mint ilyen önálló szövegegészként is vizsgálható. Tanulságos e szempontból a kommunikációs célok érvényesülése a címekben. Az emotív érzelem kifejező funkciót a modalitás erőteljes megvalósulása miatt, ahogyan már láttuk is, jellemzőnek tekinthetjük. Ugyanígy a konatív, főszólító jelleget is, még alaptípusainak árnyalatai is számba vehetők, tükrözve, hogy Nagy László nem reflexív költői alkat. E típusokra egy-egy példa csupán. Felhívás személyhez.
1: Z költőnek sürgősen.
0: Természeti elemhez.
1: Felhő, felhő.
0: Mítikus lényhez.
1: Adjon az Isten.
0: Dologhoz.
1: Tűz.
0: S ezek mellett az önmegszólításnak számos változata. A referenciális, tárgyi, közlő funkciónak a címek csak jelzései lehetnek. Nagy László sajátja, hogy egyszerűen tárgyias címe kevés, 5,2%, ám a természeti elemek beiktatása 28,3%, szemben Pilinszky 9,5%-ával. Kiütköző az is, hogy mítikus sugárzású szavakat emel címei 14,1%-ába, ahogyan egész költészetében is, Görömbei Andrást idézve, alakjait és érzéseit bele-bele mártja a folklór és a mítosz fényeibe. A metanyelvi funkció jellegzetesen perifériális, épp csak előfordul.
1: Súgott szavakkal. Susogó gém üzenet.
0: A fatikus funkció, a közvetlen kapcsolat teremtés szándéka viszont még grammatikai kifejtettségben is megjelenik.
1: Szólítlak, atyú.
0: Egységben a költői személyességgel.
1: Szólítlak, atyú. Részletek. Énekes Budai Ilonának. Herceg, szabad-e énekelni, égre kelni, mint a pilóta? Vagy csak porszemen térdepelni, úrhatalmad, ahogy kirótta? S mert rossz álmom nem szakad meg itt, új gótika épül, sebekből. Sóhaj aranyozza íveit, haragsorra bók és bók és bársony, s néma nem szólít, nem serken föl, aki itt sújtva sose kel föl. Rémálmom temploma, s én alul izzok, szavamat nem halkítom, de sik

ágat, hogy bízzak. Szólítlak, hattyú, hóeke, sátánpalástot széthasító, te vagy a jó sugarasító, jó hitem nyerge, rosszat írtó, hogy jobb magamhoz is jussak el. Emelj föl engem, hadd siessek, vágj utat árba földieknek szárnyaddal, storkod élivel.

0: Elválaszthatatlan a szövegegészként vizsgált címtől a szituációval adekvát egybecsengő megformáltság és terjedelem. A címek hosszát tekintve Nagy László gyakorlata a Gelei Katona István Titkok titka kezdetű 117 szavas és Vörösmarty Mihály ő egyetlen betűs címpólusának e másodikához áll közel. Címeinek 28,4%-a egy szavas. Pilinszky címeinek 48,4%-a, Simon Istvánéi 31,5%-ban ilyenek. Viszont Nagy László nem ragaszkodott a rövidséghez, hiszen három szóból áll 17,4%, ennél többből 5,4%, tehát e szempontból is sokfélesége bizonyított. A megformáltság a végtelen, de arányosan érvényesülő változatosságával ugyancsak a szintézis teremtő költőt idézi. Az egyszavas címek grammatikailag szerkesztetlennek minősülnek, jól lehet mondatsűrítménynek, illetve mondattöredéknek is tekinthetők, a Nagy Lászlói jelentéssűrítő eljárás következtében. Ez támasztja alá, hogy 83%-ukban köznevek. Ő, a csodafiú, elemi erők birtokosa, aki, ha úgy súgta kedve, ezüst papírból hóvihart, szöcskét, betlehemi csillagot tudott egy mozdulattal kicsomagolni, írta róla Csóri Sándor. Nem óhajtom a cafrangokat, nyilatkozta Nagy László, indokolva a jelző hiányokat. De a fénytelen töltelék elemeket épp így kerülte, a címek szófai statisztikája, határozói melléknévi főnévi igenév csak 2%-ban fordul elő, kötőszó és névmás is csupán 4%-ban. Nagy László magyarázatát idézve, ahogy a hétköznapok áradatában pirosul az ünnep, épp úgy kiválik a vers, a köznapi csevegések, pletykák, sírások, üzleti mézes beszédek, diplomáciai híradások szmogjából. Tulajdonnév is kevés van címeiben, az előforduló közös jellemzője, hogy nem a történelmi, hanem a szellemi cselekvés hősei, vagy velük is mítikus világban járunk.
1: Bartók, Bagolyasszonyka.
0: Határozott tendenciát mutat a szavak eredete is. Az egyszavas címekben 91,5% az alapszókincs tagja, s csupán 8,5 idegen szó. Ez utóbbi az összes címben is csak 2,4%, míg Simonéban 3,7%, Pilinszkijében viszont 17,5%. Nagy László írásaiban kerülte, ösztönösen elhagyta, korlátozta az idegen szavak használatát. Neveltetés, élmény.

0: Ményköd, ihletettség egyaránt indokolja ezt, illetve címadási szokásaiból is erre következtethetünk. Jellegadó a szavak belső szerkezete is. Egy szavas címeiben egyszerű szó 54,5%, összetett szó 45,5%, összes címében ez 17,4%-ra módosul, ám még így is elég magas. Pilinszkinél 16,8%, Simonnál 21,1%, de mindkettőjüknél rögzült, már szótárral szentesített szerkezetek. Nagy László összetételei, egyéni lelemények. Szerkezetük és szemantikai jellemzőik szerint igen változatos képződmények. Tipikusak a metaforikus, metonimikus, komplex képet alkotók.
1: Aranypénztérdő.
0: Ez egész líráját, alkotói módszerét jellemzi, így címadási technikájában is megjelenik. Képzelet működésében kimutathatók az antropomorfizáció egészen ősi formái, a mágikus látásmód archaikus nyomai, fogalmazta Fülöp László. A több elemű, szerkesztett mondategységek, a Pilinszki 2,5%-a, illetve Simon 7,7%-os tőmódatával szemben Nagy László címeiben 17,4%-ot tesznek ki, s összetett formációkat mutatnak. Gondolhatunk e címtípusnál a költő játékos kedvére is, ami mindvégig ellenpontként az elkomoruló élet és életmű kísérője. S talán megállapítható, hogy a sürgető megragadás, kimondás vágya sarkalja, az olvasót így már a címmel bevonja saját világába. Az erőt jelzi a névelő használat is e címmondatokban. Határozatlan névelő mindösszesen 6 van, s határozottakat pedig igen hajlékonyan több funkcióban alkalmazza. Utalószó értékű, konkretizál, általánosít vagy szimbólummá emel, hiátusa sejtelmes légkört teremt. A mondatszerkezetek gazdag variációira egyetlen példa.
1: Én is drága, te is drága.
0: Fájdalmas játékossága a párhuzamos, ismétlődő szerkezetekből adódik, ami lehetővé teszi az ironikus alanyállítmányváltást, hiszen értelmezéstől függ, hogy a két kötőszó köré írt névszó, illetve névmás, melyik-melyik funkcióban áll, és ehhez társul még a drága két szófajúsága és több jelentésű volta.
1: Én is drága, te is drága, egyetlen fa két virága. Minek nézünk mégis másra, én is drága, te is drága. Nem egymásra, mindig másra. Én is drága, te is drága.
0: A szoros szerkesztettség, a zárt összefüggés háló, az életmű jellegzetessége, s a címek is ezt bizonyítják. Ezek zöme, 82,6%-a ugyan hiányos szerkezetű mondategység, ám nagy részük, 309 cím, a vers szövegébe ágyazottan visszatér, így, mint egy kiegészül, grammatikai minősége is meghatározódik. Szerkezetük egységes, négy jól elkülönülő csoportjuk. A. Mellérendelők, antonímikusak, ellentétezők, meglepő társításúak, archaizálók.
1: Ég és föld, virágok, veszélyek, aranyúr, az őszikék, meg én.
0: B. Alárendelők. Meghatározó tagjuk a szín megnevező melléknév. Időrögzítő, szinesztéziás, több érzékszervhez szóló.
1: Ezüst lapály. Pünkösdi hajnal. Pityergő bársony emlék.
0: Itt jegyzendő meg, hogy Nagy László címeiben a melléknevek 80%-a képzett melléknév. Ezek dús jelentésűek, hiszen őrzik a névszói igei tartalmakat. Az alárendelők másik jellegzetes típusa a birtokos jelzős, 13,2%, Pilinszkinél 8%, Simonnál 6% ilyen. Ezek az időtágítás eszközei is, hiszen a felvilágosodástól a 19. századig volt mérvadó ez a szerkezet a címadásban. A tagok grammatikai összezártsága feszültséggel terhes, indulati töltésű.
1: A jövő vacogása, az ördög hárfái.
0: C. A hagyományőrzés, a tömörítés és a játékos kedv csoportja a főnév bővítése határozóval 11,7%-ot tesz ki, akár a klasszikus latin levélformulában.
1: Rózsavitéznek rózsadombra.
0: A költő salutem plurimam dicit tehetjük hozzá régiesen, azaz legnagyobb üdvözletet mond. A vidám üzenetek ciklus e darabjait a fejfák ciklus követi, amely a halotti koszorúk együttese, a teljességet egybeölelő költői világot jellemezve. D. Vannak értelmező jellegűek. Ezek sajátosan Nagy Lászlóiak.
1: Szerelmem, csonttörő élet.
0: S az előző csoporttal együtt kiemelten jelzik azt az alkotói módszert, amely a meglátott pillanatot, a megcsodált valóság elemet rögzíti indulópontul a szellem, a képzelet, a bölcselet kibomlásához, megőrizve a valósággal a kapcsolatot, általa a rétegzett költői üzenet fölfejthető marad, nem individualizálódik szélsőségesen.

0: A cím és a szöveg egész együttes szerkezetét vizsgálva a legtipikusabb, a kiragadott sor jellegű cím, noha Nagy László által is megfogalmazott, egy szó vagy egy sor köré írt versteóriát alapul véve, inkább a beépített sorról beszélhetünk. Jellemző sajátossága ez, hiszen 82,5% az ilyen címe. Tipikus csoportjai, keretjelleggel ismétlődő, refrénszerű, fél, illetve egész sorként vagy szószerkezetként, vers kezdetén, közben vagy záróhelyzetben megjelenők. Mindezek variációi összetett formákként nagy gyakorisággal az életmű első és második sebes sodrású szakaszában fordulnak elő, talán még a művességre törekvés, a tökéletes poétikai jártasság szándéka vezeti, a József Attilai példa sejthető bennük. Később ritkulnak, az öt utolsó ciklusban pedig nincsenek is ilyen bonyolult formációk. Az elmélyült, közösségi gondokkal vívódó költő az asszociatív, jelképi címadást részesíti előnyben, összhangban a töprengő, az erővonalakat fölmérő költői magatartással. A szövegben ismétlődő címsorok nyelvtani szerkezete az összes lehetséges formát tartalmazza, az egyszavastól a félmondatig, a fölfokozott modalitástól a kéttagú mellérendelésig. Közös jellemzőként e sokféleségen belül a plaszticitás, a festőiség kínálkozik. A festőnek indult költő látomásos képeiben őrzi a korai pályavonzódást, s kézenfekvő a jelenléte a képversekben. A címekben oly gyakran megcsillanó színekben, a szinesztéziás hatásokban, s abban, hogy a címek 55%-a képszerű. E felosztáson belül találhatunk rá egy 26,8%-os arányával dominánsnak értékelhető címtípusra, a talányos, metaforikus, tömör címekre.
1: Értsátok ki a déli bábot. Végakarata tűz. Inkarnáció ezüstben.
0: Ez a legarányosabb szórtságban van jelen a ciklusokban, tehát állandóan élő, ható, élményszervező címadási szokásának is tekinthető. E címek, illetve szinonimáik többször ismétlődnek a versek szövegében, így az asszociációk nem szabadulnak el, nem fedik egymást a látomás kompozíciókban. Nagy Lászlói sajátosság, hogy így formán a cím kulcsszó, alakváltozatai izotópként viselkednek Károly Sándor találó szava szerint. Ugyanakkor a szimbolikus cím jelentés rétegei fölfejlődnek, sokszorozódnak, tágulnak, s az áttekinthetetlen világ egész így föltárhatóbbá válik. Ezt támogatják az életmű címke jellegű, illetve kategorizáló, műfajbesoroló címei, ahogyan az alcím hagyományőrző szokásának fölelevenítése is. Alcím az első három ciklus kivételével kezdő költőnél természetes a hiánya, egyenletes elosztásban jelentkezik. Funkciója összetett. Besorolást pontosít, alkalmat jelöl, lélek állapotról ad hírt, egyértelműsít, értelmez. Azt a közvetlen költői jelenlétet erősíti, amit a tartalom elemzésből adódó címtípusok is, ezek zömét már érintettük. Közülük kiemelendő, hogy a költő viszonyulását illetően a címek bennefoglalóak. 26,8%-uk a közvetlen költői jelenlétet hirdeti, birtokos viszonyt mutató grammatikai jelekkel.
1: Álmaim verüverekkel.
0: Az ige paradigmáival.
1: Bíztam a tavaszban.
0: Személyes névmással.
1: Én és a fájdalom.
0: Rámutató elemmel.
1: Íme a kéz.
0: Névmási határozó szóval.
1: Jönnek a harangok értem.
0: Visszaható névmással.
1: Tájkép magammal.
0: határozott modalitással,
1: gyógyulj meg,
0: helyzetfölidézéssel,
1: te sem vagy fehérebb,
0: tartalmilag a költői énről szólókkal,
1: versben bujdosó.
0: Ez is csöbben a tenger. Ezzel a sokféleséggel szintén a teljességre törekvő, a határozott jelenléttel pedig a cselekvő költői alkat áll előttünk.
1: Versben bujdosó. Versben bujdosó haramia vagy. Fohászból, gondból, rád szabott sorsból, hírhedett erdőt, meg iszalakos bozótot teremtesz magad köré, vele fekete éjt, hol fehér inged és rebegő sejemlidérc, alkohol szélverte lángja csak. Versbe bujdosó haramia vagy, szemed, a szemed is tünedező, levelek rése, ahogy tágul, ahogy szűkül, de mindig másutt. Szüntelen célzó, de célozhatatlan. Kintről ordasi tűz, fegyelem, belül piros őzike csillag, belül vérettől, véred vasától, hártyáid azúr ablakai közt káprázatos világ a vemhed, s vétked, mert ott ragyog igazi nap. Versben bujdosó haramia vagy, megáldott szakállas anyaság, partizán anyaság, lombkoronás, hogy az éterben cirkáló öklök ünnepén eleven dob ne lehess, hogy léted értelmét el ne vetéld a halál dögönyöző bábáitól, és csipeszkezek nehogy kiszedjék érzékeit tündér villámait, s kötözzék csokorba tükör elé. Megfagyna minden, ha lélegző ingedbe kőcölöp öltözne föl. Koszorúz lombbal, és tartsd meg magad. Versben bujdosó haramia vagy, az vagy, mert égi és földi körök lángolnak, s hamuként lehull a madár, mert gyászban megtébolyodva forog, aki a kereket hozta világra, és sír a propelleres juharfa mag. Mi lett a róla vett ősideálból? S mert nem éden az ég, ahol ejtőernyők nyílnak, a halál margarétái, s bezárul a lét, mert az áldás is zagyva, ha manna és puskapor keveredik, mert fénykaszáknak fordítva hátat, megrémült kisded, az anyai kaput üti ököllel, s döbbenetükben futnának a fehérje láncolatok óriás hegygerinc csordái, vissza elbújni a bátor pici őssejtbe, vissza a földgyújtott holdak alatt. Versben bujdosó haramia vagy, mohacsizma rajtad és hangyatelep, és izzasz a nyugtalanság mérgeitől, és ítélsz a hűség tövisei közt, és holtig a hűségtől nem menekülsz. Versben bujdosó haramia vagy, kesztyűdet, ötújjú liliomodat kidobod a szimatoló ebek elé, vallatják, szivárog belőle a vér.
0: Bárhonnan is indultam vizsgálódásaimban, a címek mindig a Nagy Lászlói Ars Poetica legalapvetőbb jellegzetességeihez juttattak. A látszólag oly partikuláris vizsgálati szempont, bár talán igen távolról kezdve, elvezetett az életmű sajátosságaihoz. A szövegtani alapú címvizsgálat legmeglepőbb tanulsága tehát az, hogy az egészre láthatunk rá a legszűkebb optikán, a címen keresztül is. Kedves hallgatóink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, remélem, egy hét múlva ismét együtt töprengünk egy újabb irodalmi mű igézetében.

Együtt értés. Kedves hallgatóink, Sümeginé Tóth Piroska műsorát hallották. A zenei szerkesztő Sipos Lajos volt.

0: Hír összeállításunk következik.
1: A találkozás reményében keresztény párkereső nap Debrecenben. A Debrecenben, Budapesten és Veszprémben is több mint 150 jelentkezőt megmozdító keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, az idén újra meg lesz rendezve. Ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A mostani 6. rendezvényre is minél több érdeklődőt szeretnének a szervezők elérni. Minden keresztény felekezet tagjait hívják és várják az ország bármely pontjáról. A keresztény fiataloknak szervezett párkereső alkalom, az első lépés, tehát az idén újra meg lesz rendezve, ezúttal ismét Debrecenben, a Debreceni Római Katolikus Egyetemi Lelkészség szervezésében. A szervezők 20 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, közölték. Mostani 6. rendezvényükre is szeretnének minél több érdeklődőt megszólítani, elérni, akik szívesen részt vennének az eseményen. A programra minden keresztény felekezet tagjait nagy szeretettel hívják és várják az ország bármely pontjáról, beszélgetés indító kérdésekre, témákra, egymás megismerését szolgáló játékokra, feladatokra lehet számítani. Nyugalmat, közösséget és lelki töltekezést adott a leveleki tábor a kelet-ukrajnai gyermekeknek. 28 ukrán gyermek, 4 felnőtt kísérő és 6 animátor töltötte a nyári szünet egy részét a Nyíregyházi Egyházmegye leveleki szabadidős tábor helyén. A csoport augusztus 13-a és 21-e között kapcsolódhatott ki békés, biztonságos környezetben. Az idei táborozók többsége Kelet-Ukrajnából, Harkivből érkezett. A résztvevők döntő többsége nagy családból származik. Sokuk szülei a fronton harcolnak, vagy hadirokkantak, mások abból az oktatási intézményből jöttek, amelyet 2023-ban rakéta támadás ért. Bár az akkori gyors evakuálásnak köszönhetően a gyermekek nem sérültek meg, az intézményt azóta is folyamatosan támogatják a segítők. A 8 nap során a gyermekek végre nyugodtan alhattak, távol a légiriadóktól és a repülők zajától. A gyermekeket a Nyíregyházi Egyházmegye szabadidő központja mellett a leveleki görögkatolikus közösség és Kanyó Árpád esperes parókus is szeretettel fogadta. A helyiek aktívan bevonták a fiatalokat a hitéleti programokba. A tábor idei tematikája Jézus értelmeit helyezte a középpontba. A hangszer is tanít. Hosszú évtizedek után új orgonán tanulhatnak a Károli Gáspár Református Egyetem pedagógiai karának nagykőrösi kántorszakos hallgatói. Az egykori pártház fölújított dísztermébe olyan hangszer került, amely egyszerre szolgálja az istentiszteleteket, az oktatást és a koncert életet, számos részletében pedig a magyar orgona építés nagy hagyományait idézi. Tervezésében részt vett Méhes Balázs, a kar dékán helyettese is. Az orgonaművésznek gyermekkori emlékei is hozzájárultak a végső hangzásvilág kialakításához. A nagykörösi hősök terén álló épület külseje ma is a 70-es éveket idézi. Homlokzatán megmaradt a sötétbarna kerámia burkolat, amely egykor az egész házat fette. Odabent azonban másképp fogadja az érkezőt. Az egykori pártházban ma a Károli Egyetem pedagógiai kara működik, a nemrég fölújított díszteremben pedig még érződik a frissen megmunkált fa illata. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Szerdán is derült napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, első sajnos nem lesz. Délire fordul a szél, és 30-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Régi új felfedezés. Egy napon, miután uralmunk alá hajtottuk a szelet, a hullámokat, az árapályt és a gravitációt, talán hasznosíthatnánk a szeretet energiáit is. Akkor a világtörténelem során másodszor az ember újra felfedezi majd a tüzet. Pierre Teilhard de Chardin.

0: Hálákat adván mindenkor, mindenekért, a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Efézus 5:20.
1: Isten gyermekeire a hálaadás jellemző. Nagy igényű emberek nehezen köszönnek meg valamit. Magától értetődően elfogadják a jót, de elégedetlenek, ha nem kívánságuk vagy elgondolásuk szerint történik valami. A kérő imádság általánosabb. A nyomorúságba olyanok is odafordulnak Istenhez, akik egyébként nem akarnak tudni róla. Ne felejtsük el, mi minden jót tett velünk az Úr. Többnyire őrizgetjük érzéseinkben azt a rosszat, amit velünk tettek. Azonban könnyen elfelejtjük azokat a bántalmakat, amiket mi másoknak, de elsősorban Istennek okoztunk. És mindazt a jót, amit ő ennek ellenére tesz velünk. A hála az egyetlen dolog, amivel Istennek valóban örömet szerezhetünk. Csak ennyit kaphat tőlünk. Pedig mi vagyunk mindig a megajándékozottak. A hála egyúttal Isten új kegyelmének megtapasztalására is módot nyújt. Aki hálával áldozik, az dicsőít engem, és aki az útra vigyáz, annak mutatom meg Istennek szabadítását. 50. Zsoltár, 23. vers. Csodálatos erő rejlik a hálaadásban és dicsőítésben. Negyednapra pedig gyűlének a hálaadásnak völgyébe, mivel az Úrnak ott adának hálákat, azért azt a helyet hálaadás völgyének nevezék mind e mai napig. Krónikák 2. könyve 20. fejezet 26. verse. Azt is megtapasztalhatjuk, hogy a sötét és gonosz gondolatok eltűnnek, ha elkezdjük dicsérni őt, és hálát adunk neki. A hálátlanság útján megszegényedünk, a hálaadásban pedig gazdagabbak leszünk. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra. A Tesszalonika beliekhez írott 1. levél 5. fejezet 16. verse. Csak ő általa ismerhetjük föl a nyomorúságos időkben is az áldásokat. Ezek mind mélyebbre visznek az atyával és a fiúval való közösségbe. Az Isten iránti szeretet tüzét a viharok hatalmasan felszíthatják, de a jó napokban sokszor elhal a hálaadás. A veszély pillanataiban is elmaradhat a hála. De utána fölismerjük, hogy éppen a fájdalmas tapasztalatok útján nyertünk jó gyümölcsöket. Mondjuk együtt az 57. Zsoltár írójával. Kész az én szívem, ó Isten! Kész az én szívem! Hadd énekeljek és zengedezzek! Serkenj fel én dicsőségem! Serkenj fel te lant és hárfa! Hadd költsem fel a hajnalt! Hálát adok néked, én Uram, a népek között! És zengedezek néked a nemzetek között.
0: Istenem, Teremtőm, kérlek, tudatosítsd bennem, hogy az örökké valóságban mindenképpen hálát adunk majd a nehéz időkért is. A hála és imádat mennyei foglalatosság, de hadd erősítsem magamban, hogy már most gyakorolnom kell alázattal a teljes megadást. Ez elindíthat afelé, hogy majd az örökké valóságban tökéletes és tiszta harmóniában olvadjak bele a téged dicsőítő kórusba. Hadd merüljek el gazdagságodban, hogy hálát tudjak adni neked mindenért. Kérlek, fogadd el most a szép régi hálaadó éneket. Imádjuk az Urat énekkel, szóval, szívvel, ki velünk s mindenütt hatalmas dolgot mivel. Ki anyánk méhétől, mióta lehelünk, számlálhatatlan jót tett folyton mi velünk. Örök nagy Istenünk, amíg e földön élünk, állandó békét nyújt, s vidám szívet ad nékünk. Eltart kegyelmesen, mindig velünk lend, és bármi baj közül mindenkoron kiment. Övé a dics, övé három egy isteni, ki volt, ki van, ki lesz, öröktől örökké. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Egy nagyon érdekes részéhez érkeztünk a jelenések könyvének. Amivel konkrétan foglalkozunk, az a jelenések könyve 12. része, onnan a 7-től a 18-ig terjedő versek. Olvassuk el ezeket előbb. Így szól ez. Ezután háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és azért többé nem volt maradása a mennyben. És levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, ki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Ezért vigadjatok egek, és akik bennünk lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállott hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. Amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig a kígyó elől elrejtve. A kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De segített a föld az asszonynak, megnyitotta a föld száját és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsolatait, akiknél megvan a Jézus bizonyságtétele, és odaállt a tenger fövenyére. Kezdjük az elején azzal, hogy miért is evangélium a jelenések könyve. Tegyünk egy gyors látogatást Törökországba, hajdanán ennek a résznek az ős kereszténységhez nagyon sok köze volt. Bizonyára önök között van olyan, aki járt már Kappadóciában. Egy rendkívüli holdbéli táj, a természet erői formálták ilyenné. A terület alatt ugyanis van egy titkos város. Ez a föld alatti város kiváló védelmet nyújtott a keresztényeknek üldözések idején. Akkor jött a veszély, jött a keresztény üldözés, behúzódtak ezekbe a föld alatti katakombákba a keresztények, elzárták a bejáratot, egy-egy ilyen kőnek 500 kiló a tömege, amivel lezárják belülről a bejáratot, és úgy rendezkedtek, hogy hosszú hónapokig képesek voltak itt élni. Egyes számítások szerint 20 000 ember képes volt a föld alatti városokba élni. Gondoljanak erre, 20 000 ember. Kérdés, hogy miért menekültek a föld alá? Mi volt ennek az oka? Fellángoltak a császárok vagy a helytartók rendeletei miatt. Ha jött az üldözés, a keresztényeknek túlélésre kellett helyet keresni, és valamilyen evangéliumi üzenetet, ami ehhez a mottót megadja. Hát nagyon érdekes, hogy éppen a jelenések könyvének a 12. fejezetét látták evangéliumnak a 3., 4. és az 5. századi keresztények. Hogy lehet ebből evangélium? Kérdezhetnénk. Az ős keresztények a menekülés üzenetét látták a jelenések könyvében, mert a jelenések könyve evangélium. a kimenekvés útját keresték a jelenések könyvében, és így megtalálták, hogy hogyan menekülhetnek meg a római üldözések elől. Maradjunk tehát annál, hogy magyarázzuk úgy a jelenések könyvét, hogy az evangélium legyen olyan üzenete, ami segít bennünket a bizonyos kérdéseink megválaszolásában. Néhány elvet azért felsorolok, hogy hogyan lehet megközelíteni a jelenések könyvét, és ebből szinte mindegyikkel fogunk most foglalkozni. Az egyik az allegória volt, amikor minden szót megpróbálunk megmagyarázni, mit jelentenek ezek a kifejezések. A másik, amivel én többet szeretnék majd foglalkozni, az úgynevezett képelmélet. Mit jelentenek egyes képek, vagy egyes kifejezések, amik a jelenések könyvében vannak. Ez nagyon érdekes lesz majd. Talán az idő és esemény elmélet, ez a magyarázati elv azt mondja, hogy meg kell magyarázni, hogy mi mikor történik, vagy fog történni. Van, ami a múltban történik, van, ami a jelenben. Más dolgokra azt mondják az írásmagyarázók, hogy a jövőben fognak történni. És így ezeket az eseményeket időrendi sorrendben kell értelmezni. És van egy negyedik szempont, kortörténet. Vannak olyan írásmagyarázók, akik minden csak a saját korában értelmeznek, a jelenések könyve saját korában. Tehát ami éppen akkor történt, azokra hogyan ad választ. Nincs jó vagy rossz írásmagyarázati módszer, csak akkor, hogyha nem evangélium. Akkor rossz, ha pedig az evangéliumhoz vezet, akkor helyes. Így többféle módszert fogunk megnézni, hogy megtaláljuk, hol van az evangélium elrejtve a jelenések könyvében, és azon belül a 12. rész második felében.

Így beszélünk a második pontunkról is most, hogy az idő és a kép fogalma hogyan található meg a Jelenések könyve 12. fejezetében. Hogyan függenek össze bizonyos képek bizonyos idősíkokkal? Vagyis mi miért és mikor történik a felolvasott szakaszon belül. Az ókori ember, a Jelenések könyve írása idején nem úgy gondolkozott az időről, mint ahogy a mi modern emberek gondolkozunk. Mi úgy gondolkozunk, hogy van egy időszámegyenesünk, és ugye a pont jelzi azt az időpontot, ami éppen most van. Ehhez képest visszafelé a múltba történő eseményekről beszélünk, előre pedig a jövőről beszélünk. És azt mondjuk, hogy a biztos a mai nap, a jelen. De nem tudjuk, hogy mi lesz holnap, nem tudjuk, hogy mi lesz a jövő héten. Ezért azt mondjuk, hogy a jövő kiszámíthatatlan, nem biztos, csak a jelenen biztos. Ragadjuk meg az alkalmat, élvezzük az életet a jelenben, mert nem tudom, hogy mit hoz a holnap. És a múlt, ugye sokan azt mondják, hogy a múlt biztos, mert már megtörtént, de ugye ha valaki történelmet tanult, nagyon jól tudja, hogy ez egyáltalán nem így van. A történelem az mindig valamilyenféle magyarázata a múltnak, így teljesen bizonytalan. Az ókori ember nem így gondolkozott az időről, sőt, hogyha az idő fogalmakat megnéznénk a Bibliában, nagyon nehéz lenne a mi gondolkodásunkkal azokat összeegyeztetni. Az ókori ember azt mondta, hogy a jelen nem biztos, hogy állandó. A jövő az állandó, és ugye erre a Jelenések könyve azt mondja, hogy van egy omega, és van egy múlt, az is állandó, az pedig az alfa. És ugye egy kicsit a Jelenések könyve elejére gondolunk, egy kép azonnal eszünkbe juthat, hogy mind a kettő Jézus kezében van, a kezdet és a vég, az alfa és az omega. Az ókori ember, vagy ószövetség embere alfája, vagy valamely alfája, mert több kiinduló pontja volt az életének, a 10 parancsolat első parancsolata. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házából. Azt mondta a bibliai ember, hogy na ez biztos. Van a múltban egy pont, Isten, ő az, aki szabadító, aki kihozott a szolgálat házából. Ez egy fix pont, ehhez ragaszkodhatunk. A jövő, egy nagyon szép ószövetségi példa, Jób, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. Biztos az, hogy egyszer meg kell állni az Isten színe előtt, ez pedig a jövő. És nem csak úgy gondoltak erre, hogy egyszer, mint nép meg kell állni Isten előtt, hanem nekem, mint embernek, mint Jobbnak, biztos, hogy meg kell állnom egyszer az Isten ítélő széke előtt. Ezért a jelen nem állandó, függ attól, hogy mi történt velem a múltba, és függ attól, hogy hogyan viszonyulok a jövőhöz. Na, ez az ószövetségi, ókori ember gondolkodása. Úgy, ahogyan jelképesen a görög ABC-ben az alfa az első betű, és az omega az utolsó betű, mind a kettő állandó, úgy a kezdet és a vég is állandó. Ebből az idő fogalomból következik az, hogy a mi időszemléletünk egészen más, mint az ókori emberi. Mi azt mondjuk, hogy olvasunk egy könyvet, egy regényt, vagy egy fejezetét a könyvnek, akár legyen az a Biblia egy bizonyos fejezete, és azt mondjuk, hogy van egy esemény, második esemény, harmadik esemény, negyedik esemény és a többi, és végül eljutunk a befejezéshez, és megpróbáljuk megérteni azt, hogy miről szól az a szakasz, amit olvasunk. Hát ez a Bibliában nem mindig így van. Hadd mondjak egy példát. Elővesszük az Ószövetséget, Mózes első könyvét, és egy bizonyos ponton arról olvasunk, hogy van Ádám és Éva, ő az első emberpár. Szóval olvasunk arról, hogy Ádám és Éva gyermeke volt Káin és Ábel, tehát Káin megölte Ábelt, csak Káin maradt a földön, és Káin családot alapított. Nem tudom, hogy valaha valaki megkérdezte már azt a Bibliától, vagy önmagától, hogy hogyan alapított családot Káin, ha nem voltak asszonyok a földön? Tőlem nagyon sokszor megkérdezték. A válasz nagyon egyszerű, nem mindig abban a sorrendben mond el a Biblia mindent, mint ahogyan a mi logikánk szerint gondolkozunk a történésekről.
Ugye a teremtés történetében Ádám és Éva története az első. Aztán beszél Káinról, beszél Áberről, beszél a testvérgyilkosságról, és a harmadik pontban mondja azt, hogy Káin házasságot kötött. Majd veszük a következő fejezeteit a Mózes első könyvének, és visszamegy az időbe, és elmagyarázza, hogy igen, de Ádámnak és Évának voltak még fiai és lányai, és utána beszél arról az eseményről, ami azután következett, ami Káin és a utódjai életében történt. Tehát egymás mellett haladnak az események, és mi már rég túljutottunk a Bibliánkban azon a fejezeten, ahol várnánk a választ, de ő időbe visszamegy, hogy elmagyarázza, hogy hogyan történhetett ez meg. És a Jelenések könyve idő szempontjából még ennél is összetettebb. Olyan, mint egy spirál, ahol az idő teljes egészében összekeveredik, és hogyha próbálnánk úgy olvasni a Jelenések könyvét, hogy arra számítani,

Most már csak azt kell megnézni, hogy milyen képek azok, amik időspirált képeznek. Több képet olvasunk a Jelenések könyve adott fejezetében. Az első kép így szól: háború támadt a mennyben, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. De nem tudott felülkerekedni, és ezért többé nem volt maradása a mennyben. Tehát van egy képünk, egy történés, és úgy, hogy ez az ábra mutatja, erről olvastunk, levettetés a mennyből, nem csak Sátán, hanem az őt követők levettettek a mennyből. Majd olvassuk tovább, jön a második kép, második esemény. Hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben, most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáért, mert levettetett testvéreink vádolója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Most itt különösen szeretném kiemelni az aláhúzott részt, hogy úgy tűnik, mintha az első és a második kép teljes egészében összekapcsolódna a sárkány levettetése, illetve annak a következménye, de itt utal egy másik történésre, hogy az a bizonyos sárkány vagy Sátán vettetett le, aki a vádoló. Hát ez egy másik ószövetségi kép, Jób története. Ott olvasunk Jób könyve elején arról, hogy Sátán mint vádoló jelenik meg Isten előtt. És itt jegyezném meg, hogy a Jelenések könyvének nagyon sok köze van az Ószövetséghez. 404 igeverse van, és annak kétharmada, egyesek szerint majdnem háromnegyede, valamilyen utalás az Ószövetség valamilyen történésére. Közel 2000 utalást találunk a Jelenések könyvében, ami visszavetít valamilyen szálat az Ószövetségre. Második kép után jön a harmadik kép, egy újabb történés, legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. A harmadik képben már mártírokról szól a ige. Vannak valakik, mártírok, nevezzük őket így, akik megpróbáltatása azért van, mert Krisztus véréhez ragaszkodnak, tehát Krisztusba vetett hitükhöz ragaszkodnak. Aztán jön a negyedik kép. Ezért vigadjatok egek, és akik bennük lakoztok, jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt hozzátok az ördög nagy haraggal, mivel tudja, hogy kevés ideje van. A negyedik kép. Jaj a földnek, mert Sátán tudja, hogy kevés ideje van, és miért van neki kevés ideje? Ja, azért, mert Krisztus legyőzte, tehát visszautal a korábbi eseményekre is, ami a Jelenések könyvében van, és ahol már a győzedelmes Krisztus jelenik meg, nem pedig a szenvedő Krisztus, amit az evangéliumok passió történetében olvasunk. Tehát jön az ötödik kép, amikor látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözőbe vette az asszonyt, aki a fiú gyermeket szülte. De az asszonynak a nagy sas két szárny adatot, hogy a pusztába repüljön az ő helyére, hogy ott tápláltassék ideig, időkig és idő feléig, a kígyó elől elrejtve. Itt van tehát az ötödik kép, és már megint egy új történésről van szó, itt most az asszony üldözése Krisztus miatt. És ugye itt most nem ragadnék le annál, hogy mit is jelent ez az asszony, éppen azért nem, mert a hatodik kép ezt az egy szót jelentésében kiszélesíti. Ugye itt olvasunk erről, hogy a kígyó pedig a szájából folyónyi vizet árasztott az asszony után, hogy elsodortassa az árral, de segítette a föld az asszonynak, megnyitotta a föld a száját, és elnyelte a folyót, amelyet a sárkány árasztott a szájából. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen, akik az asszony utódai közül valók, akik megtartják az Isten parancsait, akiknél megvan a Jézus bizonyság tétele. A hatodik kép tehát az asszony

jelentése, vagy asszony kép jelentésének a kiszélesítése. Nagyjából összevetve azt lehetne mondani, hogy az egyház ellen támad Krisztusért, mert az asszony utódai támadnak az asszony fia követői ellen. Tehát mind a két asszony jelentés benne van. Egyszer asszony Mária, aki szülte Jézus, másszor asszony, mint egyház, aki magába foglalja azokat, akik követik Jézust. Tehát egyszerre két dolgot is jelent a fogalom.

És most jön az idő és a képek kapcsolata, ami miatt elmondtam az ószövetségi hátterét is az idő fogalomnak. Ugye mi azt gondoljuk, hogy az egymás után következő események, úgy, ahogy olvassuk a Jelenések 12. fejezetében, azok így logikusan, ahogy felsoroltam őket, következnek. Első kép, második, harmadik és a többi egészen a hatodikig. De egy kicsit sorrendbe érdemes megnézni, hogy az idősíkok teljesen összekeverednek. Nem is olyan logikusan, mint a teremtés történetben a nemzetség táblázatoknál, hanem néha teljesen más logika szerint, mint ahogy a mai ember gondolja. Hát ugye először, hogyha időben gondolkozunk, van a levettetés a mennyből, mintha arra utalna, hogy minden baj forrása a Földön az, hogy a mennyből levettetett a vádoló. De mellette párhuzamosan nem a harmadik kép jelenik meg az első és a második között, hanem az ötödik. Mert ha a sátán levettetett a Földre, akkor ő üldözi az asszonyt. De az asszony nyilván ekkor még nem született meg, még ekkor nem volt kérdés az, hogy a messiás embertől szülessen és emberré váljon Isten. Pláne nem volt kérdés az, hogy van-e egyház, és az egyház a másik egyházra támad-e vajon. Tehát az asszony kép ugye megjelenik itt, és ebből következik az, hogy most már a mártírokat is üldözik, mert Sátán itt van a Földön. És az egész következményeként teszi a hatodik képet, hogy na azért van, hogy vallások, egyházak, vagy mondjuk így, hogy felekezetek, nincsenek mindig jóban. Ugye ez a hatodik kép az esemény sorozat végén. Most már csak, hogy az összefüggéseket teljes egészében lássuk, a harmadik kérdésre kell választ keresni, hogy miért számol be a sárkány történetéről egyáltalán ez a fejezet. Miért kell, hogy ezeket a képeket értelmezni tudjuk, és megpróbáljuk alkalmazni. Hát vannak bizonyos kérdések, és vannak bizonyos válaszok az evangéliumi üzenethez, ezeket kell megkeresni. Ja, azt mondtuk, hogy a Jelenések könyve magyarázati elvei között van ez a négy olyan markáns lehetőség, amit általában igemagyarázók szoktak követni. Hadd foglalkozzak most egy kicsit a negyedikkel, a kortörténettel, azokkal a dolgokkal, amik János apostol korában történtek, amikor a Jelenések könyve íródott. Ugye hat képet láttunk, hat képet soroltam fel a Jelenés 12 második felében, és ez a hat kép tulajdonképpen hat válasz. Csak most egy fordított helyzetben vagyunk, mert nem tudjuk, hogy mi a kérdés. Mi általában úgy szoktunk vele lenni, hogy vannak jó kérdéseink, de nincsenek rá válaszai. A Bibliában benne vannak a válaszok, de nem mindig tudjuk, hogy mi volt az eredeti kérdés. És akkor értjük meg magát a kérdést, ha visszamegyünk a kezdetekhez, amikor a könyv keletkezett, hogy azok az emberek, ahogyan éltek, vagy maga János apostol, ahogyan, amilyen helyzetben volt, mit volt a számára a legfontosabb kérdés, milyen dolgokra várta választ Istentől. Tegyünk még egy utazást. A Jelenések könyve eleje beszámol arról, hogy az egész látomás sorozat Pátmosz szigetén történik. A Pátmosz szigete egy kis kopár szikla sziget Törökország partjaihoz közel. Ha elmegyünk oda, látunk egy emlékhelyet, egy templomot, amit a kinyilatkoztatás barlangjának neveznek. Nagyjából viszont az egész Jelenések könyve története Törökországnak nyugati részén, tehát ebben a negyedben történik, amit itt bekereteztem. Ebből is az egyik legfontosabb város Efézus, aminek egy nagy részét sikeresen feltárták, ugye annak egy bizonyos pontján volt Domitianus temploma. Mi volt ez az építmény, és miben járult hozzá a Jelenések könyve üzenetéhez? Volt egy császár, aki 81-ben, Krisztus után 81-ben került hatalomra, 96-ban ölték meg. Ő volt Domitianus, és ő volt, aki indirekt módon, ha lehet így használni ezt a szót, ihletője volt másodlagosan a Jelenések könyvének. Az egyiptomi Isten királyság ötletét leképezve nagyon sok római császár gondolkozott azon,
hogy hogyan tudná magát isteni rangba titulálni. A görögök is ebbe a kísértésbe szenvedtek. Domitianus császár volt az, aki Törökország földrajzi adottságait kihasználva, az akkori Kis-Ázsia provincia földrajzi adottságait kihasználva, látva azt, hogy ott nagyobb városok vannak, és több ember él egy bizonyos területen, egy kultuszt indított el, egy szobrot állítatott Efézusban, aminek a talapzatán egy szöveg volt, hogy Domitianus császár és Isten. Elrendelte, hogy tisztelni kell őt, mint Istent, tehát egyfajta istentiszteleti szertartást kellett a templomában lefolytatni. Mivel a keresztények nagy része nem volt hajlandó istenként tisztelni a császár, semmilyenféle embert, ezért Domitianus egy keresztény üldözést indított el azok ellen, akik nem áldoztak a templomába. Ez az üldözés nehezítette az üzenet terjedését. János apostol, aki hiteles személy volt, és talán azt lehet mondani, hogy ebben az időben a leghitelesebb személy volt, az utolsó, aki látta Jézust és még élt, kerül Pátmoszra azért, mert nem hajlandó a császárnak, mint Istennek hódolni. János apostol ekkor már több mint 70 éves, öreg ember. Talán az életre is másképpen gondol, mint fiatal korában. És ott van ő, akitől választ várnak, hogy most valamilyen üzenetben mondja el, hogy mi fog történni. A keresztények elmenekülnek a környező városokba, többen nem lehet tudni, hogy pontosan mennyi embert érintett ez a helyi üldözés. De minden esetre a keresztényekben és János apostolban is ott volt a nagy kérdés, hogy mi lesz veled most kereszténység. Mi lesz a következő lépés, mi fog történni?

A 10 parancsolatban a keresztények pontosan ugyanúgy hittek és hisznek, mint ahogyan az ószövetségi ember is hitt. És az első parancsolat az kimondja, hogy ne legyen előttünk más Isten. Ez a kiinduló pont, amire azt mondtam, hogy az ókori embernek, vagy ószövetségi embernek az egyik alfája volt. Jött Domicianus, és azt mondta, hogy ő is Isten. És akkor a gyakorlatban ott volt ez a kérdés a levegőben, hogy ki az Isten? Jézus Krisztus, vagy Domicianus? Érdemes-e fejet hajtani a császár előtt? Végül is nem sok dolog. Fejet hajtunk, tovább lépünk, elmegyünk a császár templomába is, elmegyünk a katakombákba is, és éljük a keresztény életünket, mint ahogy tették is nagyon sokan. Hogyan viszonyuljunk egyáltalán ez a helyzethez? És ugye a Jelenések könyve elején 7 városról, 7 gyülekezetről olvasunk. Már ez a 7 üzenet utal arra, hogy 7féle lelkület, 7féle hozzáállás, 7féle magatartás volt a kereszténység részéről, ahogyan ezt a helyzetet tudta kezelni. Most jön az, hogy a Jelenések könyve többszörös időspirál, a 12. rész, a válaszok fejezete, csak sorba kellene rakni azokat a válaszokat, amik valamilyen kérdésekre választ adnak. Ugye a Jelenések könyve eleje, nagyjából azt lehet mondani, hogy a 12. rész kezdetéig a földi eseményekkel foglalkozik. Bemutatja, hogy mi van a földön, ugye a 7 gyülekezet, aztán különböző azt követő eseményekről olvasunk, majd a 12. rész után, különösen a 13. 14. résztől a mennyei eseményekről olvasunk. Ha párhuzamosan egymás mellé tesszük a kettőt, akkor az azt jelenti, hogy addig, amíg a Földön viszályok vannak, addig, amíg a Földön üldözések vannak, mi történik akközben a mennybe? És az egész kettő közötti válaszfejezet, a 12., 13., 14. rész, és még a 15. résznek egy bizonyos szakasza is ehhez a válaszhoz tartozik, ami arra a kérdésre válaszol, hogy miért történnek az események másképpen a Földön, mint ahogyan a mennyben. És ezért a Jelenések könyve egyszerre tud válasz lenni a múltra, vagy múltban, tud válasz lenni a jelenben, a jelenlegi helyzetre, és most a saját jelenünkre gondoljunk, tehát ez nagyon fontos, és egyszerre tud válasz lenni a majdani jövőben, hiszen nem tudjuk, hogy mi lesz 10 év múlva, de bizonyos kérdésekre pontosan ugyanolyan választ fog adni a 10 év múlva történt dolgokra is, ha még leszünk, ugye, akkor egyáltalán. Tehát olyan általános kérdésekre válaszol, amiket mindig feltesznek az emberek. Hát mik ezek az örök kérdések? Például miért van szenvedés a Földön? Nem? Számtalanszor megkérdezték tőlem, amióta lelkészként dolgozok. Lelkész úr, mondja el, hogy miért van ennyi szenvedés? Miért kell ártatlan embereknek szenvedni? Hogy miért van bűn? Miért van az, hogy egyes dolgokra azt mondjuk, hogy rossz? Más dolgokra azt mondjuk, hogy jó. Miért kell, hogy így történjenek a dolgok? Vagy miért vannak a vallások között feszültségek? Vannak ilyenek? Ma is vannak. Voltak is, és talán elmondhatjuk nagy bizonyossággal, hogy lesznek is. Itt vannak ezek a kérdések. Sőt, nagyon radikálisan kérdezte tőlem egyszer valaki, miért nem szünteti meg Isten a rosszat egyszer s mind, és ha rosszat megszüntetné, megszűnnének a járulékos dolgok is már, és hát milyen nagyszerű lenne, nem kellene nagyon sok dologgal szembenéznünk. Na hát ezekre a kérdésekre a Jelenések 12. fejezete egyszerre ad egy bizonyos választ és több választ. Az egy válasz minden kérdést megválaszol, a több válasz pedig részletesen elemzi, és részletesen válaszolja meg az egyes kérdéseket. Hát nézzük meg, melyik az egy nagy válasz. A 9. versben van ez, hogy és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, ki megtéveszti az egész földkerekséget, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. Ugye, ha valaki megkérdezi, hogy miért van szenvedés földön, és miért nincs a mennybe, hát azért, mert a felelős hol van? Földön. Ugye ez az egy nagy válasz. De ezzel nem elégszik meg, hanem részletezi. És ha valaki valaha olvasta ezt a
fejezetet, vagy ezt az egy bizonyos verset, a 12. rész 9. versét. Nem tudom, hogy gondolkozott-e már azon, hogy miért van olyan sok neve a gonosznak felsorolva, vagy nem egy néven nevezik fel meg, hanem több néven. Hát minden név egy bizonyos kép, és hadd mutassam meg ezeket a képeket. Az egyik kép a gonoszról azt mondja, hogy ő a hatalmas sárkány, aki Mihállyal harcol, a gonosz, aki Krisztus ellenfele. Ez az első kép. Aztán azt mondja a második képként, hogy na ez a sárkány az ősi kígyó. Ugye ezt már a kappadóciai keresztényeknél is mondtam, és mutattam a képet hozzá, hogy az ősi kígyó természetesen automatikusan az édeni eseményekre utal, és mindenki arra gondol. Tehát az a gonosz, aki az ember kísértője, a bűn okozója. Tehát van egy harmadik kép, az ördög. Ugye ez a magyar biblia fordításból nem derül ki, hogy ez miért más, mint a többi. De a görög szóban az ördög az diabolosz, és a egyéb nyelvekben is mondják diabolónak az ördögöt. A diabolosz szóról szóra, betűről betűre, hogyha minden részletét elemzünk, azt jelenti, hogy szétdobáló. Valaki, aki mindent szétdobál. Mit dobál szét? Szeretetből ellenségeskedést csinál, a jó házasságból rossz házasságot, a békés vallási kapcsolatokból feszültséget, nemzet és nemzet ellen támad, ugye idézhetjük Jézus szavait a Máté 24-ből, mindent szétdobál, tehát ez a harmadik kép. A negyedik kép Sátánnak nevezi, és erre azt mondja, azonos diabolosszal, a szétdobálóval, ugye a Sátán az héber szó, a diabolosz görög szó. Ha az eredeti héber szót megnézzük, az vádolót, ellenséget jelent, olyan szemét, aki szemben áll velem, az eredeti szó. Így különböző szavakkal, különböző nevekkel illeti egy ugyanazon gonoszt, azért, hogy a képek, amik mögöttük vannak, beszéljenek az embernek. Ugye most jön az, hogy a mi gondolkodásunk szerint ezek a képek egymás után következnek, ahogyan felsorolja a jelenések könyve. Van ugye a sárkány, a kígyó, az ördög, majd a sátán. Tehát négyféle kép, négyféle megnevezés. De használjuk rá ezt az időspirál elméletet, keverjük össze, és gondolkodjunk egy kicsit. Ugye először, hát valószínűleg, hogyha időrendi sorrendbe haladunk, bár nem látunk bele az isteni időrendbe, akkor a sárkánynak kellett előbb lennie, aki szembe áll Isten fiával, ki először ott van a mennyben. Aztán melyik lehet a második kép? Ugye, hogyha sorrendbe haladunk a Bibliában, akkor a Genezisnél, a teremtés történetnél nyitjuk ki, ott a kígyóval találkozunk. Ő az, aki megjelenik elsőként az Édenben. Aztán olvassuk tovább az Ószövetséget, Sátán a vádoló, ugye akár Jób könyvét is emlegethetjük, vagy említhetjük, és végül pedig mind szétdobáló, mind diabolosz, már az Új Szövetségben található meg ebben a formában, vagy az Ószövetség görög nyelvű fordításában. Ugye nagyon fontos, hogy valami miatt kiemeli ezt a tulajdonságát a vádolónak a jelenések könyve. De az összes problémáért egy felelős van, akinek többféle megnevezése és többféle formája található a Bibliában. Itt most egyszerre megjelenik, és azt mondja, hogy na, ő a felelős.

Most már csak az a kérdés, hogy hogy ad ez bizonyos dolgokra nekem választ. Ja, vannak örökös kérdések, például miért van szenvedés a Földön? Milyen választ ad rá a Jelenések könyve adott része? Hát azért, mert a sárkány nincs a mennybe. Te azt mondja, hogy milyen jó, most lett meg az Isten üdvössége, mert hogy onnan levettetett a sárkány, nincs ott, de akkor az azt jelenti, hogy itt van. És ugye nem kell azt feltételezni, hogy itt más tesz, mint amit ott tenne. Ugye ez az egyik válasz. Aztán miért van bűn? Hát azért, mert ez a sárkány azonos a kígyóval, egy és ugyanaz, és ki volt az, aki rávette az embert, hogy ő étkezzen? Kígyó, nem? Már az első ember párt az Édenbe. Harmadik kérdés, miért van a vallások közt küzdelem? Hát azért, mert Mihály, amit most ugye külön nem magyaráznék el, mert biztos foglalkoztak már vele az elődeim, Krisztust jelenti. Hát Mihály sárkánnyal harcol. Tehát van egyfajta küzdelem, és ez a mennyben kezdődött. Tehát ez a harc természetesen a Földön is folytatódik, és ugye erre van az, hogy az asszony és az asszony utódai között folyik a harc. Emlékszünk rá, hogy az asszony két dolgot is jelentett. És ugye a harmadik kérdés, miért nem szünteti meg Isten a rosszat? Na ez az a kérdés, amire viszont már hosszabban válaszol, és itt jön az, ahol a negyedik pontról is beszélnünk kell, hogy hol van az evangéliumi üzenet ebben a küzdelemben. A nagy válasz az evangélium, és ez ugyanúgy, ahogy itt képekről, vagy képeken keresztül a rosszról olvasunk, így a jóról is olvasunk. Tehát ugye ez a fejezet egyszerre ad egy és több választ bizonyos kérdésekre. Most nézzük meg, hogy mi ez a több válasz. Itt a 10. versben kezdődik ez. Ugye hallottam, hogy egy hatalmas hang megszólal a mennyben. Most lett a mi Istenünké az üdvösség, az erő és a királyság, a hatalom pedig az ő Krisztusáé, mert levettetett testvéreink vádlója, ki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Hát mi az evangélium? Ugye a 8. vers arról számol be, hogy Sátán nem tudott győzni a mennyben, ezért nem volt maradása. Akkor automatikusan azt teszi fel kérdésként az ember, hogy jó, de mi következik ebből? 10. vers válaszol rá, hogy ebből az következik, hogy Isten birtokában van az üdvösség. Tudnék, hogy kinek adja? 10. vers második része azt mondja, hogy Krisztusé a hatalom, az erő, a királyság. Tehát azok a legfontosabb dolgok, amit valószínűleg Sátán szeretett volna magához ragadni a mennybe, de nem sikerült neki, ezért vetették le onnan. És még azt is megnevező, hogy kik a győztesek. Nagyon érdekes, hogy ha a földi történéseket látjuk, akkor az ember nagyon sokszor vesztesnek érzi magát. Én vagyok minden problémában a vesztes, szoktuk mondani sokszor. A Jelenések könyve ezen része azt mondja, hogy kik a győztesek? Azok az emberek, akik a bárány vérével és a bizonyságtétel igéjével rendelkeznek. Szimbolikusan azt mondja, hogy aki elfogadja, hogy Krisztus az övé, és aki megvallja Krisztust. És erre van egy szó, amit nem szeretünk használni, mert a mi magyar szóhasználatunkban erősen kifakult a jelentése, hogy mártír. De az a mártír, amit a Jelenések könyve mártírnak mond, nem azonos azzal, amit mi nagyon sokszor mártírnak szoktunk mondani. Kik a Jelenések könyve mártírjai? Jézus beszél arról, még a Máté evangéliuma írja ezt le, hogy aki vallást tesz rólam az emberek előtt, arról én is vallást teszek mennyei atyám előtt. A mártírok azok voltak, akik felvállalták, hogy megvallják Krisztust minden körülmények között, de nem volt szükségszerű, hogy minden mártírt tűzön égessenek meg, vagy üldözzenek. Nem volt minden esetben ez így. Mártír volt természetesen János apostol is, aki viszontagságos körülmények között jutott a Pátmos szigetére. És mártírok voltak azok, akiknek bujdosni kellett a római hatalom elől. De mártír volt mindenki, akinek negatív előnye szár, vagy hátránya származott Krisztus vérének a megvallásából. Ilyen értelemben használja a
Jelenések könyve ezt a fogalmat. Az üzenet tehát a következő, a mártír nem negatív fogalom, és nem jelenti automatikusan az életünk elvesztését. A mártírkodás nem jelenti ezt. Mártír bárki lehet, és pozitív értelemben. A mártírság viszont a Jelenések 12 szerint garancia a győzelemre, mert az üdvösség Isten birtoka. A hatalmat, az erőt, a királyságot odaadja Krisztusnak, és én Krisztus vérét megvallom, a bizonyság tétel igéjével rendelkezem, így mondja a Jelenések könyve ezen része, akkor ez a garancia arra, hogy Krisztussal együtt győzzek. Van azonban ennek a garanciának két feltétele. Ezt már a későbbiekben írja a 17. versben, a vége felé, a felolvasott rész, majdnem utolsó mondata. Hogy akik megtartják az Isten parancsait, és akiknél van a Jézus bizonyság tétele. Tehát Isten parancsolatainak a megtartói, és ugye gondoljunk csak egy pillanatra a császár kultuszra, ahol az volt a kérdés, hogy ki az Isten, Krisztus-e, vagy Domitianus császár. És azt mondja, hogy akik megtartják Isten parancsolatait. Ami azt mondja, hogy egy Isten van, nincs más Isten helyette. És a másik, akinél megvan Krisztus bizonyságtétele, aki ugyanúgy ragaszkodik Krisztushoz, ugyanúgy megvallja Krisztust, mint ahogy ragaszkodik a parancsolatokhoz. Ez a két feltétele van tehát ennek a garanciának.

0: És hadd fejezem be azzal, hogy azt mondtam, a Jelenések könyve, evangélium. Hadd fogalmazzam meg ezt az evangéliumot most felszólító módba, hogy hogyan lehet a mi életünkben mindez evangélium. Az élet nagy kérdéseire, a bűnre, a szenvedésre, a különböző megoldhatatlannak látszó helyzetekre, amit diabolos, az ördög szétdobált, összekevert a mi életünkben, vannak válaszok. Jelenések 12. része, második szakasza, vagy második fele azt mondja, hogy van győztes. A győztes Krisztus. Nem kell újra világ megváltó, nem kell, hogy emberek váltsák meg önmagukat, mert van valaki, ki már megváltotta a világot, és ez Krisztus. Ezért, vagy ennek a következményeképp Sátánnak is le kellett a mennyből egyszer s mindenkorra vettetnie. Második, Krisztus követése garancia. Úgy, ahogyan Krisztus dicsőséget nyert az atyától, úgy mi is dicsőséget nyerhetünk Krisztus által az atyától. Mert kinél van az üdvösség? Istennél. És akinél van, az annak adja, akinek ő akarja. És a feltételeket ő szabja meg. Kövessük tehát Krisztust. Legyünk hű követői, legyünk olyanok, akik bizonyságtevői vagyunk a törvénynek, a 10 parancsolatnak, és Krisztusnak, az ő vérének, ami által megváltott bennünket Isten.
1: Turmezei Erzsébet, így szép és így jó. Én magam mással sokszor összemértem. Élettel életet, erővel erőt. És annyiszor láttam törpének és torznak magamat a másik előtt. Láttam a másik gazdag élte fáján kivirágozni, gyümölcsöt is hozni, végig se vágyott vágyamat. Végig se akart akarat, láttam, hogyan tör a másik előtt cél felé utakat. Hagytam a vágyat, eltűnt, oda már. Az akarást is, rég volt, tova már. De a szívembe sajgott valami, és egy-két sóhaj mindig fölszakadt. Megint találkoztam valakivel. Az életes az életem közt titkos, észrevétlen szál húzódik. Most egyszer újra összemérhetem. Milyen hasonló és mennyire más? Hogy tör a célja felé végig se akart akarás? Erős, fiatalosan vágyja, megéli, mindent eléri, végig se vágyott minden vágyamat. Az út szabad, a vágy szabad, a szárny szabad. Igen, most összemértem magamat, a voltom vádolója mégse lettem. A 100 lehetőségű út, mely elmaradt megettem, virágosan, világosan elibém szökkent úgy, ahogy megtettem. Tövise újra szúrt, mélysége újra megborzongatott, újra rám feketült az éjjele, fény szomjasan kerestem a napot. Újra a kereszthez ért, s újra kétfele nyílt, s én újra választottam. Aztán a másik útra áttekintve szóltam, békésen szóltam nyugodtan. Így szép és így jó. Ez így az én utam. Ki nem cserélném mással, a könnyét kacagással, a helyehújázással, a tövisét virággal, a szegénységét pazar gazdagsággal, akármi kincsel. Krisztus rabságát, édes szabadságát, földi bilincsel. Így szép, és így jó. életfám tövény, csalódva sziszent, s elsurrant a kígyó.
2: Tanulmányok a Jelenések könyvéről című műsorunkat hallották. Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban zsidó népdalokból készült összeállítás következik Kányádi Sándor fordításában.

Ezerarcú népzene. Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban zsidó népdalokból készült összeállítást hallgathattak Kányádi Sándor fordításában.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Augusztus 25-én a következőképpen szól hozzánk Isten igéje. Az Ószövetségi igét a Zsoltárok könyve 57. fejezet 3. verséből olvasom. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Az Újszövetségi igét János evangéliuma 16. fejezetének 24. verséből olvasom. Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Egyre többen panaszkodnak amiatt, hogy a gyerekek nem tudnak kérni. Legalábbis mifelénk előfordult, hogy az iskolában meg kellett tanítani a gyermekeknek, hogyan kérjenek szépen, hogyan kérhetnek egyáltalán segítséget. Jézus bennünket tanít kérni, miután közeli visszatéréséről beszél, és az imádság meghallgatását ígéri. Persze mindannyian tudjuk, hogy nem imádság automatáról van szó, hogy amit kérünk, rögtön megvalósítja, hanem egy sokkal mélyebb dologról, Isten kapcsolatról. Igazán azt tud kérni, aki megtanult bízni a másikban, sőt, van elég önbizalma és bátorsága ahhoz, hogy kérjen, kérdezzem. Ezt hasonlóképpen élhetjük meg az Istennel való kapcsolatunkban is. Ha bízunk benne, ha rámerjük bízni magunkat és elfogadjuk a tőle kapott ajándékokat, akkor tudunk igazán és jól imádkozni. Igazán és jól kérni. Megerősödni és egymást megerősíteni. Mert Jézus az út, akin keresztül egyenesen Istenhez imádkozhatunk. Ő a visszatérését ígéri, de egyben azt is mondja, hogy velünk van és nem hagy el bennünket. Lehet, hogy nem úgy van jelen és nem úgy segít, ahogyan mi akarjuk, de bízzunk a feltámadott Úr jelenlétében, aki mélységben és magasságban is Úr, aki mellénk áll és megtart bennünket. Adja nekünk szent lelkét, hogy meg is maradjunk és megerősödjünk ebben a hitben. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy te mellénk állsz. Nem taszítasz el, hanem ott vagy mellettünk életünk útján. Hallgass meg ma is imádságunkat, amikor azt kérjük, hogy akiket elhívtál, azokat tedd alkalmassá a te szolgálatodra, hogy szent lelked által építsük egyházadat az Úr Jézus Krisztus érdeméért, akiben örök életünk és üdvösségünk van a te kegyelmedből. Ámen. Az áhítatot Barcsis Zoltán írta, amelynek alapjául a következő ószövetségi és újszövetségi igék szolgáltak. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Jézus mondja, eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek, és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten, a napjait a címe, táplálék és nyugalom. A mai ige, Ezikiel 34:15. Én legeltetem juhaimat, és én keresek nekik pihenőhelyet. Így szól az én Uram, az Úr. Gondolatok az ígéről. Isten pásztori gondviselése alatt a hívők mindent megkapnak, amire csak szükségük van. Nem fölfuvalkodott emberi gondolatok híg keverékével táplálja őket az Úr, hanem az isteni kijelentés megbízható, alapos igazságával. A lélek valódi tápláléka a Szentírás, amelynek megértésére a Szentlélek nyitja meg a szívünket. Sőt, maga Krisztus az élet kenyere a hívők számára. Nagy pásztorunk itt azt ígéri, hogy ő maga adja nekünk ezt a szent táplálékot. Ha egy vasárnap földi pásztorunk talán üres kézzel prédikál, mennyei Urunknak sohasem üres a keze. Ha lelkünk mennyei igazsággal telítődik, megnyugszunk. Akiket az Úr táplál, azoknak nagy békességük van. A kutyák nem zavarják fel, a farkasok nem fajják föl őket, nem hajszolódnak nyugtalanul ide-oda. Az Úr keres számukra pihenőhelyet, hogy a fölvett táplálék meggyökerezhessen bennük. A kegyelem ígéje nem csak megtart, hanem meg is vigasztal minket. Megtaláljuk benne mindazt, ami növekedésünkhöz és megnyugvásunkhoz szükséges. Ha az ige hirdetők talán nem tudják elcsöndesíteni szomjúságunkat, keressük az Úrnál a megnyugvást. Az Úr indítson bennünket ma is arra, hogy az ige legelőjén táplálkozzunk, és így nyugodjunk meg. Bárcsak ne az ostobaság és az aggodalom, hanem az imádság és az elmélyült békesség jellemezné napunkat. Munkaév kezdő konferenciák. A Nyugati Dunántúli Evangélikus Egyházkerület augusztus 24-től 25-ig Kőszegen tartja meg munkaév kezdő konferenciáját a Harangtorony szálló és Kőszegi Evangélikus Középiskolában. A Déli Evangélikus Egyházkerület 3 napig augusztus 24-25-26-án tartja a munkaév kezdő lelkész konferenciáját. Helyszíne az Andorka Rudolf Evangélikus Konferencia és Missziói Központ Balatonszárszón, a Jókai Mór út 41-ben. Felföldi László a Kovász Fesztiválon nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. 5. alkalommal rendezte meg a Pécsi Egyházmegye a Kovász Családfesztivált augusztus 20-án Pécset, a püspöki palotától a Rózsakertig elterülő területen. 50 helyszínen várták programokkal a családokat. A rendezvény az augusztus 20-ai városi ünnepségnek is helyet adott, majd a Szent István napi Szent Misével zárult, amelyet Felföldi László pécsi megyés püspök mutatott be a Székesegyházban. Változatos és gazdag programokat kínáltak a családoknak. Felföldi László a fesztivál megnyitó beszédében a családokhoz szólt. A püspök a koncelebrált Szent Mise bevezetőjében kiemelte, nekünk is jó ízű kenyérré ajándékozó szeretetté kell válnunk. Az időjárásról. Tart a nyári meleg. Szerdán is derült napos lesz az idő, csökkenő felhőzettel. A keleti szél erősödhet, és 27-33 fok valószínű. Csütörtökön is derült, napos lesz az idő, kevés felhővel, első sajnos nem lesz. Délire fordul a szél, és 30-36 fok várható.
0: Híreinket hallották.
1: Kedves hallgatóink, E késői órában legyünk bizonyosak. Azzal az indulattal jártunk el dolgainkban, amely a Jézus Krisztusban volt, aki zúgolódás és vonakodás nélkül cselekedte Isten üdvözítő akaratát. Ezért nem az Úrtól kell félnünk, hanem attól, hogy méltatlanná válunk Krisztus példájához. Nem az ítélettől kell rettegnünk, hanem attól, hogy hiába valóvá tesszük Isten kegyelmét. Ha Urunkat, Jézus Krisztust követjük, akkor az ő világosságában fog ragyogni az életünk.

Sola Gratia. Egyedül kegyelemből. Kegyelemből van üdvösségünk a hit által, és ez nem tőlünk van. Isten ajándéka ez. Ez az evangélium a jó hír, örömhír, amely nélkül nincs üdvösség.

0: Nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik. Azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz.
1: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat. Erdészné Kárpáti Judit vagyok. Dönsz Kovács Teodóra, mai vendégünk, kapott egy új születésnapot a tavalyi évben. Dóri megosztja velünk a hitével is szorosan összekapcsolódó történetét, amelynek különleges módon végül több százan részesei lettek. Hallgassák őt szeretettel! A Lélekhangolóban vendégünk Dönsz Kovács Teodóra, közgazdász és humán ökológus, három kisgyermek édesanyja. Főként azért hívtuk meg, hogy elmondja azt a megélését, ami a tavalyi évben indult el, és még máig is kihat az ő életére. Gyakorlatilag a halál közelébe került, és onnan kapott egy új életet. Majd meglátjuk, hogy hol van Istennek a szerepe ebben a történetben. Honnan indultál evangélikusként?
0: A pécsi evangélikus gyülekezetben nőttem föl. Az apai nagyapám, Dönsz Tivadar Debrecenben a 40-es évek elején volt evangélikus lelkész. Nekem személyesen viszonylag kevés, de nagyon meghatározó élményem van ő vele. Nagyon sokat jelentett az én hitbeli fejlődésemben, főleg így a konfirmáció után és később egy pár fontos beszélgetésünk volt. Egyébként Balikó Zoltán bácsi keze alatt nőttem föl, és konfirmáltam. Utána nagyon meghatározó élmények voltak a Pécsi Evangélikus Ifjúsági Csoport, a Jónás és Jézus őselőadása, amiben részt vehettem, a Genesdiás Ifjúsági Konferenciák, az első szélrózsa találkozók, és azok az énekek, amiket ott énekeltünk, azok máig visszacsengenek. Később Budapestre kerültem tanulni, és akkor kerestem gyülekezetet, elsősorban evangélikus gyülekezetet, de végül is úgy alakult, hogy a református rokonságom révén egy református gyülekezetbe, a Klauzál téri, vagy Gyulai Pál utcai gyülekezetbe kerültem. Ez a gyülekezet akkor arra az időre az én otthonommá vált, és még abban a gyülekezetben jártunk, amikor megismerkedtem a férjemmel, és házasságot kötöttünk, születtek a gyermekeink, van egy 11 éves lányunk, és 8 éves ikerfiaink, és hát ahogy bővült a család, úgy kinőttük a lakást, és akkor Kispestre költöztünk, és hát itt visszanyúltam az evangélikus gyökereimhez, és így kötöttem ki, és találtam rá a kispesti evangélikus gyülekezetre, úgyhogy így kerültünk ide.
1: Miért ez az irány érdekelt téged, amivel foglalkozol? Mikor csodálkoztál rá a természetre, a természet csodáira és a környezetvédelemnek a fontosságára? Egy kicsit erről is kérdezhetlek.
0: Gyerekkoromtól kezdve nagyon szerettem kirándulni, nagyon szerettem a természetet. De valahogy soha nem fordult meg a fejemben, hogy én szakma szerint vagy hivatás terén ezzel akarjak foglalkozni. Az idegen nyelvek szeretete dominált, ezen az irányon indultam el a felsőfokú tanulmányaimban is. Amikor a főiskolán végeztem, akkor még mindig nem tudtam, hogy mit akarok kezdeni magammal, csak annyit tudtam, egy ilyen nagy világ megváltó szándék volt bennem, és egy olyan indulat, hogy én a közjavára akarok valamit tenni, ami úgy mindenkinek jó, úgy egyetemesen. És akkor a Klauzál téri Gyulai Pál utcai lelkész asszony Karsai Eszter vezetett be az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózatba, tudván, hogy van egy ilyen természetvédelmi, környezetvédelmi érdeklődésem, és ő pedig gyakorlatilag a 92-es Riói konferencia óta próbálja Magyarországon és a Református Egyház részéről képviselni a teremtésvédelem ügyét. Elmentem az első ilyen nemzetközi konferenciára, nagyon megtetszett ez az irány, és akkor kezdett bennem körvonalazódni, hogy ezt hivatásszerűen is lehet végezni, és hát nagyon szépen vezetett az Úristen. Én akkor ezt még nem kértem tőle tudatosan, de így utólag visszanézve azt látom, hogy terelgetett, és végig ott volt a keze, és irányított, mert ezen a konferencián, teremtésvédelmi konferencián ismerkedtem meg a későbbi munkaadómmal, ami egy világi környezetvédő civil szervezet, de tulajdonképpen a 2000-es évek elején előbb lettem én teremtésvédő, mint környezetvédő. Tehát így a Közép-Kelet-Európai Bankfigyelőhálózatnál helyezkedtem el először, és aztán pedig a Földbarátai Magyarország Magyar Természetvédők Szövetségénél, és ott dolgozom azóta is.

0: Tavaly nyáron történt veled egy olyan, hát nem tudom, te minek nevezett baleset, vagy szerencsétlen események közrejátszása, ami majdnem az életedbe került, ez hogyan kezdődött?
1: Egy nagyon feladatorientált, nagyon maximalista valaki vagyok. Ez nagyon meghatározta a mindennapjaimat. Eljutottam odáig, hogy a gyerekek, a munka, a háztartás, úgy minden egyszerre szépen lassan felőrölt. Tavaly év elejére tudatosult bennünk, hogy a családi működésünk is elég rendesen döcögött. És akkor jött egy nagyon nagy fordulópont, amikor tavaly nyáron kitört a nyári szünet, és én 2 napra rávérmérgezést kaptam, mindezt úgy, hogy hát én minden házi munkát hajlamos voltam puszta kézzel végezni, házi munkát, gyomlálást, mindent tettem, vettem. Hát megszúrt a vadrózsa, nem foglalkoztam vele, és valahogy ott a szennyeződések, a gyorsan bezáródott apró tüskeszúrás, ezek úgy összetalálkoztak, húsevő baktérium bekerült a véráramba, és gyakorlatilag 2 nap alatt életveszélyes állapotba kerültem.
0: Mikor észlelted ezt, hogy olyan nagy a baj?
1: Körülbelül 36 órával az eset után már úgy voltam, hogy muszáj elmenni orvoshoz, mert láttam, hogy oké, be van dagadva, begyullad a kis ujjam, de nagyon furcsa, hogy ennyire húzódik lefele, és egyre jobban begyullad, és egyre pirosabb, és húzódik föl könnyékhajlatig a piros csík. Belázasodtam, tehát ez már a nyirokérgyulladásnak a jelei voltak. Elmentem orvoshoz, tetanuszt kaptam, antibiotikumot nem, hát ez most történelmietlen kérdés, hogy esetleg bármivel könnyebben megúsztam-e volna, ha kapok akkor antibiotikumot, vagy sem. Kitisztogatták a sebet, de ennyi, és 48 órával az eset után már életveszélyes állapotban vitt be a mentő, tehát az a szeptikus sok állapota volt, amiből hát olyan maximum 20% a túlélési esély. Na, attól kezdve mindent megtettek értem az orvosok. 5 hetet töltöttem kórházban nagyon erős antibiotikum terápiával, ebből az 5 hétből 2 hetet töltöttem az intenzív osztályon. Abból 5 nap mélyaltatás volt, mert a kór az megtámadta a májamat, a vessémet, kaptam 2 oldali tüdőgyulladást. Az 5 hét alatt volt, azt hiszem, hogy 11 kisebb-nagyobb műtétem. Hála Istennek a bal kezemet érintette a dolog, és jobbkezes vagyok, de így a bal gyűrűsúlyamat elvesztettem, meg hát elég sok szövetet, felszíni vénákat kiszedtek, és a végén 4 hét nyitott sebkezelés után jutottunk el a plasztikai műtétig, amikor saját bőrt ültettek át, és azzal fették be szépen a sebeket. És azt mondom, hogy most hála Istennek már működik, és nagyjából regenerálódott a kezem, ami amennyire tudott egy ilyen műtét sorozat után, és szerintem az orvosok is csodálkoznak, és hálásak azért, hogy ilyen mértékben tudtam regenerálódni, de hát akkor az elején ebből még így semmit nem lehetett látni, tehát az életemért küzdöttek.
0: Mit fogtál fel ebből, amikor már olyan nagyon rosszul voltál, és mit mondanak a körülötted lévők, a családtagok, akik ott lehettek?
1: Az első néhány napban egyáltalán nem értettem az állapotomat, hogy én miért vagyok ilyen állapotban, mi történik. Nem is mindig voltam magamnál. Amire ebből az időszakból emlékszem, egy nagyon-nagyon határozott élmény, nagyon-nagyon közel kerültem az Úristenhez. Tehát én azt gondolom, hogy én ott nagyon-nagyon a határmesdjén voltam, hogy átlépek az életnek a túloldalára, abba a másfajta életbe. És amikor fölébredtem, akkor, tehát én nem tudom elmondani, hogy mit láttam, úgymond, mert vagy nem láttam, vagy nem emlékszem rá, de azt egészen határozottan éreztem, hogy én ott az Úristenhez nagyon-nagyon közel voltam. És ez egy végtelen békességgel töltött el. Tehát az az érzés, az egy iszonyatosan jó és végtelen békesség volt. És hát akkor oda az intenzív osztályra csak a férjem meg anyukám jöhettek be, de én nagyon-nagyon fontosnak éreztem azt, hogy ezt az élményt, ezt elmondjam nekik, azért is, hogy tudják, hogy ha itt most bármilyen irányban dől el a dolog, bármi történik, akkor az úgy jó lesz. Mert nekem ott jó lesz, és akkor ők ebben tudjanak megnyugodni. Még ezek után jöttek a még nagyobb bajok, a máj és vese problémák, stb., a mélyaltatás. Az Úristen volt annyira kegyelmes, hogy mindebből kihozott és megtartott, és életben tartott. Később a mélyaltatás után volt egy műtétem, amit akkor éber állapotban végeztek.
0: Ugye a kezedet érintették a további műtétek, sokat kellett azon dolgozniuk a sebészeknek, hogy még használható legyen, és egyáltalán valahogy a sebek gyógyuljanak.
1: Igen, így van. És ott a műtőben, a műtét alatt én végigkérdeztem az orvost, és akkor végigmagyarázta, hogy mi is ez a betegség, és mi történt, és mi mindent támadott meg. És amikor azt mondta az orvos, hogy az előző találkozásunknál ő nem volt biztos benne, hogy még egyszer találkozunk, és a másik műtőssegéd, nem tudom ki volt, aki azt mondta, hogy hát komolyan aggódtam magáért, pedig nem vagyok egy aggódós fajta, mondta ő, akkor esett le nekem a tantusz, hogy Uramisten, én most kaptam egy új életet. Én nekem most lett egy új születésnapom. Köszönöm azt, hogy életben vagyok. Engem megajándékozott az Úristen egy élettel. Kaptam még egy esélyt.

0: Dönsz Kovács Teodórával beszélgetek gyógyulásra, hitbeli tapasztalatairól. Minek tudod be, hogy ez neked megadatott? Hogyan dolgozott fel ezt? Ott rövid távon mire gondoltál, illetve hát azóta sok idő eltelt már ahhoz, hogy mindenféle lejátszódjon benned.
1: Hát először is akkor az egész délutánt végig sírtam örömömben. És az ápolókkal is beszélgettünk erről. Az egy óriási élmény volt, hogy ezt megtapasztalhattam, és ezt muszáj volt elmondani. És akkor az volt bennem, hogy hát ettől kezdve igazából mindegy, hogy még fog-e kelleni tovább csonkolni a kezemet, vagy mi lesz, vagy hogy áll meg a folyamat. Most így jó pár hónap távlatában már nem vagyok ennyire bátor. És nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy hát ennyivel megállt a folyamat, és csak egy gyűrűs ujjamat vesztettem el. Azon túl pedig tényleg így funkcióiban is eléggé jól működik a kezem. Amit még fontos az egész történet kapcsán elmondani, hogy hát azért én nagyon nem voltam ebben egyedül ebben a folyamatban. Hát ugye egyik pillanatról a másikra dőltem ki, a gyerekek közben napközis táborokban, a férjem és az anyukám voltak azok, akik az első perctől kezdve így mindent át tudtak venni, és menedzseltek a gyerekek, a család, a háztartása minden körül, és közben mellettem is voltak, és hát számomra ez elképzelhetetlen, hogy mondjuk ők mind mentek át, ezért ugye végtelenül hálás vagyok, vagy szeretnék csak, lehet, hogy a mindennapokban ezt nehezebb kimutatni vagy megélni. A másik, hogy szintén később értesültem arról, hogy mennyi ilyen ismerősök, ismeretlenek oda tették magukat értem, tehát indult imalánc a kispesti gyülekezetből, indult imalánc a pécsi gyülekezetből, ezek végül Pilis Csabán egy missziói konferencián összeértek, imádkoztak értem a régi református gyülekezetemben, imádkoztak a pécsi székesegyháznak egy katolikus közösségében. Olyan kisgyerek érdeklődött a hogy létem felől, aki az anyukám barátnőjének az unokája, tehát az életben nem találkoztunk, de érdeklődött, hogy hogy van az a néni, akiért imádkoztunk, és hallottam olyat, hogy a tengeren túl imádkozott értem valaki, aki szintén nem ismer, tehát így százak. A katolikus kollégáim misét mondattak értem a gyógyulásomért, és aki meg nem hívő, az meg a maga módján drukkolt és gondolt rám és minden. Amikor már lehetett nálam papírceruza, akkor elkezdtem naplót írni. Az egyik fejezete a naplómnak az az, hogy a szeretet életben tart, mert ezt tapasztaltam meg, és ez iszonyatosan megdöbbentő és megható volt.
0: Mit adott, amikor megtudtad ezt a mögédállást? Sokaknak az imádságairól és drukkolásáról értesültél.
1: Egyrészt ez a sokaknak a mellém állása, hogy ennyien szeretnek, ennyi embernek fontos vagyok. Másrészt az, hogy az Úristennek ennyire fontos vagyok, mindentől függetlenül. Ez egy nagyon-nagyon erős élmény volt, és nagyon-nagyon erős üzenet az, hogy tulajdonképpen a teljesítményemtől függetlenül szeret az Úristen, hogy én értékes vagyok, mint ember a teremtettségem okán, hogy nem attól leszek jobb, vagy nem fog sokat változtatni az, hogy én most mit pörgök, és leginkább, hogy nem az embereknek kell megfelelnem. Nekem valahol most úgy érzem, hogy erre volt szükségem, hogy megérezzem és megértsem az Úristennek ezt a feltétel nélküli szeretetét.
0: Vissza kellett jönni az életedbe, úgymond a hétköznapokba. Még mindig kezelésekre jársz, és lassan fogsz csak visszaállni a munkába.
1: Hát én azt gondolom, hogy még mindig úton vagyok. Még ennek a gyógyulásnak, rehabilitációnak az útján. És hát a szenvedés az abszolút értelmet nyert. Nekem az egyik megerősítő tapasztalatom az, hogy legalábbis én olyan fajta vagyok, akinek szüksége van, meg szüksége volt a szenvedésre, meg a fájdalomra ahhoz, hogy változni tudjak, és változtatni tudjak. A másik nagy üzenete egyébként a betegségemnek a számomra, hogy ezen keresztül is rá tudtam csodálkozni az Úristennek a csodálatosságára, a teremtés művének a csodálatosságára, hogy úgy, hogy nem tudom én mennyi ér, meg szövet minden hiányzik a kezemből, ez attól még működik, attól még van benne keringés, mert úgy vagyunk megalkotva, hogy mély artéria, mély véna az úgy működteti. Tehát, hogy ilyen hihetetlenül bölcsen és szépen alkotta meg az Úristen a világot, és ez csak egy apró példája ennek, és akkor az egész világ összetettségében mennyi ilyen csoda van. Úgy szoktam mondani, hogy ez nekem most így a nagy rendrakás éve, testileg, lelkileg. Nagyon fontos volt, meg fontos most is nekem, hogy ebben nagyon sokan mellettem álltak, és különböző szintű és jellegű segítségeket tudtam kapni. Fizikai vonalon, ami még nagy jelentőséggel bír számomra, hogy hát furuljázgattam gyerekkoromban, aztán úgy félretettem. Aztán a Covid alatt elkezdtem online újra furulja órákat venni. A pécsi tanárnőtől, a pécsi evangélikus gyerekezet karvezetőjétől. És akkor így ráéreztem az ízére, és nagyon-nagyon megszerettem, és abszolút kikapcsolódás volt számomra, és az egyik nagy aggodalmam volt, hogy hát most így fogok-e tudni furuljázni, vagy ettől is el kell búcsúzni, és hát megkaptam azt az ajándékot, azt a csodát, hogy hát egy pár hónapja előtt vettem a furujáimat, és a szoprán furuján viszonylag értékelhetően sikerül játszanom. Tehát az agyam azt totál átállt az első pillanattól kezdve az új fogásokra, és hát egyre mobilisabbak is az ujjaim, de hogy egyáltalán tudok, és ez így megmaradt.

0: Eszterházy Pál Harmonia Celestis című művéből szólt egy részlet, vendégünk és zenésztársai előadásában egy korábbi felvételről. Megmaradt az öröm, vagy szintén vannak még mélypontok egy ilyen óriási csoda után?
1: Az öröm az ott van, van amikor a mélyben, van amikor meg a felszínen. Érdekes, hogy most nincs egy hete, hogy a ragyogj kiállításon voltunk a gyülekezeti női körrel, és annak a kapcsán gondolkodtam el, hogy én legalábbis úgy érzem magam belülről, hogy én többször tudok ragyogni azóta, hogy én ezen keresztül mentem. Pont emiatt az ilyen felszabadító belső öröm miatt. Ugyanakkor meg nagyon-nagyon sokat küzdök magammal a mindennapokban. Nem cserélődtem ki egy az egyben, tehát azért bennem van valahol mélyen ez a teljesíteni, meg akarni, meg jól csinálni, és ez azért okoz küzdelmeket. Remélem azt, hogy ezeknek a küzdelmeknek is van értelmük. Egyáltalán az, hogy nyitottabb lettem a változásra, a változtatásra, én remélem azt, hogy ezen keresztül is áldás lehetek a környezetem számára.
0: Sok minden van még előtted és előttetek a kis családodban, reménység szerint. Mit vársz a következő évektől, vagy mit remélsz még ezen az úton akkor? Amiről lehet, hogy majd bizonságot tehetsz pár év múlva, ha újra megkérdezünk.
1: Hosszabb távú konkrét terveket ilyen földi értelemben nem szövögetek. Örülök annak, hogyha boldog és tisztességes embereket tudunk nevelni a gyerekeinkből, és igazából sokszor még a gyereknevelés is ad kihívásokat, hogy most amit én valahogyan reagálok, az tényleg az ő boldogságát és egészséges fejlődését szolgálja-e, vagy hol okozok sebeket. Ezért is mondtam, hogy küzdök magammal sokat, de valahol én inkább ilyen vonalon fogalmaznék meg célt, hogy tényleg boldogságra, meg szeretetre nevelni a gyerekeket, és az Istennek a szeretetét, tehát hogy ők is meg tudják látni a saját életükben. És még jobban rá kellene ezekre hagyatkoznom, ezekre az igékre, amit igazából már az esküvőnkkor is kaptunk, a minden gondotokat őre elvessétek, és ne aggodalmaskodjatok, hogy mit esztek, mit isztok, mert a mennyei atya mezőliliomairól hogy gondoskodik, mert én egy nagyon aggodalmaskodó típus vagyok, és amiket megtapasztaltam, az azért arra sarkal, hogy ezekre jobban rámerjem, vagy nem jobban, hanem rámerjem magamat bízni. És a másik az a ne félj, mert neveden szólítottalak, mert enyém vagy. És az ének formájában is hozzám nagyon sokszor énekeken keresztül szól az Úristen. És ez volt az egyik, ami megszólalt bennem már akkor a kórházban, meg hát nagyon sok minden más is.
0: Éppen ezt akartam még kérdezni, hogy miből merítesz erőt, mi a te eszköztárad vagy szokásaid abban, hogy tudj talpon maradni így a hétköznapokban?
1: Hát a napi igével kezdem a napot, hozzá a kis elmélkedést, és az már egy nagyon jó indulást ad a napnak, és akkor valamikor a nap folyamán a mai igét is igyekszem elővenni, és igen, tehát hogyha az egyik, hogyha a természetbe ki tudok vonulni, vagy ha nem vonulok ki, csak sétálok hazafele, miután elkísértem valamelyik gyermeket az iskolába, és meghallom a madárcsicsergést vekerletelepen az utcán, vagy éppen átsüt a nap a lombok között, akkor annak már nagyon-nagyon tudok örülni, mert az milyen csodálatos, hogy így ránk mosolyog az Úristen. A másik az pedig a zene, ami egyrészt kikapcsol, másrészt nagyon sokszor elkezdek valamit dúdolni, vagy csak motoszkál a fejemben egy dallam, vagy egy dal, és akkor rájövök, hogy jé, most ez szól bennem. Miért ez szól? Hát azért, mert ezzel üzen az Úristen. Amit 30 éve énekeltünk a ifi órákon egy-egy dal, vagy a Jónás és Jézusból, vagy akárhonnan, vagy akár olyan dal, amit most tanultam a női körben egy-két évvel ezelőtt.
0: Hogyha még a végén egy ilyen nagyon személyeset kérdezhetek, hogy a hit életedben ki neked Jézus vele kifejezetten? Hogyan lehet kapcsolatba lépni, vagy kapcsolatot tartani?
1: Az egyik, hát azt mondom, hogy ütős élményem ebben a vonatkozásban az az volt, amikor az egyik ilyen női köri alkalmon kaptunk egy olyan idézőjelben feladatot,

0: pillanatot, hogy akkor most üljünk le valahova, velünk szemben egy üres szék, és képzeljük oda Jézust, és kezdjünk el beszélgetni vele. És hát ilyen élményem nekem még nem volt. Tehát, hogy ilyen szinten, ilyen személyességgel teljesen élő volt, hogy ott ülünk egymással szemben, és leborulok, mert így nem tudok megszólalni. Aztán csak megszólaltam, és egyszerre volt megrendítő, és nagyon-nagyon felemelő. A másik, az a megint csak zene. Most a betegségem után találtam egy új kórust, és az első, amit énekelhettem velük, az Lorenzo Perosinak egy passiója, most húsvétkor. Ráadásul egy picikét meg is szeníroztuk, és úgy közeledtünk és távolodtunk a Jézust alakító szólistához, hogy az valami hihetetlenül kifejező és számomra személyesen is megrendítő volt, hogy tényleg át tudtam élni azt, hogy ott vagyok a tanítványai körében, mint kórista, vagy az őket gúnyoló körben, vagy a tágabb tanítványi körben, amit éppen a kórus megjelenített. Nagyon-nagyon mély élmény volt.
1: Az említett mű felvételéből hallhatnak részletet, amelyen Teodóra Csíkszerda kórussal énekel Tóth Árpád.

Dönsz Kovács Teodóra, humán ökológus, a Kispesti Evangélikus Gyülekezet tagja volt a vendégünk. Dóri tavaly egy apró baleset után került életveszélyes állapotba. Gyógyulása hitben megélt folyamatáról számolt be műsorunkban. A beszélgetésünk meghallgatható az Evangélikus Missziói Központ honlapján a rádió menü alatt, illetve podcastként Lélekhangoló néven a Spotify-on. Visszajelezhetnek a műsorral kapcsolatban e-mailen az evmis@lutheran.hu címre. Műsorunkkal most szeretettel búcsúzunk. Erős vár a mi Istenünk!

0: Agora. Az ógörög agora egyszerre volt piasztér és szentélykörzet. A Szóla Rádió agórája a súlyos emberi, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma, ahol a különböző megközelítések között a keresztény nézőpont képezi az eligazodni kívánók számára a fogódzót és a perspektívát. Ebben a beszélgető műsorban a hallgatókkal együtt mérlegelünk, fontolgatunk, latolgatunk, gondolkodunk és meggyőződünk.
1: Kamarás István összeállítása.

Gerenda és Szálka, egy vörös vers olvashatai. Vörös Sándor, Fugetta. Egy gerenda legurul, piros csörgők tündökölnek, kék tojások énekelnek, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, egy gerenda legurul, kék tojások énekelnek, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, kék tojások szétfreccsennek, egy gerenda legurul, tarka csigaszarvak lengnek. Piros csörgők összetörnek, kék tojások szétfreccsennek, tarka csigaszarvak tűnnek, egy gerenda legurul. Ismerőseimet arra kértem, hogy írjanak legalább 5-10 soros dolgozatot arról, hogy milyen benyomások alakultak ki bennük erről a költeményről, valamint arról, hogyan értelmezik. Azzal motiváltam őket, hogy feleségem 70. születésnapjára szánom ezt a meglepetést, aki magyar tanárként sokszor iratott dolgozatot kedvenc verséről. Az 50 válaszoló közül 4-en, köztük éppen 2 magyar tanár, szabadkoztak, beletört bicskájuk a gerendába. A felhívásra nem reflektálók közül becslésem szerint többször ennyien lehettek olyanok, akik túl nehéznek érezték a feladatot. Akadt a vállalkozók között, akik szerint a vörös szöveg adat halmazának üzenete 10 000-nyi különböző kóddal fogható és értelmezhető, miként erre Ottlik is utal, amikor kijelenti, hogy 10 000 lelketek van. Említésre méltónak tartom, hogy senki sem tartja a költeményt kimondottan öncélú nyelvkombinatórikai játéknak. Ugyanakkor csak nem mindenkit izgat, vagy éppen gyötör, hogy milyen előjelű ennek a versnek a végeredménye, hogy a jó vagy a rossz kerekedik-e felül. Ami a pozitív-negatív jó-rossz minősítést illeti, 3 megoldás született, nagyjából egyenlő arányban. Negatívnak ítélik a Fugetta végkicsengését, mert fenyegető, szomorú, tragikus, kétségbejtő, mert egy pillanat alatt minden tönkre mehet, mert minden eleve elrendelt, mert az ember kiszolgáltatott, mert minden visszájára fordulhat, mert elszabadulhat a civilizáció és apokalipszissé fajulhat, mert minden gerendában ott a Szálka. Vannak közöttük, akik felszólítanak, hogy állítsuk meg a gerendát, és akad, aki csak a kérdésig jut el, megállítható-e a gerenda. Nagyjából ugyanannyian, mint az előbbiek, egyszerre és nagyjából egyenlő arányban hallják ki a Fugettából a negatívumot és a pozitívumot. Darabokra tört, de összerakható világot, a végben megjelenő kezdetet, a megsemmisülés közben létrejövő formát olvassák ki a sorokból. Vagy legalábbis azt, hogy hátha a csigák mégsem pusztulnak el, csak eltűnnek. És valaki úgy hiszi, hogy végül a gerenda alul marad, az általa okozott romok alá kerül. Ugyanennyien kilépnek az előjeles dimenziókból, és úgy látják, hogy az, ami ebben a műben történik, maga az élet, a rend, a sors, ami a lét szépségének és pusztulásának az egységében mutatkozik, a körforgás, az elmúlás, mely az élet a lét velejárója, a mulandóság és a végtelen idő egyszerre, maga a törékeny lét. Egyesek szerint a pusztulásnak és a szépségnek együttlátása egyértelműen hívő világképre utal, mások szerint nem csak minden mindennel, hanem minden az eggyel is összefügg, és akad, aki szerint mi emberek Isten fúgái vagyunk. A kék tojások, a piros csörgők és a tarka csigaszarvak mindenki számára értékek, a gyermeki világ, az életöröm, a kicsiség és a vidámság, a törékenység, a szépség, az idill, a bájosság, a színes, pompás, fénylő világ, az élet kezdete, a tavaszi vásárban kapott játékok, az ártatlanság vagy éppen az ökoszisztéma megjelenítői. Mindezeken kívül a kék tojások, az élet, a születés, a húsvéti tojás és a madárének,
A piros csörgők, a kisgyermek, a játékosság, a nevetés és egy spanyol táncosnő, a tarka csigaszarvak, a természet, a létet érzékelő antennák és a gyermeki kíváncsiság. A gerendát többnyire ártatlannak, önmagában jónak értelmezik, mely nem fátum, hanem emberi mű, eredetően biztonságot, tartást adó tárgy. Fundamentum jó, fontos, gyönyörűséges és erős, ha a helyén van, ami csak akkor válik a fátum vagy a rossz eszközévé, ha rosszul rögzítették. Akad azonban olyan értelmezés is, mely szerint maga a romboló erő. Akad elképzelés, mely szerint a gerenda a fugettát előadó zenész ujja, mely legurul, fut a billentyűkön, előállítva, de egyben agyon is csapva a zenét, mely a maga érintetlenségében ugyanakkor némán a kotta tartalmaz. Ha a váratlanul leguruló gerenda létünk ingatagságára utal, akkor a kettős mércére utaló bibliai szálka és gerenda fényében megláthatjuk önmagunkban is a gerendát. A számunkra támaszt és tartást biztosító gerenda bármikor legurulhat, és guruló gerenda mi voltunkban akarva akaratlanul összetörhetünk mindent, ami utunkba akad. A fugetta olvasója, mint minden mű olvasója, a társalkotó, aki belép az éteri porcelánboltban, meglöki a gerendát, mely legurul, tör, zúz, aki én módon akarva-akaratlan társrombolóvá válhat. Ugyanerről beszélt feleségem, Kamarás Ágnes tanárnő 70. születésnapja előtt, egy héttel, amikor Blake a Tigris című költeményét elemezve arról ír, hogy a tigris ott van létünk és lelkünk dzsungelében, vagyis a gyilkos erő. Akár kívülről, akár belülről fenyeget minket a gerenda, igazából csak abban reménykedhetünk, amiről Pilinszky így ír a mielőttben, hogy majd a legvégén az atya, mint egy szálkát visszaveszi a keresztet, vagyis a minket kívülről belülről fenyegető gerendát. Pán Lakibá szociológus tiltva szavak a Fugettához című reflexiójában így kérlen minket: kötözzétek meg, szögeljétek a helyére, rögzítsétek bárhogy, bárhogy, szóval, tettel, gondolattal, hittel azt a gerendát. Ha elszabadul csak úgy, mindent tönkretesz. A tündöklő piros csörgőket összetöri, az éneklő kék tojásokat szétfröccsenti, a lengő csigaszarvakat eltünteti, a tündöklő lengő éneklő színes csodavilágot darabokra rohasztja. Pedig a gerenda is jó, fontos, gyönyörűséges és erős, ha a helyén van. Csak akkor lesz pusztító szörnyűség, ha gáttalanul kiszabadulva vagy kilökve, saját jó feladatú helyéről céltalanul és úttalanul csak gurul, gurul, gurul. Könyörgöm, kötözzük meg, szögeljük a helyére, rögzítsük bármi módon a világ valamennyi elszabadult gerendáját. Ha lehetetlen, akkor is próbáljuk meg. Béres Tamás evangélikus teológus szerint a kis fuga egy domról ezzúdoló dallam. A vezérszólam minden témában tovább lép egy sorral, kiszámítható, biztos haladása vigasztal az általa okozott, vagy inkább rajta keresztül megtörténő pusztulásért. Mintha egy törvény volna, mely itt marad és kárpótol azzal, hogy bár pusztít, legalább tudok róla beszélni. Mint a fizikában az entrópia törvénye, vagy a népdalokban a szerelem törvénye, megrakják a tüzet, mégis kialuszik. A veszteség fokozatos, de nem egyértelmű. A csörgők tárgyak. Legfeljebb a hozzájuk tapadt emlékek konkrét hordozói semmisülnek meg. A tojás félút a tárgy és alátható élet között. A csörgő összetörik a tojás szétfreccsen, nem vált valóra, amit nem is ismertünk. Az élet rafinált összetettségét és
és játékos egyszerűségét egyesítő csigaszarvak azonban csak tűnnek. Pár perc, s ha a pusztító vezérszólam végig robajlott a domboldalon, előbújnak a föld alól, levél alól, faág alól. A legsérülékenyebb, a legerősebb. A felfoghatatlan és utánozhatatlan nevetségesen és egyszerűen hordozza a mindenséget. Csalog Judit oktatáskutatónak első látásra az jut eszébe, ilyen a rend. József Attila is eszébe jut. Kék, piros, sárga, összekent képeket láttam álmaimban. Ez a rend színes és mozog, elemei helyüket változtatják, helyet, pozíciót cserélnek, egy szép, pontosan működő szabály érvényesül úgy, hogy minden mindig ott van a helyén. Egy szálló porszem el nem hibbant. Holott vagy éppen ezért, mert szál, szüntelen repül, állandóan tart valahová. Hérakleitosz is eszébe jut, a halhatatlan halandó, a halandó halhatatlan, ez éli annak halálát, az hallja ennek életét. Olyan gyönyörű minden. Csontos Erika irodalomkritikus emlékezéssel kezdi, annak idején az első gimnáziumi magyar órák egyikén megkérdeztem Ági nénit, hogy tulajdonképpen mire is jó a verselemzés. Minek szakmányban miszlik be aprítani a szegény műveket? Valami olyasféle közös válaszra jutottunk, aztán az órán, hogy a kényszerű széttrancsírozás a műalkotások befogadását segítheti. Elsőként azon morfondírozom, milyen érdekes lenne, ha emlékeznék rá, mit is gondoltam a Fugettáról gimnazista koromban. Észrevételeztem, hogy az a bizonyos gerenda a négy versszak folyamán egyre lejjebb gurul, a vers végére az első sorból az utolsó sorba. Számomra ma a vers felettébb letaglózó sugallata és szerkezeti játékosságának derűje között feszülő ellentét az, ami leginkább meg és elragadó. Az első olvasói benyomás a szabályszerű strukturális változásoké. A gerenda önmagában semleges dolog, tipikusan falusi házak építő eleme. Bár még játékos is lehetne a gorulás, a leguruló gerenda már potenciálisan veszélyes, és versszakról versszakra gördülve szinte egyre súlyosabbá válik. A gerendás sor mindig kikerülhetetlen sorsa lesz az alatta létező soroknak, elpusztít élettelent, összetörnek, és élőt szétfletsennek egyaránt. Ez a sor számomra valami, a civilizációhoz tartozó emberkéz alkotta dolog elszabadulását jelképezi. Elszabadulást be nem látható következményekkel. Bár van talán egy pici halovány remény, hogy a csigaház nem törik szét, csak a csigaszarvak tűnnek, talán visszahúzódnak a csigaházba. Másfelől a csigaszarvak eltűnése talán még félelmetesebb, mint az összetörés, a szétfreccsenés. Miért gorul a gerenda? Nem tudjuk. De mozgása feltartóztathatatlan, és nyilvánvalóvá válik, hogy pusztítást okoz. Akarva akaratlan bár, de rombol. Ez a költemény számomra a beláthatatlan összefüggések, a lappangó hatások verse, a lappangva összegződő hatásoké, amelyek mégis mint egy okokozati láncolatba rendeződnek. Ha stílusosan egysoros verset kellett volna írnom a vers értelmezéseként, akkor azt írtam volna, legördülő apokalipszis. Faust Gyula, református lelkész, első benyomása az volt, hogy egy derűs húsvéti napon, amikor kék tojások énekelnek, piros csörgők tündökölnek, összeomlik, és meghal egy olyan szimbiózisban élő ökoszisztéma, mely a világ léthatárait,
annak elmúlásáig egy egymásra felrakott gerenda halom jelentette. A teljességhez hozzátartozik, hogy az omlásban eltemetett csigavilág egy gyermeki kísérletező játékvilágot is magával sodor. Mindennek okozója és szemtanúja egy piros csörgökkel játszó, ha tetszik, a gerendákat megpiszkáló kisgyerek, akit akarva akaratlanul a helyszínre képzelek, vagy legalábbis odaérzek, aki kék tojásokat tart a kezében. Az első kép mindössze egy szempillantás erejéig lebenti föl a boldog csigavilágot és a kíváncsi gyermeki világot. A második filmkockában már összetörnek a piros csörgök, de a tojások még nem. A tarka csigaszarvakat viszont lendületben látjuk már a gördülő gerenda oldalán. A harmadik mozdulatban a kék tojások is oda vesznek a legördülő gerendák közt, ahová a csörgők is, a tarka csigaszarvak viszont még lendülnek. A tavaszi vásárban kapott játékok tehát a csörgők és tojások a gerendák alatt vesznek. Az utolsó képsorban viszont a piros csörgők összetörtek, a kék tojások szétfecsentek, és a tarka csigavilág is eltűnik, mert egy gerenda legurult. Egy pillanat műve volt ez az omlás, ez azonnal érezhető. A gyerek arcát viszont nem látjuk, sem a szemét, ami rávonatkozóan bizonytalanságot hagy bennünk. Gálcs Tamás evangélikus lelkész is emlékezéssel kezdi. Amikor Nagy Tarcsán laktunk, volt a kert végében egy sufni. Ott aztán minden volt, meg persze az ellenkezője is. Ahány nap annyi felfedezés, igazi gyereklét, igazi játék. Máig érzem az illatokat, máig előttem vannak a színek. Káosz volt, de nem a zavaró típus, hanem a nyugalmat adó izgalmas típus. Ha lenne a szavaknak lakhelye, bizonyosan egy ilyen mesebeli sufni lenne. Ahol ér lengeni, ér énekelni, ér tündökölni, sőt legurulni is. Mindent ér. Nincsen gerenda szálka nélkül, mondogatom magamban. És valahogy minden mindennel összefügg. Mondogatom, és az eggyel teszem hozzá. Korreláció, kulcsfogalom. Ha egyszer egy hógolyóból lavina lesz, akkor az mindent visz. Ártatlan hógolyó? Van ilyen? Magától leguruló gerenda? Van ilyen? Mozgolódik a mozgató, vagy csak fatálisan ér össze tárgya tárgyal? De hol az alany? Létezik? Vagy csak nevet a hintaszéken? Azt hiszem, a hit nem csak hallásból, de áldásból is van. Gereben Ferenc olvasás kutatót a Fugetta a Boleróra emlékeztette. A Boleró pasztelesebb, tűnékenyebb, nosztalgikusabb, kozmikusabb és talán fájdalmasabb is. A Fugetta darabosabb, szinte vásárjan élénk színekkel dolgozik, tárgyszerűbb. Kristálytiszta, egyszerű szerkezete van, mint egy gyermekversnek. Rafináltan infantilis, vagy fordítva. Számomra a következőt mondja. A versszakokon mesterien végig görgetett gerenda egyszerűen csak a dolgát teszi, amikor végigurul mindenen, ami egykoron tündökölt, énekelt és lengedezett. És persze végig gurul rajtunk is. Ezen nem siránkozni kell, hanem bölcsen számítani rá. Azt már mindenki maga dönti el, hogy ez a bölcsbelátás milyen hiteket, akaratokat és érzéseket mozgósít benne, és mit akar hátra hagyni, amikor látja a közeledő gerendát. Hegedűs Attila evangélikus iskola lelkész azzal kezdi, hogy szereti a sudokut, az átlag bonyolultságát, amit meg kell érteni, de nem ütközik falnak az ember. Majd így folytatja. Érdekes élmény, hogy egy vers agyamnak éppen azokat a logikáért felelős részeit csiklandozza, mint egy sudoku, egy egyszerűbb fejtörő. A fenébe azzal a gerendával, mely visszafordíthatatlanul gurul-gurul és szétszincál mindent, ami alatta van, életből romok, szépségből szemét lesz a nyomában, miközben ő maga nem változik. Kigyőzött. A gerenda?
mindent elért, amit el tudott érni, amit lehetett, tönkretett, de ő maga nem változott. De nyert volna, hiszen alul maradt. Ő van az utolsó versszakban, az utolsó sorban, fölötte a romok, amiket ő maga csinált. Ha van nulla összegű játék, egyik nyer, másik veszít, ha van, adja Isten, kettes összegű játék, amikor mindkettő nyer, ilyen a szerelem, ha jól működik, kell lennie mínusz kettes összegű játéknak, mint a háború, vagy amikor valami végigpusztítja életünket, de a végén ő maga is a sárban terül el. Homor Tivadar könyvtáros szerint a guruló gerende az élet és halál szomorú szimbólumaként is értelmezhető. Az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Életünk kezdetén minden színes és gyönyörű. Álmokkal, vágyakkal teli, szabadon szárnyaló lelkünk a boldogság kék madaraként repül. Fogalmunk sincsen arról, hogy képzeltbeli gurulós gerendánk már születésünk pillanatában elindult, és végzetesen közelít felénk, hogy fokozatosan lépésről lépésre hideg, feltartózhatatlan racionalitással az út végére módszeresen felmorzsolja, elpusztítsa minden életerőnket és energiánkat. Az élet négy stációjaként is értelmezhető a négy verszakon keresztül guruló gerenda, gyerekkor, ifjúkor, felnőttkor, öregkor. Először színes álmainkat, majd hitünket, reményeinket töri szét, végül megöli a testünket és a lelkünket, majd dolga végeztével megáll. A vers szerkezeti felépítése ragyogóan érzékelteti a guruló gerenda lefelé haladó útvonalát. Az első versszak elejétől indul, minden következő versszakban letarol valamit, majd az utolsó versszak végén megáll. Befejezte a dolgát, beteljesült végzetes predesztinációnk. És most, kedves hallgatóink, hallgassuk meg Bach D-moll fugettáját.

Kapitány Ágnes és kapitány Gábor kultúrantropológusok szerint a gerenda természetesen az ígéretnek megfelelően legurul. Vörös Sándor itt nagyon komolyan beszél, hiszen a sorsról van szó. A sors minden létező sorsa, ami tündököl, összetörik, ami énekel, szétfetsen, ami leng, eltűnik. A sors dráma és a játék, mint Vörösnél általában, és minden játék valódi mélyében, itt is ugyanaz. És mindez szépen fokozatosan, ahogy az valóban történik. Amikor már ott van az összetörés, a szétfetsenés, még akkor is lengenek oda lenne a csigaszarvak. Vörös nem csépelik összehelyé tartalom és forma összetartozását, hanem tökéletesre dolgozza ki. A gerenda lezuhanását vizuálisan is ábrázolja, sokkal funkcionálisabban, mint a par excellence képversek többsége. És egyébként is Gesamtkunstot művel, a címnek megfelelően a zenei fúha szabályai szerint futtatja egymás után a motívumait, a színek kiemelése festménye is teszi a verset, a nyelvvel meg végrehajtatja azt a bravúrt, hogy a hangokat a minimálisra redukálva, és szinte pusztán a C-vel, K-val, S-tel és T-vel rajzol fel egy olyan világot, amit aztán G plusz R gurgulázásával, görgésével sodor el. Aztán ott van még a matematika is, a zenével oly sokszor összeparentált, és valóban egybe is fort matematika, a rövid verskerek kis kombinatórikai tanulmány is. Az is szép, hogy a lassúság a lemaradás jelképe maradt fenn legtovább. Az egészet egyébként egy mélyen hívő szemlélő világképe fogja össze, amelyben a lét szépsége és a szükségszerű pusztulás, a külsődleges hivalkodás meg a belső harmónia nem egymás ellentéte, hanem ugyanaz. Egy materialista számára az összefüggés egyirányú, a szép lét pusztulása. Itt azonban a fordított irányú összefüggés is nagyon hangsúlyos. A pusztulás is építi a szépséget, a rendet, mert maga is része a törvénynek, az egésznek. A külsődleges és a belső mélység is egymásból származik. A gerenda legurulásával egy aljon véget ér, ahogy az élet is, de a virulás kezdeti képei azt is törvényszerűvé sugallják, hogy mint a természet éves körforgásában, a tavasz megjelenése is épp oly része a lényegnek, mint az, hogy a gerendák előbb-utóbb lezuhannak. A misztikus bölcsesség, mint Vörösnél mindig, a gyermeki világfelfedezéssel van egymásba játszatva, a tündöklő csörgő, a lengő csigaszarv a legkorábbi tapasztalások élményeiből származnak, és alig hanem a tojás is, ami egyébként, mint egyéb műveiből is tudható nála, Boschhoz hasonlóan, egyfajta éjszakai kozmikus szimbólum is. Talán nem tévedünk, a csigaszarvat, de persze a csörgőt és a tojást is, ön jelképnek is tekintjük. Az az antenna ez, amely, amíg a gerenda legurulása nyomán széjjel nem foszlik, a láthatatlanban ezt az egész mágikus rendet érzékeli. És mindez persze a szerző azon dacos figyelmeztetésével együttérvényes, hogy akarta a fene. Mert a verset nem a szerzője akarja alkotója, hanem Kárpáti Sándor katolikus pap szerint látni, ahogy legurul. Közben rombol. A vége azért reményteli. Hát, ha a csigák csak eltűnnek, és nem pusztulnak el, bárki tudja. De mégis szép a vers a képei miatt. Hát ilyen az élet. Jön egy gerenda, föltartózhatatlanul, és vége. Egyszer meg is tanultam, el is mondtam pár embernek, tanítványaimnak, de csak azt kérdeztem, láttad, hogy gurult le? Kézdi Éva magyar tanár szerint a csörgők, a húsvéti tojások, az ég kék színével, a feltámadás öröménekével, a csecsemő és a gyermekkor idéjét idézik. A fő motívum a fenyegető ellenpont a felütésben, a vers első sorában
a gerenda, mely jellemző helyzete és alaptulajdonsága a ház tartó szilárd erős biztonságot adó része helyett különösen idegent cselekszik, legurul. A gerenda a múló idő jelképe. Az idő közhelyesen kegyetlenül múlik, az ember egyik életkorból a másikban nő át, és a túlélt élet szakaszt tűnik, lezárul. A gerenda legurul a vers utolsó sorában. De ez nem megnyugvás, nem megállás, marad a jelen idejű ige alak, nincs vége a cselekvésnek. Hiszen a rövid kis zenemű csak egy szelete a nagy egésznek. A szöveg kis betűvel kezdődik, nincs interpunkció, nincs mondat végi írásjel. A folytatás a folytonosság érzetét kelti, nincs vége a gerenda az idő rombolásának. Az egyes ember személyes sorsában a gerenda a végső pusztulásig gurul. Tragikus. De talán mégsem. A nagy egész egyes elemének pusztulása nem jelenti a teljes pusztulást. A természet részei, a csigaszarvak nem elpusztulnak, itt a tünnek, a veszély előli visszahúzódást is jelenti. Nem a csigaház törik össze, a csigaszarvak tűnnek, behúzódnak a csigaház védelmébe. Monológként is elképzelhető a vers. Olyan a gyermekkorból kinőtt fiatal felnőtt monológiaként, akiből egy hirtelen esemény, saját háza építésekor elszabadult guruló gerenda azt váltja ki, hogy elgondolkodjon, szembenézzen a múló idővel. A saját ház építése egy új életszakasz, az önálló élet kezdete, de egyúttal elválás a gyermekkortól. A gerenda pusztításának látványa, ambivalens érzéseket kiváltva, rádöbbenti a lét ambivalens lényegére, az elmúlás és a változás kettősségének állandóságára, a pusztítás, a pusztulás, az elmúlás és az újat teremtés, a folytatás, a folytonosság együttesen lényege az ember életének is. Komáromi Gabriel a gyermekirodalom kutató benyomásokkal kezdi. Pici fúga, fugácska, de minthogyha nagy volna. Kergetik, űzik egymást a sorok, olyanok, mint a szólamok. Gurul a gerenda, látom is, hallom is, piros csörgők, kék tojások, tarka csigaszarvak, meneküljünk, ti is, én is, tündököljünk, énekeljünk, tengjünk, lengjünk. Előbb-utóbb szép sorjába összetörünk. Reflexiókkal folytatja, gyerekvers, dehogy. Akárki is mondja, csak játék, annak látszik. Megszerkesztett, mint egy kép, kiszámítható legalábbis vertikálisan. A sorok, szavak, csereberélyek kombinációs játék. Nem csak játék, de az is, akár a sudoku. És hogy mi más? A szerkezete, narratív felépítése a metaforikusság jeleit mutatja, megrendítő létélményünk pereg le a versben. Aktuális jelentése is van számomra. A sors kitette goromba lábát, óhányszor fordult elő 70 év alatt, az olyan volt, mint amikor egy gerenda gurul felém. Hiába menekülök, előbb-utóbb utolér, rám zuhan, eltemet. Próbálok védekezni, ahogy lehet kikecmeregni, felállni, de bármikor összetörhetek, és jaj nekem, ha senki sem segít. Drága Ági, okos, kedves és szép, kamaszkorom egyik legkedvesebb barátja, a 70. születésnapodra kívánom, hogy tündökölj, énekelj, tengj, lengj is, rád fér, és ha gurul a gerenda, okos tojás ráncson félre. Olzenszky Richard, bencés szerzetes irodalomtanár, így reagált a fugettára. Állítsa meg már valaki azt a gerendát. A piros csörgők csörögjenek tovább. A színes tojásból élet fakadjon. Csigabiga, tolt ki szarvadat, szarvadat. Viruljanak színes virágok. Konduljanak ünnepi harangok. Kis csibék keljenek sárga pihékkel. Fogjuk meg már végre azt a gerendát. Rázzuk meg bátran a csengetjüket, ne hagyjuk, hogy barbárok széttörjék a reményt. Énekeljük a gyerekek énekét.
Labacki János filozófus számára Veres Sándor fugettája a zeneiség és az ökonomikus versépítkezés egyik legszebb példája. A megjelenő tárgyi világ négy eleme, gerenda, csörgök, tojás, csigaszarvak egyszerre jeleznek valamiféle állandóságot, lásd a gerenda fundamentális szerepét, a dolgok változékonyságát, tűnékenységét. Egyedül a gerendához társul ugyanaz az ige, mind a négy versszakban legurul, mely kissé baljóslatú jelentés árnyalatával már a vers indításánál valamely egész, például egy építmény széthullását asszociálja. Az első versszakban a másik három szólam még kifejezetten fényesen csengő, emelkedő ívű, tündökölnek, énekelnek, lengnek, az ellenpontozás fokozatos mélyülésére utal, hogy még a második versszakban kiegyenlítődnek a fölfelé szárnyaló és a szétesést jelző motívumok, összetörnek, legurul, énekelnek, lengenek, addig a harmadik versszakban már csak egy pozitív energiájú ige marad, lengnek. A befejező strófa pedig egyértelműen az enyészet, a pusztulás képei vizionálja. A vers ökonómiájára jellemző, hogy a tárgyak ugyanezt a jelzőt viszik végig, egyedül a gerenda szerepel végig dísztelenül, talán ezzel is utalva fundamentum mi voltára. Végül is minden az ellenkezőjébe fordul át, a tündöklő csörgök összetörnek, az éneklő tojások szétfrecsennek, a lengő csigaszarvak tűnnek. Ugyanakkor a játékos egyúttal zárt formából következően is semmiképpen nem mondanám tragikus hangvételűnek a befejezést. Inkább úgy fogalmaznék, hogy az elmúlás halk alkonypirja érződik rajta, valamiféle rejtett melankólia. Mártonfi Marcell szerint a vers többértelmű. Egyszerre jeleníti meg a létezés alkotó veszélyeztetett arculatát, egyidejűleg pedig a művészet paradoxonát. A látvány összhangjába és a hangzat összképébe foglalt, tragikus súlyától éj módon megfosztott ismétlésekkel és az ismétlődés körkörösségével ritmikus formává, égszakadás és földindulás könnyed futamává, ős motívumok és archetípusok színes sormintájává átalakító történést a mobil állóképből visszafordítja a mítosz szilárd idejébe. Ahogy az olvasó belép az éteri porcelánboltba, meglöki a gerendát, mely legurul, törzúz, ahogy a megfejtés könyörtelenül végigrabajlik az érzéki teljesség polcain, miniatűrök törnek össze, recsennek szét, tűnnek, a befogadó, a lelkes társromboló, ihen, a mű tündöklik, énekel, leng. Mozgása újjá teremti allegóriáit. Mesterházi Márton dramaturg először arra emlékezik, hogy 1966-ban önerős társaság építkezésük falai fölértek a tetőszintre. Oda 7 méter magasba kellett fölpakolni a gyári betongerendákat. A tanács által szövetkező lakásra jogosulatlannak ítélt, koldus szegény népség voltunk, csak a műszaki érzékünk nem volt egyforma. Leginkább neki keseredett, és majdnem a leggyöngébb műszaki érzékű társunk azt javasolta, építsünk lépcsőzetes állványzatot, s a gerendákat azon följebb és följebb hágva válasszuk föl. Veres Sándor elgondolta, bár ő sem kérdezett bennünket, mi sem őt, mi van, ha egy gerenda legurul, ha nekilódul, és minden szinten döndül egyet, mi történik csörgőinkkel, tojásainkkal és csigaszarvainkkal. Legjobb kedélyű és legerősebb műszaki érzékű társunk nem sokkal ezután kiállt az út, vagy a Lumumba, vagy a Fogarasi szélére, és lemeszelt egy daruskocsit,

0: Egyetemes a kirajzolódó kép, de olyan jó lenne megragadni a megragadhatatlant. A három motívum együttese persze megragadható, a kicsiség, a bájosság, a vidámság hordozói. És hát az igék, a fény, a hang, a finom mozgás élménye, játékosság, ártatlanság, önfeledderű harmónia. Rendben a világ, színes és örömteli a lét, no és a másik, ami nem hagy nyugodni, a gerenda maga. Nem lehet egyszerűen hatalmas pusztító erőnként értelmezni, nem természeti csapás, földön túli akarat megnyilvánulása, hiszen emberi kéz formálta. Tehát ember helyezte oda, ahol a biztonság, a támasz, a megtartó erő eszközeként funkcionálhatna, a kicsik, törékenyek fölé. És akkor itt a kérdés, ki indította pusztító útjára, és miért? Oka van-e, vagy célja? És főként megállítható-e? A játékosság, a fugácskaság persze nem nyugtathat meg, sőt növeli a félelem érzetet, a kiszolgáltatottság, a gyanútlan önfeledtség érzete rémisztően hat. Vörös Klára Ilona könyvtáros szerint Isten fúgái vagyunk. Mindannyian ugyanannak a teremtésnek részei, szabad imitációi az életnek, de beleszövődünk egy rendbe. Minden, ami történik, füzérszerűen összekapcsolódik. Gerendák, csörgők, tojások, csigaszarvak léte egymást másolva, egymásba tekeredik. Mert nem külön életek, csak örök lét van. Csak örök lét van, bár vannak éveink, pirosak, kékek, tarkák, és mindegyik után egy-egy gerenda legurul. Bontakozik az életünk, minden jön egymás után, vagyunk csörgők, tojások, csigaszarvak, megélünk mindent, majd összetörünk, szétfreccsenünk, eltűnünk, mert egy-egy gerenda mindig legurul. De a szövedék erős, fáradhatatlanul szól a zene, Isten fúgái vagyunk. Kedves hallgatóink, Kamarás István összeállítását hallhatták, Szálka és Gerenda egy vörös vers olvasatai címmel.
1: Kedves hallgatóink, Agóra, erkölcsi, társadalmi és világnézeti kérdések fóruma. Kamarás István fontolgató, latolgató, gondolkodó műsorát hallották.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen. Kezdünk!
1: Itt van Erdélyi László, Janovics András, Molnár Szabolcs. Testvér kapcsolatokról gondoltuk, hogy beszélünk először, hogy milyen testvér kapcsolatokat mutat meg nekünk a Biblia. Elsőként akkor Mária és Márta története. Akkor én ezt most felolvasom Lukács evangéliumából. Egy picike szakasz, amikor tovább haladtak, betért egy faluba. Itt most Jézusról van szó, tehát Jézus betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal, ezért előállt Márta és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség valójában, csak egyre. Mária a jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle.
2: Sok mindent szeretnénk örökké, tehát mindig azon vagyunk, hogy valami történjen, hogy valamit csináljunk, hogy legyen valami esemény, és pontosan az Úr azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjál, nem kell mindig
1: valamit csinálni,
2: hanem inkább csendesedj le, tehát hogy a kevés egyrészt elég, és az pontosan az, amire szükség van.
1: Hát ezt most mi mondjuk, de közben a gyakorlatban, a mai világban, pedig a mai életben is az történik, hogy összetalálkoznak emberek. Gyere, gyorsan csináljunk egy fotót, kérsz egy kávét, üljünk le. Nézd csak, letöltöttem, ha nem tudom mit, nézd meg, légy szíves, hoztam neked valamit. Gyorsan beszéljünk.
2: Én meg pontosan nem ezt érzem, ezt a részét, hogy most pontosan csak a találkozásra van ez kihegyezve, hanem egyáltalán arra, hogy úgy határozzuk meg saját magunkat, hogyha valamit csináltunk, hogyha azt a napot, ami elmúlt, azt fel tudjuk sorolni este szépen, hogy ezt és ezt és ezt és ezt csináltam, és jaj, de jó, és milyen ügyes vagyok.
1: Kevés dologra van szükség, csak egyre, azaz egy, az Jézus.
2: Pontosan, nem? A csatlakozásra van szükség, és utána, abban a pillanatban, ahogy megtörténik a csatlakozás, azt fogod tenni, amire egyrészt szükség van, és ami a legjobb neked, a környezetednek, és úgy egyáltalán mindenkinek, az egész világnak.
1: Na jó.

0: A Biblia azt mondja egy helyen, többet ér egy közeli szomszéd, mint egy távoli rokon. Én ezt forgattam magamban.
1: Érdekes, de most ugye itt a testvérekről hát beszéltünk.
0: Például ez a testvérekre is vonatkozik, és az évek alatt én volt, hogy...
1: Így is gondoltad, és így is érezted.
0: Hát de nézzük meg konkrétan ezt a mondatot. Példabeszéd 27:10. Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél. És ez nem azt mondja, hogy felülírja, vagy, hanem hogy többet ér, hogy ott van. Én ezt így értelmeztem, hogy volt például olyan időszak nekem is, amikor ez gyakorlati valóság volt. De hát itt a Bibliában is, a testvér történetekben minden van. Még nem is beszéltünk Józsefről és testvéreiről. Hát ott aztán eldöntötték, hogy megölik a saját testvérüket.
1: Mózes első könyve 37:18.
2: De figyelj, azért is kezelték így, mert ők mindegyik idősebb volt nála.
0: Amikor testvérei látták, hogy apjuk jobban szereti őt minden testvérénél, úgy meggyűlölték, hogy egy jó szót sem tudtak hozzászólni. Na tessék.
1: Tehát van 12 fiú testvér, egy lány.
2: Igen, de ők szerintem egyáltalán nem testvérként kezelték őket, hanem ők a törzsek voltak.
0: Hát de testvérek voltak.
2: Hát, de a törzsek vezetői.
1: Tehát akkor arról beszélünk, hogy van 12 testvér, fiú testvér.
0: Egy apától.
2: És ezért 12 törzset hoznak létre maguk.
1: Igen, a következőkben.
0: Különböző anyáktól.
2: Következőben, igen.
0: És itt történik ez az eset, hogy...
1: József szinte a legkisebb fiú, úgy lehet mondani, igen. Vagyis az utolsó előtti a sorban.
2: De
1: a,
2: annak az első szülöttje, az anyjának az első szülöttje.
0: Itt most akkor ott tartottunk, hogy eladták Józsefet a testvérei.
2: Igen.
1: Miért akarják megölni? Tehát egyszer még azt tisztázzuk.
0: Amiatt, mert túlságosan szerette őt az apja. Álmot látott, olyan álmot látott ráadásul, ami fel is bőszítette a többi testvért, hogy micsoda.
1: Irigyek lettek hát, igen. Józsefre, igen. És ezért...
0: Meg az álom is feldühítette őket.
2: Ez így van egyébként ma is. Sokszor kell figyelnünk arra, hogy ne beszéljünk dolgokról, amit nem kellene mindenkinek, vagy nem kellene akár magának, sátánnak meghallani. Uh-huh. Nem? Mert amit én nekem üzen az álmomba, vagy az agyamba Isten, azt nekem üzeni, de ha ezt nyilvánvalóvá teszem, akkor azonnal ellene támadnak az egész világban. Néha nem kell elmondani. Szerintem Józsefnek is nem kellett volna ezt elmondani, hogy ő milyen álmot látott.

0: És akkor tovább görgetve a szálat, tehát itt eladták, elvitték, és aztán a testvérek a ruháját összevérezték kecskevérrel, hazamentek, bemutatták az apának, hogy nézd csak, valami vadállat széttépte Józsefet, és utána az édesapa Jákob megszomorodott, így teltek utána az évek. Még nem aztán éhínség lett az országban, jól mondom ezt én? És végül már odáig fajult az éhínség, hogy Jákob elküldte a fiait, hogy menjetek a nagyvárosba szerezni valami élelmet, mert a végén nekünk egyszerűen végünk lesz, éhen halunk. Elmentek a nagyvárosba.
1: Egyiptomba.
0: Egyiptomba, mit sem sejtve, eljutottak egészen a kormányzóig.
1: De már nem is Józsefnek nevezték, hanem
0: más nevelet közben.
1: Kofnat Páneák.
0: Na tessék, ez volt a neve.
1: Ez volt a neve, hogy megmentő, ezt jelenti. Kofnat Páneák.
0: De József volt az, mert közben József kormányzó lett Egyiptomban. Érkeztek a testvérek, mit sem sejtve, nem tudták, hogy
1: vásárolni, ennivalót.
0: Hogy kihez mennek, ők csak ennivalóért mentek Egyiptomba, és egyszer csak létrejött a találkozás, hogy József, akit már addigra másképp neveztek, meglátta a saját testvéreit, és megismerte
1: őket. Igen, de azonnal nem szólt nekik,
0: nem,
1: hogy én vagyok.
0: Hát,
2: az első alkalom, amikor találkoztak, akkor tömlöcbe vetette a testvéreit?
1: Igen, de ezt nem elküldte őket.
2: De hát ez is egy fontos mozzanat.
1: Visszajöttek, hogy hozzák el az ő kis testvérét.
0: Én ezt vagyok minden. József, éle még az apám. Ez volt az a mondat, amit először mondott nekik, ami után megrémültek tőle a testvérek. József ezt mondta utána a testvéreinek, jöjjetek közelebb hozzám, én vagyok József a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba, de most ne bánkódjatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok. És aztán később Mózes első könyve 50:20, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten jóra fordította azt. Ezt mondta József, ez mindig így van szerintünk.
2: Nem.
1: Hát de hogy nem.
0: Ha kapcsolódva vagyunk a Józsefhez.
2: Kell, hogy mi is valamilyen formában hozzájáruljunk.
0: De ha nem járulunk, akkor is úgy lesz.
1: Legyen hitünk, és próbáljuk őt követni, akkor segít.
0: De ha mi ebben nem vennénk részt, a Jóisten akkor is segít, csak akkor mi nem veszünk benne részt.
2: Nem, legfőnebb nem veszük észre.
0: Vagy nem, igazad van, akkor is részt veszünk benne.
2: Hogy mindenféleképpen ő segít. Tehát megint csak a kapcsolódásra kell visszatérjek, hogy akkor veszük észre, hogyha kapcsolódunk. Akkor tud segíteni, hogyha kapcsolódunk.

0: Beszélgetés a Bibliáról másképpen.
1: Máté evangéliumában 18. fejezet a kegyetlen szolga kapcsán egy rész, én ezt most felolvasom, hasonló a mennyek országa egy királyhoz, aki számadást akart tartani szolgáival. Amikor elkezdte, elé hoztak egyet, aki 10 000 talentummal volt adósa. Mivel nem tudott fizetni, megparancsolta az ura, hogy adják el őt. A szolga ekkor leborulva könyörgött neki, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek. Az úr megszánta azt a szolgát, elengedte, és az adósságot is elengedte. Neki. Amikor azonban kiment ez a szolga, találkozott egyik szolgatársával, aki 100 dénárral tartozott neki, megragadta, folytogatta, és ezt mondta, fizess, amivel tartozol. Itt egy pici részt kihagytam, ekkor az ura magához hívatta, és így szólt hozzá, gonosz szolga, minden tartozásodat elengedtem neked. Pici részt itt megint átugrok, nem kellett volna neked is könyörülnöd szolgatársadon? És haragra gerjedve átadta őt a hóhérok kezébe. Itt is átugrottam egy kis részt, tehát tulajdonképpen nem véletlenül az van, hogy mi vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Hogy a Jóisten minden bűnünket elnézi, Jézus óta meg is van nekünk ez bocsátva, ha
2: megváltja.
1: És mi pedig másoknak egyszerűen, ha nem bocsátunk meg, akkor mi magunk vagyunk ezek a kegyetlen szolgák. Nem így van ez?
2: Hát szerintem mindenki ellenőrizheti saját magával kapcsolatban, hogy ő többet kér Jézustól, Istentől, vagy többet ad nekik. Melyik a több? Igaz?
3: És valamilyen egyensúlynak kellene lennie?
2: Hát nem.
3: Nem?
1: Nem.
3: Sokkal többet kell adni.
2: Többet kell adni, mint amennyit kérünk bárkitől.
1: Hát igazából...
2: Ezt mondta Jézus. Mindent adjatok oda. Ezért mondom, ezt mindenki nem ellenőrizheti, hogy igen. Biztos, hogy én jól vagyok, hogy mindig csak kérek, kérek, kérek, kérek, és nem adok.
1: Meg is kellene bocsátani mindenkinek mindent.

Eszembe jutott egy filmrészlet, hogy megy most ebben az esetben a tanítvány és a tanítómester egy sikátorban, és szembe jönnek a tolvajok, felfegyverkezve kérik az órát, a pénzt, és a tanítómester leveszi a kabátját, odaadja, mondja a tanítványnak, hogy na,